0: Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el a legkésőbb a fiatalok a szülői házat, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról, a 16 és 29 év közöttiek, 89,1%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 30,9 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30,2 év az átlag. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

Aki a rosszat jóval győzte le címmel, magyar nyelven is megjelent egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyv. 26 éves korában gyilkolták meg Floribert Buana Chui, kongói vámtisztet, mert nem engedett a megvesztegetési kísérletnek. A San Edigio közösség tagja volt Floribert, aki felkarolta a gyerekeket, és az úgynevezett békeiskolában írni-olvasni tanította őket. Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, és Szőke Péter, a San Edigio közösség Magyarország képviselője beszél Floribert Buana Chuiról. A könyvet kiadó Újember kiadó, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmányi István és Tolnár Zsuzsa fordító, a Magyar Kurír munkatársa ismertette. Floribert római boldoggá avatásán, a szertartáson hívőként jelenlévő Szűcs Adél szólt a szertartásról. A budapesti San Edigio közösség tagjával, Klement Zsuzsával, a kongói mindennapokról Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvbemutatón voltunk a Kanézió Szent Péter templomban, a 9. kerületben. Egy kongói fiatalemberről adtak ki egy könyvet, őt boldoggá avatták. Mátér Harált halt, mert fellépett a korrupció ellen. A könyvet magyarra fordították, a címe Aki a rosszat jóval győzte le, 26 éves korában halt meg. A könyvbemutatón Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a boldoggá avatott Floribert. Arra kérjük, hogy beszéljen az életéről.
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Floribert Buanacsui, egy kongói, tiszta lelkű, eszményekkel, álmokkal teli fiatalember volt. 26 évesen ölték meg. Vámtisztviselő volt, az ő feladata volt az élelmiszer szállítmányoknak az ellenőrzése. És nagyon sok olyan kereskedő volt, aki romlott árut, sőt volt olyan, hogy üvegszilánkokkal szennyezett rést hozott be az országba. Csúszópénzeket akartak igen gyakran átadni a vámtiszteknek, mindenki elfogadta. Boldog Floribert volt az első, aki védeni akarta az ott élőknek az egészségét, sőt az életét, mert igen gyakran ilyen ételeknek a fogyasztásába haltak aztán meg később. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig a zsebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és ez szerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket, de minden más emberi értéket is próbálnak számukra átadni, illetőleg játék lehetőséget, zenetanulási lehetőséget adnak. Ezek is reménysugarai az annyi bajtól, konfliktustól szenvedő afrikai kontinensnek. Nagyon hamar elkezd utca gyerekeket segíteni. Ennivalót oszt. Van olyan gyerek, aki egy másik országból, félig meddig tévedésből oda keveredik, nincsen senkije. Ő szinte örökbe fogadja. És a nem nagy fizetéséből hónapról hónapra a tanítatását, a megélhetését ő fizeti. Az egyik aranymondása Floribertnek ez volt, hogy a pénz semmi. Nem pénzért élt, nem gyűjteni akart, örök kincseket akar gyűjteni, a szeretet országát akarta építeni. És hát ennek lett aztán vértanúja. A kereskedő csoport először meg akarta vesztegetni, de amikor ez nem sikerült, akkor betuszkolták egy autóba. Utána rettenetesen megkínozták, a fogait kitépték, vasalóval égették össze a testét, és a végén megfojtották. Megölték azt a sofőrt is, aki, amikor elhurcolták őt, látta Floribert. Talán ő lehetett az utolsó ember, aki tanúja volt ennek az elrablásnak. Látta, hogy elviszik. A gyilkosok sejtették, hogy talán rájuk ismert, és néhány nappal később őt is megölték. Aki látta a holtestnek a kidobását egy ilyen dzsibből egy hotel mellett, az őr elmenekült onnan, mert féltette az életét. És azt a fényképészt is megölték, aki ott dolgozott a vámhivatalban, és ott volt Floribertnek a temetésén is. Föltételezzük, hogy a temetésen ott volt néhány a gyilkosok közül, vagy az ő köreikből, féltek attól, hogy talán őket is föl lehet ismerni a képeken, emiatt kellett a fényképésznek is meghalnia. Semmi fajta eljárást Floribert meggyilkolása kapcsán a kongói állam nem indított el, sőt, a telefonon levő hívás listát is, ahonnan a könnyen lehetett volna látni, hogy kik fenyegették őt, meg kik kínáltak neki csúszópénzt, ezt sem voltak hajlandók senkinek sem kiadni.
0: Hogyan történt a boldogalvatás, aki kezdeményezte?
1: Kezdettől fogva a Szent Egidio közösség látta, fölismerte az ő életszentségét, és támogatta a boldogálvatás folyamatát, és végül is Ferenc pápa volt az, aki jóvá hagyta az ő boldogálvatását. Az első terv az volt, hogy ott Kongóban, Goma városában, ahol ő élt, és ahol nagyon sokat segített, ott legyen a boldogálvatás, egyébként így is készült a helyi egyházmegye, de sajnos viszályok, háborús helyzet okozta azt, törzsi ellentétek, hogy nem lehetett helyben megtartani, és végül is Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában avatták őt boldoggá 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy nagyon szép ünnep keretében, ahova hála Istennek sokan el tudtak jönni. Kongóból is ott volt például az ő édesanyja, aki nem is annyira idős még, aki az ő nevelésében, hitében nagyon fontos szerepet játszott, és ott voltak a testvérei. És egyébként 11 testvér közül ő a legidősebb.
0: Milyen példát ad nekünk magyaroknak?
1: Floribert álmodott egy igazabb Afrikáról. A kedvenc éneke ez volt, Afrika föltámadása. És úgy gondolta, hogy ebben neki is szerepe, felelőssége van. És ha kell, akár az életét is kockára teszi, odaadja. Nem csak Afrikában van igazságtalanság, korrupció, egyesek meggazdagodása másoknak az igen gyakran koldus szegény élete. Akár Magyarországra is gondolhatunk. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 400 ezer gyerek van, aki nagy szegénységben nő föl, és alig kap esélyt arra, hogy egy minőségi oktatásban részesülve, munkahelyre eljutva egy emberhez méltóbb életet élhessen. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 800 ezer olyan nyugdíjas van, akiknek a nyugdíja 140 ezer forint vagy annál kevesebb. Kellenének itt is olyan emberek, akik álmodnak. Egy igazabb, egy szegényekre, betegre, idősre odafigyelő országról. A kereszténységnek ez a küldetése, hogy kovász legyen, bátran merjen szót emelni a leggyöngébbek, az elnyomottak, a szenvedők érdekében.
0: Szőke Péter a beszélgetőtársunk, ő a Szent Edigio közösségnek a magyarországi felelőse. Először a közösségről kérdezzük, mit kell tudni erről?
2: Ez a közösség Rómában született 1968-ban, nem sokkal a II. Vatikáni zsinat után, és hát a zsinatnak a szellemisége nagyban meghatározta a közösségnek az életét, születését és később a karizmáját. Világiak hozták létre, gimnazista diákok alapították. Andrea Riccardi 18 évesen kezdte el a barátaival együtt olvasni a Szentírást, kezdtek imádkozni, mindenből ihletet meríteni arra, hogy a szegények barátai legyenek, úgyhogy először egy római nyomornegyedben segítettek nagyon-nagyon szegény olasz gyerekeknek, dél-olasz gyerekeknek, aztán később ugye más városokban is elterjedt, főleg diákok terjesztették ezt a szellemiséget. Ma már a világ 80 országában van körülbelül jelen, kisebb-nagyobb közösségeink formájában. A Sant'Egidio így Budapesten, Pécset, Monoron is, Győrben is van néhány barátunk. És hát Afrikában pedig számos országban, a magyarországinál sokkal nagyobb létszámú közösségeink vannak. Így például Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, annak is az északkeleti Kivu nevű tartományában, ahol Floribert Buanacsúj élt, és ahol vértanúhalált halt. A közösség fiatal tagja volt, mindössze 26 évesen gyilkolták meg. In odium fidei, tehát a hit iránti gyűlöletből ölték meg, ahogy azt a boldogalmatási dekrétum rögzíti, hiszen ő a korrupció mártírja, mert nemet mondott a pénz diktatúrájára, nem fogadta el a kerőpénzt, és ezért a csempészek, akik ott élet és halál urai, megölték, de ez a gesztusa nem volna érthető a hite nélkül. Tehát ő azt kérdezte, mielőtt meghalt, hogy Krisztusban élek vagy sem, Krisztusért élek vagy sem. Ha igen, akkor jobb meghalni, mint elfogadni a kenőpénzt. Úgyhogy vállalta ezt az utolsó áldozatot is, de egyébként az egész életét már korábban másoknak adta. Utca gyerekekkel foglalkozott, szegényekkel, főleg szegény gyerekekkel foglalkozott, tehát másokért élt és halt meg.
0: Önök kezdeményezték a boldogalvatását. Miért szerették volna így elismertetni az életét?
2: Az élete példa a fiatalok előtt Afrikában, Kongóban elsősorban, de azon túl mindenütt. Ferenc pápa, aki ugye Kinshasában járt 2023-ban, mondta ezt, hogy tekintsetek Floribert Buanacsúira, aki akkor még a boldogalvatás előtt állt. Ő nem csak a kezét tartotta tisztán, hanem a szívét is, mert olyan életút az övé, amelyik megmutatja azt, hogy lehetséges a rosszat jóval legyőzni, lehetséges teljesen eszköztelenül, fegyvertelenül, puszta kézzel szembeszállni a gonosszal, a pénz, a hatalom bálványaival, és így nyomot hagyni a történelemben, megváltoztatni a világot. Ez egy fiatal kereszténynek az életútja és vértanúsága az övé, amely egy olyan korban, amely tényleg a materializmus diktatúrája alatt nyög, amely a háborúk borzalmaitól szenved. Ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy a harmadik világháború már zajlik csak darabokban. Rendkívül releváns. Floribert az evangéliumot olvasta, hallgatta, imádkozott, és így tudta megőrizni tisztán a kezét és a szívét, és azt mondta, hogy azért születünk, hogy nagy dolgokat tegyünk. olyan kereszténységről tanúskodik tehát ő, amelyik a történelemben él, a történelemben hat, és meg akarja változtatni, és meg is változtatja a valóságot.
0: Ő tanult ember volt, említették könyvbemutatón, hogy diplomát szerzett, és továbbadta a tudását, tanította az utca gyerekeket.
2: Igen, ő jogi diplomát szerzett Kinshasában, a fővárosban, ugyan nem ezt tanította, hanem egyszerű dolgokat tanította a gyerekeknek, betűvetést. Elsősorban a béke nyelvezetét, ugye, mert ott egy ilyen etnikai villongásokkal terhelt légkörben nagyon fontos azt mondani, hogy keressük azt, ami közös bennünk, ne azt keressük, ami elválaszt. Ugye sokféle nyelv, sokféle etnikum van ott jelen. Floribert mindig azt mondta, én kongói vagyok. De közben ilyen hogy nyelv, hogy kongói nincsen. Ő maga is vegyes házasságból származott, a szülei két különböző etnikumhoz tartoztak, és nagyon könnyű ott azt mondani, hogy hát a másik etnikum az a rosszabb, az a hibás, ő teszik tönkre az a hazánkat, stb. Hát ez ugye ismerjük, nem csak Afrikában probléma, a nemzetiségek közötti villongás, a nacionalizmus. Floribert élete azt is megmutatja, hogy az evangélium erejével, a testvériségben fölül lehet emelkedni a nacionalizmuson, az etnicizmuson, tehát azon, hogy a másik nyelven beszélő embert, a másik néphez, nemzethez tartozó embert megvessük, lenézzük. Mindenki legyen testvér, ahogy a Ferenc pápa enciklikája is mondja, Fratelli Tutti.
0: A könyvről kérdezem, hogy melyik országban jelent meg, hogyan ismerik őt a világban?
2: A könyv Francesco de Palma munkája, ő egy olasz irodalmár, aki a közösség tagja, a római Szent-Egidio közösség tagja, megtanult szuahéliül egyébként, és Kongóban sokszor járt, kutatta Floribert életét, kutatta az ország történetét, elég sok nyelvre fordították le, angolra, franciára biztosan, talán hollandra, németre, és hát a magyar kiadás nagyon előkelő helyen szerepel, talán a 4.-5. nyelv, amire lefordították, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: A szülőhazájában mennyire ismerik őt?
2: Egyre inkább, ahogy itt a könyvbemutatón elhangzott Székely János püspök úr szájából, ha ma valaki karakánul visszautasítja a korrupciót, akkor azt mondják rá, hogy buanacsúi.
0: Ez magyarul mit jelent?
2: A Floribertnek volt a családneve buanacsúi, vagy hát ilyen törzsi név, leopárt főnököt jelent, ha jól emlékszem, vagy ha jól értettem. Hát ugye a bátorság, ez a nagyapja neve volt, akit szintén megöltek egyébként, de őt politikai jogokból ölték meg 1964-ben, a polgárháború idején, mindenképpen a bátorságra utal.
0: Kuzmány István a beszélgetőtársunk, ő a Magyar Kurír főszerkesztője. Az ő nevéhez fűződik ennek a könyvnek a kiadása. Hogyan is gondoltak, hogy megjelentetik a könyvet ennek a boldogalvatott fiatalembernek az életéről?
3: Ennek két oka van, az egyik a személyes, hiszen a Sant'Egidio közösségnek a Vincenzo Paia által kiadott minden évben az adott napok evangéliumhoz adott magyarázatos könyvét is mi szoktuk kiadni, tehát amikor a Szőke Péter megkeresett bennünket, akkor már ismertük úgymond egymást. A másik pedig az, hogy a Magyar Kurírnál törekedünk arra, van egy kitekintő rovatunk, ahol azokat a híreket hozzuk, ami Libanonban, Afrikában, Ausztráliában, tehát a világegyházban történik. És nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan úriembert, egy olyan boldogot mutathatunk be, akinél biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországon nem ismeri senki.
0: Még nem mondtuk el, hogy Floribert 1981-ben született, és 26 éves korában rövid élete alatt sok mindent tett. Mi az, amit kiemelne?
3: Nála általában mindenki ismeri, vagy leghamarabb azt olvassa el, hogy hogyan halt vértanú halált. De nagyon fontos az, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból való döntése volt, hanem előtte az életében sokszor kiemelte, hogy számára a pénz, az anyagiak nem jelentenek semmit. És ő ezt nem csak szlogenszerűen mondta, hanem komolyan is gondolta, ahol tudott, segített a környezetében. Tehát az ő élete az egyértelműen egy irányba, méghozzá a jó Isten és az országa felé mutatott.
0: Mely országokban adták ki a könyvet?
3: Pontos választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy ahol a Sant'Egidio közösség jelen van, már pedig ők számtalan nagyobb nyelvterületen, mint jelen vannak, ott ez a könyv az adott nyelveken megjelent. Így büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon magyarul is megjelent.
0: Hol lehet hozzájutni a könyvhöz?
3: A könyvhöz az Újver webboltban lehet, tehát hogyha valaki nem Budapesten él, ott meg tudja rendelni, illetve ha valaki Budapesten jár, akkor a Ferenciek terén, Kárpátia udvarban található a könyvesboltunk, Újember könyvesbolt a neve, ott meg lehet vásárolni.
0: Beszélgető társunk Tulnár Zsuzsa, ő fordította a könyvet. A Magyar Kurír munkatársa egyébként, és a Szent Edigio közösségnek a tagja. Olaszból fordította a könyvet. Milyen volt az olasz könyv, mennyire jeleníti meg azt az életművet, amit lefordított?
4: Fantasztikus a könyv, egy nagyon megrendítő történet, és nagyon olvasmányosan írta meg Francesco de Palma. Egyébként a boldoggálvatási eljárás dokumentumaiból indult ki, úgyhogy rendkívül sok konkrét tény is van benne, de mindezt sikerült úgy leírnia, hogy nagyon magával ragadó, olvastatja magát, nagyon-nagyon megrendítő. Tehát a különböző fejezetekben, amikor Kongóról beszél, vagy amikor a fiatalságáról beszél Floribertnek, amikor a vértanúságáról beszél, mindegyik részben van valami több, van valami olyasmi, amiből így felragyog azt, hogy ennek a fiatal fiúnak ebben a rettenetesen nehéz környezetben mennyire ragyogó az életszentsége.
0: Milyen műfajú lett a könyv? Tehát életrajz, vagy dokumentum, regény, vagy regény?
4: Hát a könyv különböző fejezetekre oszlik, igazából inkább talán életrajznak mondhatom, de közben nagyon jól leírja a kongói valóságot is, és nagyon szépen leírja a Sant'Egidio közösség szellemiségét. Nagyon szépen leírja azt, ez egy fontos vezérfonal a történetben, hogy Floribertnek milyen fontos volt a Sant'Egidio közösségben a szegények és a gazdagok barátsága. Mennyire fontos volt neki, hogy a szegények világa és a gazdagok világa közel kerülhet egymáshoz, hiszen ő egy jómódú fiú volt, és elkezdett járni a szegény gyerekekhez. Nagyon fontos benne a Sant'Egidio közösség tanúságtétele is. Sokszor szó esik például azokról a találkozókról, amelyeket általában Ruandában tartottak, de nem csak ruandai fiatalok mentek oda a Sant'Egidio közösség nagy találkozóira, hanem kongói fiatalok is mentek oda, és többféle etnikumból mentek oda fiatalok, és ezek a találkozók nagyon-nagyon fontosak Floribert számára, aki azt gondolta, hogy ő kongói, tehát hogy nem volt hajlandó belemenni az etnikumoknak az összecsapásába. Azon kívül pedig hallgatta a Sant'Egidio közösség alapítójának, Andrea Riccardinak az elmélkedéseit, tanúságtételeit, aki egyszer arról beszélt az egyik húsvéton, hogy az utcagyerekek milyen fontosak, hogy látogassuk az utcagyerekeket, és akkor Floribert volt az, aki Gomában elkezdte látogatni az utcagyerekeket, akiket ott mai bobónak hívnak, és mindenki tart tőlük, fél tőlük, gonosznak tartja őket, ő pedig a barátaival közel lépett hozzájuk, és azt mondta, hogy az élet igazságtalan, ők ugyanolyanok, mint mi. És sőt, nem csak, hogy ugyanolyanok, mint mi, hanem ha valakinek szólunk, az óriási város egyik szegletében a hír pillanatok alatt elterjed mindenütt, hogy valahol ételt osztunk, mert hogy az utcagyerekek nem önzőek, tanulhatunk tőlük.
0: Ő úgy állt az emberekhez, hogy segített nekik.
4: Igen, igazából a barátjukká vált. Megrendítette őket a sorsuk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt számára, hogy azt gondolta, hogy nem különböznek tőlünk. És a könyvben egy szintén nagyon fontos gondolat az, hogy igazából a vértanúság

0: A politikai, a gazdasági hatalom még mindenki része ennek. Tehát ez egy olyan gépezet, ami azt gondolja, és látszólag úgy is működik, hogy semmi nem állíthatja meg. És Floribert olyan volt, mint egy bot a küllők között, hogy egy egyszerű, hétköznapi fiatal ember, és mégis meg tudta állítani egy pillanatra ezt a gépezetet. Nagyon különleges szerintem az is ebben a könyvben, hogy arra is rávilágít, hogy abban a társadalomban senki nem gondolta akkor, és soha nem gondolja senki, hogy egy ilyen eset feltűnhet. Rengeteg ilyen dolog történik. Nagyon sok embert eltesznek láb alól, mert útban van. Tehát sok minden miatt elteszik az embereket. Nagyon egyszerű, valaki valaminek a szemtanúja elteszik láb alól. És teljesen természetes, hogy mindenki azt gondolta, akik elkövették a bűnt, hogy senkinek nem fog feltűnni. És annyira csodálatos, hogy az egyház, a Szent Egidio közösség, vagy az Úr kegyelme által Floribert egy ragyogó példa lett, hogy az ő története nem veszett el a semmibe, hanem világít előttünk, az afrikaiak, európaiak előtt, mindenki előtt, különösen a fiatalok előtt ad egy csodálatos példát, ami elképesztően fontos az afrikai fiataloknak, akik egy olyan környezetben élnek, ahol semmi nem motiválja őket, nem mutatnak fel nekik utakat, értékeket. De hát sokszor igaz ez az európai társadalmainkra is, hogy a fiataloknak nagyon nehéz célokat látni maguk előtt, és Floribert egy gyönyörű példa a fiatalok előtt.
1: Szűcs Adél a beszélgetőtársunk, ő egy fiatal hölgy, hívőként részt vett a Boldoggalvatáson, tavaly júniusban Rómában. Milyen élményekkel tért haza?
2: Fantasztikus érzés volt ott lenni Floribert Boldoggalvatásán. Személy szerint ez volt az első boldoggalvatási szertartás, amin részt vettem, és azért volt nagyon megható, mert akkor még én is 26 éves voltam. Annyi, mint Floribert, amikor mártírhalált halt, azért számomra ez különösen megindító élmény volt, és fantasztikus érzés volt látni az afrikaiak hitét, szeretetét, és azt az örömet, ami belőlük árad, hogy végre az ő általuk szeretett Floribert személyében egy boldogot kapott a közösségük.
1: És hogyan zajlott maga a szertartás?
2: A szertartás a Floribert himnuszával kezdődött, illetve behozták a Floriberthez kötődő erekét, ami az ő zakója volt, amit a halála napján viselt. Ez nagyon megrázó élmény volt, hiszen vérfoltok látszódtak rajta, teljesen szét volt szaggatva, de ugyanakkor viszont nagyon nagy tanúság volt ez az ő hitéről, és nagyon sokat énekeltek, táncoltak az afrikaiak, és maga az egész szertartás teljesen örömteli és gyönyörű volt. És ami még külön érdekes, hogy másnap voltunk a Szent Péter Bazilikában a közösségi társaimmal, és így sétálgattunk, és felismertem egy férfit, aki egy Floriberthez kapcsolódó ruhát viselt. És elkezdtünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy a kollégája volt a vámnál. És ez számomra olyan hihetetlen élmény volt, hogy a Szent Péter Bazilikában találkoztam valakivel, aki Floribernek a munkatársa volt.
1: A könyvet azt már megnézte, vagy most találkozott vele ön is először?
2: Én már ezt elolvastam korábban angol nyelven, illetve most magyar nyelven is, és korábban írtam is pár cikket már Floribert életéről, szóval nem volt idegen számomra a téma.
1: Hová írta a cikket?
2: Írtam egyet a 777-hez, illetve a Szemlélekhez.
1: Mi a cikkeknek a lényege?
2: Mindkettőben tulajdonképpen beszerettem volna mutatni azt az utat, ami Floribertet az életszentséghez vezette, és azokat az alapokat, evangéliumi alapokat, amelyek az ő áldozatában segítették őt, illetve át a mártíromságában.
1: És melyek ezek az evangéliumi alapok?
2: Az egyik, ami egyébként a közösségünknek az alapja, nyilvánvalóan az ima. A Floribertről tudjuk, hogy mindig magánál tartott egy kis Bibliát, és rengeteget olvasta a Szentírást, és ő maga azt mondta, hogy ha szomorú vagy bármi problémád van, akkor olvasd az evangéliumot. A másik ilyen a szeretet, a szegények szeretete. Ő a Máté evangéliumának 25. fejezetéből kiindulva minden szegényben Jézus Krisztust látta meg, és hát végül pedig a béke, ami szintén ugye Krisztus békéje volt az ő szemében, és ő ezt a békét szerette volna elhozni egész Afrikára.
1: Az előbb említette, hogy Floribert himnuszával kezdődött a boldoggalvatási szertartás. Ez miről szól ez a himnusz?
2: Ez két nyelven

0: volt egyébként szuhaéli, illetve olasz nyelven, ez Floribertnek a tetteit dicsőíti, illetve hát egyfajta felhívás a korunk fiataljai számára, hogy ők is legyenek olyanok, mint Floribert. Én nagyon szívesen hallgatom egyébként magam is ezt a himnuszt.
1: Hatással van a fiatalokra.
0: Rám abszolút igen, szerintem nagyon szép dal.
1: Budapesten voltunk egy könyvbemutatón Floribert Kuan Csúinak, a kongói boldoggá avatott fiatalembernek az életéről szól ez a könyv. Az a címe, hogy aki a rosszat jóval győzte le. A magyar kiadást mutatták be a mai nap. A könyv megvásárolható az Új Ember kiadónál. Császi Erzsébetet hallották.

0: Klemens Zsuzsa beszélgetőtársunk, a budapesti Szent Edédzsó közösség tagja. Neki napi ismeretei vannak Kongóról, ahol Floribe élt és meghalt. Ma hogy zajlik ott az élet, és mit csinál az önök közössége az ottani emberekért?
1: A közösségünkben, Kongóban és mindenhol a világon nagyon sok fiatal van, akik nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, és ők mesélnek arról, hogy mindenért fizetni kell, tehát semmi sem ingyenes. Hiába lenne mondjuk az állam által, vagy az egyház által biztosított iskola, vagy egészségügyi ellátás, de ezeken a helyeken is, ahhoz, hogy a szülők beírassák például a gyerekeiket, fizetni kell, és a családok többsége ezt nem tudja a gyereke számára megtenni. Egy másik nagyon nagy probléma, amivel a fiatal barátaink Kongóban találkoztak, az, hogy fizetni kell például az anyakönyvezésért, tehát a gyerekek megszületése után egyrészt el kell utazni a fővárosba, vagy egy nagyobb városba, ami már nagyon nagy összeget jelent egy szegény vidéki család számára, másrészt pedig hát valamiféle adót vagy költsége van ennek az anyakönyvezésnek, és emiatt nagyon sok gyerek nincs regisztrálva, tehát könnyen eltűnhetnek, így akár a bűnözés hálójába is kerülhetnek, eladhatják őket gyerekkatonának, vagy prostitúció áldozatai lehetnek, vagy szervkereskedelem áldozatai, és ezért a közösségünk kezdeményezése, hogy ezekben a szegény térségekben felkutatni a családokat, és rávenni őket, hogy kifizetik helyettük az anyakönyvezés díját, de legyen neve a gyereknek, és legyen regisztrálva, mert az, aki államilag létezik az állam szempontjából, az egyfajta védettséget is jelent. Mi ezt így Európában talán nem is értjük, hogy milyen nagy jelentősége lehet ennek a dolognak ott, ezekben a szegényebb térségekben.
0: Tehát mivel segítik még az ottani embereket, milyen tevékenységet folytatnak?
1: Ahogy így hallottuk a könyvbemutatóban is, Floribe történetében nagyon sok az utcagyerek, nagyon sok az árva gyerek, sok az éjc árva, és ezek a fiatalok a gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat. Gyönyörű képeket láttam én már erről a közösségben. Van, hogy csak egy terebélyes falat gyűjtenek össze 20-30 gyereket, és írni, olvasni tanítják őket egy tábla segítségével, de van, hogy valami fedett helységet tudnak szerezni. Ez a lehetőség tulajdonképpen felkészíti a gyerekeket arra, hogy ha majd iskolába kerülnek, ha oda kerül a sor, akkor jobban megállják a helyüket. De nagyon sok gyermek számára ez az egyetlen iskola, amit elvégez. Ezen kívül az utóbbi években megerősödött az idősek elhanyagolása, a családok szétesése itt is. Addig, amíg régen ugye az öregek voltak a tudás és a bölcsesség forrásai, most már Afrikában is országok többségében elvesztették ezt a szerepet, a társadalomban, és aki sokáig él, az terhet jelent egy szegény család, vagy egy szegény törzsi társadalom számára, és sokszor találkoznak az afrikai közösségeink avval, hogy az időseket elkezdik üldözni, rájuk fogják, hogy biztos az ördöggel cimborálnak, hogy ilyen sokáig élnek, és ezért a közösségeinknek nagyon új, de hát fontos tevékenysége, hogy az időseket megvédjék, és befogadó helyeket alakítsanak ki a számukra, vagy felépítsék a kunyhójukat, tehát, hogy ilyen egyszerű módon, de védelmet próbálnak nyújtani a számukra.
0: Akkor önök tulajdonképpen Floribert tevékenységéhez hasonlóan segítik az embereket?
1: Igen, a közösségben azt szoktuk mondani, hogy senki sem olyan szegény, hogy ne találhatna nálánál szegényebbet. Tehát a mi magyarországi közösségeink is világiakból állnak, akik a polgári foglalkozásunk mellett, vagy a fiatalabbak ugye az iskola mellett segítünk hajléktalanoknak, segítünk magányos időseknek, vannak szegény családok, ukrán menekültek most, amióta háború van, ukrán menekült anyukák és gyerekek, és ővelük próbálunk rendszeresen találkozni, és egyfajta barátságot kialakítani, mert nem csak anyagi szegénységről van szó, hanem arról, hogy nagyon sokan elvesztették a családjukat, hogy háború elől menekültek, hogy magányosak, és ez az egyik legnagyobb szegénysége az időseknek sokszor, hogy nagyon magányosak.
0: És hol lehet önökhöz csatlakozni?
1: Bennünket leggyakrabban a 9. kerületben, a Gát utcában lehet megtalálni. A Gát utca 4-ben van a Canisius Szent Péter templom, és itt tartunk rendszeresen imádságokat, itt készítjük a szendvicseket a hajléktalanok számára. Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap ide járunk misére, tehát vasárnap 4 órakor itt van Szent Mise. Szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a közösség munkája, és szívesen megismerne bennünket jobban.
0: Egyéb városokban hol vannak még jelen?
1: Pécset van egy nagyobb közösségünk, Monoron és Győrben vannak néhányan a közösségünkből.
2: Egy afrikai vértanú boldog fiatalember Floribert Buanacsui életéről jelentette meg az olasz nyelven írt kötet magyar fordítását az Új Ember kiadó. Császi Erzsébet összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kassinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a család évétől kezdődően, azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulásuk alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú berket, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm emeljenek a Duna vízszintjén, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését a Facebookon. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében, közölte a 40 szervezetet tömörítő hálózat az MTI-vel. Közleményükben kiemelték, hogy az akadályok nélküli utazás egyben a tanuláshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezeken keresztül pedig a társadalmi státusz az életszínvonal emelkedésének lehetőségét is jelenti. Ez különösen igaz a látássérült emberekre, akik nem vezethetnek járművet, ezért alapvetően a közösségi közlekedés állapotától függ, hogy hová tudnak eljutni. Hangsúlyozták hozzátéve, hogy a fogyatékossággal élők jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény is kimondja a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés jogát. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban, és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését, amelyek alkalmazásával az utas is megtudja, melyik vágányon vagy kocsi állásnál tartózkodik. Továbbá a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat, sorolták. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A Várpalota külterületén kitört tűzben már megakadályozták a lángok tovább terjedését. Öskű és Hajmáskér között azonban mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, valamint lakóházakat is veszélyeztet. Tájékoztatott a katasztrófa védelem a honlapján. A közlemény szerint Veszprém vármegyében, Várpalota külterületén a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves, bokros, cserjés terület, a tűz présházakra is elterjedt. A tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert. Jelenleg három vármegyéből a pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői, a székesfehérvári és a siófoki hivatásos egységek a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett toltják a lángokat. Ettől nem messze, Öskői és Hajmáskér között a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltották. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hippolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző
2: adást. Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakócz Tamás pedig, kihasználva a magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddigi hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk az egri
1: élete.
2: Így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakócz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
1: Hát meg főleg azért, mert itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzése, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
2: Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen II. Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakócz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
1: Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
2: Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagy vonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben ugye a Tihamér város rész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, hivatalosan Szprecsányi Lajos érsekkert. Ott mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szerecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget, ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakócz Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.

0: Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
1: Igen, hát annak idén ugye, hát az talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
0: Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
1: Az majd szépen
0: fokozat. Később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
1: Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap. Itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát Konstantinápoly latin patriarkája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos, kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben ért az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
0: Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
1: Esztergomban.
0: És ezeket a...
1: Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
0: Budán.
1: Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint a pápa. Úgy hívunk, hogy pápa, uh-huh. Így van.
0: És mondjuk például ez a konstantinápolyi patriarka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett. Azért.
1: Ez nem igazán, mondom, ez valójában egy nagyon fontos, kitüntető cím.
0: Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
1: Így van.
0: Tehát egy presztízs növelésre mindenképpen alkalmas.
1: Pontosan.
0: Jó, bepolitikázzunk még tovább, tehát hogy
1: talán egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét. Például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. Majd azt hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrix-szal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrei prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrei prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrei rendet.

0: sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
1: Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendi?
0: Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendben belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Uh-huh. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1511.

0: Mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni?
1: Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdéses.
0: Hát nyilván nem a parasztságé, igen.
1: Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze, hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól, hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
0: De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztség halmozással volt a bajuk, vagy Bakó személyével?
1: Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló kez alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlós ura lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.

0: De például voltak olyan elődei, ugye, aki Beckenszlóer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, ha nem a nemességnek, tudtak nagyon sok pozíciót betölteni. Bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát ugye elég sok mindent összetudott harácsolni magának. Csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
1: Az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb a mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Uh-huh. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok méltatlan életű főpap, sőt, ugye pápa jelenik meg ebben az időszakban, ami nem növeli az egyháznak a tekintélyét, hanem inkább rombolja.
0: Ez milyen fajta ambivalencia tényleg, hogy ugye itt az emberek személye, tehát az erkölcsössége volt megkérdőjelezhető, hát ugye a klasszikus reneszánsz pápákról, hogyha beszélünk, de ugyanakkor meg építés...
1: Pont az ő korúban vagyunk, tehát itt emlegetjük...
0: Tizedik Leót, meg
1: néhány percenként hatodik Sándort, majd fogjuk emlegetni második Gyulát is.
0: Így van, de hogy azt a fajta ambivalenciát értem, hogy ugye itt ugye a reneszánsz pápák és a személyük, hát sajnos ugye az erkölcstelenségüket, ezt tudjuk, ezt nem lehet letagadni, de ugyanakkor meg ugye az építészetben, meg a kultúrában, meg a műveltségben meg mekkorát adott tényleg ez a kor. Tehát, hogy ez olyan érdekes kettőség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében. Pápák meg valahogy meg az egyházon belül
1: nézzük itt a mi érsekünket, Bakócz Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is. Tehát egyrészt látjuk Bakócz Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, uh-huh. vagy a főpapi tisztségével.
0: Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát, hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát, hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakócz Tamás védelmében, nem védelmében, az, nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
1: Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül, tehát a Kárpátokon túl, a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek. Na, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal, a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét.

0: Ebből is látszik, hogy na ezután akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, tehát 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vet a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye a rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a magyar királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugye bár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója Magyarországnak. Bárcsak rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot fölhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye északkeleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származású tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot, különösen ebben az időben, még különösen az Égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi azt, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
1: Hogy azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat, onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta, és ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt.
0: Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal, egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
1: Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy a második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt is, te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
0: Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
1: Igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak, ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyással volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
0: Ráadásul idősebb is volt, mint második
1: Ulászló. Hát máshol is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye amikor a bátyja a feleségét elvette aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
0: Igen, de feltételezték, hogy meddő. De ezt nem lehetett biztosra tudni. Hát abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjog szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakócz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
1: De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
0: Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyélbe ütötték, ez egy szövetség volt aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánszándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
1: Melyik volt ez az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
0: Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
1: Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakócz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozata a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. E célra azonnal több mint 6,16 milliárd forint egyszeri átcsoportosítást rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára. 8 millió forint sérelemdíjat állapított meg a fővárosi ítélőtábla jogerősen egy férfinak, akit úgy megvertek a foglárok a tököli börtönben, hogy ki kellett venni a lépét, tájékoztatta a sértett jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság az MTI-t. A 2018. szeptemberében elszenvedett bántalmazás után Sárközi Zsoltan életmentő műtétet kellett végrehajtani, illetve maradandó fogyatékosságot, 13,5%-os egészségkárosodást és máig tartó poszttraumás stresszavart állapítottak meg nála, ami jelentősen leszűkíti munkavállalási lehetőségeit, tartalmazza a közlemény. Az ítélet szerint a kertérítés mellett a tököli börtönnek magánlevélben kell bocsánatot kérnie a bántalmazás miatt, amit nyilvánosságra is hozhat az áldozat, tették hozzá. Az Európai Unió 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az ország középső és nyugati részét sújtó 7,4-es erősségű földrengés után, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleménye szerint a földrengés több tartományban és városban okozott jelentős károkat, és több száz ember vált a katasztrófa áldozatává. Az uniós támogatásból az EU helyszínen dolgozó humanitárius partnerszervezetei a többi között egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, ideiglenes menedéket és élelmiszert biztosítanak a károsultaknak. A segítségnyújtás része továbbá a veszélyeztetett emberek védelme és a készpénz támogatás. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sincs. Látszik ugyanakkor, ahogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el a legkésőbb a fiatalok a szülői házat, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról, a 16 és 29 év közöttiek 89,1%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 30,9 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30,2 év az átlag. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink! A következő percekben Tolnai Klári felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

csak menj, kedves, jó éjszakát. Hát ide jutott

A sors ebbe is beleszólt, és nékünk válni kell. Bárhogy fáj. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok

sóhaját. Mint minden padnak, ennek is két vége van bizony. Az egyik végén néni ül, bácsi a másikon, s a tárna korhat közepén egy vésett szív borong. Emléke

árnyékot nyújt az alkonyat, borong a kedv a szív. Nem súgalom, a pad se szól a két öreghez, így. Az emlék él külön-külön, pedig hát egy titok, a boldog ifjú.

de azt haza nekem. Aznap egy kép

Belibbentem a porondra, ezüst köpenyben, rózsaszín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a számot, férjemnek hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog,

Az eszpresszóban zongorista játsz. Rég csodálom fürgekét kezét, a szeme olyan szomorúnak látszik, bánatosan tekint egyre szét, mintha mindig valakire várna, mellette áll üresen egy szék. Egy dalnál, mintha halkulna a lárma, s az ének, mintha nekem szólna itt. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérne valaki. Csak észrevenne, nekem ennyi kell, és akkor tőlem úgy sem menne el. De senki sincs,

hát odaülök én. A zenész arcán végre mosoly éled, s remény csendül át az énekén. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérné valaki.

a táncosom elköszönt és meghajol. Egy emlék háromnegyedbe bennem kering ma egyre, bárhogy fájdítja szívemet.

most van még egy táncom, s már nincsenek érveim. Mit érzek, csak az van, és nincs más jelen. Mi elmúlt, az most már jelentéktelen. Hisz van még egy csodás nagy álom, csak dúdolt, hogy egy-kettő

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tolnai Klári felvételeiből hallottak válogatást. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. augusztus 13-án csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai nap gondolatom Johann Wolfgang von Goethétől származik, és a következőképpen hangzik. Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. A folytatásban természetesen szeretném köszönteni ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy Uram e napon, melyen te állandóan mellettem leszel. Áldott légy Szentlélek a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked Jézus az Atyafia megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a te országod, szeretet Istenem, mindannyiunk szívében. Ez szép mai napon is. Amen. Most pedig a folytatásban ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. Fél 6 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Ipolyokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és a folytatásban ezúttal is fellapozzuk majd a kalendáriumot, felelevenítve augusztus 13-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perctől számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Ahol az emberek tudnak együtt imádkozni, ahol az imádság megnyeri Isten tetszését, ahol megragadóan és nyíltan megvallják, Jézus itt van körünkben, Jézus az Isten fia, és a mi testvérünk, mert Istenünk, te vagy a mi atyánk is. Ahol az emberek nem felejtik el szeretni egymást, ahol megosztják a többet azzal, akinek kevesebb van. Ahol a beszélgetés közben többször szerepel a mi és a miénk, mint az én. Ott megvalósul az igazi keresztény család. Ott van az egyház, és ott van az Isten is.

0: hallgassák meg híreinket.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két part a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással per héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. Sajtóinformációk szerint szerdán nyomozók jelentek meg az UMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és Róbert Károly körúton, és a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint azt, hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Az országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelven, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünneplésére csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üsztörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szentatya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szentatya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkárosodott. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appennine hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdebois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Erbül a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit Sziget a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb betétele érdekében, közölte a 40 szervezetet tömörítő hálózat az

hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban, és akusztikus utas tájékoztatási rendszerek kiépítését, amelyek alkalmazásával az utas is megtudja, melyik vágányon vagy kocsi állásnál tartózkodik. Továbbá a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat, sorolták. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, melyet 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 per személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon a jól ismert Hernyó Bece nevű motorvonatok közlekednek majd, amelyek vezérlőkocsijában kerékpárszállításra is lesz lehetőség. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plusz alkalmazásban. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Augusztus 13-a, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő ipolyokat. Az ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytosz név latinosított formájából származik. Jelentésem a lovakat kifogó, eloldozó. Híres Hippolitok és ipolyok, Esztei Ipoly, esztergomi érsek, és az a kitalált szereplő, aki a Hippolita lakály című film főszereplője. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Ipoly nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Augusztus 13-án javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1895-ben Álmosdon született Barta István vízilabdázó. Magántisztviselő volt, 1912-ben a Nemzeti Sportklubban kezdett úszni. Mint mellúszó, 1924-ben és 1926-ban országos bajnokságot nyert 100 méteren. 1923 és 1928 között a harmadik kerületi vívóegylet csapatának kapusa, mellyel háromszor nyert bajnokságot. 1930 és 32 között az UTE bajnok csapatának háló őre. 1924 és 32-ben a magyar válogatott vízilabda rangcsapat kapusa volt, amely 1932-ben Los Angelesben olimpiai bajnokságot, 1928-ban Amsterdamban olimpiai második helyet, 1926-ban Budapesten, 1927-ben Bolonyában és 1931-ben Párizsban Európa bajnoki címet szerzett. Barta István 50-szer volt tagjam a válogatott vízilabda csapatnak. 1906-ban Nagyszebenen született Borsos Miklós, magyar szobrász, éremművész, grafikus. Az erdélyi Nagyszeben városában látta meg a napvilágot 1906. augusztus 13-án. Családja a román betörés elől 1916-ban Győrbe menekült. Győrben a helyi Bencés gimnáziumban végezte tanulmányait, mi alatt művészeti órákat is vett Pandúr Józseftől és Békési Leótól. 1922-ben családja végleg úgy döntött, hogy a városban telepednek le. Sikertelen főiskolai felvételie után Firenzébe utazott, ahol behatóan megismerkedett a reneszánsz művészettel. 1929-ben néhány hónapig hallgatója volt a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolának, de abba hagyta tanulmányait és helyettem, barátjával Pohárnok Zoltánnal inkább újabb vándorútra indult, ezúttal a francia Rivierára. Festőként 1924-ben mutatkozott be először egy győri kiállításon. 1932-ben a Nemzeti Szalon csoport kiállításán vett részt, utána több helyi kiállításon is, míg nem 1941-ben a Tamás Galériában rendezett tárlata feltűnően nagy sikert aratott. Hamarosan tagja lett a képzőművészek új társaságának, megbízásokat kapott, műveit sorra vásárolták a gyűjtők. 1943-ban az Ernst Múzeumban szerepelt egy csoportos kiállításon Barcsai Jenővel, Dési Huber Istvánnal, Gadányi Jenővel és Pálfi Péterrel. 1945-ben beválasztották a művészeti tanácsban, és ezért a fővárosba költözött. 1946 és 60 között az Iparművészeti Főiskola tanára volt, tanítványai közé tartozik Schrammel Imre is. Oktatott, de mellette mindvégig cselekvő egyénisége maradt a kor művészeti életének. Számos tanulmányutat tett, melyek egyikén találkozott Henry Moore-ral. 1966-ban a Velencei Biennálén képviselte szobraival, domborításaival a magyar művészetet. Több száz könyvet illusztrált részkarcaival, rajzaival, miközben 1968-ban a Győri Műcsarnokban, 1976-ban és 1986-ban pedig a múzeumi képtárban is volt önálló tárlata. 1976-ban a Magyar Nemzeti Galéria termeiben nyílt nagyszabású gyűjteményes kiállítása. 1979-ben a Győr városának ajándékozott műveiből a Káptalan dombon állandó kiállítás nyílt, és még ebben az évben a város díszpolgárává is avatták. 1989-ben jelent meg a munkásságát bemutató reprezentatív kötet. Szerzője L. Kovásznai Viktória művészettörténész volt. Borsos Miklós, magyar szobrász, éremművész és grafikus 84 éves korában hunyt el. 1927-ben Szombathelyen született Nagy László, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok műkorcsolyázó, orvos, edző, Nagy Marianna műkorcsolyázó testvérem. 1947 és 1958 között szerepelt a magyar válogatottban. Testvérével Nagy Mariannával versenyzett, páros műkorcsolyázásban több mint egy évtizeden keresztül a világ élvonalába tartoztak. Három téli olimpián vettek részt. Pályafutásukat az 1958. évi pozsonyi Európa-bajnokság után fejezték be. 1965-ben a Sportvezető és Edzőképző Intézetben műkorcsolya szakedzői oklevelet szerzett. Visszavonulása után az FTC nevelőedzője. 1966-tól 72-ig a Jászberényi Lehel Ese vezetőedzője volt. Tanítványai közül Almási Zsuzsa, később világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. 1960-ban Budapesten született Gál Gábor, magyar zeneszerző és gitáros, aki a Takács Tamás Dirty Blues Bandben és a Budapest Akusztik Bandben játszott. 2003-ban jelent meg szólóalbuma Egyedül címmel. 1976-ban Budapesten született Jelinek Emil, azaz Emilio, magyar énekes. Emilio 13 éves korában kezdett el érdeklődni a zene iránt, amikor nővére beleszeretett egy dobosba. Mivel sok időt töltött velük, egyre jobban kezdte érdekelni a hangszer. Néhány héttel később szülei meglepték egy dobfelszereléssel. 4 hónappal később már saját zenekarával koncertezett. Számtalan formációban dobolt és énekelt. 16 évesen már olyan nagy nevekkel játszott együtt, mint Szakcsi Lakatos Béla vagy Babos Gyula. Profi dobosként Emilio budapesti vendéglátós helyeken zenélt, szabadidőközpontokban koncertezett, szinte minden magyarországi jazzfesztiválon fellépett, és külföldön is sikereket aratott. 4 évig játszott a bécsi Hotel Marriottban egy zenekarban. Egyik alkalommal a jazzóriás Chick Corea is felfigyelt Emilióra olyannyira, hogy 2 dal erejéig beült mögé zongorázni. 2003. augusztusában tartotta Emilio siófoki debütáló koncertjét. Amellett, hogy kiváló énekes és dobos is egy szemében, a beatbox, azaz a szájdobolás technikája is nemzetközi szinten egyedülálló. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt, a mai napon hunytak el. Párizsban hunyt el Eugène Delacroix, francia festő. A romantikus festészet egyik legnagyobb alakja volt mind a kortársak, mind az utókor számára. 1865-ben Bécsben hunyt el Semmelweis Ignác, a gyermekágyiláz okának felfedezője, az anyák megmentője. Tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma is az ő nevét viseli, orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdtem. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre is, miszerint erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 1946-ban Csepelen hunyt el Ábel Jakab, magyar kenuzó. 1939-től 1946-ig a Csepeli Weiss Manfred tornaklub, illetve a Csepeli Munkás tornaegylet kenusa volt. 1942-ben, 1943-ban, 1944-ben és 1945-ben kenu 1-es 1000 méteren, 1943-ban kenu 1-es 10.000 méteren magyar bajnok volt. 1944-ben kenu 2-es 10.000 méteren, 1946-ban kenu 2-es 10.000 méteren magyar bajnok. Az első magyar bajnok kenus volt. A Csepeli Weiss Manfred gyár esztergályosa is volt, vízi baleset áldozata lett. Sírja a Csepeli temetőben ma is látható. 1994-ben Budapesten hunyt el Őrsi Ferenc, író, forgatókönyvíró. Leghíresebb műve a filmsorozatban majd regényben is megjelent, a Tenkes kapitánya. Őrsi Ferencnek Siklós városa díszpolgári címet adományozott. Forgatókönyvei alapján készült filmek, 1964-ben a Tenkes kapitánya, 1965-ben a Patyolat akció, és 1966-ban a Princa katona voltak. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 523-ban választották meg első János pápát. Első Szent János volt az 53. pápa. 523. augusztus 13-án választották meg a keresztény egyház vezetőjének. Rövid pontifikátusáról alig tudunk valamit. De az bizonyos, hogy életének ebben a szakaszában nagy próbát kellett kiállnia. A világi és egyházi hatalom Itáliában elhidegült egymástól ez alatt az idő alatt, viszont a kelet szorosabb kapcsolatba került a pápával. A katolikus egyházban ma van boldog 11. incepápa emléknapja is. 1521-ben történt, hogy a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. 1889-ben William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. Ki gondolná, hogy 1907-ben jelent meg New York utcáin az első taxi. 1961-ben Berlint szöges drótkerítéssel választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. 1965-ben adták ki a Beatles együttes Help című kislemezét. És végül, de nem utolsó sorban, ma van a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Kedves hallgatóink, augusztus 13-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két partját a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással per héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. Sajtóinformációk szerint szerdán nyomozók jelentek meg az OMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és Róbert Károly körúton, és a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint azt, hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Az országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket évvégéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
3: Reklám.
1: Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 13-án csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy, Uram, e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy, Szentlélek, a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atya fia megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a Te országod, szeretet Istene mindannyiunk szívében, ez szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk szóljon ma is az örömről. Ezúttal Anatol Franztól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Szerinte a jó pap mindig vidám. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az ipolyok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban boldog 11. Ince pápa emléknapja van, és ma van a balkezesek világnapja is. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, és a várható időjárással is ejtek részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a mai nap versét, fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezt követően visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal boldog 11. Ince pápáról beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést legközelebb, 8 óra után néhány perccel hallanak, itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Itt a kórházban mely osztályon dolgozol, és milyen a kapcsolatod a betegekkel, mennyire fogadják el a te szaktudásodat, amikor megérkezik a betegágy mellé a dietetikus, akkor hogyan fogadnak téged?
1: Én az urológián és az élsebészeten tevékenykedek. Megmondom őszintén, hogy az urológián egyébként én azt hittem, mikor elkezdtem itt dolgozni, hogy hú, hát, hogy itt nagyon kevés diéta lesz, hogy nem is nagyon lesz igazából szükség itt a diétás tanácsadásra, és hát ezt rosszul gondoltam, mert ez egy tévhit, mert igazából itt is mindenféle beteg előfordul. Nagyon sok a cukorbeteg például, de találkoztam már bélgyulladásos beteggel is például, akinek krónbetegsége volt, nagyon sok a krónikus veseelégtelen, daganatos beteg, az élsebészeten ugye a cukorbetegek például, vagy ott is ugye előfordul a krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek. Nagyon megosztó igazából így a betegeknek a hogy is fogalmazzak, tehát, hogy valakit hozzáállása? Érdekel, igen, valakit érdekel a diéta, valakit abszolút nem, akit abszolút nem, úgymond neki is próbálok egy-két olyan instrukciót adni, ami hasznos lehet, akit viszont érdekel neki, meg aztán tényleg igazából mindenkit ugyanúgy látok el, ahogy én a legjobb tudásom szerint, de nyilván akit érdekel, annak vannak kérdései, lehet rá válaszolni, és így jobban bele lehet menni a
0: csak addig van kapcsolatod a betegekkel a két osztályon, amíg itt fekszenek, vagy esetleg amikor később visszaérkeznek szakrendelésre is megkereshetnek akár? Tehát van egyfajta nyomon követés?
1: Igen, most egy-két hónapja nekünk elindult önálló szakrendelésünk van, itt a JAFEG 15-ös szakrendelőben, tehát oda ugye jöhetnek járó betegek, és igen, tapasztaljuk a kolléganőkkel, hogy vannak betegek, akik itt fekszenek az osztályon, és utána visszajönnek járó betegként is. Tehát ez nekünk is egy pozitív visszajelzés, hogy ugye nem csak addig tart a betegellátás, amíg bemegyünk a kórterembe, megyünk az ágyhoz, és ugye ellátjuk diétás tanácsadással, hanem igenis visszajönnek, és ott meg aztán tényleg egy komplexebb, mélyebb beszélgetést tudunk velük folytatni, mert ott egy ellátás ugye egy óra.
0: Egy picit, ha visszatérünk a diétára, fogyókúrára, csak annak apropóján, hogy idén 35 éves a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, és ők például most azt kommunikálják, hogy azon szeretnének változtatni egy kicsit a közvélemény gondolkodásán, mert hogy azt látják, hogy amikor a dietetikus munkája szóba kerül, akkor kizárólag a fogyókúrára gondolnak az emberek, de hát itt most a veled való beszélgetésből is kiderül, hogy ez messze nem így van. Ti próbáltok ezen dolgozni? Ennek a tévhitnek a megváltoztatásán, vagy van ilyen tapasztalatotok?
1: Én szerintem minden dietetikus próbál ezen dolgozni, mert én is személy szerint tapasztalom, hogy bárkinek elmondom, hogy én mivel foglalkozok, akkor én mindig megkapom azt, hogy ó, akkor te leszel az, aki engem lefogyaszt. Tehát, hogy én mindig ezeket kapom meg, és ilyenkor próbálom elmagyarázni, hogy nem, vagyis hát igen, én ebben is tudok segíteni, de ez főleg itt betegségekhez igazított dietoterápiáról
0: van
1: szó.
0: Ez a szűk szelete a munkátoknak, azt
1: ez
0: gondolom,
1: így van,
0: ugye?
1: Igen, tehát hogy ez egy töredéke annak, hogy igen, mi ebben is tudunk segíteni, de itt igazából tényleg a fő szempontok az, hogy különböző betegségek, ugye emésztőrendszeri megbetegedések, ételallergia, intolerancia, hormonális betegségek, hogy mind-mind ezekhez kapcsolódó dietoterápia, mondom, tehát, hogy ugye a táplálkozástudomány és a táplálkozás, illetve ugye a kórházi kezelésnek az összehangolása.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni. A 3-as főúton a 181-es és 182-es kilométerek között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj Zemplén vármegyében Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz augusztus 15-én szombaton 15 órától, augusztus 16-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű. Orvos meteorológiai szempontból elmondható, hogy gyenge hidegfront van felettünk, így a lehűlésre érzékenyek kellemetlenségeket tapasztalhatnak. Gyakori panasz lehet a fejfájás és a vérnyomás ingadozás. Megnyúlhat a reflexidő is, ezért óvatosan vezessünk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverset.

0: Medven óta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé. Mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől eltép. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó a vidám kedvében bércei közt új táncra áll két lába vadonban. Mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
1: Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon vallásos, értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verseskötete A levelek Írisz koszorújából. Első regényét, a Gólya kalifát 1913-ban írtam. Ekkor kezdte el fordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az Olasz Állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták. Elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak, és kizárásáig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa volt, 1919-ben pedig egyetemi tanár, de csak a köztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott. Így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a kor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta az a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban.

0: Szent Péter bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelven, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét.

0: az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összeévetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összeévetelre. A liturgikus összeévetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünneplésére csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üsztörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szentatya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbe kötött számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ők tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni. valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Léon Armelről. Léon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól. Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten sem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja, nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban boldog 11. Ince pápa emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 227-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk. Majd az Énekőegyház 179-es számú énekét énekeljük ezt követően, amelynek kezdősora így hangzik: üdvözlégy felség, oltári szentség. Az ének harmadik verszakát énekeljük. És befejezzük a mai szentmisét az Énekőegyház 139-es számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: üdvözlégy, nagy király! Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Hagyuram énekeskönyv 227-es, az Énekőegyház 179-es és 139-es számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket boldog 11. Hince pápa emléknapján. A Budán, a várban, a ő szobra alatt az a felirat áll, hogy a hálás magyar nemzet hisz a török elleni küzdelemben óriás szerepet vállalt, ami nyilván nem csak a terület megvédése vagy visszaszerzése, hanem a hit tisztaságának és a hitünk közvaló ragaszkodásnak gyümölcse is volt. A mindenható Isten engedje, hogy mi is hitünkhöz mindig ragaszkodjunk, és azt minden támadástól, veszélytől igyekezzünk megóvni. A mai szentmisében Anna édesanyja gyógyulásáért fohászkodunk. Úristen adjon neki mielőbbi gyógyulást, egészséget, hogy ahogy a betegekért fogalmazott könyörgésben imádkozunk, hogy felgyógyulva örömmel adhassék hálát az Úr templomában a kapott kegyelmekért. A mai szent mise alatt nem lesz gyóntatás, de aki szent gyónást akar végezni, az a szent mise után ezt megteheti. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mosztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te boldog ince pápát, csodálatos lelki erővel ruháztad föl, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz. Van szemük a látásra, de nem látnak. Van fülük a hallásra, de nem hallanak. Mert hiszen lázongó nemzedékez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázongó nemzedékez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üss rést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd váladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lássák a földet, mert én téged e népnek intőjelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled, mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten. Ez a fenyegető jövendőlés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd, én számotokra intőjel vagyok. Amit én cselekedtem, az történik majd velük, fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiát, a sötétben megy ki, áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéje. Istenem.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahoztak egyik hozzá egy adóst, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amije van, és így törlesz adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizeti mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítást befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mai szentmisénk ószövetségi olvasmányában a prófétát jelként állította oda Isten a nép elé, az a nép elé, amelyről azt mondta, hogy lázongó nemzedék ez. Ez a lázongó nemzedék kifejezés nyilván nem feltétlenül és nem csupán egy ellenállást jelent, hogy valamit kifogásolok és lázongok ellene, hanem Istentől való elfordulást, hogy az ő törvényeit nem veszem figyelembe, hanem megyek a magam feje után, és nem figyelek arra, hogy mit akar Isten velem, az életemmel. Ilyen nép között élt a próféta, és eközé a nép közé állította őt jelként, egy sajátos megbízással cselekedett el. Talán nem esünk túlzásba, hogyha a mikorunkra, magunkra emlékezt alkalmazzuk ezt a szentírási történetet, és azt mondjuk, hogy mi is ilyen lázongó nép között élünk, akik nem veszik figyelembe Isten törvényét, a maguk feje után mennek, maguk elképzelését akarják megvalósítani, Isten elvárása, törvénye nem mérték, hanem mindenki a maga útját járja. Ez nem elítélés, vagy nem felsőbbrendűségünknek a megállapítása, hanem inkább annak a jelenségnek, mint egy kimondása, vagy meglátása, amiben a mi korunk lelkülete, az ember élete zajlik. És Isten ma is azt csinálja, mint annak idején a próféta korában, Ezekiel prófétával, hogy bennünket, keresztényeket, prófétákat jelként helyez ennek a lázongó, hitetlen Isten útjától el más utakon járó nép, nemzedék elé, közé, hogy arra figyelmeztessünk, ami az Isten üzenete, ami az Isten útja, nem feltétlenül szóval, olykor természetesen azzal is, mert van fülük, de nem hallanak, nem akarnak hallani, mondja a prófétának Isten a nemzedékről. Van szemük, de nem akarnak látni, hogy ne kelljen megtérni. Tehát nem feltétlenül szóval, hanem egy sajátos keresztény hűséges életformával. Első keresztényekről is azt írják, hogy élnek a világban, de nem törnek házasságot, megengedik megszületni, megengedik a magzatokat, nem hazudnak, nem lopnak, nem csalnak, becsületesen dolgoznak, és sok más egyéb ilyen megállapítás hangzik el az első keresztény testvéreinkről. Hát a mi életünket is ilyen jelként adta és adja Isten a világnak, hogy nem rendkívüli dolgok megtételével, csodatettek és egyéb más dolgoknak a megtételével válunk jellé, hanem az Istenhez hűséges, becsületes, tisztességes keresztény életünkkel. Hogy nem csapjuk be a másikat, nem használjuk ki a másikat, nem teszünk olyat, ami bántana, ami sértene, ami fájdalmat okozna. Végezzük a ránk bízott feladatot hűséggel, odaadással. Az Isten iránti kötelességeinket teljesítjük, és mindazt, ami együtt jár vallásos életünkkel. Jelként így leszünk jelévé ennek a világnak, ennek a lázongó Isten akaratát figyelembe venni nem akaró nemzedéknek. S hisszük, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, hogy a jelek által meg fogja téríteni a világot, és akik pedig hűséges jelként élik le életüket, azok a mennyei dicsőség örömébe jutnak, és Isten jutalmát, az örök boldogságot elnyerik. Reményeink szerint mi is közöttük leszünk. Ezt adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. Testvéreim, Ince pápa emléknapján forduljunk bizalommal a mindenható Istenhez, és terjesszük elő hitből fakadó kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk! Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Aki ismeret tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, gyarapítsd híveidet az irántad való szeretetben, add meg nekünk szent lelked segítségét, hogy életünkkel tanúskodjunk a te igazságodról. Így vezess bennünket életünk minden napján, testvérünkkel, Anna édesanyával, akinek gyógyulásáért ajánljuk föl ezt a mai szentmisét, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit boldog 11. ince tiszteletére felajánlunk a te dicsőségedre, adja meg nekünk az örök üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék boldog Ince pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Hódat hirdetjük, Urunk. Amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom
0: és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Békessünk Krisztust mindenkor. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus testemen. Áldjon meg téged a mindenható Isten, hogy Krisztus testét méltó módon szolgáltasd ki testvéreidnek.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa föl lelkünkben az odaadó szeretet lángját, amely boldog 11. incét képessé tette arra,

0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, boldog 11. Incepápa emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus

0: év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyűlve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Németh László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Cég gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szent Céghez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Németh László bíboros, belgrádi érsek egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. Kinevezéséről a testület a közösségi oldalán számolt be és gratulált Németh László bíboros új megbízatásához. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programot ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amelyet a rakpartról lehet megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot. Még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadság tér közösségi pihenőhelyé és gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzi játék a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Magyar Éva kérdésre válaszolva elmondta, úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvénysorozat lebonyolítására. A rendezvények részletes programjait a www.augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én. 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalci egy komói gazdag kereskedő családban született. Jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét. Jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Kelemen pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reform programját. A 11. incenevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak, hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestánsoknak, a huganottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte az ezt követő erőszakhullámot. Később magát, a napkirályt is kiközösítette. A francia király Habsburg ellenes politikájával keresztezte a pápa egyik nagy törekvését, a törökök kiűzését Európából. Végül is 11. Incének sikerült kieszközölnie egy rövid fegyverszünetet, mivel időközben első Lipót német-római császár és magyar király, Lengyelország és Velence szövetségre lépett és létrehozta a Szentligát, amely Bécs sikertelen török ostroma után, ez az ostrom 1683-ban volt, 1686. szeptember 12-én felszabadította Budavárát, ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban. Így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. Ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a boldogok sorába. Mit is kérünk ezen a mai napon Istentől emlékezve 11. Ince pápára? Istenünk, te boldog 11. Ince pápát csodálatos lelkerővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat, Krisztus a mi Urunk által.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Ahol az emberek tudnak együtt imádkozni, ahol az imádság megnyeri Isten tetszését, ahol megragadóan és nyíltan megvallják, Jézus itt van körünkben, Jézus az Isten fia, és a mi testvérünk, mert Istenünk, te vagy a mi atyánk is. Ahol az emberek nem felejtik el szeretni egymást, ahol megosztják a többet azzal, akinek kevesebb van. Ahol a beszélgetés közben többször szerepel a mi és a miénk, mint az én. Ott megvalósul az igazi keresztény család. Ott van az egyház, és ott van az Isten is.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Addett ki és kápolnai római katolikus plébánia Mátra Verebély Szent Kúti zarándoklatára invitálom a kedves hallgatókat a szervezők nevében. Augusztus 16-án vasárnap ugyanis Mátra Verebély Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz 5000 forint per fő hozzájárulást kérnek a szervezők. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is. Zarándokoljanak velük! Felvétetett magas mennyországba, angyali szép örvendetes házban. A Cantus Catholici ezen idézetével invitálom a kedves hallgatókat a hatvani hóstja Szent János negyedének fertájmesterei nevében augusztus 16-án vasárnap a 17 órakor kezdődő Nagy Boldogasszony ünnepi búcsúra. A Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartják az ünnepi szentmisét, és azt követően agapé is lesz. A szentmisét főtisztelendő dr. Csizmadia István atya, főszékes egyházi főesperes celebrálja majd. A boldogságos Szent Szüzet tisztelő ünnepeink közül a legmagasztosabb Nagy Boldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, meghajolva előttem. Ő az, aki áldott az asszonyok között. Megváltónk édesanyja, akit testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségben. Felmagasztaltam, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Idéztem ezeket a szavakat 12. Pius pápától. Nos, Nagy Boldogasszony ünnepének búcsúját a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartó ünnepi szentmisével és az azt követő agapéval ünneplik majd Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertájmesterei, és természetesen azon kedves hallgatóink is, akik részt vesznek majd ezen az ünnepi szentmisén. Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk! Nagy Boldogasszony napi búcsú és egyházközségi zarándoklat lesz ünnepi szentmisével és körmenettel a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány megalapításának 25 éves évfordulója alkalmából. Nos, az ünnepi szentmisét augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor mutatják be a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnában, ahol szentmisét mond Drahos Dávid plébániai kormányzó. Az ünnepi szentmisére és az ünnepségre mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Ahol a játék minden generáció közös nyelve, azaz második játszótér fesztivál lesz Miskolcon. Augusztus utolsó hétvégén ismét a gyermekeké lesz a főszerep Miskolcon. A Miskolci Kulturális Központ augusztus 29-e és 30-a között rendezi meg a második játszótér fesztivált, amely három helyszínen, a Művészetek Házában, az Avasi Kilátónál és a Csengei Kertben várja a családokat. A kétnapos ingyenes rendezvény célja az, hogy megmutassa, a játék nem csak szórakozás, hanem közös élmény, felfedezés és tanulás is. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a Művészetek Házában megrendezett nyitó és záró koncertekre azonban regisztrációs jegyek korlátozott számban igényelhetők. Augusztus 24-e és 28-a között naponta 15 és 19 óra között a Művészetek Háza portáján. Nos, a részletes program és a további információ az esemény Facebook oldalán található. Tehát második játszótér fesztivál lesz augusztus utolsó hétvégéjén Miskolcon, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyülve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Németh László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Cég gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szent Céghez kapcsolódó intézmények, igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derül ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. Szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvény módosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programot ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amelyet a rakpartról lehet megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadság tér közösségi pihenőhelyé és gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzi játék a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Magyar Éva kérdésre válaszolva elmondta, úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvénysorozat lebonyolítására. A rendezvények részletes programjait a www.augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 13-án csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Tompos Péter, valamint Karkus István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy, Uram, e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy, Szentlélek, a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atya fiam megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a te országod, szeretet Istene mindannyiunk szívében. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk szóljon ma is az örömről. Ezúttal Anatol Franztól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Szerinte a jó pap mindig vidám. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az ipolyok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban boldog 11. Ince pápa emléknapja van, és ma van a balkezesek világnapja is. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott Reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgett Berec Renáta. Kedves riportalanyunk beszél a kezdetekről, a mögötte álló 20 év kihívásairól, szépségeiről és azokról a tevékenységeikről is, elért eredményeikről, amelyekre igazán büszke. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
9: Nem mindenki vállalta vagy akarja vállalni a versenyzést. Volt példa, hogy nem akarta vállalni a versenyzést, és a legjobb versenyző lett belőle, tehát hogy figyelembe kell venni, és nagyon jó pedagógiai módszerekkel kell foglalkozni, és azért vagyok büszke az edzőimre, mert mindenki nagyon jó pedagógiai módszerrel foglalkozott a gyerekekkel, és a legfőbb célunk az a gyerek volt.
8: 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Nos, az adásban Nótár Róbert, a Miskolci Tetrekész Oktatást Segítő Egyesület elnöke lesz Molnár András vendége, akikről kiderül, hogy bár fiatal szervezet, már nagyon sokat segítettek, és terveik között egy tanodaindítása is szerepel. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
10: Mindig az van bennem, mikor ugye segítek, hogy én úgy érzem, hogy ez igaz, hogy 100-szor kapja vissza a jó Istentől az ember a segítséget, úgyhogy én nagyon hiszek ebbe, hogy én sokkal jobban tudok lefeküdni, tegnap is már nem bírtam, de azt menjünk, gyertek, menjünk, mert sokkal jobban tudok elaludni, hogy ne hagyjuk azt az egy napot is, mert egy hét múlva az emberek elfelejtik. Addigra jön annyi rossz dolog más, hogy akkor kell ez gyorsan kell. Úgyhogy azért is mondtam, hogy ha ilyen van, nyugodtan keressenek meg minket, és akkor oda is kimegyünk és segítünk, amiben tudunk.
8: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Ajánlunkban Székely János megyéspüspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél.
11: Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig a zsebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és e szerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket.
8: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáin napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, műsorunkban többek között gluténmentes mandulatorta, majd egy sokoldalú piskóta receptjét ismerhetik meg, végül pedig egy hajtogatott sajtos pogácsa elkészítéséről is szólunk. Az adás második felében pedig Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélget Berec Renáta. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
12: családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyomcsökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az élet, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni.
8: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben ezúttal Szilvácski Zsolt tájépítést kérdezi Sályi András. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
13: Azt lehet mondani, hogy a világban, ha körülnézünk, ahhoz képest ez egy biztonságos ország, és a Kárpát-medencében még egyelőre jön a víz a csapból. Én nem győzök hálát adni, amikor a csapból olyan víz jön, amit tényleg ihatok, tehát hogy ez egy óriási dolog, hogy még nekünk még mindig jön.
8: 10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
14: Hallottam már embereket beismerni, hogy rossz kedvűek, hogy elveszítik a fejüket a nők, vagy az ital miatt, vagy az, hogy gyávák. De azt hiszem, soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. És ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt.
8: 11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Mustármag című műsorunk keddi adását. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőzőversenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Nos, adásunkban erről az eseményről hallanak riportokat. Ajánlunkban Szabó László, gönci plébániai kormányzó beszél.
15: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracnak a lefőzésére vonatkozik, de nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között.
8: 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Babits Mihály Medvenóta című költeményét mondja el Gábor Miklós. Délben a harangszót követően Urangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal boldog 11. incepápa életéről beszél nekünk. Ezt követően köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ipolyokat és a ma születésnapjukat ünneplőket, majd fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk Kónya Éva összeállításában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: reggeli beszélgetés.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgetünk. Mesél a kezdetekről, a mögötte álló 20 év kihívásairól, szépségeiről, és azokról a tevékenységeikről is, amelyekre igazán büszke. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, és arra kérem, hogy itt az elmúlt 20 éves igazgatói pályafutása okán kicsit összegezzünk majd, és tekintsünk vissza a múltba. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Beszéljünk kicsit a kezdetekről, hogy a sport szeretete az honnan jött? Volt-e esetleg családi kapcsolódás?
2: Családi kapcsolódás nem volt. Testnevelő tanári inspiráció az nagyon sok volt, és amikor bekerültem Egerbe, az Egri Vasashoz, a birkózók világába, és ott Lakatos András edzőbarátom, mondhatom ezt, annó még fiatal titánoknak azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy ilyen ügyesek vagytok, erősek vagytok, jó birkóztok, de nem biztos, hogy a birkózásból meg lehet élni, ezért azt javaslom, mindenki tanuljon tovább, mert akinek van egy biztos továbbtanulási lehetősége, diplomája, meg a sport és a birkózás, az valószínű, hogy jobban el tud helyezkedni az életbe, és jobban meg tud élni, jobban tud érvényesülni.
1: És ez végül így is lett?
2: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy az a generáció, nem akarok neveket kiragadni, de az a generáció egy nagyszerű generáció volt, mert szinte mindenki egyetemre, főiskolára ment. A barátságok megmaradtak, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, kedveljük egymást, és tényleg én azt tudom mondani, hogy ilyen edzők, ilyen példaképek kellenek mindenhol, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy a gyerek jelen pillanatban eredményt hozzon, hanem hogy a gyereknek utána van más élete is, esetleg civil élete, és akkor erre kapcsoltuk mi rá a sportiskolára az életpálya, tehát a sportolói életpálya és az edzői életpálya modellt, amely jeles példája, hogy Szeles Bálint kiváló atlétánk, ő lett most a Egri Városi Sportiskolának az igazgatója.
1: Milyen érzés volt elköszönni a sportiskolától, magától és a 20 évtől? Hogyan tekint rá vissza?
2: Hát nehéz, mert olyan, mint hogyha a saját gyerekem lett volna. Alapító tag voltam az edzők között, amikor 2001-ben megalakult a városi sportiskola. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy létrehoztunk valamit, hiszen akkor az akkori sportéletben azt számított, hogy versenysport, arra kaptak támogatást, és azután pótlássport, az sajnos erősen hanyatlott nem csak Eger városába, más városokba, megyejogú városokba, és akkor így jött az ötlet a központi sportiskola KSI mintájára, hozzanak létre sportiskolákat, és a megyejogú városoknál elindult egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, és akkor több jeles városban megalapították a sportiskolákat, amelyek mára szerintem a magyar sportélet meghatározó szereplőivé váltak, és akkor így került az Egri Sportiskola is reflektorfénybe. Hát én úgy élem meg, hogy olyan, mint amikor a gyerekem befejezi a középiskolát, és el kell engedni egyetemre, főiskolára, mondjuk Budapestre. Óvon féltem, de megteszek mindent azért, hogy jól érezze magát, és ki tudjon teljesedni, és az álmait valóra tudja váltani.
1: Miért döntött úgy, hogy most van itt az idő, hogy elköszönjem?
2: Hát jelen pillanatban azért, mert ugye 4 ciklust, 20 évet végigvittem, és ez az utolsó másfél év, ez nagyon embert próbáló volt, nagyon kemény volt, és úgy gondoltam, hogy Bálint kezébe jó helyekre került a sportiskola, és ugye hát a nyugdíjt választottam, mint lehetőséget.
1: Miért jó egyébként a sportiskolai forma, ha már a sportiskolákról beszélgettünk, hogy ugye megalakultak a megyei jogú városokban? Mitől ad ez többet, akár a sportéletben, akár a fiataloknak?
2: Én az EGRI-t tudnám felhozni mintának, de ugyanígy épült fel az összes többi, hogy elsődleges szempont, hogy a gyerekek kerültek reflektorfénybe, a szülőknek a válláról egy nagy terhet vettek le azáltal, hogy a versenyeztetés az mondjuk a tagdíj alapján sokkal kedvezőbb volt. Nagyszerű edzőket hoztunk be a sportiskolákhoz. Itt azt kell látni, hogy nálunk az edzők nem csak edzők, hanem testnevelő tanárok. Tehát, hogy itt egy óriási felelősség volt, hogy ezekkel a gyerekekkel úgy foglalkozunk, hogy minél jobb eredményt érjenek el, viszont nem engedtük el azokat a gyerekeket sem, akik szabadidő sport szempontjából szerettek volna bejárni hozzánk, hiszen nem mindenki vállalta vagy akarja vállalni a versenyzést. Volt példa, hogy nem akarta vállalni a versenyzést, és a legjobb versenyző lett belőle, tehát hogy figyelembe kell venni, és nagyon jó pedagógiai módszerekkel kell foglalkozni, és azért vagyok büszke az edzőimre, mert mindenki nagyon jó pedagógiai módszerrel foglalkozott a gyerekekkel, és a legfőbb célunk az a gyerek volt.
3: Kiből lehet akkor jó sportoló?
2: Szerintem azokból a gyerekekből, akik a sikert szeretnék megélni, és ezért mindent alávetnek, hogy minél sikeresebbek legyenek. És hogyha olyan szerencsések, hogy megtalálják azt a sportágat, amelyben sikeresek, és ez egy másik erősségünk, hogy vannak előkészítő csoportjaink, és nálunk nincs olyan, hogy mondjuk maradjunk a birkózásnál, egy birkózóedző lemegy egy jovis csoportba, és akkor foglalkozik a gyerekekkel. De látja, hogy ezt a gyereket mondjuk a labda jobban leköti, és akkor azt is látja, hogy a labdát nem kézzel fogja, hanem rúgja, akkor azt automatikusan a labdarúgás felé orientáljuk. Ha viszont valaki a kézi labda felé irányul, akkor ő megy a kézi felé. Tehát, hogy nem elkötelezettek vagyunk, hogy mindenki csak birkózás. Mi azokat szeretjük, akinek olyan érdekesen csillog a szeme, és a szülők azt mondják, hogy hát rengeteg energia van ebbe a gyerekbe, és akkor ezekből a gyerekekből vagy birkózó, vagy judost próbálunk előkészíteni, és akkor az idők folyamán kiderül, hogy jó döntést hoztunk a szülőkkel, vagy egyszerűen csak a gyerek jól érzi magát, és boldog abba a közegbe, ahová bekerült.
3: Akkor most a sikerre való vágyakozás az elegendő ahhoz, hogy valaki jó sportoló legyen, vagy kell még valamilyen attitűd ehhez?
2: Hát rengeteg alázat kell, rengeteg szenvedés kell, és rengeteg edzés munka kell, és kellenek hozzá jó edzők. És nem utolsó sorban kellenek azok a 21. századnak megfelelő létesítmények, ahol tudnak a gyerekek sportolni. Pont a kézilabdásoknál figyeltük meg, és nagyon büszke vagyok rá, hogy Kemény Ferenc sportcsarnokban létrehoztunk egy konditermet, és rájöttünk, hogy a gyerekek imádják a konditermet, és életkornak megfelelően próbáljuk a testi fizikai erejüket fejleszteni. Tehát nem úgy kell felfogni, hogy mondjuk 12 évesen már nagy súlyokkal dolgoznak, 12 évesen a saját testsúlyuknak megfelelő erőfejlesztéseket csinálunk, fekvőtámasz, homorított felugrás, stb. Minden sportágnak megvan a saját specifikus erőfejlesztő repertoárja, és ezekkel foglalkoznak az edzők. Természetesen minden mozgás, minden sportág alapja az atlétikai mozgás, mert hogyha a koordinációk és az atlétikai képességek nincsenek meg, akkor valószínű, hogy abból a gyerekből nem lesz sem magyar, sem nemzetközi versenyen bajnok vagy helyezett.
3: Mit tudnak kezdeni, vagy mit tudtak kezdeni azokkal a fiatal sportolókkal, akik nagyon szerették volna, de valami mégsem volt meg ezek közül benne?
2: Ezek a sportolók jól érzik magukat azokba a közegbe, és hát név nélkül mondanám, hogy nagyon sok gyerek kicsit szomorú volt, hogy nem úgy jött ki a verseny, nem úgy jött ki a lépés, és akkor mindig biztattuk őket, hogy semmi gond, majd a következő jobb leszel, majd a következő, és egyszer bum, magyar bajnok lett, és kiment az első nemzetközi versenyére, és a dobogó valamelyik fokára fel tudott állni. És olyan boldog volt, és mindig arra vagyok büszke, hogy amikor látom ezeket a gyerekeket, és akkor elsírják magukat, mindig azt mondom nekik, hogy ezek az örömkönnyek, ezek azt jelentik, hogy belőled bajnok lesz valamikor, de nagy bajnok, mert aki csak feláll, az nem éli meg úgy azt a pillanatot, mint ahogy ezek a gyerekek, mert ők szívvel, lélekkel küzdenek és dolgoznak. Én nagyon büszke vagyok tényleg, hogy az edzők ekkora munkát végeznek, és ha történetesen valakiből nem lesz nagy bajnok, viszont ott marad abba a közegbe, ő segíti azokat a társaikat, akikből valamikor majd nagy bajnokok lesznek. Tudnék példát mondani, de nem akarok kiragadni senkit, nem akarok megbántani senkit. Nagyon sok neves sportolót felsorolhatnék, hogy közel játszott abba, hogy XY olimpiai bajnok lett. Szerintem a legszebb és a legjobb példa, hogy Egerszegi Krisztina folyamatosan nyerte nemzetközi és olimpián a érmeket, viszont nagyon kevesen emlékeznek rá, hogy mögötte ki szerepelt, ki volt, aki folyamatosan ezüstérmes volt, tehát mi tudjuk, hogy ezek nagyszerű dolgok, és kellenek azok az emberek is, akik segítik, hogy valakiből nagyobb bajnok legyen.

0: Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy modern, 21. századi épületek legyenek. Azért ebben nagyon sok tevékeny munka volt, hogy Egerben is fejlődjenek ezek az intézmények.
1: Igen, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy lépést tartsunk a fejlődésekkel. Nagyszerű pályázatok voltak, és próbáltunk minden pályázatot megragadni, hogy szépítsük, javítsuk azokat a létesítményeinket, amiben dolgozunk, és pont most az átadásnál, amikor bejártuk a különböző telephelyeket, akkor olyan jó érzéssel gondoltam vissza, hogy én mit vettem át, és mit adok át. És nincs egyetlen egy olyan létesítmény, ahol nem történt volna valamilyen fejlesztés. Szerintem a legjobb példa maradjunk a birkózóknál, a Sike András birkózó csarnok. Nagyon emlékszem arra az időszakra, amikor a birkózók azon panaszkodtak, hogy annyira rossz állapotban van a birkózóterem, hogy a gyerekek mennek el. Tény és való, hogy akkor a dzsúdósoknak a létszáma megduplázódott, mert amikor a szülők meglátták a birkózótermet, mindenki inkább a dzsúdót választotta, mert addigra már a kemény

0: Igen, igen, nem gondoltuk volna, hogy meg tudjuk nyerni ezt a csatát. Tudtuk, hogy jók vagyunk, de nem tudtuk, nem láttuk, hogy a többiek mit teljesítettek, és nagyon büszke voltam akkor a edzőimre, a szülőkre, sportolókra, meg az egész csapatra, mert lényegében mint egy nagy család úgy működtünk, mindenki segített mindenkit, és az egy nagy élmény volt. A másik nagy élmény volt, hogy megválasztottak a Sportiskolák Országos Szövetségének elnökévé. Én úgy gondoltam, hogy amikor először bementem az első ilyen konferenciára, akkor nagyon-nagyon félszegen ültünk ott hátulról, és pont azt mondtam egy másik kedves barátomnak, hogy ha majd ott ülünk az első sorban, akkor mi is olyan okosak, meg olyan felkészültek leszünk, mint ők, és mondta, hogy biztos, de mi sose fogunk ott ülni. És érdekes, két év múlva ott ültünk, nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sokat tanultunk, és sokat jártunk utána, hogy mit, hogyan lehet még jobban csinálni, de talán a legnagyobb megtiszteltetés az, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai közé beválasztottak utánpótlás nevelés kérdésekben, az egy hatalmas élmény volt.
1: Ezeken kívül mi az, amire még büszke ezekből az évekből, hiszen mondhatjuk azt, hogy van sok olyan, ami bepárásítja az ember szemét.
0: Igen, talán a családomra, hogy egy emberként támogattak, hogy ebbe a hatalmas sikerben osztozhattunk együtt. Ez egy hatalmas dolog, és hála nekik, hogy tényleg ennyire támogattak, segítették azt a ténykedést, hogy azt csinálhattam, amit szeretek. Én mindig azt mondtam, hogy azért szeretnék visszajönni Egerbe, hogy valamit átadjak abból, amit országosan összeszedtem, tudást, tapasztalatot, ismerettséget, és mindig az volt a célom, hogy valami jót teremtsünk közösen Egerben, mert ismertem a edzőket, ismertem a testnevőtanárokat, tudtam, hogy mindenki egy nagyszerű ember, és tudtam és bíztam benne, hogy hatalmas dolgokat tudunk együtt véghez vinni, csak akarni kell. Az elején mindenki kételkedett ezekben a dolgokban. Sose felejtem el, amikor polgármester úrnak felvázoltam, hogy olimpiai ciklusba gondolkodom, és szeretnék, hogyha nemzetközi versenyek és olimpiai résztvevőnk lehetne. Azt mondta Géza, mi nem vagyunk egy sport nagyhatalom. Mondtam neki, hogy lehet, hogy még nem vagyunk, de azok leszünk. Szóval csípem az optimizmusodat. Mondtam, hogy ha megkapjuk a támogatást, akkor mi élni fogunk a lehetőséggel, és tényleg nagy köszönet, hála azoknak a vezetőknek, akik végig hittek és támogattak ebbe a nagyszerű, hogy is mondjam, nagyszerű útba, mert tényleg a csillagokhoz vittük a sportiskolát, és olyan lehetőséget adtunk a egri sportolóknak, amire szerintem álmodni sem mehet senki.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy megvan az összefogás itt Egerben, a sportéletben?
0: Abszolút. Tehát, hogy lehet egymásra számítani, lehet egymás sikerének mindenki a kovácsa. Itt a legnagyobb ellenfelek is segítik egymást, mert nem ellenségek vagyunk, csak ellenfelek vagyunk, de utána meg barátok vagyunk, tehát mi teljesen másképpen értékeljük ezeket a dolgokat, és tényleg minden szinten tudtunk segíteni, és ami nagyon érdekes, hogy mindig az volt a kérdés, hogy figyelj, most hogy állunk pontszámba? Elsők, második vagy harmadikok leszünk. Tehát, hogy mindenkit érdekelt, hogy hogy áll, és mindenki jobbat szeretett volna, és beszéltünk már arról, hogy sportolóból edző, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a Madarasi Gábor volt birkózó sportolónkból egy

0: nagyszerű birkózóedző lett, ráadásul a válogatottnak a edzője, és most nem olyan régen a világbajnokságon egy ezüst és egy bronzérem sikeredett ki az egri birkózóknak, innét is gratulálok nekik, és nagyon büszkék vagyunk rá, de ugyanígy kiemelhetném a ökölvívásba Dorkó Pétert, aki szintén nagyot alakított, mert ő nemzetközi bíró volt, kevesen tudják, Pekingbe bíráskodott, és ha nem tévedek, még döntőt is vezetett, és ebből lett ő egy nagyszerű edző, aki szintén szövetségi edző. Na, tanítványaink közé tartozik Beresz Bernadett, aki nagyszerű atléták volt, és most egy nagyszerű atléta edző, és lehetne a sort folytatni. Nagyon sok jó tanítványunk volt, és nagyon jó edzők lettek belőlük.
1: Szóba került a család, és valószínűleg mindenkinél, minden sportolónál is az nagyon fontos, hogy mennyire támogatja őt a családi háttér. Önnek az, hogy mennyit kellett nélkülözniük otthon, az mennyiben számított? Vagy hányszor hallotta ezt vissza, hogy jaj, gyere már haza, Géza?
0: Húha, ez egy ingományos terület. Igen, ezek a 12-14 órás munkák, meg hogy hétvégén is az ember ott volt, ez szinte mindennaposak voltak, hogy sietek, megyek. Egyetlen egy megbeszéléstől sose késtem el, de minden otthoni dologról sajnos elkéstem, úgyhogy elnézést kérek érte mindenkitől, de köszöntem azt a megértést, amit kaptam, hogy tök jó volt. Igen, hát a kislányom tudna róla mesélni, hányszor felejtettem az óvodába vagy az iskolába, és mindig a gyerekek szóltak, hogy Géza bácsi, Ivike, mondom, ott van az óviba, és akkor rohanás. Tehát, de ezt csak így lehetett csinálni, vagy szívvel, lélekkel, vagy sehogy sem, és így lehetett eredményeket elérni.
1: Nagyon szép dolgokat említettünk már, de azért ez alatt a 20 év alatt biztos voltak nehézségek, amik olyan embert próbálók lehettek. Voltak-e?
0: Hú, biztos voltak, de arról már nem emlékszem. Tehát, hogy mi mindenre úgy gondoltunk, hogy meg úgy csináltuk, hogy a nehézségek talán azért voltak jók, hogy egy szintet tudjunk lépni. Mert minden nehézségnek az volt a feltétele, hogyha megugorjuk, akkor egy szintet léptünk, és hát volt sok nehézség, szerintem mára elértük a teljesítőképességünk felső határát, úgyhogy ezt éreztük is, úgyhogy talán ennyi nehézség, de szerintem megugrottuk ezeket a dolgokat, és mára csak mosolyogva és boldogan tudunk visszaemlékezni erre.
1: Ez tulajdonképpen egy sportolói gondolkodás szerintem, hogy minél több a nehézség, annál jobban akarja az ember jobban csinálni, igen. Jól gondolom?
0: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy mi úgy voltunk vele, hogy a lehetetlent nem ismertük, de a tehetetlent azt igen. De mi megugrottuk az akadályokat, tehát, hogy a gyerekeknek is ezt tanítottuk, hogy mindig van jobb és jobb, és én most is hiszem, hogy mindent lehet jobban csinálni, lehet, hogy még a sportiskolát is lehet jobban csinálni, ehhez sok sikert, erőt kívánok Bálintnak, meg az edzőimnek, hogy mindenki bizonyítson, hogy tényleg jók vagyunk, és ott vagyunk a toppon. Hát büszkén mondhatom, hogy egyéni sportágakban országosan a legjobb 10 között vagyunk, és ez egy óriási eredmény, hogy ilyen utánpótlás nevelésbázist tudtunk létrehozni.
1: És akkor hány gyermeket számlálnak jelenleg?
0: Hivatalosan igazolt sportolónk, 662 sportolónk van. Nem hivatalosan, még vannak az előkészítő csoportok, és durván ilyen 750 fő gyerek sportol a sportiskolai keretek között, de az előkészítő csoportokból lesznek majd a kis sportolók. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ők ovisok, vagy általános iskola első, második osztálya, és akkor lesznek a sportágválasztók, bekerülnek a sportiskola vérkeringésébe, de még nincsenek nyilvántartva, de már sportolgatnak, tehát az előkészítő dolgokat, tehát a sportszeretetet megkapják, és ezáltal bekerülnek a sportiskola égisze alá, és onnét próbáljuk orientálni, hogy a szülőnek meg a gyereknek a legjobb sportágot tudjuk kiválasztani.
1: Számít az, hogy minél korábban kezdjék el a gyerekek a sporttal való foglalkozást?
0: Abszolút. Tehát a mai világban nagyon sokat számít, és ugye megváltozott a iskolai rend, az iskolai testnevelés, nagyon sok feladat hárul a edzőkre, és ebbe a korban nagyon fontos, hogy a különböző mozgáskoordinációs feladatokat a gyerekek megkapják, megismerjék, és ami még nekem nagyon fontos, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, és onnantól kezdve, hogyha ez megvan, akkor az nagyon jó dolog, és sokat tettünk a gyerekekért.

0: még mindig vissza kell kanyarodnom ahhoz, hogy ez 20 év. És nyilván ez alatt a 20 év alatt abban is nagyon sok változás volt, hogy a gyerekeknek az eszközhasználata, a telefonok, tabletek, stb. Mennyit befolyásolt az ő sport teljesítményükön, sporthoz való hozzáállásukon?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Visszamegyek arra, hogy amikor 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egész dolgot, akkor még mobiltelefon nem volt a sportiskolánál, vezetékes telefon volt, és egy floppira mentettük a különböző adatbázisainkat, és akkor onnantól kezdve egy ilyen nagyon-nagyon felgyorsuló életet éltünk. Na most a gyerekek szempontjából, hogyha nézzük, az eszközállományok azok elég kezdetlegesek voltak, és hogyha most visszaállítjuk azt, hogy most a sportiskolában hogyan készülnek fel a gyerekek, azt lehet mondani, mint hogyha 2006-ban kimentünk volna Franciaországba vagy Amerikába, és teljesen el voltunk volna alérve, hogy itt milyen feltételek vannak. Most olyan feltételek vannak, viszont a világ tovább fejlődött. Én úgy gondolom, hogy lépést tudunk tartani a világ fejlődésével, nagyon jó eszközhálózatot tudtunk berendezni, és nagyon jók vagyunk ilyen szempontból. Vannak még lemaradásaink, viszont én úgy gondolom, hogy abszolút lépést tudunk tartani. Vannak kisebb lemaradásaink, de ezeket abszolválni lehet. Ami nagyon fontos, hogy a szülők szempontjából is, amikor edzések vannak, akkor nincsenek mobiltelefonok. Viszont vannak nagyon fifikás edzőink, akik engedik, hogy használják a mobiltelefont, mert a mobiltelefonra olyan alkalmazásokat telepítenek, ami benne van, hogy nap mint nap milyen edzés kell a gyereknek megcsinálni. Megnézik, és nem csak az van leírva, hogy mondjuk 3x30 fekvőtámasz, hanem van egy kis grafikai rajz is, hogy hogyan kell ezt a fekvőtámaszt megcsinálni, vagy a húzózkodás. Tehát, hogy nagyon ügyesen lehet a számítástechnikai eszközöket úgy használni, hogy ez a gyereknek a javára forduljon, és ne cseteljen, ne egyéb dolgokat, hanem tényleg hasznos dolgokat nézzen, és látom, hogy nagyon tudatosan készülnek, mert nagyon sok mindent megnéznek az interneten, és szerintem a 21. századdal tudnak haladni. Érdekes volt egy edzőtábor, ahol letetették velük a telefont. Első nap nem tudtak mit kezdeni magukkal, és akkor mondták, beszélgessetek, és úgy, hát semmi. Másfél-két óra múlva elindult valami, 3 óra múlva olyan hangzavar volt a étkezdében, hogy az edzők mondták, hihetetlen, megindult a beszélgetés. Következő délután már lementek focizni, már beszélgettek, már jól érezték magukat, nem is igényelték a telefont, és akkor mondták, hogy 9 és 10 óra között fel lehet hívni a szülőket, és akkor mondták, hogy anya, apa, jó vagyunk, minden, de hova mész? Megyek focizni, mert partiba vagyunk. És a szülők le voltak döbbenve, hogy órákig beszélgettek telefonon, meg használta a telefon, most 2 perc és letette a telefon. Tehát, hogy szerintem itt van az, hogyha valaki jó pedagógiai módszereket alkalmaz, akkor a gyerekek fogékonyak rá, és szerintem mi szülők ebben a rohanó világban nem biztos, hogy mindenki jó reagál a technikai fejlődésekre, meg nem biztos, hogy mindenki jó reagál arra, hogy a gyerekemnek mi lenne a jó. És fáradtak vagyunk, sok a munka, stresszesek vagyunk, ahelyett, hogy levinnénk a gyerekeket a térre, vagy sétálni, vagy játszani, vagy bárhová. Egyszerűbb, hogy odaadjuk a telefont, és akkor el van a gyerek, és akkor mi is nyugodtan nézhetjük a tévét, vagy csinálhatunk bármit, ami mondjuk nekünk kényelmesebb.
0: Ha már a gyerekek és a későbbi sportolóink mennyire vágynak haza, mennyire szeretnének hazajönni, akár későbbi edzőként itt maradni?
1: Vannak jó példáink, hogy néhányan visszajönnek, viszont a többi gyerekeink az élet más területén találják meg a helyüket, szerepüket, és ott alakítanak olyan életteret maguknak, ami nekik teljesen jó és boldogok. Rengeteg példa van rá, hogy külföldön kimentek, és nagyon jól érezték magukat, és visszamentek a sporthoz, bajnokok lettek, és mellette elkezdték az edzősködést. Tényleg büszkék vagyunk rá, mert viszik azt a tudást, azt a életpályát, amit tőlünk kaptak, és nagyon büszkék, hogy ugyanazt a saját arcukra vetítve adják tovább a ottani kis tanítványaiknak. Tehát, hogy mutattak videót, és láttam, hogy szinte ugyanaz történik ott, mint ami Tegerben történt, és ismertem őket kisgyerekkoruk ott, és láttam, hogy tartja az edzést, mert Jézus Mária, mondta, egy az egyen lekuppintotta azt az edzést, és ez nagyon jó érzés, és egy nagyon jó visszaigazolás, hogy tényleg jó csinálunk valamit, és ezek a gyerekek nagyon büszkék arra, amit itt kaptak, meg amit itt átéltek.
0: Az igazgatói pozíció, ez mennyire magányos szerep, vagy mennyire kell csapatban együttműködni?
1: Hát magányosan nem lehet, ez csapatjáték, és akkor magányos, amikor rengeteg elszámolás van, vagy pályázatírás, akkor tényleg az úgy egyemberes. Ami nagyon fájó pont volt, hogy sokkal többet szerettem volna lenni az edzőteremben, az edzőkkel, a sportolókkal, de sajnos a egyéb munka és az egyéb feladatok, az adminisztráció, az nem mindig engedte meg, hogy ott lehessek. Hétvégén versenyeken, szinte minden versenyen ott voltam, és láttam a gyerekeket küzdeni, és láttam meccselni őket, ami nagyszerű érzés volt. Szerintem harmóniába lehet hozni, de ez egy abszolút csapatjáték. Csapat nélkül nem tudsz teljesíteni.
0: Azt mondta, hogy ez egy nagyon pörgős feladat volt, nagyon sokat kellett rohanni sok helyre. Hogyan lehet ebből kiszakadni? Hogyan lesz majd ezután?
1: Hát még nem tudom. Még ezeket még nekem is tanulni kell, de jelen pillanatban úgy élem meg ezt a dolgot, mint hogyha szabadsággal lennék, és ami kevesebb volt nekem, az a mozgás, és hiányzott a edzőterem, viszont most újra visszamentem az edzőterembe, ami teljesen jó dolog, lefoglal, kielégít, és tök jó érzem magam, meg sokat találkozok az edzőkkel, gyerekekkel, tehát így még teljesen jó dolog. Nem hinném, hogy teljesen úgy el fogok szakadni, hogy ne menjek le egy versenyre, igaz már, mint nézőként, de azért lemegyek, és ott leszek, és figyelem, hogy milyen eredményeket érnek el, hogyan csinálják. Van egy nagyon kedves barátom, ő fotózik, és kérdeztem tőle, hogy fotózás, és mondta, hogy hát azért választotta a fotózást, mert így minden versenyen ott tud lenni, nem zavar senkit, és mindenkivel tud beszélgetni, és ennek az alapja az, hogy ő sportfotókat készít, és akkor mondta neki, nem is azt számít, hogy milyen fotót készítesz, hanem csak, hogy ott legyél. Azt mondja, a dolog lényege ez.
0: Milyen jó tanácsokkal látta, vagy látná el az utódját az igazgatói poszt tekintetében?
1: Isten igazándiból nem szeretnék Bálintnak tanácsot adni. Én annyit mondtam neki, hogy tényleg tiszta szívből kívánok neki erőt, egészséget és nagy kitartást, meg ismerem a sportból a tiszteletet, az alázatot, a becsületességet, tehát hogy ő biztos szívvel, lélekkel fogja ezt csinálni, de ez a Bálintnak a útja, tehát, hogy én nem szeretném, hogyha ráerőltetek bármilyen utat is. Én is úgy voltam vele, hogy szerettem volna a saját utamat járni, meg az edzőkkel is nem erőltettem rá egyetlen egy edzőre sem azt, hogy sikerorientált legyen, hagytam őket dolgozni, és adtam nekik teret, hogy abban a térben megtalálják a legoptimálisabb lehetőséget a saját és a gyerekek fejlődésére. Rengeteg kudarcunk volt, viszont azt úgy próbáltam megélni velük, hogy ez nem kudarc, hanem egy fejlődési szakasz. Jelen pillanatban nem feleltünk meg minden feltételnek, valami félrecsúszhatott a felkészülésbe, vagy nézzük meg, hogy mik lettek a felkészülési problémák, és akkor megtaláltuk azokat a nyomvonalakat, hogy merre kell indulni, és a következő versenyen már sikeresebbek voltunk, és én úgy gondolom, hogy ezzel a hozzáállással motiváltam őket a legjobban. Illetve minden feltételt megteremtettem annak érdekében, hogy minél több versenyre menjünk el, minél több versenyen induljunk el, hiszen a versenytapasztalat a legjobb edzés.
0: Én kellemes, aktív pihenést és kikapcsolódást kívánok az elkövetkezendő időszakra. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelve érzem magam, hogy itt lettem.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyülve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Németh László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Cég gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szent Céghez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt, derül ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. Szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programot ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amelyet a rakpartról lehet megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadság tér közösségi pihenőhelyé és gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzi játék a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Magyar Éva kérdésre válaszolva elmondta, Úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvénysorozat lebonyolítására. A rendezvények részletes programjait a www.augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Nóter Róbert, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnöke lesz. Eddig elvégzett feladatokról, sikerekről és tervekről beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Róbert a stúdióban, szervusz!
1: Szia, üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm.
0: Mikor jött létre a Miskolci Tetre Kész Oktatást Segítő Egyesület?
1: Hát ez úgymond hivatalosan ez májusban jöttünk létre, de már több mint egy éve dolgozunk azon, hogy hogyan tudnánk segíteni. Lényegében mi a Vasgyár és térségér emberekért dolgozunk, de természetesen akárhol, ha tudunk segíteni a városban, akkor azt szívesen tesszük.
0: Mert pont a Vasgyár és környéke azonnal összeéltek.
1: Igen, én az Újgyőri főtéren élek, és a feleségemnek a családja már több mint 40 éve a Vasgyárban, úgyhogy meg úgy gondolom, hogy oda kell is a segítség.
0: Mi mindenről tudunk beszámolni eddig sikerekről, a napokban például a kórházban jártatok.
1: Igen, ebben a forróságra való tekintettel próbáltunk a miskolci kórházaknak segíteni. Hát tudom, hogy ez ugye nem olyan nagy segítség, mert mindenhol csak egy napot tudtunk lenni, de reggeltől délutánig osztottuk a vizet, az ásványvizet, úgyhogy örültünk, hogy tudtunk egy picit segíteni.
0: Mi mindent tudunk még felsorolni a segítségben?
1: Hát a maga a kezdetekben, az májusban egy családi nappal kezdtünk ott a vasgyáriaknak, egy gyereknappal. Az maga a város vezetéssel, úgymond közösen segítséggel, de az nagyon jól sikerült, ott több mint 300 és 400 ember között voltak úgy, hogy ott volt ugrálóvár, fellépők, gyerekműsor, aztán minden volt. Ezzel kezdtünk. Hát azóta ugye folyamatosan, ahol tudunk, segítünk, de nehéz azért, mert ugye adományokból vagyunk, segítségekből, és ugye az nem sok van. Úgyhogy mindent az egyesület, aki tud, hogy a tagok is beleadnak, és akkor úgy próbálunk segíteni az embereken.
0: Mekkora a csapat?
1: 10 főből állunk most, és ugye nekem az fontos volt, hogy ne csak az, ugye én 32 éves vagyok, hogy ne csak az én korosztályomból legyünk, hogy ugye ne csak az én szemszögemmel segítsünk, úgyhogy vannak 18-tól 65 éves korig, hogy jó legyen a csapat, és mindenki a saját szemszögéből lássa a dolgokat.
0: A nevetekben benne van az oktatás segítő, ez mit is takar?
1: Igen, hát a fő célja lényegében az egyesületnek az, hogy a Vasgyárban most már dolgozunk a város vezetéssel azon, hogy egy tanodát fogunk nyitni, vagy úgy mondom, hogy szeretnénk, ahol hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket szeretnénk ugye felkészíteni az iskolára, aztán akiknek nehézségük van a tanulásban, nekik is segítsünk, meg maga szeretnék egy olyan intézményt a Vasgyárba, ahova be tudnak jönni délutánunkért a gyerekek, és nem az utcán nőnek fel, úgymond, hanem segítünk nekik abban, hogy jó időtöltéssel töltsék az idejüket.
0: Azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik esetleg a környéket, meséljünk a Vasgyárról, mit érdemes tudnunk róla?
1: Hát lényegében ez a Vasgyár ugye régebben a gyárakról volt ugye maga híres, de hát azóta ugye már most bezártak sajnos, és rengeteg család munkanélkül maradt. Aztán ott a környéken ugye vagyunk, ott Pereces Jukóbányába is azért szoktunk feljárni, és rengeteg szegény család van ott arra. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy az Miskolcon az a terület, ahol érdemes segíteni, mert oda kell a segítség. De hát így is kevesek vagyunk, de hát mindent megteszünk azért, hogy segítsünk a gyerekeken.
0: Hogyan látod a civilek helyzetét? Ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát gondolom ennek látod az értelmét, vagy ez a sikeres, ez lehet sikeres.
1: Igen, hát bizakodom benne, hogy még most nagyon az elején vagyunk, de úgy látom, hogy én azt mondom, hogy egy-két év az, amikor már azt mondjuk majd, hogy most már van értelme, most még nagyon az elején vagyunk. Nehéz is most még azért, de vannak mellettünk olyan segítő emberek, akik például az egyetemről, és olyan tanult emberek, akik tényleg segítenek, vagy már vezettek tanodát, és akkor a segítségből abból nincs hiány. Úgyhogy dolgozunk, megyünk előre.
0: Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Maga a Facebook oldalon, ott megtalálhatnak rólunk mindent a Miskolci Tetre Kész Oktatás Segítő Egyesület oldalán. Ott bármilyen felajánlással, itt nem csak arra gondolok, hogy pénzutalás, hanem bármilyen, akár a gyerekeknek iskolaszerek, ruhák, jön ugye a tél, akkor meleg ruhák, és akkor ugye azt mi szétosszuk, bármi, úgyhogy nem maga lényegében itt nekünk a pénz a lényeg, hanem az adomány, ugye, amit a gyerekeknek oda tudunk adni.
0: Körülbelül mekkora a segítségre váró gyerekek száma ott a környéken, vagy a családok száma?
1: Hát a családok száma azt úgy mondanám, hogy szerintem majdnem minden harmadik lakás. Most így számszerűen nem tudok mondani, de azért van bőven, van rengeteg család van, aki így visszatérve a családi napra ott például bogrács gulyást osztottunk, és egyszerűen nem hittünk a szemünknek, hogy a forróságba akár 50 percet is ugye sorba álltak azért, hogy egy tányér étel, és akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy tényleg van értelme, mert palacsintát osztottunk, és volt, hogy másfél órát egy kislány például sírt a palacsintáért, és akkor belegondoltunk, hogy egy palacsintáról van szó, úgyhogy folytatjuk, és ezért is főleg a gyerekekért csinálunk mindent.
0: Mivel foglalkoznak az ott élők nagy részt? Tehát most, hogy a rendszerváltás után bezártak a gyárak, nagyon sok munkanélküli van, gondolom.
1: Igen. Úgy a szülőkkel is kapcsolatban vagyok, mert ugye muszáj velük is, hogy segítsük őket is. Aztán a legtöbbük ugye van ott a úgymond a kenyérgyár fele, vannak a gyárok, ez a Simva gyár, ott is ugye a csoki gyár, de hát sajnos az is most be fog zárni, ott onnan még több munkanélküli lesz ott a vasgyárban, aztán meg a városgazda a 70%-a. De természetesen azért a vasgyárból is kerültek ki felső kategóriájú bírók, orvosok, tehát azért is gondoltam, hogy ezekből a gyerekekből is akár tudunk ugyanilyen végzettséget, úgymond nem tudom kigyőzni velőlük, vagy valamit, hogy ne csak a Joyson legyen, a Simva is ugye ezek a munkahelyek. Úgyhogy ezért dolgozunk.
0: Ott is nőttél fel?
1: Nem, én az Avason nőttem fel, aztán már most 12 éve vagyunk együtt a feleségemmel, és akkor így ő általa kerültem én oda le erre a környékre. Ott az apusoméknál kezdtük az életet, aztán jöttek a gyerekek, úgy aztán építkeztünk az Újgyőri főtéren, és akkor most ott lakunk már 8 éve.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Notár Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgetek. A nevetek, hogy jött ez a tetrekész, ez nagyon sok mindent elárul.
1: Igen, igen. Hát ez úgy jött lényegében, hogy volt egy szülinap a családban, és akkor én ezt elmondtam a többieknek, hogy mit szeretnénk, és akkor volt a sógorom, és mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy ő is ezen gondolkozik, hogy tudna segíteni. És már ő nagyon régóta szeretne, és mondom, hogy milyen nevet tud, vagy mit. És akkor ott megbeszéltük ezt a tetrekész, hogy lényegében az a lényegünk, hogyha segítséget kérnek, akkor menjünk rögtön. Ne az, hogy időt várunk, hanem hogy rögtön tetrekészen álljunk, és így jött. Lényegben a családdal beszéltük meg, ezt úgy találtuk ki, ezt a nevet. Az oktatás ugye meg az onnan jött, hogy valamihez ugye kapcsolódnia kell a névhez, és akkor úgy került az oktatás segítő. Mert mi ugye nem oktatunk, csak oktatás segítünk. Lényegében mi nem oktathatunk, csak ugye segítjük az oktatásukat a gyerekeknek.
0: Mi minden kell egy tanodához. Hol jártok éppen most az ügyintézésben?
1: Most még nagyon az elején. Most ott járunk ugye, hogy az épület, több épületre beadtuk az igényünket, aztán várjuk, mert abban még vannak abban az épületben, még most nem akarom úgymond kimondani, hogy melyik épület a Vasgyárban, de több épület van, ami úgymond romos esetleg, és akkor én mondtam a városvezetésnek, hogy nem probléma, mert édesapám is 30 éve ebbe dolgozik építőiparban, sógorom is, úgyhogy ezt mi fel tudjuk újítani úgy, ahogy. Nekünk az a lényeg, hogy már legyen egy épület, ahova be tudunk menni, de egyébként az a szerencsénk, hogy összedolgozunk a Vasgyári Közösségi Házzal, ezért, hogyha bármi olyan programunk van, akkor azt engedélyezték, hogy azt ott lebonyolítsuk. És így volt a családi nap is ott a Vasgyári Közösségi Házba, úgyhogy köszönjük nekik is az együttműködést.
0: Hány fő befogadására alkalmas tanodát terveztek?
1: Hát lényegében azt szeretném, hogy elsősorban egy 10-15 gyerek plusz ugye az oktatók, az az és ha kinőnénk esetleg, adja az Isten, hogy kinőjük, és akkor még nagyobbat, de elsősorban az a lényeg, hogy kapjunk valamit, ahova be tudnak jönni a gyerekek, és még ugye szeretném azt is, hogyha már ugye ott leszünk és dolgozok, akkor ugye, hogy a lakók is be tudjanak jönni, meg tudjanak minket keresni, ne csak telefonon, hanem legyen egy olyan iroda, ahova be tudnak hozzánk jönni, úgyhogy lényegében egy 10-15-20 fő az első sorban is. És visszamenőleg a kérdésedre az előbb megkérdezted, hogy mi szükséges hozzá, hát sok minden, de ebbe is úgy vagyunk, hogy ha már csak székasztal lesz, akkor annak is örülünk elsősorban, és akkor majd folyamatosan adományokból, ugye szeretnénk mi is azért legalább vagy 3-4 számítógépet, ugye táblákat, meg amit nagyon-nagyon szeretnék, hogy más legyünk, mint a többi tanoda, hogy például én szeretnék ilyen zeneórákat is, ahol én már beszéltem miskolci zenészekkel, akik lejönnének és akkor oktatnák a gyerekeket, aztán bűnmegelőzési programokat szeretnék, nekik a rendőrséggel is felvettem a kapcsolatot, és ugyanígy szeretnék szakmákat is bemutatni, akik ugye általános iskolából mennek felső iskolába, akkor ugye festő, és akkor, hogy minden hétre ezt így beosztanám, hogy legyen egy olyan nap, hogy ugye ne csak az legyen, hogy bejönnek és ülnek, hanem hogy szeressenek oda hozzánk járni. És ugye azt szeretném, hogy ne csak azt lássák a gyerekek, hogy tanulni kell jönni, meg muszáj, ugye, mert muszájból nem fognak bejárni, hiszen akkor csak jobb focizni kint az utcán, hanem hogy én azt akarom elérni a gyerekek szemében, hogy várják azt, hogy jöhessenek és tanuljanak, kint legyenek a hangszerek, akár nyáron ugye szeretnénk a családokkal együtt például főzőcskézni, meg minden ilyen egy olyan családi légkört akarok létrehozni ott a gyerekekkel és a szülőkkel, amit megszeretnek, és ne muszájból jöjjenek, úgyhogy ez lenne a lényeg.
0: Hány éves korosztályt céloztatok a tanoda műfajról? Még egy néhány szót mesélj már.
1: Hát körülbelül ugye óvodát azt nem, ugye, de egy ilyen 7-től 14-15 maximum ez a 16, mert ugye a 17-18 évesek, ők már azért nem nagyon akarnak oda bejönni, meg nem is tudunk úgymond mit úgy tanítani, mert a kicsiket próbáljuk megcélozni, de ha bejönnek, aztán számítógépeznek, vagy zenélnek, vagy akár bármiben segítenek, vagy mi tudunk nekik segíteni, szívesen látjuk a nagyokat is, úgyhogy bárki, úgymond bárki, de a fő korosztály az általános iskola, úgymond.
0: Említetted a várossal az együttműködést, hogyan fogadták a létrejöttetöket?
1: Nagyon jól, jól fogadták, hisz ugye nekik is ez egy segítség, úgymond, hogy ugye foglalkozunk a gyerekekkel, bár ugye az ő kezük is ugye meg van kötve, azért mindent nem tudnak, meg mindenben nem tudnak, de nekünk már az is nagy segítség, hogyha egyáltalán ezt az épületet, ezt meg tudjuk velük oldani. Lényegében most ebben dolgozunk úgy együtt, de hát mi természetesen nem akarunk, a politikával azt teljesen mi külön állunk, és nem is akartunk. Én szerettem volna bevinni maga ezt a hitet is, csak ugye az is egy olyan dolog, mint a politika, ugye, hogy ki milyen hitvallású, ugye, de én mindenféleképpen szeretnék majd ilyet is, és akkor akit érdekel, az ugye eljön, ez mondjuk egy vasárnapi nap, mert én úgy terveztem, hogy szombatig, ugye vasárnap már hagyjuk őket készülni a sulira, de mondjuk vasárnap délben szeretnék majd egy ilyet, esetleg egy élő zenekaros, egy ilyen, aki szeretne, az eljön, aki nem, ugye az meg, hogy ne legyen kötelező, úgyhogy ilyen terveink vannak még.
0: Hogy látod, mikorra fog ez megvalósulni, maga a tanoda?
1: Hú, nehéz mit mondani. Pont mielőtt jöttem, akkor beszéltem a képviselő úrral, és mondta, hogy most nagy szabadságok vannak mindenhol, és akkor jövő héten erre visszatérünk. Hát onnantól kezdve én szerintem a szeptember vége az, amikor már látok valamit. De hát ugye ez már ugye májustól megy, csak hát a papírmunkák, ugye mi nem lettünk úgymond hivatalosak, addig ugye nem tudtunk semmit intézni, úgyhogy de már most 100%-ba megy a munka, úgyhogy remélem, hogy ilyen októberben már elkezdjük a munkákat.
0: Zene után folytatjuk.

0: Mesélje a többi tagról, az egyesületi tagról, úgy általánosságban mit érdemes tudni róluk?
1: Lényegében én vagyok ugye az elnök, a feleségem az alelnök. Őt azért gondoltam alelnöknek, mert ugye most megy a kisebbik fiunk óvodába, ő eddig a két gyerekkel otthon volt, már lassan most a 8. éve, és ő mindig is a tanulás, csak a tanulás érdekli, és mondta, hogy alig várja, hogy a gyerek menjen, és most beiratkozott a Miskolc Egyetemre tanárnak, és akkor lényegében így szeretném felépíteni, úgyhogy én meg ő hozza maga, ugye majd, jó, az 4 év, mire elvégzi, de szerintem kell is annyi idő, hogy majd ugye egy nagyobb dolog létrejöjjön. Aztán a másik alelnök, ő a feleségem apukája, az apusom, őt meg azért szerettem volna, mert ő 40 éve ott lakik a Vasgyár szívébe a tűzoltóságnál. Ő mindenkit ismer, ő tudja azt a nyelvet, ő lesz az, aki folyamatosan bent lesz ugye az irodába, a tanodába, és ugye mindenkit ismer. Nem akartam egy olyat, aki az avasról jön, nem ismer senkit, ugye ő érti azt a nyelvet, minden gyereket, minden szülőt ismer. Aztán a többi tagok azok vannak ugye ismerősök is, szerettem volna, hogy ne csak az legyen ugye, hogy rokonok, meg vannak fiatalok is, ők is egyetemisták, például most kezdik az egyetemet. Fontos volt ez nekem, hogy mondjam, úgy raktam össze a csapatot, hogy legyen például, ha fotózni kell, ha videózni, akkor ugye az egyetemisták az nagyon érték. Aztán benne van édesapám is, ő maga szeretném ezt a szakmai, hogy ebbe segít. Aztán hát lényegében szinte majdnem minden feladatkörből vannak, mert nem akartam, hogy egyhangúak legyünk. Aztán én meg ugye viszek mindent, mert én meg ezt szeretem, ugye a szervezést, a jövök, megyek, beszélek, többiek úgy nem nagyon, azért is jöttem egyedül, mert nem nagyon mernek, de mondom nekik, hogy ugye ne csak én legyek a... Én nem is akartam egyébként sehol sem főszerepben, csak nem merik ugye felvállalni, de hát mondtam, hogy ez most már ugye kérnünk kell, most már nekünk kell menni is ugye a cégektől, hogy ez nem szégyen, mert ugye nem azért kérünk, hogy segítsünk, úgyhogy lényegében ők belőlük áll a csapat össze, úgyhogy így vagyunk 10.

0: tudjatok kérni, és akkor el is kezdődik majd egy olyan folyamat, hogy cégeket, vállalkozásokat látogattok meg, és a céljaitokat bemutatva kértek majd segítséget?
1: Igen, igen, hát ezt már ugye elkezdtem hamarabb is, de addig még ugye nem voltunk, úgymond nem tudtunk olyan nagy dolgokat kérni. Most például ez a vízosztás is úgy sikerült, hogy írtam egy levelet a Szentkirályi Ásványvíznek, és meg is lepődtem, hogy az igazgató Balogh Levente visszaírt, vagyis nem is írtak, hanem hogy már hívtak telefonon, hogy szeretnének segíteni a miskolci kórházaknak, hogyha fel tudunk menni a vizekkel. Mondtam, hogy természetesen, mert nekem van egy nagy buszom, és akkor megbeszéltük, és másnap már indultunk is fel, úgyhogy innen is köszönjük neki a segítséget, mert több cég, nem akarok mondani, több cégnek is írt, a miskolci cégeknek is, és egyedül ők jeleztek vissza. Aztán már most erről lekéstünk, mert azt hittem, hogy szeptemberig majd most el fogunk indulni. Ugye szeretnék ilyen, az iskola kezdésben se szerettem volna segíteni, de hát arról most mondjuk még nem biztos, de szerintem arról már lekéstünk, de úgy gondolom, hogy a toll, a ceruza, a táska, a toltató az októberben is jól fog jönni, meg az év összes hónapjában. Meg ugyanúgy majd készülök a Mikulásra, a karácsonyra, mert ezt megbeszéltük a tagokkal, hogy ez a tagdíj, ezt úgy szeretnénk, hogy ez Mikulás vagy karácsonykor ugye ezt bevásárolunk a szegény gyerekeknek, és akkor egy ilyen mikulási ünnepséget, ha már addigra lesz egy tanoda, akkor ugye akkor azt ott szétosztanánk. Aztán megbeszéltem most az igazgató úrral a kórházba is, hogy oda is szeretnénk majd, csak azt már mondta, hogy most kezdjük el, mert annyi engedély kell, hogy ugye rengeteg, de mindenféleképpen a kórházat azt nagyon szeretném, mert sajnos sokat is jártunk oda, én is voltam, aztán saját kézből tudom ezt, hogy nagyon rossz azoknak, akik. Így jött a vízosztás is, hogy két hete is ott ültünk például 6 óra hosszát, és akkor rájöttem, hogy egy víz is milyen jó, jól jön egy flakon víz.
0: Ezt a műsort akár felhívásként is akkor használhatjuk arra, hogy segítséget vártok, akár írószerekkel kapcsolatban az iskola kezdéshez, akár más formában. Mi a következő terv? Mit terveztek most még?
1: Most lényegében tegnap, vagyis hogy vasárnap történt egy ilyen tragikus eset ott Miskolc-Perecesen, ott leégett egy családi ház teljesen úgymond betonig, és tegnap ott voltunk délután a vízosztás után, elmentünk, és akkor csináltunk egy kis videót a tulajdonossal, és akkor most az a terv, hogy szeretnénk neki, elkezdtünk egy ilyen adománygyűjtést. Most ez a fő, de hát ugye ez csak egy pár napos lesz, ugye. Utána maga ez az iroda, amiben én szeretnék, meg úgy gondolom, hogy én most majd leülök, és akkor a számítógépnél elkezdek ugye cégeket felkeresni, mert ugye csak akkor tudunk dolgozni, ha van adomány. Addig még ugye nincs tanodánk, addig csak így tudunk dolgozni, úgyhogy az a fő most, hogy minden nagyobb cégeket, vagy kisebbeket, vagy akár csak magánszemélyeket is felkeressek azzal. Vagy azon is gondolkoztam, hogy ugye a Vasgyári Közösségi Házba is ugye vannak gyerekek, akik bejárnak, és akkor legfeljebb addig oda bemegyünk segíteni nekik, hogy mindenféleképpen munkában legyünk, addig is, amíg nekünk nem lesz sajátunk. Úgyhogy ez a cél most.
0: Ez nagyon szép, hogy az időtöket, energiátokat önkéntességre áldozzátok, és másokért áldozzátok.
1: Igen, igen, igen. Annyi probléma van ebbe, ugye, hogy nem mindig tudunk tizen, mert mindenki dolgozik, például most jó a feleségem, vagy a gyerekekkel van, de nem tudunk, ugye, vagy, mert ugye vagy jön mindenki, vagy odaadjuk valakinek a gyerekeket, akik vigyáznak addig, de egy négyen, öten, hatan ott mindig tudunk. Például a gyereknapon nagyon sok segítünk, pont ott majdnem 20-an tudtunk lenni, és tényleg gördülékenyen ment minden, a biztonsági szolgálatra is jött a segítség mindenre, úgyhogy köszönjük innen is nekik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy segítség az van, csak legyen mit felajánlani itt, ez nekünk a lényeg, ugye?
0: Mesélj a logótokról, nagyon szép logótok van, itt látom az ingeden.
1: Igen, igen, igen. Volt ennek egy egyszerű változata, amit én, van nekünk egy csoportunk, amit, ahova mindent beküldünk, mert ugye megbeszélünk mindent, hogy, és akkor mondták, hogy olyan a kézfogás nem volt rajta, és akkor mondták a többiek, hogy valamit találj már még ki, ami ugye összekapcsolja minket meg az embereket, és akkor így jött lényegében, hogy ugye hogy kezet fogunk az emberekkel, és ugye nyújtjuk a kezünket, lényegében ez a lényege a logónak, hogy mindenki felé ugye nyújtjuk a kezünket.
0: És van ott három sematikus alak is, ugye?
1: Igen, hát az ugye minket
0: szimbolizál.
1: Hát igen, igen, hát igen, de egyébként az amúgy minket szimbolizál, hogy ugye nyújtjuk a kezünket az emberek felé.

0: tanodában szükség van állandó személyzetre és oktatókra, akik segítenek a gyerekeknek, ehhez is egy rendszeres anyagi forrás kell, ugye?
1: Igen, persze, meg még ugye emellek ugye vannak az ügyvéd, ugye a könyvelő, aztán majd a tanodának, ha lesz ugye a rezsie, ugye azt is majd nekünk kell fizetni. Erre megmondom őszintén, úgy most a többiekkel azt beszéltük, hogy ameddig nem tudunk, nem állunk meg, hanem azért 10 ember, hogyha össze is rakjuk a rezsire, az szerintem addig abból nem lesz probléma, mert tényleg mindenki dolgozik. Aztán maga a bérezés, azt megmondom őszintén, nem is beszéltünk ilyenről, mert nem is szeretnénk ebből, mi tényleg 0 forint, amennyit az utolsó liter ásványvizet is még, ami maradt, azt tegnap hazafele kiosztottam a biztonsági őröknek a kórházban. Úgyhogy fizetésről itt még nekünk úgymond nincs szó, hiszen nem azért csináljuk szabadidőben, és ott is a dolgozókat úgy fogjuk beosztani, hogy kinek hogy van szabad ideje. Úgyhogy meg fogjuk oldani az egyesület tagjaival azt, hogy mindig megbeszéljük azt, hogy ki lesz bent. Persze nem 10, mert az felesleges, hanem ahogy kinek van szabad ideje, azt úgy fogjuk beosztani, megpróbálunk minél többet ott lenni.
0: Úgy látom, hogy az egyesület tagjai mind elkötelezettek, tetre készek, mondhatjuk így, ugye?
1: Igen, mindenkiben megvan. Annyi ugye, hogy hát dolgozik mindenki, nem tudok mindenkit, az első ugye a megélhetés, de amiben tudnak tényleg a fiatalok, azok, ők most ugye nekik szünet van, őket még egy 3 hétig ugye be tudjuk vetni, aztán tanulás van, de nem gondolom, hogy a továbbiakban is nehézség lesz. Hát mivel azért többen vagyunk, 2-3 embernek mindig van szabad ideje, hogy meg tudjuk oldani, hogy jöjjenek segíteni.
0: A városban, más tanodákban jártatok, vagy voltatok, már szoktatok járni esetleg, hogy tapasztalatokat, jó példákat, jó gyakorlatokat gyűjtsetek?
1: Felvettem már egy párral a kapcsolatot, ott a környéken még nem vettem fel, mert ott a Varga hegyen van, ha jól tudom. Addig nem akartam amúgy, amíg mi nem tudunk miről beszélni, de segítséget természetesen azóta is kérünk, meg elfogadunk mindenkitől, aki... Több vezetővel beszéltem, akiknek már volt tanoda, csak már nem csinálják, úgyhogy persze is fel is akarom venni a kapcsolatot a többi tanodával, hogyha esetlegesen olyan program van, akkor ugye lehet, hogy nekünk kevés lesz a gyerek, akkor ott is tudunk segíteni, vagy éppen mi adunk át, akik ők jönnek, úgyhogy szeretnék természetesen összedolgozni a többi tanodával is. Mondjuk nem sok van, de avval a kevéssel is mindenféleképpen.
0: Tudom, nem régóta, tehát tavasz óta működtök, de mégis mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell segítséget kérni, és mi az, ami számít mondjuk egy adományozónak, például az átláthatóság, gondolom, tehát hogy tudja, hogy mire ment el az, amit adott, ugye?
1: Igen, hát az nagyon fontos, ugye ezért is készítünk képeket, sokan azt hiszik, azért készítünk, hogy büszkélkedjünk, nem, azért, hogy ugye bemutatjuk azt, hogy a vizet is ugye kiosztottuk, és nem hazavittük, úgymond, ezt úgy gondolom, hogy ezt nekünk is muszáj ezt elkönyvelni. Persze vannak olyan szabályzatok, mondták a kórházban, hogy a betegeket nem lehet, de ha már ott vagyunk, akkor legalább az épület előtt, és maga a kérés nem egyszerű kérni. Főleg, jó, egy e-mailt mondjuk megírni, az sokkal könnyebb, de arra jöttem rá, hogy egyenesnek kell lenni, és akkor ki kell mondani, hogy ez tegnap is, ahogy voltunk, és mondtam, hogy nem kell szerénykedni, mondjuk azt, hogy mire van szükség, ha valaki akar segíteni, akkor az úgy is fog. És én mindig azt mondom feleségemnek is, mert az elején mindenki azt mondta, hogy minek, úgyse segítenek, és most is azt mondtam neki tegnap, hogy én mindig csak a nagyokat akarom megcélozni, mert a kicsi úgyse tud annyit adni. Lehet, hogy egy nagyobb segítséggel többre megyünk, de természetesen a kis felajánlásoknak is nagyon-nagyon örülünk, mert ugye sok kicsi sokra megy, de én nem szégyellem a nagy cégeknek is elküldeni az e-mailt, hiszen ők jobban tudnak adakozni, mint a kisebb cégek, de a kisebbeket is megkeresem ugyanúgy, úgyhogy hát nem egyszerű kérni.
0: Az is fontos, hogy megismerjenek titeket, ez a beszélgetés is erről szól, gondolom, hogy legyen egy olyan előéletetek, amiben már bizonyítottátok, hogy tényleg jót tesztek és jók a célok.
1: Így van, azért is fontos ez a Facebook oldal, ugye, hogy folyamatosan látják azt, hogy ugye nem állunk meg és dolgozunk, hiszen aki ad, az úgyis rá fog menni és meg fog minket nézni, hogy kinek adja, hát hiszen én is megnézném, hogy kinek adok valamit, de most már bízom abban, hogy jó, még nem eleget, de azért bizonyítunk azt, hogy tényleg a úgymond a szegény embereknek segítünk, és bízom abban, hogy az évre már kialakul úgy, hogy egy rendszer kialakul az egyesületbe.
0: az előzőekből az is kiderült, hogy ilyen viszmajor jellegű segítségek, mint a ház tűznél is segítetek, és ilyenkor van az a közmondás is, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, tehát hogy a tetrekészség az ilyenkor is számít, hogy aki tud segíteni, és minél hamarabb segít, akkor az még többet tud jelenteni, mint hogyha várnia kell, és sokat kell várnia mondjuk a helyreállításhoz, mert lehet, hogy mondjuk nincs is hol lakniuk, nem tudom, mik a körülmények.
1: Igen, igen, a lakhatás az volt az első, amit kérdeztem, azt megoldották ilyen rokoni szálaknál, és akkor kérdeztem, hogy mi a fő segítség, ugye, mert beszéltük azt, hogy ugye nekik nem is a pénz lenne, hanem maga az építő anyag, és akkor azt gondoltam, hogy ez tegnap este, vagy lehet, hogy ma reggel jelent meg az oldalunkon, még nem tudtam leülni, úgymond dolgozgatni, de azt szeretném, hogy felkeressem itt Miskolcon az ilyen ipari cégeket, akik árulják például a vacsárban is van ilyen tüzépeket szeretnék megkeresni, és akkor hát, ha tudunk nekik segíteni. Meg ugye konténer, aki elszállítja, mert ugye le kell rombolni a maradék épületet, és hiszem azt, hogy mindig az van bennem, mikor ugye segítek, hogy én úgy érzem, hogy ez igaz, hogy százszor kapja vissza a jó Istentől az ember a segítséget, úgyhogy én nagyon hiszek ebbe, hogy én sokkal jobban tudok lefeküdni, tegnap is már nem bírtam, de azt menjünk, gyertek, menjünk, mert sokkal jobban tudok elaludni, hogy ne hagyjuk azt az egy napot is, mert egy hét múlva az emberek elfelejtik. Addigra jön annyi rossz dolog más, hogy akkor kell ez gyorsan kell. Úgyhogy azért is mondtam, hogy ha ilyen van, nyugodtan keressenek meg minket, és akkor oda is kimegyünk és segítünk, amiben tudunk.

0: Lóter Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgetek. A szolgálatotok elsősorban gondolom a Vasgyárra korlátozódik, már csak a lehetőségek miatt is, tehát Miskolc más részeiből nem biztos, hogy tudtok, vagy úgy tudtok segíteni, hogy ha kérnek segítséget.
1: Igen, igen. Hát maga a gyerekek, ugye az maga ugye csak a Vasgyár, azt szeretnénk, de természetesen, ha olyan segítséget tudunk adni, hova el kell menni, vagy ugyanígy egy videóval is tudunk segíteni, és akkor ezt megosztjuk, vagy ők nem mernek segítséget kérni, nem akarják az arcukat, akkor én szívesen kiállok, és akkor értük is bármiben, vagy például ilyenekben is szoktunk segíteni, úgy, ahogy nem tudnak elköltözni, és akkor ugye nekem van nagy autó, aztán ilyen kisebb segítségeket is szoktunk nyújtani az embereknek.
0: Hálásak az emberek, mi a tapasztalatod?
1: Igenis, meg nem is. De én a nem is jól fogadom, mert megértem őket. Vannak, akik nagyon hálásak, akár egy pohár vízért is tényleg, de vannak, akik például a családi napon is ugye látja az ember, aki jön, adsz nekik, még egyszer jön, még egyszer, és akkor még haza is, és akkor mondom, hogy de még állnak sorba, hogy az a lényeg, hogy mindenki, és akkor ugye nem tetszik, de természetesen ez mindig. Meg ugye én azt is észrevettem az embereken, hogy adni se egyszerű nekünk, mert például a vízosztásnál is észrevettem, hogy félnek. Nem tudták, hogy most ez micsoda, fizetni kell, én nem mertek odajönni se, hogy kérni se mertek az emberek, és akkor kérdeztem ott a sajtóst, aki jött velünk mindenhova, hogy azt mondja, hát nem szokott ilyen lenni. Hát de mondom, miért nem? Hát annyi, úgymond annyi gazdag ember van Miskolcon, akiknek most egy 10-20 karton víz szerintem nem jelentene problémát, és mondta, hogy nem. Azért is nem jönnek oda az emberek, és féltek. És mikor ugye elmentünk, akkor mertek ugye úgymond hozzányúlni a vízhez is, úgyhogy adni se egyszerű egyébként, mert félnek az emberek.
0: Mi az álmod, a tonoda? Tehát, ha mondjuk 6-7 év múlva nézel magadra, akkor mivel lennél elégedett?
1: Hát én maga, a tanoda az már nagy álom, és akkor lényegében ezen belül az, hogy valami nagy. Én mindig nagyot szerettem volna álmodni, és eddig azért vagyok pozitív, mert eddig, amit szerettem volna, azt úgymond elértem. Én nem vagyok ilyen nagyra vágyó, dolgozunk, megélünk, és ennyi. Nekem van két fiam, kiskorúak, még az egyik 3 éves, a másik 8 éves, úgyhogy én azt mondom, hogy én így vagyok boldog, én nem akarok úgymond milliómos gazdag lenni, hanem csak tényleg ez a segítség is. Hát minél több embert meg szeretnék ismerni, nagyobb beosztású emberek, nekem ez a célom, ugye, hogy ne a kiskörökbe, hanem a nagyobb körökbe is, ugye, megismerjenek minket, és akkor valódi segítségeket kapjunk tőlük. Ez lényegében az álom amúgy, ami. Aztán hát persze még ki tudja, lehet ettől nagyobb tanoda is, vagy akár nagyobb ilyen szervezet, akár több alapítvány, vagy bármi, úgyhogy nyitott vagyok mindenre.
0: Hasonló szervezetekkel tartjátok a kapcsolatot? Tehát a hasonló céllal működők, nem csak tanodákat, hanem akár segítő szervezetekkel?
1: Hát jelenleg még nem, de mondom így, a Vasgyári Közösségház, akivel most jelenleg együtt dolgozunk, de szeretnék Miskolcon többet is megkeresni. Most nem akarok neveket előre, hogyha esetleg hallgatják, akkor nem, de terve van persze, hogy mindenkivel, úgymond mindenkivel, aki ilyet tevékenységet végez Miskolcon, azokkal felvegyük a kapcsolatot.
0: Szóba került Jukó bánya is, hát nincs messze a Vasgyártól, így aki nem miskolci, azoknak mondom. Ott milyen feladatokat, milyen célokat látsz?
1: Hát ott, megmondom őszintén, hogy ott olyan nagyobbakat nem, mivel ott már van egy tanoda kiépítve, aki a Jukó bányában élő gyerekeken segít, úgymond nem is szeretnék az ő munkájukban, csak ebben a melegben gondoltuk azt, hogy segítünk, aztán, de bármiben, hogyha megkérnek esetleg minket, akkor ugye nem akarok én az ő munkájukba ugye beleszólni, meg nem is szabad, de segítünk velük is, fel szeretném majd úgymond venni a kapcsolatot, de ott már ugye ki van ez, ők már működnek régebb óta, úgyhogy ott már ez ki van alakítva, de úgy gondolom, hogy ott pedig nincs elég segítség, oda bármennyi segítség mehet, és bármi, ott az oknitól, a vízig, a Mikulás csomagtól, a tűzifáig, úgyhogy ja, igen, most így a tűzifáról kapcsolatban kérdezhet, hogy mi a terv még majd. Ugye ez a tűzifaosztás, majd ugye, hogy bejönnek a hidegek, mert voltak eddig tűzifosztás a környéken, problémák voltak, nem úgy mentek a dolgok. Aztán most mondtam, hogy most már akkor itt elég, és akkor a kezembe veszem az irányítást, és akkor mondtam a városvezetésnek, hogy úgy legyen, és legyen odaadva tényleg a szegényeknek az a fa. Úgyhogy ez is most a cél lényegében. Jó, nem az oktatáshoz, de amellett ugye mindenbe, amit úgy gondolom, hogy még ami a fő célom, hogy egy olyan hidat építeni a városvezetés és az emberek között, hogy ne legyen köztük például még három szervezet, hanem egyenesen oda kerüljön az a segítség, ahova kell.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol találnak meg titeket hallgatóink, akár fizikai értelemben, akár az interneten?
1: Az interneten ugye maga Facebook oldalon, ugye a Google-be is megtalálhatnak, a TikTokon is fent vagyunk folyamatosan, úgyhogy a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesületet, ha beírják, akkor ugye ott mindenhol megtalálnak. Címünk ugye jelenleg még most maga ugye a lakásom, ahol elérnek, mert még most nincs irodánk, de remélem azt, hogy hamarosan most már az is lesz, ahol meg tudnak minket keresni, de egyébként otthon is elérnek, meg telefonon is, az is kint van a telefonszámunk, úgyhogy el tudnak érni minket folyamatosan.
0: Róbert, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok nektek a céljaitok eléréséhez.
1: Én köszönöm a meghívást, és minden jót!
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Nóter Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, az NKA ügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalását elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A kommunikációs vezető azt is írta, kíváncsian várja, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségen milyen felelősségre vonás lesz a következménye a törvénytelen fellépésnek. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. A Duna vízállásának jelenlegi előrejelzése komoly figyelmet és felelős vízhasználatot követel mindannyiunktól. A következő időszakban várható átmeneti néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti, figyelmeztetett a szolgáltató a közösségi oldalán. A fővárosi vízművek mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, írták. Ezért valamennyi fogyasztót arra kérték, hogy mérsékelje a vezetékes ivóvíz felhasználását Budapesten. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva, az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kő beszerzése elindult. Idéztük a kormányfőt, aki mindezt szerdán közölte a közösségi oldalán. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén. Ott leszünk, amikor dönteni kell, amikor dolgozni kell, amikor felelősséget kell vállalni, és végigvisszük azt, amit Magyarország biztonsága megkövetel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. A paksi atomerőműben tartott kormányülés kapcsán Magyar Péter azt mondta, az előző kormányok mulasztása, amit most be kell pótolnunk, hatalmas, a rendelkezésre álló idő pedig kevés, közölte. Arra kaptak áprilisban felhatalmazást, hogy az ország előtt álló problémákat felelősen, cselekvően, mindig a magyarok érdekét szem előtt tartva oldják meg. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkelhet a Duna vízszintje. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök szerdán. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette. A Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Inkább Kárpátalja, Erdély.
2: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Szilvácski Zsolt tájépítészt a vízválasztó mozgalomból. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: És elcsíphettek egy kis beszélgetést így a műsor előtt, egy fél mondatot, amiről szó lesz, a víz. Ahol én lakom, ott nem volt egy fél napig víz, nem jött a csapból. És akkor van egy ilyen helyi levelező lista, ahol hiszterikus kirohanásokat intéztek az ott lakók, a vízművek, a kormány, az előző kormány, és mindenki ellen, aki élt és létezett, de ez úgy jól mutatta, hogy milyen az a helyzet, amikor nincs víz, nem jön víz a csapból. Valójában mennyire jellemző az Magyarországon ma, hogy nem jön víz a csapból egyes helyeken?
1: Nem vagyok ennek a szakértője, és napra kész adatokkal sem rendelkezem. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a világban, ha körülnézünk, ahhoz képest ez egy biztonságos ország, és a Kárpát-medencében egyelőre jön a víz a csapból. Én nem győzök hálát adni, amikor a csapból olyan víz jön, amit tényleg ihatok, tehát hogy ez egy óriási dolog, hogy még nekünk még mindig jön.
2: Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van elég víz, ami bejön, annál több marad?
1: Igen, honnan jön be?
2: Hát, ugye? A levegőből, a környező országokból, igen, amit a folyók hoznak, tehát...
1: Illetve, ugye felszín alatt, tehát nagyon sokszor ezt a rendszert csak úgy tekintjük, mint a folyókon érkező, a felszín alatt, ugye látható vizeket, hogy amikor így mérlegeljük így hétköznapi gondolkodásunkban, holott ugye rengeteg irányból jön víz, illetve mi is adhatunk vizet saját magunknak, akár esőt is generálhatunk, ugye, a földhasználattal, illetve a párologtatással, de hát hogyha csak azt nézzük, hogy honnan jön vízünk, és hogy néz ez ki, ugye egyrészt érkezik a folyókon keresztül, ami így a legtermészetesebbnek tűnik, illetve a csapadék. De a csapadékból mi az, ami itt keletkezett, és mi az, ami távolabbi vidékekről jön? Ez is egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy felszín alatt hogy kapunk vizeket, illetve hogy távozik tőlünk víz. Tehát ugye ezt az egész vertikális, horizontális rendszert érdemes együtt látni, hogy kitől ki hogy kap vizet, és ez egy nagyon érdekes ugye gondolkodást vetít előre, vagy szorgalmazna, igényelne, mégpedig azt, hogyha tágabban nézzük a Kárpát-medencét, akkor ugye ezek a rendszerek, hogy a víz honnan folyik le, hol párolog, hol keletkezik a csapadék tartalom, mondjuk a levegőben, hogyan közeledik országunk felé, hogy csapódik ki, milyen tényezők befolyásolják ezt, akár gazdálkodási, akár építészeti, akár légköri hatások hogyan befolyásolják. Ugye ez azt vetíti előre, hogyha belegondolunk, hogy így mozaikosan összefüggnek területek, nem mindegy, hogy mit teszünk egy adott területen, nem mindegy, hogy ott hogy használjuk a vizet, legyen szó Erdélyről, Felvidékről, de akár legyen szó Budapest kerületeiről, egyik kerület a másiknak is tehet jót, vagy tehet igazán rosszat. Tehát, hogy így települések is összefüggnek, akár pedig országrészek, városrészek, régiók a világban.
2: Ha mondjuk megnézzük, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt milyen volt a helyzet. Most konkrétan arra gondolok, hogy van-e elég víz? Van-e elég víz az embereknek? Van-e elég víz a mezőgazdaságnak? Van-e elég víz az akkumulátorgyáraknak, ha úgy tetszik? Akkor milyen a helyzet így történelmi távlatban?
1: Én inkább úgy tenném fel a kérdést, bocsánat, hogy így módosítok némileg rajta, hogy van-e helye a víznek? Ugye? Tehát ha azt kérdezem, van-e szervezetemben elég vér? Ugye? Lehet, hogy ugyanannyi vér van, csak átszaptam az ereimet egy kicsit, hogy túl sok hajszálér futott a szervezetemben, és nekem elég néhány ilyen főér, és azt gondolom, így is tudok élni. Ja. Ez olyan abszurdnak tűnik, ugye, ha egy emberről beszélünk.
2: Igen.
1: Orvosok, meg akár hétköznapi emberek is foghatják a fejüket, hogy miről beszélünk. Ez történik a tájjal. A táj teste, a természet teste be van hálózva, behálózódott az év milliók során, a sok százezer év alatt kialakultak rendszerek, ahogy a víz érkezik, és ez is váltakozott dinamikusan, ugye az adott tájban, a fizika, kémia, biológia törvényszerűségeinek megfelelően. Tehát van a természetben egy beírt törvény, amelyet mi felfedezhetünk, és ugye ha a testünket nézzük, akkor normális esetben rendkívül mértékben örülünk, hogyha az vérkeringésünk rendben van, az érrendszerünk rendben van, sehol nem alakulnak ki nagy hiányok vagy gyülekezések, ugyanúgy vagyunk a tájban is, hogy igazából amit elvesztettünk, ugye a rendszerben van víz, ugye, mert hova került volna a földgolyóról a víz. Az a kérdés, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben ott van-e a víz, illetve a víznek van egy olyan nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem halmozódik hosszú távon, mindig cserélődik. Ugye a Balaton körülbelül 2-3 éve alatt cserélődik ki a vize. Tehát, hogy mindenhol ott van a víz a élő szervezetek kapcsán, élő folyamatokban, de nem tartózkodik sokáig. Tehát egy körforgásban vagyunk, és ennek sokféle mozaikja van.
2: Na de most akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, azt mondja a nem tudom hanyadik szomszédom Balatonon, hogy a kút elapadt. Elapadt a kút. És akkor most nem tudom, le kéne fúrni, vagy le kéne ásni. Miért apadt el a kút? És nem csak ott apadt el a kút, kettővel arrébb is elapadt a kút.
1: Ez abszolút jogos kérdés, de felteszem ezt a kérdést, mondjuk akkor tegyük fel a szomszédnak, amikor érkezik mondjuk 20, 30, 40, 50 milliméter egy nap alatt víz. Ugye azzal a vízzel mit kezdünk? Ugye látszik, hogy igazából az a nagy probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni, ha hirtelen érkezne víz. Na és de... ez a felhalmozódó víz a felszín alatt, ugye ez hosszú évtizedek, évszázadok alatt került ugye be a rendszerbe, és ha ezt elkezdjük... Ha megakadályozzuk azt, hogy ez folyamatosan pótlódjon, akár azzal, hogy leburkoljuk a felületeket a beépítési százaléknál nagyobb mértékben a házak, tehát a telkünkön, a településeken belül nem vízáteresztő burkolatokat alakítunk ki, szegény parkjainkban is, ha nincs is burkolat, de olyan tömörödött talajt alakítunk ki, olyan taposott talajt, hogy nincs élet benne, nincs szerkezete, ahol le tudna folyni a víz. Mindenre rájön egy elvezető szisztéma, hogy a víz az a nagy víz baj, a nagy víz veszély, menekülj, vezesd el. És ugyanez van a tájban is, ugye a mezőgazdasági rendszerekben, bár már nagyon kedvező folyamatok elindultak egyébként városokban is, mezőgazdasági gyakorlatban is, hogy minél jobban engedjük a talajba vissza szivárogni, feltöltődni azokat a bázisainkat, amelyekben most óriási hiányt érzékelünk.
2: Na de most akkor újra fölteszem a kérdést, amit először föltettem, hogy akkor a bejövő víz, meg a kimenő víz, az egálba van, vagy éppenséggel több a kimenő, mint a bejövő? Nem tudom most, hogy ebben az összefüggésben egyáltalán érthető-e, hogy mit kérdezek?
1: Érthető. Én azt gondolom, hogy inkább van a szemléletünkben és a gyakorlatunkban az, hogy vezessük el a vizet. Tehát alapvetően elvezetjük a vizet. Mert ugye, hogyha ha sok van, akkor azért vezetjük el, mert sok van, és ha pedig pillanatnyilag mondjuk kevés van, akkor pedig arra kell felkészülni, akkor se tarthatjuk túl sokáig, van egy gondolkodásmódunkban, hanem akkor is el kell vezetni, mert fel kell készülni a nagy vízre, hogy majd el tudjuk vezetni.
2: Na de a vizet megtartani, az nem olyan könnyű.
1: Abszolút igaz.
2: Tehát a óriási tiszató kell ahhoz, hogy megőrizzük a vizet, hogy megtartsuk a vizet. Tehát akkor hogy volt ez 200 évvel ezelőtt, akkor még megtartottuk a vizet?
1: Ennek hadd mondjak egy picit ellent, hogy nagy tározók kellenek, ugye?
2: Sok kicsi.
1: Valóban, nagyon sok kicsi. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy sok kicsi sokra megy, na végre ezt a mondásunk olyan, amit tényleg kellene használni, hogy nagyon sokféle módon, nagyon sok helyen meg lehet találni a víznek a helyét. Mondok néhány példát. Ugye, ami nem természetesnek tűnik, ugye a tetőkről mit csinálunk a vízzel?
2: Hát elmegy a csatornába.
1: Ugye, van már Kárpát-medencében olyan építési megoldás, amikor az esővizek egy részét fent hagyjuk a tetőn, és később engedjük le.
2: Na de pillanat, a tető az...
1: Igen, mondjuk ez egy lapos tető, tegyük
2: jó,
1: fel.
2: Igen.
1: Vagy akár bármilyen tetőt tudnék azért, jó, tudunk úgy alakítani, vagy átalakítani. Ez speciál egy lapos tető,
2: igen,
1: ami
2: értem.
1: Folyamatosan így cserélődik a víz, és szépen tudja hűteni azt a szerkezetet, ami ugye alatta van.
2: Nem csak a vizet őrzi meg, hanem alkalomattán a nagynyári melegben hűti is.
1: Hogyne, ez egy nagyon kedvező. Sőt, ugye, hogyha a zöldtetőket alakítunk ki, ugye azok már arra is rájöttek ugye mérnökök, hogy ugye a napelemek alatt is jobb, hogyha akár egy kis vizet tárolunk, akár növényeket tartunk, mert ugye akár ilyen posgásokat, alacsony növényeket, mert ugye a párologtatásuk a hőt vonnak ki a környezetből, és a napelemnek a túlságos felmelegedési funkciójában jobban tud működni, hatékonyabban működik.
2: De
1: ugyanígy a parkokban meg tudjuk találni ezeket a helyeket, az útszélek mentén rengeteg helyet meg tudunk találni, és egy városba, hogyha összeszámoljuk, óriási mennyiséget tudunk találni olyan helyeket, amelyek egyébként abból a szempontból problémás megtalálni, mert le kell mondanunk valamiről. Ugye vagy parkolóról, vagy a beépítési sűrűségről, tehát valamiről le kell mondanunk, hogy a víznek helyet tudjunk adni.
2: És jönnek a szúnyogok. Na most ellent mondtam.
1: Igen. A szúnyogok jönnek, ugye a klímaváltozás kapcsán is, de ugye vannak a szúnyogoknak természetes fogyasztói is, és hogyha megfelelő hálózatokat hegyes. Alakítunk ki, illetve megfelelő vizeket tartunk fenn, akkor ez egyáltalán nem lesz probléma a szúnyogoknak a jelenléte.
2: Na most...
1: Inkább táplálékot fog jelenteni, mint minket fognak fogyasztani.
2: Reméljük a legjobbakat. Na de akkor most mi a megoldás? Tehát én a következőt látom. Én azt látom, hogy itt a nagy melegben számtalan példa volt arra, hogy egyes helységekben korlátozták a vízfogyasztást, hogy első másodfokú korlátozást rendeltek el, tilos autót locsolni, meg a füvet locsolni. Tilos, de ugyanakkor azt látom, hogy méregzöld a fű két házzal arrébb, és hajnalban hallom, ahogy susog az automata öntözőrendszer, tehát, hogy mondjam, jól használjuk a vizet, ami egyébként egyre inkább érték?
1: Én azt gondolom, ebben tekintetben, a víz tekintetében rengeteg minden átgondolni valónk lenne. Tehát egyrészt, amiről az előbb is beszéltem, hogyha érkezik víz, azt megbecsülni, ugye ne féljünk tőle, amikor érkezik, tehát hogy hogyan tudjuk ugye pótolni ez a vizeket. De ugye az a probléma, hogyha akár eső formájában, akár áradásként érkezik, áldásos áradásként, akkor jelenlegi rendszereink nincsenek erre felkészülve, hogy ezzel kezdjünk valamit. Lásd, Nagykanizsa nemrégiben néhány hete leesett 20 vagy 30 vagy 40 milliméter néhány óra alatt, és ugye hömpölygött a víz, tehát hogy, és erre lehet számítani egyre nagyobb szélsőségekre, hőmérsékletben és csapadékmennyiségben is, tehát valójában azt az egységes rendszert kellene megtalálnunk, ahol ezzel a problémával meg tudunk küzdeni. Nem európai szinten fogunk, nem Magyarország szinten. Meg kell találni azokat az egységeket, települési összefogásokat, táji egységeket, amelyhez igazítva a szabályozást, a társadalmi együttműködést, az igazgatási rendszert, a szakmai szervezetek beavatkozását, akár mezőgazdaság, akár vízügy, akár katasztrófavédelem, összehangoltan ezekben a jól kezelhető egységekben, ilyen táji egységekben kialakítani azt a, nem szeretem ezt nagyon, hogy szivacs szó, de igazából nem is egy szivacsról van itt szó, hanem egy táji rendszernek egy olyan eredetűen meglévő befogadó szisztémáját, és akkor nem probléma akkor bizonyos mértékű árasztás vagy akár öntözés, ha pótolom ezeket a vizeket. Ehhez viszont mindenképpen az kell, hogy tájegységi szinten lássuk a mérleget. Ki kinek ad, mit ad, ehhez mind a hatósági, mind a szabályozási, mind a társadalmi viselkedés, a gazdasági ösztönzők, a monitoring rendszer legyen felkészülve. Egyébként nem állunk ettől olyan óriási távolságra. Itt azt gondolom, inkább a szemléletünkkel van még mindig probléma, ahogy az elején is mondtam, ez a biztonságra, félünk a természeti jelenségektől, félünk a víztől, félünk a melegtől, és hogy ellene mit tudunk tenni. De hogy tudunk együttműködni az adott táji adottságokkal, ezen még dolgozunk el.
2: Ha mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a nagy folyószabályozásokat hajtották végre, a mai fejünkkel gondolkoztak volna, akkor meghagyták volna az ártereket és mindent? Mondjuk a Tisza mentén, vagy akár a Dona mentén is, hát többi folyóról most nem is beszélve.
1: Hát melyik mostani fejünkkel? Ahogy itt most beszélgetünk, ahogy vagy úgy általában?
2: Hát mondjuk az ön fejével gondolok, az a legegyszerűbb.
1: Igen, hát nagyjából ugye azért tudok felelősséget vállalni az én fejemért, de ugye, hogy szeretném azt gondolni, hogy egyre többen talán azt mondjuk, ugye kutatók is, szakemberek is, talán hétköznapi emberek is, hogy ha ma lennénk abban a helyzetben, és ugyanott tartana, akkor igazából minden erőnket latba vetnénk, hogy megfigyeljük azt, hogy milyen folyamatokat tudunk a saját javunkra és a természet életben tartására fordítani. Ugye nagyon divatos most a biomimikri, tehát a természetre alapozott gondolkodás, a természet alapú megoldások egyre divatosabb, és hát. Ugye én azt gondolom, a mai fejünkkel azt néznénk meg, hogy igazából hol tudunk együttműködni a természettel, mert ő ad helyet. Mondjuk és mi is tudunk helyet magunknak, de ez bizonyos mértékű lemondással is jár egyébként, hogy a szükségleteinket, nem pedig a vélt és elképzelt igényeinket akarjuk kielégíteni. Mindenáron mi mondjuk meg, ha már katolikus rádióban vagyunk, ugye mi a jó, és hogy kell működni a természetnek, ugye, mint visszatérve az emberi test érrendszerére, a tájnak ugyanúgy megvan egy természetes szövete, egy dinamikus működése, abban nekünk helyünk van. Én nem gondolom, az embernek nincs helye, de nekünk megfigyelnünk kell gondosan, alaposan, és ehhez alkalmazkodva, innovatív módszerekkel, legkorszerűbb technológiával megtaláltuk volna a helyünket, garantálom, abban a rendszerben is.
2: Mondjuk akkor a Tisza szabályozás során azokat a nagy kanyarokat nem levágtuk volna, hanem még csináltunk volna kétes kanyart?
1: Nagyon abszolút. De tényleg egyébként a beszélgetésekben, szakmai beszélgetésekben ez van, hogy sokszor egyes szakemberek azt mondják, hogy hát ezek úgy lefűződtek. Nem, levágtuk.
2: Tehát az egyenes út, hát
1: ezeket
2: világos.
1: Ezeket amputáltuk, és nem igazából, én nem mondanám azt, hogy itt, és nagyon fontos erről beszélni egy picit, hogy a víz kapcsán milyen érdekek feszülnek egymásnak. És van értelme erről beszélni?
2: Mint régen a vasútvonalak meghúzásánál.
1: Ugye a közlekedés így van, akkor a beépítések, birtokkialakítások, tehát messze nem önmagában a vízgazdálkodás, vízszabályozás az egyetlen, hanem igazából ott látom azt a problémát, hogy manapság is, aki mondjuk közigazgatásban dolgozott, vagy dolgozik, én is dolgoztam, ugye azt a feszültséget látjuk, hogy van egy tárgyalás, és akkor melyik érdek fog győzni.
2: Aha,
1: bocsánat, rosszul ülünk a lovon. Tehát igazából van, vagy akkor már nem tudjuk, hogy van közérdek, vagy van közjó, vagy nem tudjuk, hogy van táji élet, vagy mit nem tudjuk azt, hogy van közös élet, életnek keretrendszere, annak van egy alapvető, nem akar mindent meghatározni, de ahhoz alkalmazkodni kell, utána már beszélgethetünk, hogy mit akarunk megoldani, de az élet alapvető rendjébe ott nem feszülhetnek egymásnak különböző érdekek, hogy de az az érdekem, hogy essen az eső, nekem meg az, hogy ne.
2: Tehát most hát, na de nem úgy van a mai világban, hogy a közjó az akkor jön elő, amikor már mindennek vége van, és amikor a közjó már azt jelenti, hogy az én nyakamon szorul a hurok, nem így van?
1: Sokszor, mikor elvesztettük, kicsúszott alulunk a talaj, igen, pedig ugye pont ugye akkor tudnánk vele jól bánni, amikor még éppen döntési lehetőségeink vannak, és egy kedvenc tanárom, Kindler Józsefnek a szavait hadd idézzem, mikor a
2: Kindler József a
1: döntéselmélet kutató,
2: közgazdaságtudomány egyetemen iskolateremtő, rendkívüli egyéniség volt.
1: Fantasztikus, és azt mondja, hogy ugye ne köntörfalazzunk, vagy a köntörfal mögött napsugaras állvány nagyon, ugye elképzelünk dolgokat és dolgozunk, és amikor jön a természet visszacsapása, vagy a természetnek a válasza, amikor, vagy akár társadalmi, ugye a kényszerítő nyilvánvalósággal szembesülünk, tehát ugye ekkor kezdünk el beszélgetni akkor a közjóról.
2: És keressük a felelősöket, hogy ki hibázott.
1: Igen.
2: Pedig
1: igen,
2: lehet,
1: legkevésbé minden... magunkat. Próbáljuk. Egy reflexió egyébként nagyon hiányzik. Tehát, hogy bármit is tettünk a vízzel, szerintem a jövő lehetősége abban rejlik, ha már eddig nem tanultunk meg, hogy minél inkább megtanuljunk reflektálni, tanulni azokból a tapasztalatokból, azokból a döntésekből, azokból a tettekből, amelyeket akár most is, vagy akár később végrehajtottunk. Tehát ez mind a, és főleg ez ugye a tájhasználat. Tehát sokszor úgy tekintünk egy területre, mint tulajdon, vagy mint valamilyen termelési egység.
2: Hát az valaki,
1: az önmagában nem
2: ott,
1: baj.
2: Ott van a nem tulajdoni lapon, hogy XYZ a tulajdonos.
1: Ez önmagában nem lenne probléma, az a nagy probléma, hogy az nincs rajta a tulajdoni lapon, hogy az ott keletkező szolgáltatások, akár a víz elpárolgása, vagy a víznek a lecsapódása, vagy leesése, vagy akár ökoszisztéma szolgáltatások, tehát a fáknak, vagy biodiverzitás, bármi kedvező hatásai, azok a szomszédos telkekre, vagy másoknak milyen javakat állítanak elő. Tehát ugye ez is benne van, és ez óriási érték kvázi, ez a jelzálogjog rajta minden egyes tulajdonon, vagy egy hitbizomány, ha úgy tetszik, minden egyes kicsi földparcellán, vagy óriási birtokon, amely az életnek a javát, a nem emberi lényeknek az életét, és az emberi társadalom életét szolgálja. Tehát, hogy igazából ezt kell összeraknunk, akkor tudunk, és folyamatosan kell reflektálnunk, hogy mennyire gátoljuk ezeknek a működését, mennyire segítjük, úgyhogy a javainkat kereshetjük, nincs az a probléma, csak ezt vegyük figyelembe.
2: Mi az, ami a vízzel kapcsolatosan meghatározó? Mondjuk például az egyik dolog a mezőgazdaság. Hogyan műveljük a földeket, hogyan tenyésztünk állatokat. Tehát a mezőgazdaság itt kulcs szereplő ebben az ügyben?
1: Hát igazából úgy mondanám, hogy a vízfogyasztásunk a kulcs szereplő. A mezőgazdaság több szempontból kulcs szereplő. Egyrészt ugye, mint óriási, most furcsát fogok mondani, lehet, hogy ugye vízbefogadó tér.
2: Tehát a föld.
1: Nem mint öntözés, így van a föld. Tehát az élő földnek, a humuszban gazdag, jó szerkezetű talajoknak életeleme és a víz jelenléte, illetve óriási víz tároló kapacitással rendelkezik. Én most nem akarok itt adatokat mondani, hogy hány balatonnyi, de a termőföldjeinket, ugye Magyarország azért egy termőföldekben gazdag, nagyon művelt
2: még
1: térség.
2: Mindig, igen.
1: Ez egy óriási, kihasználatlan, egyre inkább tönkremenő, hogy is mondjam, nem kád, nem szivacs, de egy óriási tároló kapacitás, ahol a vizet lehetne tárolni. Tehát ugye ez a regeneratív talajművelés, a kevés forgatással megvalósuló, a növényzettel borított, folyamatos borítással működő gazdálkodás. Tehát a mezőgazdaság az egyik. Ugye a másik nagyon fontos, ugye az ipar, illetve a társadalmi vízfogyasztás, hogy igazából itt is, és a mezőgazdaságnál is nagyon fontos lenne, hogy ezek a rendszerek, ezek valahogy ne használni akarják a vizet is utána megszabadulni tőle, hanem ezt is egy körforgásban lássuk be, a saját vízhasználatunkat is.
2: Nagyon egyszerű példa, nagyon kis példa, amikor nálunk csatornáztak, akkor fölmerült az a kérdés, hogy egy olyan házi víztisztító berendezés, aminek a vizével egyébként a WC-öblit is megoldható, és nem. Tehát nem arról volt szó, hogy nem csinálhatom meg a magam pénzén, fordítva. Nem arról volt szó, hogy megcsinálhatom a magam pénzén, hanem arról volt szó, hogy ha megcsinálom, akkor ki vagyok zárva a csatornáz, és egyáltalán nem is csinálhatom meg. Tehát szürke víz. 20 évvel ezelőtt készítettem interjút egy vízügyi szakemberrel, mondtam neki, szürke víz. Ja, az még nem kell. Ennyit változott a világ?
1: Hát óriásit változott, ugye, és éppen ezért ugye magam is tagja vagyok ugye a vízválasztó mozgalomnak, és ugye egyrészt beszélünk erről, amiről eddig is, ugye a táji vízmegtartásról, illetve a településeken belüli ugye vízhasznosításról, vízhelyes gondolkodásról, és ugye kulcsfontosságú lenne látnunk, hogy ugye a kicsi rendszerekben is hasonló gondolkodással vagyunk, mint a nagyba, ezen sürgősen változtatni kell, ezen nincs időnk túl sokat lamellálni, hezitálni. Ugye az egyik, pont az említett szürke víz és fekete víz, ugye a fekáliás víz,
2: az a fekete.
1: Nevezzük fekete víznek, ugye mind a kettő önmagában kincs. Egyrészt ott a víz nálunk. Tehát ugye a szürke víz kutatásokban is alátámasztott módon egy az egybe igazából használható kertekben, talajban, tehát nem szennyvíztisztítóba való, hanem a természetes fény és a talajnak a szűrő képességével kezelhető.
2: Csak nagyon jól
1: kezelhető. Ne keverjük össze. Igen, az esővízről beszélhetünk, hogy azt megihatjuk-e vagy sem, de a szürke vizet azt ne ígyjuk így meg. Így van. De tudjuk jól használni. Ugye az a fontos, hogy ne keverjük össze a fekáliás vízzel, tehát a fekete vízzel, ugye, és a fekete vizet meg végképp ne tisztítsuk. Ugye az egy nagyon fontos szempont a fekete víznél, hogy az is kincseket tartalmaz, ugye, emberi állati ugye, ürüléket és vizeletet, amelyek ugye azt várják, hogy növényi eredetű, cellulózban gazdag részekkel együtt tovább működve hasznosuljanak. Tehát amikor mi a fekete vizet elküldjük szennyvíztisztítóba, akkor igazából óriási problémákat okozunk magunknak és a természetnek is, mert ugye egyébként az élő rendszereknek szükséges elemeket vesszük ki. Éppen ezért a komposztvécék óriási jelentőségű, illetve más megoldások, amelyek a fekete vizet szétválasztva és növényi eredetű cellulózban gazdag szerkezetben, kezelésben tovább tudják kezelni. Ez mind lehetőséget ad a földi élet és a víz megőrzésének. Tehát, hogy de rengeteg szempont van még itt ezek mellett, de ez egy nagyon fontos, hogy óriási mennyiségű, bárki számolja ki, hogy mennyi vizet használ, ugye csak a WC öblítésére elhasználunk annyi vizet, és nem csak vizet, hanem mondom értékes szervesanyagokat is elküldünk, egyrészt a víz személyenként elég lenne a saját élelmiszerünk megtermelésére, alkalmas terület öntözésére, a másik pedig a szervesanyag, ami ennek a táplálására elegendő lenne. Ezektől félünk. Nem kell mérgeket használni. Rengeteg módszer van arra, hogy tisztálkodásra, tisztításra ne használjunk, hogy milyen gyógyszereket veszünk be, használunk-e fogamzásgátlót, stb. Tehát itt igazából az emberi gondolkodásra nagyon kéne apelálni, és sürgősen ezen változtatni.
2: Itt vagyunk a műsoridő végén. Egy záró kérdés, és csak fél perc. A különböző autópályák mentén ott van a pihenőkben az a csap, aminél oda tartom a kezem, és akkor jön a víz, ha elveszem, akkor nem jön. Ha egy háztartásban egy ilyet bevezetnek, az jó lenne?
1: Mert akkor minden takarékos megoldás jó, minden takarékos. Tehát most beszéltünk itt különleges módszerekről is adott esetben, de amit rögtön megtehetünk most, ha innen kimegyek a mosdóba, már rögtön a takarékosság, és erről úgy nem tudom, miért nem beszélünk eleget. Tehát, hogy minden, ami a víz felhasználása szempontjából mérsékelhetem, ott azt minden lépést meg kell tennünk.
2: Nem azért, mert a fogyasztás a bűvszó. Fogyasszunk minél többet?
1: Szerintem a kényelem. Szerintem a kényelem, hogy még az is fárasztó, hogy gyorsan elzárni. Vagy hogy mindig álljon rendelkezésre minden. Tehát ha kényelemről le tudnánk mondani, utána mérsékelni tudnánk a fogyasztásunkat, akkor olyan életre valóbb világot tudnánk magunk köré kialakítani.
2: Hát talán ez is eljön. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szilvácskú Zsolt tájépítész, a Vízválasztó Mozgalom tagja volt. Nem merítettünk ki minden témát, úgyhogy még bőven folytathatjuk itt a gyógyszerektől kezdve számtalan mindent, úgyhogy majd néhány hónap múlva újra visszatérünk. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános most folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Keresztes Szent János szerint az egyetlen út a gőg legyőzésére a teljes belső kirvesedés és alázat. A léleknek el kell jutni odáig, hogy ne akarjon semmit birtokolni, tudni vagy élni.

0: érezni Istenről. Mert a birtoklási vágy önmagában a gőg megnyilvánulása. A lélek akkor győzi le a gőget, amikor lemond saját elgondolásairól, és az engedelmesség és a passzív ráhagyatkozás útját választja Isten vezetése alatt. Keresztes Szent János a Lélek sötét éjszakája című művében a hagyományos 7 főbűnt átértelmezi és spirituális szintre emeli. Nála a hierarchia nem erkölcsi súlyosság, hanem a lélek finom kifinomultsága és a megtisztulás nehézsége szerint épül föl. Szerinte minél spirituálisabb és rejtettebb egy bűn, annál nehezebb tőle megszabadulni, és annál magasabb helyet foglal el a hierarchiában. A Szent a bűnöket az anyagiaktól a legtisztább szellemi formák felé rangsorolja, bemutatva, hogyan fertőzik meg a kezdő imádkozók életét. Most itt nem csak a gőgről van szó, hanem mind a 7 főbűnről, és lelki síkra emelve. Nagyon-nagyon érdekes mindenkinek. Ajánlom a figyelmébe majd a következő megállapításait Keresztes Szent Jánosnak. Nagyon sokat segíthet nekünk a lelki utunkon. Tehát a 7 spirituális főbűn részletes bontása következik. Első a lelki gőg. Ez a hierarchia csúcsa. A lelki gőg lényege a lélek saját szent gyakorlataitól, elért eredményeitől és imádságos sikereitől eltelik. Megnyilvánulása titokban mások fölé helyezi magát, elítéli a kevésbé buzgókat, és nehezen viseli el, ha megfeddik vagy tanítani próbálják. Második, lelki fösvénység. Lényege nem anyagi javakat, hanem spirituális kincseket akar felhalmozni. Megnyilvánulása mohón gyűjti a kegytárgyakat, szent könyveket, imádságos formulákat, miközben a szívében nem növekszik a valódi lelki szegénység. Harmadik, lelki jóra való restség. Lényege undor és unalom a lelki dolgok iránt, amikor azok már nem nyújtanak azonnali örömöt. Megnyilvánulása, amikor Isten elvonja a kezdeti édességet az imából, a lélek elhagyja a belső utat, mert túl nehéznek és kietlennek találja azt. Negyedik, a lelki irigység. Lényege, szomorúság mások spirituális növekedése és erényei láttán. Megnyilvánulása, rosszul esik neki, ha valaki más mélyebb imatapasztalatokról számol be, és megpróbálja eljelentékteleníteni a felebarát lelki sikereit. Ötödik, lelki harag. Lényege a türelem hiánya a lelki szárazság idején. Megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt. Ez nem az alázat, hanem a büszkeség. Tehát megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt, vagy haragszik Istenre, mert az nem válaszol azonnal kéréseire. Hatodik, a lelki torkosság. Lényege az imádságban nem Istent, hanem az imádság nyújtotta kellemes, édes érzéseket keresi. Megnyilvánulása, addig imádkozik, amíg az jól esik, de a keresztet, a szenvedést és az áldozathozatalt elutasítja. És legvégül hetedik, a lelki bujaság. Lényege az érzéki természet és a lelki áhítat tudattalan keveredése. Megnyilvánulása, magas szintű lelki élmények vagy imádságos elragadtatások közben a lélek alsóbb érzéki és testi részei is működésbe lépnek, amit a kezdő gyakran tévesen tiszta szent elragadtatásnak hisz. Keresztes Szent János arra is választott, hogy hogyan rombolja le ezt a hierarchiát a lélek sötét éjszakája. Az ő zsenialitása abban is rejlik, hogy megmutatja, a lélek képtelen saját erejéből megmászni és megtisztítani ezt a piramist. Isten azért bocsátja rá a passzív sötét éjszakát, amely fordított sorrendben semmisíti meg ezeket a bűnöket. Az érzékek éjszakája megvan minden lelki édességet, ezzel egy csapásra kiéhezteti a lelki torkosságot, a bujaságot és a haragot. A szellem éjszakája teljesen vakká és tehetetlenné teszi az elmét, ami végül radikálisan összetöri a legkeményebb diót, a lelki gőgöt. Most hallgassuk meg Ferenc pápának az úgynevezett főbűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatában a főbűnök közül a legutolsóról, a gőgről, büszkeségről, elbizakodottságról, fennhéjazásról szólót. Idézet kezdete. Az ókori görögök a gőgöt túlzó ragyogásnak nevezték, mert az tényleg önmagasztalás, önteltség, hiába valóság. Jézus is megemlíti azon bűnök között, amelyek az ember szívéből fakadnak. A büszke ember sokkal többnek hiszi magát, mint amilyen valójában, azért remek, hogy mind nagyobbnak ismerjék el őt és érdemeit, miközben ő maga lenéz és megvet másokat. A büszkeség vétke nagyon közeli a hiúságéhoz, de amíg a hiúság az emberi én gyermekkori betegsége, addig a gőg nagy pusztításra képes. A korai szerzetesek a bűnök rendjében a legnagyobbnak egyenesen a vétkek nagy királynőjének nevezték. Dante isteni színjátéka a purgatórium legszélső peremére helyezi, mert annyira távol áll Istentől, és éppen ezért megváltoztatás olyan küzdelem, amely a keresztény embertől minden másnál több időt és erőfeszítést igényel. Valójában, mondja Ferenc pápa, ennek a rossznak a gyökerében olyan bűn rejtezik, amely abszurd módon követeli, hogy olyanok legyünk, mint Isten. Őszüleink vétke, amelyről Teremtés könyve beszél, a gőg bűne annak minden következményével együtt. Ezt mondja a kísértő nekik. Ha ebből lesztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Teremtés könyvének 3. fejezete, 5. vers. A lelki élet írói nagyobb körültekintéssel írják le a gőg következményeit a mindennapi életben, hogy bemutassák, miként teszi az tönkre az emberi kapcsolatokat, kiemelve, hogy az a rossz miként mérgezi meg a testvériség érzületét, amelynek inkább egyesíteni kellene az embereket, szólt a pápa katekézise. Ennek a véteknek megvan a maga konkrét fizikai megjelenése. Gőgös ember büszke, keményfejű, nyakát mereven tartja, és az nem hajlik. Az ilyen ember hajlamos mások megvetésére, semmiségekért képes visszavonhatatlan ítéleteket hozni másokkal szemben, akik az ő szemében javíthatatlanul ügyetlenek. Arroganciájában megfeledkezik arról, hogy noha Jézus nagyon kevés erkölcsi előírást adott nekünk az evangéliumokban, de egy dologban hajlíthatatlannak bizonyult, mégpedig abban, hogy soha ne ítélkezzünk. Akkor vesszük észre, hogy büszke emberekkel van dolgunk, amikor az a legkisebb, építő jellegű kritikára, vagy egy teljesen ártalmatlan megjegyzésre is azonnal eltúlzott módon reagál, mintha valami megbántotta volna a méltóságát, mert dübegurul, kiabál, és megneheztelve megszakítja kapcsolatait másokkal. Keveset tehetünk a gőg betegségét viselő emberrel, állapítja meg tárgyalagosan Ferenc pápa. Nem lehet vele beszélni, még kevésbé kijavítani, mert valójában már nincs jelen önmaga számára. Csak türelmesnek kell lennünk vele, mert egy nap úgyis összedől a háza. Egy olasz közmondás úgy tartja, a büszkeség lóháton indul és gyalog érkezik vissza. Az evangéliumok szerint Jézusnak sok gőgös emberrel akadt dolga, és gyakran még olyan emberekben is meglátta azt a bűnt, akik nagyon is jól elrejtették azt. Eddig Ferenc pápa idézete. A gőg egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy lefele néz, még pedig abban az értelemben, hogy föntről néz lefelé. A gőg a másikhoz képest fölülre pozícionál, nem látja azt, ami fölötte van. Ezért nem ismerheti meg a gőgös ember Istent sem, amíg nem szakít gőgével. Egyszerűen nem tud felnézni rá. Van olyan bűn, amelytől egyetlen ember sem mentes a világon, amelyet mindenki megvet, ha másban látja, s amelyről a keresztények kivételével alig, ha gondolja bárki is, hogy érintett lenne benne, írja C.S. Lewis, Keresztény vagyok, című könyvében. Hallottam már embereket beismerni, hogy rosszkedvűek, hogy elveszítik a fejüket a nők, vagy az ital miatt, vagy az, hogy gyávák. De azt hiszem, soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt. Nincs még egy ballépés, ami népszerűtlenebbé tenni az embert, sem olyan, amelynek önmagunk kevésbé lennénk tudatában, és minél jellemzőbb ránk, annál kevésbé kedveljük másokban. A bűn, amiről beszélek, a gőg és az önhittség. A gőg, Louis szerint, az a bűn, amely nem az állati természetünkből származik, mint mondjuk a harag, a torkosság vagy a paráznaság, hanem egyenesen a pokolból. Sőt, valójában számos egyéb bűnünk is a gőgből származik. A gőg, a gyökérbűn, az ördög is a gőg miatt lett ördög. Hát kerülgettük jobbról-balról ezt a csúnya bűnt, a gőgöt, és talán egy kicsit közelebb került hozzánk az igazság. Minden esetre őszintén magunkba kell nézni, és megvizsgálni, hogy mit kell még nekem tennem ahhoz, hogy a gőgből gyógyuljak, és az alázat útján előrébb haladjak. Másokban könnyebben meglátjuk ezt a bűnt is, önmagunkban sokkal nehezebben. Ha már fölismertük, akkor kérhetünk segítséget, és elindulhat a gyógyulás. Legvégül hagy ajánljam mindenkinek ebben a témában a keresztény alázatosság litániáját. Nekem ez egy nagyon kedves litániám, és bizony minden mondatában magamra ismerhetek, és akiknek úgy ajánlottam, és elkezdték imádkozni, szintén az egyik kedvenc imádságuk lett, és valóban gyógyító hatású. Éppen most beszéltem valakivel, aki rendszeresen mondja, szinte naponta, és azt mondja, amikor egy-egy hétköznapi szituációba kerülök, amikor esetleg háttérbe szorítanak, nem vesznek észre, lebecsülik az értékeimet, akkor eszembe jutnak ezek a mondatok, ami a litániában olvasható és imádkozható, és megnyugszom, és nem tud felágaskodni bennem a gőg, hanem megmaradok az alázatosság világában. Most akkor nézzük a litániát, és az egyes könyörgéseket egyrészt imádkozzuk, másrészt pedig elgondolkodunk rajta, és elmélkedünk róla. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg most minket. A kívánságtól, hogy engem nagyra becsüljenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy gazdag legyek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem dicsérjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem tiszteljenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem elismerjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megaláznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem lenéznek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem háttérbe szorítanak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megrágalmaznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem elfelejtenek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem kigúnyolnak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megvetnek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem ócsárolnak és gyaláznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem szegénység ér, ments meg engem, Jézus. Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, engedd, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokra felfigyelnek és engem félreállítanak, engedd, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások a világ szem előtt növekednek, én pedig kisebbedek, engedd, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha az erényeket másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, engedd, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat nálam jobban előtérbe helyeznek, engedd, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül attól, hogy képes vagyok rá vagy sem, segíts ebben Jézus. Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal, segítsen benne Jézus. Hogy készséggel elfogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha ez a te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja, segíts ebben Jézus. Hogy elöljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldötteit lássam, segíts ebben Jézus. Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak, segíts ebben Jézus, hogy mindenkit, a szegényeket, a bűnösöket és ellenségeimet is egyforma szeretettel becsüljek meg, segíts ebben Jézus, hogy mindig készen legyek, érted, mindent áldozatul hozni, segíts ebben Jézus, hogy a szegénységet, a megvetést, a szenvedést mindig szeressem, segíts ebben Jézus. Ó Mária, az alázatos szívű emberek édesanyja, könyörög érettünk. Szent József, védelmezd az alázatos lelkeket, könyörög érettünk. Szent Mihály Arkangyal, te, aki először győzted le a gőgöt, könyörög érettünk. Minden szent angyal, az alázatosság példaképei, könyörögjetek érettünk. Úristen, tégy engem egészen, kicsinyé, szegényé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé, egyszerűvé és engedelmessé. Tégy mindenben a te akaratod szerint valóvá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Én Uram, én Istenem, védj el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy hozzád jussak. Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít. Én Uram, én Istenem, egykor védj magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a tied legyek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
4: A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, az NKA ügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalását elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszúhadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A kommunikációs vezető azt is írta, kíváncsian várja, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségen milyen felelősségre vonás lesz a következménye a törvénytelen fellépésnek. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. A Duna vízállásának jelenlegi előrejelzése komoly figyelmet és felelős vízhasználatot követel mindannyiunktól. A következő időszakban várható átmeneti néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti, figyelmeztetett a szolgáltató a közösségi oldalán. A fővárosi vízművek mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, írták. Ezért valamennyi fogyasztót arra kérték, hogy mérsékelje a vezetékes ivóvíz felhasználását Budapesten. Az első, elsüllyesztendő bárka már Pakson van, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva, az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kő beszerzése elindult. Idéztük a kormányfőt, aki mindezt szerdán közölte a közösségi oldalán. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén. Ott leszünk, amikor dönteni kell, amikor dolgozni kell, amikor felelősséget kell vállalni, és végigvisszük azt, amit Magyarország biztonsága megkövetel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. A paksi atomerőműben tartott kormányülés kapcsán Magyar Péter azt mondta, az előző kormányok mulasztása, amit most be kell pótolnunk, hatalmas, a rendelkezésre álló idő pedig kevés, közölte. Arra kaptak áprilisban felhatalmazást, hogy az ország előtt álló problémákat felelősen, cselekvően, mindig a magyarok érdekét szem előtt tartva oldják meg. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkelhet a Duna víz szintje. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök szerdán. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette. A Duna víz szintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
5: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány ifjú zenészek állami akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről hallanak riportokat. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: A Lefőzlek Gönci Baracklekvár főző versenyről Szabó László, Gönci plébániai kormányzót kérdezzük. Lefőzlek néven indítottak és rendeztek ma lekvárfőző versenyt, Barack lekvárfőző versenyt természetesen itt Göncön. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
1: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem a egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egyik kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó szentmise után történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
0: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
1: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
0: Errefelé egyébként úgy mondják, hogy lefőzik a lekvárt, tehát azért is lett ez a neve.
1: Nem kifejezetten ez a kifejezés erről, hogy lefőzlek. Itt nyilván ebben egy ilyen szójáték is volt, amikor jött az ötlet, és kicsit így is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy a másikat is, de nyilván itt nem egy ilyen nagy versengésről van szó, hanem egy ilyen egészséges rivalizálásról, illetve amit én észrevettem, hogy nagyon sokszor a csapatok tagjai is egymástól tanulnak különböző praktikákat, fortélyokat, döbbenetes látni azt, hogy mennyi féleképpen lehet elkészíteni a lekvárt. Tehát erre az egyes csapattagok bizonyára már elmesélték, hogy ki hogyan főzi, milyen praktikát alkalmaz.
0: Igen, valaki mondta, hogy darabolja, valaki ledarálja a barackot, és ki mennyi cukrot tesz hozzá, azt is igen, itt elmondták. Az idei versenyre hány csapat nevezett, mely filiákból, egyházközségekből neveztek?
1: Az idén 6 csapat indult a versenyen, 4 a helyi közösségből, és 2 pedig a filiákból, Kéked, illetve Zsújta egyházközségekből.
0: És az is nagyon fontos, már itt megkérdeztem a fánknak a receptjét is az egyik asszonytól, aki sütötte a fánkot, hogy itt a plébánia területén konyhájában pedig olyan ételeket sütnek, amivel a frissen kifőzött baracklekvárt lehet kóstolni.
1: Hát így van, ez is hozzá tartozik az ebédhez, amit általában mindig valamilyen ebéd követ, mikor vége befejezik a főzést, a lekvárnak a megfőzését általában valamilyen tartalmasabb ebéddel készülünk, és hát ehhez egy ilyen kis desszertnek sütötték mostan a fánkot.
0: Idén 6 csapat nevezett be a baracklekvár főző versenyre. 4 a Gönci egyházközségből, 1-1 pedig a kékedi és a zsújtai filiákból. Szorkáné Novák Csillát, a Gönci egyházközség tagját kérdezzük. Milyen múltra tekint itt vissza ez a lekvárfőző verseny, és önöknek mit jelent, mint egyházközségi tagoknak, hogy van ilyen rendezvény?
2: Hát évről évre várjuk már a lekvárfőzést, amikor atya kihirdeti a misén, hogy következő héten lekvárfőzés, akkor már mi készülünk erre, készítjük a barackot, előző nap ledaráljuk, becukrozzuk, hogy következő nap itt fent a parókián megfőzhessük. Díjnyertes lekvárt.
0: És önök most hány kilóból főzték?
2: 5 kilóból főztünk ezen az éven lekvárt.
0: És kifejezetten csak a gönci barack fajtát főzik?
2: Kifejezetten csak azt főztük most. Azt a fajtát szedtük le, mert szerintünk abból készül a legfinomabb barack lekvár.
0: Az ízvilágra tudom, hogy nehéz elmondani, de mégis az milyen ízvilágú barack?
2: Hát az ízvilágát meghatározza a Zempléni hegységnek a barnás földanyaga, és ilyen savanykás, édes ízvilága van, és szerintem az nagyon közre játszik, hogy itt a lankánkon nevelkednek ezek a fák, és érnek be a barackok, meg az embereknek a gondoskodása adja meg a barasznak az ízét.
0: Igen, most nem nagyon volt eső ebben az évben. Ilyenkor itt locsolják egyébként a barackosokat, mert mifelénk ugye elég kicsik voltak a barackok.
2: Igen, a gazdák igyekeznek locsolni ilyenkor, hogy azért szép legyen a barack. Tudják adni.
0: És hogyha ez a gönci barack édeskésebb, akkor kevesebb cukor kell a lekvárhoz is?
2: Van benne azért zamat is, van benne egy kis savanyú íz is, és én kifejezetten éveken keresztül 1 kiló barackhoz 1/2 kiló cukrot szoktam rakni.
0: Az egyházközség életében, mint közösségi rendezvény, közösségépítő rendezvény, önöknek mit jelent ez a rendezvény?
2: Hát már megszokott helyünk van, ahol szoktuk főzni a lekvárt, mindenki oda telepedik le, és várjuk már, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, mert ritkán adatik meg ilyen alkalom, hogy összejöjjenek az egyházközségben élők, és együtt legyenek, és persze várjuk az atyának a finom ebédjét is.
0: És az eredményhirdetés az milyen módon, a zsűrizés milyen módon történik?
2: A zsűrizés az vasárnapra, Szentmise után kezdődik el, megterített asztalokon, felkarikázott kiflikre kínáljuk a barasztlekvárt. Mindenkinek külön elkészített üvegje van, aki indul a versenyen, de nem biztos, hogy a mi lekvárunkat kínáljuk ezen az alkalmon. Megkóstolják a egyházközség tagjai, és szavaznak, hogy hány a számú lekvár ízlet a legjobban, és kapnak egy nagy fakanalat ezért, amire éveken keresztül szalagokat raknak, és megörökítik, hogy melyik évben kinyerte a lekvárfőzést.
0: Akkor ezt a fakanalat adják is tovább évről évre?
2: Igen, igen, igen. Évről évre adjuk át. Az atya szokta átadni a nyertes csapatnak, és ők készítették el rá a szallagot.
0: És a gyerekek is játszanak itt a plébánia udvarán, ők is szoktak zsűrizni, szeretik a lekvárt?
2: Persze, már alig várják, legfőképpen ők alig várják, hogy vége legyen a szentmisének, és megkóstolhassák a lekvárokat.
0: Ön milyen lekváros süteményeket szokott sütni?
2: Én baraszt lekvárosat szoktam sütni, sokat, de a kedvencem, amit Kocsisné Ágitól kaptam receptet, 5 tojásból készül, 25 deka rámával, 25 deka cukorral, 25 deka liszttel. Ezt egy kevert tészta, és ennek a tetejére hámozott barackot, sárga barackot teszünk, megsütjük, és kiváló.

0: A Kékedi Filia egyháztanács tagjai 20 kiló sárga baracból főzték a lekvárt, mondta el Gyulászyné Patrik Katalin.
1: Minden évben szokott lenni ez a lekvárfőző verseny, és akkor mindig itt vagyunk.
2: Igen, és barackból főzik természetesen itt a lekvárt, egy nagy üstben. Milyen fajta barackból, és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
1: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, megpucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, megpucoljuk, ha rosszat, rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőződik.
2: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
1: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
2: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
1: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányérra próbát, és akkor úgy.
2: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
1: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
2: És ezt a nagy fakanálnak nevezett eszközt,
1: ez a szilvalekváró főző inkább, de mi ezzel szoktuk főzni, de van nagy fakanálunk is, hoztuk, mert nem tudtuk, hogy mit vagy hogy.
2: Ide jöhetünk egy kicsit közelebb. Körülbelül mennyi ideig kell ezt így főzni, gondolom van már azért?
1: Három órát kell biztosan.
2: És akkor inkább egy ilyen keményebb, vagy hígabb lekvár lesz ebből?
1: Hát, ahogy hűl ki, úgy sűrűsödik be jobban.
2: És van valami speciális sütemény, amit az önök környékén ilyen lekvárral készítenek?
1: Hát én szoktam egy ilyen zsíros lapokat sütök, hármat, és baracklekvárral megtöltöm, és ilyen citromos mászt teszek a tetejére.
0: Varga Tamás a Zsújtai Filia képviseletében főzte a gönci baracklekvárt.
3: Mi 10 kiló baracból főzünk, jelen pillanatban lekvárt. Ugye a kollégina elmondta, mi sem hámozzuk, vagy héjazzuk meg a barackot, az egy különleges plusz ízt ad neki. Először főzzük a barackot, és akkor később rakjuk hozzá a cukrot, amivel összefőzzük, besűrítjük.
2: De önök is ledarálják, vagy csak feldarabolják?
3: Mi is ledaráljuk. Egy kicsit apróbra kerül így a héja, és akkor nem annyira gátolja meg az étkezésben, úgymond, vagy okoz problémát az étkezés során a héj.
2: És honnan látja, hogy már jó, és majd lehet szedni az üvegbe?
3: Ilyen nagyobb fakanállal kavargatjuk, és akkor így felemelve, függőlegesre fordítva látjuk, hogy hirtelen lefolyik, illetve már amikor elkezd sűrűsödni, akkor úgy bevonja a fakanalat, kevésbé híg, és amikor már úgy nehezebben vonódik le a kanáról, akkor már tudjuk, hogy jó, és lehet üvegezni.
2: Akkor ezt még azért kell kavargatni, ahogy én látom.
3: Még igen, kicsit később is érkeztünk, így kell egy kis idő még hozzá.
2: És az önök környékén van valamilyen speciális sütemény, amihez ezt a lekvárt használják?
3: Mostanság ugye a túros béleshez is szoktunk baracklekvárt használni, és akkor jobban kiemeli a túrónak az ízét, és egy kicsit jellegzetesebbé teszi.
2: És kifejezetten a gönci barackból főzik, vagy más fajtából is szokták önök főzni, akár otthon is, családi körben?
3: Igen, mi ragaszkodunk a göncihez, a hagyományhoz, hogy mi is a gönciből főzzük, a gönci barackból.
0: A baracklekvárok kóstolója és a zsűrizése vasárnap a Szent Mise után volt Göncön. A vakbírálat alapján a hívekből álló zsűri a legfinomabbnak, Koncsol Mihalék Zsuzsanna és Koncsol Zsuzsa páros gönci lekvárát találták. A lekvárfőzés után ebéddel és lekvárral fogyasztható finomságokkal látták vendégül az egyházközség tagjait. A fánkot Koncsol Mihalik Zsuzsanna sütötte.
2: Itt beszélgetünk Göncön a plébánia épületében, kint készül a frissen szedett baracból az új baracklekvár, és itt pedig az egyházközség tagjai bent a plébánia konyháján szorgoskodnak, ahogy különböző desszerteket készítsenek, amihez természetesen a baracklekvár illik. Már nagyon-nagyon sok minifánkot itt kisütöttek. Mi ennek a minifánknak a receptje?
4: A minifánkot úgy készítjük, hogy 140 deka lisztet használtunk fel hozzá, 6 deciliter tejet, 6 dekagram mélesztőt, 10 pópozott tevőkanál porcukrot tettünk bele, felolvasztottunk hozzá 16 dekagram margarint, tettünk bele 2 tojást, amit egészben használtunk fel, továbbá 6 olyan tojást, aminek csak a sárgáját tettük bele a tésztába, egy kevés rumaromával és vaníliaromával is ízesítettük, illetve egy pici sóval, hogy kiemeljük az édes ízeket. Ezután ezt napraforgó olajban sütöttük ki.
2: Mennyi ideig pihentették a tésztát, kelesztették?
4: A tésztát körülbelül egy olyan fél órát kelesztettük először, utána körülbelül 2-2,5 cm vastagságúra kinyújtottuk, kiszaggattuk, majd ezután még egy olyan 10-15 percet hagytuk pihenni, ezután bőolajba kisütöttük.
2: És ahogy figyeltem itt a sütési folyamatot, nem fedő alatt sütötték, milyen módon sütik?
4: Nem fedő alatt sütöttük. Nekünk az a technikánk erre, hogy a kicsit megbőrösödött tetejével lefelé tesszük bele az olajba, és megvárjuk, amíg átfordul magától, ettől lesz egy kicsit szalagos a fánk.
2: És ugye ezek kicsike, kis fánkok, akkor ezt pogácsaszaggatóval szaggatják?
4: Igen, ez most azzal volt szaggatva, direkt arra törekedtünk, hogy kis falatnyi fánkok legyenek.
2: Igen, itt előbb számoltam, mennyi lett ennyi lisztből.
4: Körülbelül 140 darab lett.
2: Igen, és ahogy megkóstoltuk, egyébként nagyon-nagyon könnyű a tésztája.
4: Igen, nagyon szeretjük ezt a receptet, mert tényleg nagyon jó állagú kis fánkokat lehet vele elérni.
2: Milyen desszert fog még itt készülni a frissen főzött gönci barackleklekvárhoz?
4: Úgy döntöttünk, hogy még egy adag palacsintát is kisütünk. Szerintünk a fánk, illetve a palacsinta az, ami a legjobban élik egy lekvárhoz, amivel meg tudja koronázni igazán ezt az egész rendezvényt.
2: Igen, ugye ennek a rendezvénynek Lefőzlek, Gönci Barack lekvárfőző verseny a neve, itt a plébános atya évek óta szervezi. Önnek, mint az egyház község tagjának, hogy mi a véleménye erről a rendezvényről, várják már gondolom azért évről évre?
4: Igen, várjuk évről évre. Szerintem nagyon jó kis közösségépítő program ez. Tudunk beszélgetni, ismerkedni esetleg olyan tagokkal, akik nemrég csatlakoztak az egyház közösséghez, illetve azok, akik már régebb óta tagjai, közöttük is fenntartja a kapcsolatot.
2: És ha jól tudom, hát persze nem csak desszert készül, hanem lesz valami főétel is. Itt még rotyog valami a gáztűzhelyen.
4: Sertéspörkölt és burgonya lesz még hozzá, igen, hogy ne csak az édes ízek domináljanak.
2: És akkor akik reggel elkezdték a lekvárt főzni, akkor ők is gondolom így ebédidőtájára akkor elkészülnek, és közös étkezés lesz?
4: Így van, reméljük, hogy mindenkinek sikerül befejezni addigra a lekvárfőzést. Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy adag kóstoló lekvár is kerül szedésre. Majd ezután ezeket külön fogjuk címkézni, hogy titkos szavazásra fogjuk majd későbbiekben bocsájtani.

0: Kedves hallgatóink, a Lefőzlek lekvárfőző versenyről hallottak összeállítást, amelyet a Gönczi Egyházközség szervezett július 25-én. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvédtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranzsib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival,

0: több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998. májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a paruziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömtelibb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez

0: minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet, a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Medve nóta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől eltép. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó a vidám kedvében bércei közt új táncra áll, két lába vadonban. Mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
1: Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon vallásos, értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verseskötete A levelek Iris koszorújából. Első regényét, a Gólya kalifát 1913-ban írtam. Ekkor kezdte el fordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az Olasz Állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták. Elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak, és kizárásáig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa volt, 1919-ben pedig egyetemi tanár, de csak a köztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott. Így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a kor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta az a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.

ahol az emberek tudnak együtt imádkozni, ahol az imádság megnyeri Isten tetszését, ahol megragadóan és nyíltan megvallják, Jézus itt van körünkben, Jézus az Isten fia, és a mi testvérünk, mert Istenünk, te vagy a mi atyánk is. Ahol az emberek nem felejtik el szeretni egymást, ahol megosztják a többet azzal, akinek kevesebb van. Ahol a beszélgetés közben többször szerepel a mi és a miénk, mint az én. Ott megvalósul az igazi keresztény család. Ott van az egyház, és ott van az Isten is.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
2: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyülve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Németh László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Cég gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szent Céghez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Németh László bíboros, belgrádi érsek, egyben az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnöke. Kinevezéséről a testület a közösségi oldalán számolt be és gratulált Németh László bíboros új megbízatásához. A háború újabb háborút szül, adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük, mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az életkultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperes celebrálja. A szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 féléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják előtt a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatásával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából és Júdea vidékére ment a Jordánon túra. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intőjelül adtalak. Ezekiel eljátsza elbizakodott kortársai előtt a menekülést, vagyis szemük elé tárja a rettenetes jövőt, amellyel nem akarnak szembenézni, a fejvesztett menekülést és az idegen országba való elhurcoltatást. Krisztus egyházának szentjei mind jelei voltak az eljövendő ítéletnek. Szélcsendes, békés emberi élet közepette sokan közülük a pusztaságba vonultak, barlangok mélyén húzták meg magukat, de a leglényegesebb tekintetében mindnyájan ugyanúgy cselekedtek. Életüket szüntelenül kitették Isten igéje ítéletének, és ehhez szabták életüket, nem pedig a kor aktuális szellemi divatjaihoz és közízléséhez. Mindegyikünk életében, ha Krisztus híveinek tartjuk magunkat, kell lennie valaminek, ami az eljövendő ítéletre utal, és arra, ami azután következik, a test dicsőséges feltámadására és az örök életre. Kell, hogy merjünk olyan döntéseket hozni, melynek láttán azok, akik nem hisznek, vagy ellanyhultak a Krisztus követésben, értetlenül és némi megütközéssel kérdezik: mit csinálsz? Miért teszed ezt? Miért vállaltok még újabb és újabb gyerekeket? Miért vállalod a szüzességet? Miért bocsátasz meg annak, aki súlyosan vétkezett ellened, s talán bocsánatot sem kért tőled? Éppen erről szól, Urunk, a mai evangéliumban. A szolga, akinek hatalmas adósságát elengedte az ő ura, és aki találkozva szolgatársával, aki csak 100 dénárral tartozott neki, elkapta és folytogatni kezdte őt, annak a kereszténynek képe, aki semmit, de semmit sem fogott fel abból, amit veletett a király. A mi Urunk, Jézus, aki a kereszt trónjáról az örök kárhozatot érdemlő, halálos bűnöket engedte el neki. A világot zavarba ejtő, sőt, talán meg is botránkoztató megbocsátás, amelyre a keresztény ember képes, éppen abból a belső tapasztalatból forrásozik, hogy neki megbocsátott, és meg fog bocsátani az eljövendő ítéletkor az Úr. Krisztus után már nem csak el kell játszani, valamilyen szimbolikus cselekedettel megjeleníteni, ami majd bekövetkezik, hanem élni kell azt, ami már végbe ment, jó lehet a világ fiai még nem tudnak róla. Az ítéletet, hogy a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, s így magukat ítélték és ítélik el. A keresztény hívő, Krisztus hűséges követője a világosságra mer jönni, hogy nyilvánvalóvá lett vétkeit megvalva elfogadja üdvözítőjétől a végső szabadulás kegyelmét, s ennek örömhírét továbbadja, maga is megbocsátva azoknak, akik vétkeztek ellene.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Hovorím ti, aby si odpustil nie 7 ráz, ale 77 ráz. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadial vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Poschovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Poschovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemá si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán. Počuli sme slovo pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: A tunči kothe ustjadas leste o Petro, haj puslas lestar. Rája, te varekon dosker la mange, sodevar trubulte jerto ileske dore eftavar. Penaptuke, pendase Jézus, na eftavar, ba eftavar destaj eftavar. Le rájus kothem mezil sarok ráj szavokam leste lelangla peske slogan. Kana laspete lelangle, angla leste ingerdejek hez szavo desmi talentu mondszakam las leske. Kaj násla szanda lesko ábri te potinelle, poroncsi szárda szok ráj te bikinen lesku sa romnyi kusa savóra, szoszi barvá ipeszas le, haj kadete potinel pesko potinipe. O sluga, el csanga péla szangla o kraj, kade manglas lesz. Avlások haring mande, azukárinke, haj szogodi szapoti nótuke. Le krájuszko jílo péla szpo sluga, slobodo muklas lesz, haj vilesko predipe muklas. Kanakodo ávri géla szandale krájeszki gyíz, mala gyíla szeke káver sluga szaszavo seledén áron szakamlas lenge. Hutyildas lesz, haj taszavker lasz lesz, haj poroncsi jasz lesz, de palpále kodosz a szakamesz mange. Kados lúga, pel csanga mangla dasz lesz, haj tavelkaszolásot te azsukárel, ke szogodi palpále potinla leszko szoszakamel. Bakako csimuk lasz lesz, ba lasz hajandei temlet és útasz lesz, zsipunecsi potini szárdasz peszko pregyipe. Kanale majbut slúgi dikle kadi bivójake kérdíle, haj géle kájo kráj, andre purrisár dele slúges, szakodi szopeci szájlas. O kráj, angla peste a haraba das lesz, haj kadi pendas leszke. Tu nasul slúga. Petyo mangi pemuklem, sa tio predipe. Cit robus alos as, vituque teperel tio ilo pocaver sluga cades armange peilas petute. Cada lasa o crai, ande hoi perdaldas les le shingalenge, puneci potindas sapesco predipe. Cade cerel vitumaro dadando raio tumenza, te ciertone sa tumare amalenge. Canao Jesus cadal vorbi getosartas, gelo tarandai Galilea, ande la Iuda che maia, perdal po Jordano.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Petrus trat zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Bis zu siebenmal. Jesus sagte zu ihm: Nichts bis zu siebenmal, sondern bis 77-mal. Das Himmelreich ist deshalb mit einem König zu vergleichen, der mit seinen Untergeben Abrechnung halten soll. Als er abzubrechen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Weil er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm nieder und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles bezahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Knecht, gab ihn frei und erließ die Schuld. Als der Knecht hinausging, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm hunderte Denare schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahle, was du mir schuldig bist. Sein Mitknecht fiel vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir bezahlen. Er aber wollte nicht, ging fort und ließ ihn ins Gefängnis werden, bis er die Schuld bezahlt hätte. Als seine Mitknechte das sahen, waren sie empört, gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepflegt hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Gerichtsdiener, die ihn foltern sollten, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht aufrichtig vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én, 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit, és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalci egy komói gazdag kereskedő családban született. Jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét, jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Kelemen pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reformprogramját. A 11. Ince nevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestánsoknak, a huganottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte az ezt követő erőszakhullámot, később magát, a napkirályt is kiközösítette. A francia király Habsburg ellenes politikájával keresztezte a pápa egyik nagy törekvését, a törökök kiűzését Európából. Végül is 11. Incének sikerült kieszközölnie egy rövid fegyverszünetet, mivel időközben első Lipót német-római császár és magyar király, Lengyelország és Velence szövetségre lépett és létrehozta a Szentligát, amely Bécs sikertelen török ostroma után, ez az ostrom 1683-ban volt, 1686. szeptember 12-én felszabadította Budavárát, ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban, így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. Ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett, és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a

vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepellényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Augusztus 13-a, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő ipolyokat. Az ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytosz név latinosított formájából származik. Jelentésem a lovakat kifogó, eloldozó. Híres hippolitok és ipolyok, esztei ipoly, esztergomi érsek, és az a kitalált szereplő, aki a Hippolita lakály című film főszereplője. A jóisten éltesse sokáig minden kedves ipoly nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Augusztus 13-án javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1895-ben Álmosdon született Barta István vízilabdázó. Magántisztviselő volt, 1912-ben a Nemzeti Sportklubban kezdett úszni. Mint mellúszó, 1924-ben és 1926-ban országos bajnokságot nyert 100 méteren. 1923 és 1928 között a harmadik kerületi vívóegylet csapatának kapusa, mellyel háromszor nyert bajnokságot. 1930 és 32 között az UTE bajnok csapatának háló őre. 1924 és 32-ben a magyar válogatott vízilabda rangcsapat kapusa volt, amely 1932-ben Los Angelesben olimpiai bajnokságot, 1928-ban Amsterdamban olimpiai második helyet, 1926-ban Budapesten, 1927-ben Bolonyában és 1931-ben Párizsban Európa bajnoki címet szerzett. Barta István 50-szer volt tagja a válogatott vízilabda csapatnak. 1906-ban Nagyszebenen született Borsos Miklós, magyar szobrász, éremművész, grafikus. Az erdélyi Nagyszeben városában látta meg a napvilágot 1906. augusztus 13-án. Családja a román betörés elől 1916-ban Győrbe menekült. Győrben a helyi Bencés gimnáziumban végezte tanulmányait, mi alatt művészeti órákat is vett Pandúr Józseftől és Békési Leótól. 1922-ben családja végleg úgy döntött, hogy a városban telepednek le. Sikertelen főiskolai felvételie után Firenzébe utazott, ahol behatóan megismerkedett a reneszánsz művészettel. 1929-ben néhány hónapig hallgatója volt a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolának, de abba hagyta tanulmányait és helyettem barátjával Pohárnok Zoltánnal inkább újabb vándorútra indult, ezúttal a francia Rivierára. Festőként 1924-ben mutatkozott be először egy győri kiállításon. 1932-ben a Nemzeti Szalon csoport kiállításán vett részt, utána több helyi kiállításon is, míg nem 1941-ben a Tamás Galériában rendezett tárlata feltűnően nagy sikert aratott. Hamarosan tagja lett a képzőművészek új társaságának, megbízásokat kapott, műveit sorra vásárolták a gyűjtők. 1943-ban az Ernst Múzeumban szerepelt egy csoportos kiállításon Barcsai Jenővel, Dési Huber Istvánnal, Gadányi Jenővel és Pálfi Péterrel. 1945-ben beválasztották a művészeti tanácsban, és ezért a fővárosba költözött. 1946 és 60 között az Iparművészeti Főiskola tanára volt, tanítványai közé tartozik Schrammel Imre is. Oktatott, de mellette mindvégig cselekvő egyénisége maradt a kor művészeti életének. Számos tanulmányutat tett, melyek egyikén találkozott Henry Moore-ral. 1966-ban a Velencei Biennálén képviselte szobraival, domborításaival a magyar művészetet. Több száz könyvet illusztrált részkarcaival, rajzaival, miközben 1968-ban a Győri Műcsarnokban, 1976-ban és 1986-ban pedig a múzeumi képtárban is volt önálló tárlata. 1976-ban a Magyar Nemzeti Galéria termeiben nyílt nagyszabású gyűjteményes kiállítása. 1979-ben a Győr városának ajándékozott műveiből a Káptalan dombon állandó kiállítás nyílt, és még ebben az évben a város díszpolgárává is avatták. 1989-ben jelent meg a munkásságát bemutató reprezentatív kötet. Szerzője L. Kovásznai Viktória művészettörténész volt. Borsos Miklós, magyar szobrász, éremművész és grafikus 84 éves korában hunyt el. 1927-ben Szombathelyen született Nagy László, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok műkorcsolyázó, orvos, edző, Nagy Marianna műkorcsolyázó testvérem. 1947 és 1958 között szerepelt a magyar válogatottban. Testvérével Nagy Mariannával versenyzett, páros műkorcsolyázásban több mint egy évtizeden keresztül a világ élvonalába tartoztak. Három téli olimpián vettek részt. Pályafutásukat az 1958. évi pozsonyi Európa-bajnokság után fejezték be. 1965-ben a Sportvezető és Edzőképző Intézetben műkorcsolya szakedzői oklevelet szerzett. Visszavonulása után az FTC nevelőedzője. 1966-tól 72-ig a Jászberényi Lehel Ese vezetőedzője volt. Tanítványai közül Almási Zsuzsa, később világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. 1960-ban Budapesten született Gál Gábor, magyar zeneszerző és gitáros, aki a Takács Tamás Dirty Blues Bandben és a Budapest Akusztik Bandben játszott. 2003-ban jelent meg szólóalbuma Egyedül címmel. 1976-ban Budapesten született Jelinek Emil, azaz Emilio, magyar énekes. Emilio 13 éves korában kezdett el érdeklődni a zene iránt, amikor nővére beleszeretett egy dobosba. Mivel sok időt töltött velük, egyre jobban kezdte érdekelni a hangszer. Néhány héttel később szülei meglepték egy dobfelszereléssel. 4 hónappal később már saját zenekarával koncertezett. Számtalan formációban dobolt és énekelt. 16 évesen már olyan nagy nevekkel játszott együtt, mint Szakcsi Lakatos Béla vagy Babos Gyula. Profi dobosként Emilio budapesti vendéglátós helyeken zenélt, szabadidőközpontokban koncertezett, szinte minden magyarországi jazzfesztiválon fellépett, és külföldön is sikereket aratott. 4 évig játszott a bécsi Hotel Marriottban egy zenekarban. Egyik alkalommal a jazzóriás Chick Corea is felfigyelt Emilióra olyannyira, hogy 2 dal erejéig beült mögé zongorázni. 2003. augusztusában tartotta Emilio siófoki debütáló koncertjét. Amellett, hogy kiváló énekes és dobos is egy szemében, a beatbox, azaz a szájdobolás technikája is nemzetközi szinten egyedülálló. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt, a mai napon hunytak el. Párizsban hunyt el Eugène Delacroix, francia festő. A romantikus festészet egyik legnagyobb alakja volt mind a kortársak, mind az utókor számára. 1865-ben Bécsben hunyt el Semmelweis Ignác, a gyermekágyiláz okának felfedezője, az anyák megmentője. Tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma is az ő nevét viseli, orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdtem. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló korkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre is, miszerint erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 1946-ban Csepelen hunyt el Ábel Jakab, magyar kenuzó. 1939-től 1946-ig a Csepeli Weiss Manfred tornaklub, illetve a Csepeli Munkás tornaegylet kenusa volt. 1942-ben, 1943-ban, 1944-ben és 1945-ben Kenu 1-es 1000 méteren, 1943-ban Kenu 1-es 10.000 méteren magyar bajnok volt. 1944-ben Kenu 2-es 10.000 méteren, 1946-ban Kenu 2-es 10.000 méteren magyar bajnok. Az első magyar bajnok kenus volt. A Csepeli Weiss Manfred gyár esztergályosa is volt, vízi baleset áldozata lett. Sírja a Csepeli temetőben ma is látható. 1994-ben Budapesten hunyt el Őrsi Ferenc, író, forgatókönyvíró. Leghíresebb műve a filmsorozatban, majd regényben is megjelent, a Tenkes kapitánya. Őrsi Ferencnek Siklós városa díszpolgári címet adományozott. Forgatókönyvei alapján készült filmek, 1964-ben a Tenkes kapitánya, 1965-ben a Patyolat akció és 1966-ban a Princa katona voltak. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 523-ban választották meg első János pápát. Első Szent János volt az 53. pápa. 523. augusztus 13-án választották meg a keresztény egyház vezetőjének. Rövid pontifikátusáról alig tudunk valamit. De az bizonyos, hogy életének ebben a szakaszában nagy próbát kellett kiállnia. A világi és egyházi hatalom Itáliában elhidegült egymástól ez alatt az idő alatt, viszont a kelet szorosabb kapcsolatba került a pápával. A katolikus egyházban ma van boldog 11. incepápa emléknapja is. 1521-ben történt, hogy a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. 1889-ben William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. Ki gondolná, hogy 1907-ben jelent meg New York utcáin az első taxi. 1961-ben Berlint szöges drótkerítéssel választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. 1965-ben adták ki a Beatles együttes Help című kislemezét. És végül, de nem utolsó sorban, ma van a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Kedves hallgatóink, augusztus 13-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. Szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvény módosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkelhet a Duna vízszintje. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban szerdán. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette. A Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 cm alatt is lehet. Ezért intézkedések nélkül ismét felmerülhetne az erőmű teljes leállítása, tette hozzá. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. E célra azonnal 6,1 milliárd forint egyszeri átcsoportosítást rendeltek el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezet vízügyi igazgatóságok címjavára. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva kérdésre válaszolva elmondta, Úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvény sorozat lebonyolítására. A részletes programot a www.augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda bíborfehér fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék sem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. De az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: night again.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Hallották, jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kúnya Éva. A Birminghamből induló Duran Duran közel 40 éves történetében egyaránt találhatunk hatalmas sikereket és bukásokat is. Bár 2004 után volt egy rövid időszak az együttes életében, amikor megpróbáltak az éppen divatos zenei irányzatokkal kísérletezni, de aztán csak belátták, hogy azt kell játszaniuk, amihez a legjobban értenek, új hullámos, szintetizátorra épülő popzenét, melyet persze megfelelő ráncfelvarrásokkal kell tálalni a közönségnek. E hozzáállás mentén készült el Mark Ronson producerrel együttműködve a 2010-es All You Need Is Now, melyet mind a kritikusok, mind a banda rajongói is lelkesen fogadtak. Így a tavaly ősszel kiadott lemezük a Paper Gods esetében is a jól bevált receptet követték, amely jól érzékelhető az album első kislemez dalán a most hallott Pressure Off-on is, amely nem is akar többet, mint szórakoztatni. És ez a célunk nekünk is, így ma a régi kedvencek közül Elton John és a Bonanza Banzai dalait, az újdonságok közül pedig Heinz Gábor Biga, Zséda és Demién Ferenc, valamint Vastag Csaba dalait hallhatják. A folytatásban pedig már is szól az Omega, nem tudom a nevet című dal.

Bigát a 2012-es Dal című műsorban ismerhettük meg, ahol Learning to Let Go című dalával hatalmas sikert aratott. Ez a felvétel a 2012-es év egyik legjátszottabb slágere volt, 2013-ban Easy Loving című második szólódala ismét felkavarta a hazai csártokat. Egy évre rá Biga a Starban Star színpadán mutathatta meg sokoldalúságát, ahol alakításai a döntőig repítették. Alright című pozitív és motiváló új dala Szabó Zével közös szerzemény, amely arra inspirál, hogy engedd el a görcseidet, problémák voltak, vannak és lesznek, nem azon kell gondolkodni, hogy legyenek, hanem azon, hogy könnyedén megoldjuk őket. Egy átszűrődő pici napsugár a vihar felhő közt, ennyi a lényeg.

ezen a néven, hanem a kevésbé könnyen megismerhető Pauline Matthewsként tanulkönyveztek, tipikus példája annak, hogy a pop-rock szakmában való érvényesüléshez ma már nem elegendő a tehetség. Az is kell hozzá, hogy a sztárcsinálókkal, vagyis a menedzserekkel és a reklámszakmával is jóban legyen az ember. Mert hogy Kikidét igazán szerették a rockrajongók, s általában a legjobb angol énekesnők között emlegették, mégsem lett belőle világsztár. Pedig ha szakértő ember nyúlt a hóna alá, persze csak képletesen szólva, nem maradt el az eredmény sem. Elton John lemez cége készítette el például 1975-ben azt az albumot, amelyről az I've Got the Music in Me című nóta világsiker lett. A következő évben a különc szemüvegeiről ismert énekes zongoristával közösen énekelte a Don't Go Breaking My Heart című dalt, amely meg sem állt az angol lista első helyéig.

Zsíd a gőzerővel készül legújabb nagylemezének kiadására, melynek megjelenésére még kicsit várniuk kell a rajongóknak, ám addig is itt egy ízelítő. Az énekesnő és Demián Ferenc a közelmúltban mutatták be duettjüket a Dal című műsorban, amelyben Zsída egyébként zsűritagként is részt vett. A közös dal igazi kuriózum, hiszen a könnyű zene két külön generációját képviselő, lenyűgöző előadó tolmácsolásában hallhatjuk. A régi bergendi slágert idősebb és ifjabb Malek Miklós együtt hangszerelte át, így a fantasztikus szimfonikus zenekari kíséret mellett a modern hangzás is sajátja az Úgy szeretném című felvételnek.

A brit pop énekesnő Jess Glynn 2015 egyik legsikeresebb felfedezettje volt. I Cry When I Low című albuma januárban érte el a dupla platina lemezes státuszt, melyről már 5 dallal került fel a toplisták élére az énekesnő. Dalaival Jess Glynn lett Nagy-Britannia legújabb kedvence, a Take Me Home című száma pedig a Children in Needs, vagyis a Szigetország legnagyobb gyermekeket támogató alapítványának hivatalos dala is.

Szeder Szabó Krisztina azon kevés kislányok egyike volt az Oldában, aki nem énekesnő, színésznő vagy táncosnő akart lenni, hanem takarítónő. Ez a lelkesedése pár év elteltével alábbhagyott, ekkor már üzletasszonyi ambíciókat dédelgetett. Egyik elképzelése sem várt valóra, helyettük egy új álom kapott szányra. Rájött ugyanis, hogy milyen jó dolog az éneklés-gitározás, a dalok írásában meg különösen nagy örömét lelte. Így kezdődött minden, hosszú utat tett meg, és a gimis rockzenekaroktól kezdve a kortárs improvizációs kóruson át eljutott az akusztikus zenéhez,

Közben megmártózott a franciák világában. Csipegetve a legkülönfélébb stílusokból, a blues, jazz és különböző népek zeneiből. Innen már csak egy ugrás választotta el attól, hogy rátaláljon kedves zenésztársaira, és Lukács Házi Lucára, aki a magyar szövegek írásában van nagy segítségére. A keresgélés, kóstolgatás és a játék persze még mindig tart. Reggeli dalukat hallják. Reggel.

0: Vastag Csaba és Zséda tavaly óriási sikert arattak duettjükkel a Legyél a másik című felvétellel. Azóta Csabának megjelent Optimum című nagylemeze, melyen a Gyere haza című vadonatúj szám is hallható. Stílusában és szövegében is pont olyan ez a dal, amilyet Mr. X-től várnánk és szeretünk. Csaba saját zenekaros koncertjei mellett mostanában egyébként elég sok izgalmas projektben felbukkant. Ő többek között a Grease című musical Dania.
1: Nézd csak,

kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is, további szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt Hónya Évát hallották.

0: Félidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikus Karkus István. Az ő nevükben is jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Bércesi Andrást hallják. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallhatják, melyben a felső magyarországi térségben zajló 17. századi katolikus megújulás a téma. 14 és 15 óra között rádiónk Tokai műsorán Bakócz Tamás egri püspökről beszél, Buda Péter teológiai tanár, a rádió elnöke. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorában egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban a Maklári Szent István Általános Iskola összeállítása hangzik el. Ezt követi 3:30-tól a hitvalló, ebben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival egy vagyonos ember tragédiájáról beszélget. 16 órakor a Lélek útjain című összeállításban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg gondolatait Georges Bernanos műveiről. 16 óra 30 perckor portré műsorunk kezdődik, melyben Fekete Anikó vállalkozás fejlesztővel beszélgetünk életéről, munkájáról. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a koresti hírmondó és a sporthírek következnek. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony rózsafüzér társulattal imádkozunk együtt. 18 óra 35 perctől Boldog 11. ince pápáról emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspök, majd meghallgathatjuk a napversét. 19 óra 15 perctől Könyvtári barangolás című műsorunkban Buck Fraser Múlnak az évek című írása Tóth Levente előadásában hangzik el. Ezt követi az esti mese. Ma Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részével kívánunk jó éjszakát a gyermekeknek. 19 és 20 óra között Török Szent Miklósi kisújszállási hallgatóinknak szóló összeállításunkban Korós pap Judit kutyatenyésztő mesél hivatásának szépségeiről és nehézségeiről. Ugyanebben az időben a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján dr. Fintor Gáborral, a Tokai Fesztiválkatlan igazgatójával beszélgetünk korábbi és jövőbeni programokról. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai híreket követően jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánok. Bércesi Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diét. Minek őre menni, kezdjetek

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. Szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvény módosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkelhet a Duna vízszintje. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban szerdán. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette. A Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 cm alatt is lehet. Ezért intézkedések nélkül ismét felmerülhetne az erőmű teljes leállítása, tette hozzá. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. E célra azonnal 6,1 milliárd forint egyszeri átcsoportosítást rendeltek el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezet vízügyi igazgatóságok címjavára. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva kérdésre válaszolva elmondta, úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvénysorozat lebonyolítására. A részletes programot a www.augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda bíborfehér fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A balatongyöröki Promenád kávéház Szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék sem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. De az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1663-ban telepedtek le a jezsuita atyák Sárospatakon, a felső magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban, ahogy az elmúlt két adásban is, egy-egy előadást hallanak e témában. Elsőként dr. Gyulai Éva történész, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója. Főként a sárospataki jezsuita évkönyvre támaszkodva nyújt széleskörű és alapos ismertetést a hegyaljai plébániák történetéről a 17. század utolsó harmadában. Ezt követően dr. Macák Ibolya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos főmunkatársa, a felső magyarországi jezsuita irodalmat vette górcső alá. Előadásában Pékis Imre jezsuita atyán, Bátori Zsófia fejedelemasszony udvari papján és gyóntatóján keresztül vizsgálja a kérdéskört. Elsőként, ahogy említettem már, dr. Gyulai Éva történész előadását hallják. Az előadás adatgazdag módon ábrázolja a plébánia hálózat újjászerveződését és annak problémáit egy kisebb térség példáján. A körmenetekre vonatkozó források bevonása révén pedig a hallhatóság képet kap, hogy a plébániák hálózatához kapcsolódva hogyan alakult ki fokozatosan egy szakrális táj a hegy alján. Az előadó rámutat, hogy bár lelkipásztori tevékenységük sok szempontból megragadható, a plébánosok nevei azonban csak a legritkább esetben maradtak fenn ebből a korszakból. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Gyulai Éva történészt hallják.
2: Az említett annuét láthatják, amelyet a sárospataki jezsuiták 1663-tól, tehát a megtelepedésük első évétől vezettek, és ma az egyetemi könyvtárban található. Nagyon érdekes, hogy rögtön az első oldalon a sárospataki jezsuiták elmondják, hogy miért is telepedtek ők éppen ide. Mégpedig azért, mert nem csak azért, mert a kegyúrnő őket itt szívesen fogadta, hanem mert Patakon van a legnagyobb és legnépesebb kálvinista akadémia az országban. A prédikátoruk utánpótlását itt 100 diák képezi. Még inkább a pataki polgárok szenvedélyesen elkötelezettek a kálvinizmus iránt. Ezért az isteni gondviselés éppen a kálvinista templom mellé helyezte a pataki jezsuitákat, mert így mindenki, aki a templomba megy, már mint a református templomba, megnézheti, meghallhatja a jezsuita szertartásokat, és így már nem hisznek prédikátoraiknak, akik azt mondják róluk, hogy bálványibádók és sok istenhívők. Szintén említik, hogy valószínűleg azért is éppen ide jöttek, mert Patakon bizony sok olyan református van, aki titkon a jezsuiták felé húz, de ők ezt nem merik vállalni, ezért ha hitvitákat rendeznek, majd ezek a reformátusok is a jezsuiták mellé állnak, és végül is ki fog derülni, hogy milyen csodálatos változást hoznak itt ide a jezsuiták patakra a megtelepedésükkel. Az alapítókról is tudjuk, hogy Bátori Zsófia és első Rákóczi Ferenc, és bizony köszönjük a jezsuitáknak, hogy az egyetlen ismert portrét Patakon megfestették, ez ugyanis megmaradt, és ma a Magyar Nemzeti Múzeumban található, ugyanis a pataki rezidencia festménye az egyetlen, amely korabeli és hitelesen mutatja első Rákóczi Ferenc fejedelmet. Azon gondolkoztam, hogy vajon hol lehetett a párja, a másik alapítónak a portréja, akkor a Babocsai Izsákot kiadó Rumi Károly Györgynél egy nagyon érdekes lábjegyzetet találtam. Ő ugyanis azt mondja, amikor feloszlatták a jezsuita rendet, akkor Szirmai Tamás Antal megvette, és a Szécskeresztúri kastélyában kiakasztotta. Tehát bizony volt itt egy másik darab is, amely Bátori Zsófiát ábrázolta, de szerencsétlen módon nem maradt meg úgy, mint első Rákóczi Ferencé. Talán az volt ezeknek a késői ábrázolásoknak az alapja. Ez a lábjegyzet azért is érdekes, mert holnap fogunk menni a kassai templomba, és érdekes módon itt Rumi egy érdekes történetet mesél el arról, hogy a Kassai Akadémiának a csintevő diákjai lementek a kriptába, és ott a fejedelmi csontok között hát különböző csintevéseket követtek el, többek között Bátori Zsófia épp fogsorú koponyáját is elvitték onnan, és amikor kiderült a turpisság, akkor az igazgató, az akadémia igazgatója követelte tőlük vissza, de annyira megijedtek, hogy egy árnyékszékbe bedobták. Tehát a 19. század elején ez volt a történet Báthori Zsófia maradványairól. Kérdés, hogy igaz-e az a történet, vagy valóban így történt, minden esetre lehetett valami. Ugye a premontreiek éppen most próbálják a csontokat szétszedni, az interneten van is egy ilyen 10 perces videó erről, nem tudom, hogy tudnak-e erről a forrásról. Már rögtön az első években, amikor még a hegyalja plébániák nem álltak föl, de katolikusok már éltek a hegyalján, tájáról a legelső évben már körmenet jött patakra, és a annui litteré szerint azért jöttek ide a tájaiak, mert nekik nem volt monstranciájuk, és bár plébániájuk sem, és ezért otthon nem tudták megtartani az úrnapi körmenetet, kénytelenek voltak patakra jönni, ez természetesen a jezsuiták térítő és demonstráló tevékenységét csak segítette. Ugyanebben az évben kezdődött meg az a végig megtartott szokásuk, hogy Sárospatakról a hegyaljai katolikusokkal együtt indultak az újhelyi pálosokhoz a július másodiki körmenettel, indultak és ott liturgiát végeztek Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Tehát ez a két körmenet volt a legfontosabb már a kezdetektől, tehát a következő évtől. Egy pár év múlva már, legalábbis az annóé szerint, 1000 fő is megjelent ezeken az úrnapi körmeneteken, és mind több és több hegyaljai helységből, amelyek természetesen főként a fejedelmek, tehát a Rákóczi bátori fejedelmek kegyurasága alatt éltek. Ezek a leírások a különböző iskoladrámak előadásának, tehát a körmeneteknek a leírása rendkívül részletes, és nagyon plasztikus, az ember szinte ott érzi magát, annyira leleményesen írják le ezeket az eseményeket. 1668-ban már Liszkáról, Tolcsváról is jönnek, két sorban, olyan sokan vannak, hogy már két sorban és rendezetten járják végig Sárospatak utcáit, annak a Sárospataknak az utcáit, amely a jezsuiták bevallása szerint is főként reformátusok által lakott helység. Az első, sok 1670-ben érte a jezsuitákat, ugye az említett Veselényi-féle szervezkedés. Itt ugye Veselényit nem emlegetik, csak első Rákóczi Ferencet, de főként a jezsuiták legfőbb ellenségét, Bocskai István zempléni főispánt. Hát ők még olyan sokat nem hallottak az ökumenizmusról, ugyanis ezt az egész rebelliót a jezsuiták, de más forrásokból tudjuk, hogy a reformátusok is vallásháborúként fogták föl. És a jezsuiták azt írják, hogy Bocskai István és ugye az ő kegyúruk Rákóczi Ferenc is azért szervezte meg a csapatokat ellenük, hogy kiírtsák őket, jezuitas exterminare, hogy kiírtsák őket, és az, hogy ők a szabadságért küzdenek, az tulajdonképpen az csak egy ürügy volt, azt csak úgy mondták, az igazi célja ennek a rebelliónak a jezsuiták kiírtása. Hát ezt a rebelliót ugye elég hamar elfojtották, és amikor a császári katonaság megjelent, akkor megfordult a dolog, és azt mondják a jezsuiták, hogy bizony a reformátusok, akik különben ezeket a csapásokat jól ismerten az isteni gondviselésnek tudták be, ők viszont a Habsburg győzelmet úgy értékelték, hogy ez semmi más miatt nem történt, csak hogy őket, bármint a reformátusokat vagy protestánsokat a katolikus vallásra áttérítse. Tehát mind a két fél végül is vallásháborúnak tekintette az 1670-71-es felkelést. A jezsuiták különben nem jöttek ebből olyan rosszul ki, ugyanis azt írják, hogy ugye a letelepedésük és a különböző sikereik mellett a császári katonaságnak patakra való bevonulása az a térítésben egy újabb mérföldkövet jelentett. Ők egyenesen a lelkek közötti aratásnak tekintik azt, hogy a német hitszónokuk a főként protestáns vidékekről rekrutálódott katonák között fantasztikus térítő tevékenységet folytatott, ugye ezek betegek voltak, sebesültek voltak, meghaltak, és itt ki tudott igazán bontakozni a jezsuita atya, sőt, még a táborba is ugye mocsaras területre is elmentek, és nagyon sok luteránus volt a császári katonák között, ezeket a német jezsuita, tehát a pataki német jezsuita megtérítette. A hegyaljai plébániákat tekintve szintén mérföldkő a veselényi összeesküvés, mert ahogy az egyház történet is, vagy a plébániák története is írja, valóban a hegyaljai plébániák felállításának ez a dátuma. Tehát 1671 a felkelés levelése az tulajdonképpen megteremtette a lehetőséget arra, hogy a hegyaljai plébániákat felállították, miután ugye a kálvini métejtől ezt a vidéket sikerült a császári katonáknak megtisztítaniuk, és a papocskákat, ahogy mondják, ugye a református papocskákat elzavarni, elzavarták a református papocskákat, de nem volt helyettük senki, és így volt olyan, hogy egy jezsuita atyának ekkor, amikor az egész projekt elindult, akkor egyszerre három helyen is kellett plébánosként működnie. Tudjuk, hogy ekkor szerezték meg végre a vártemplomot is, 1672-ben, tehát a rendház mellé most már a középkori templom is az övéké lett. Következő években az 1671-es erőszakos plébánia alapításokat aztán szépen az egyházi jog is szentesítette, és az egri püspök, akiről itt már sok szó volt, 1678-ban Patakon, Tolcsván és Bényén a jezsuitáknak, ugye az egri püspök, mint az investitúra letéteményes, a Patakot, Tolcsvát és Bényét, mint plébániát a jezsuitáknak adta. És ráadásul a reformátusoktól elvett iskolára és a plébániára pedig salagvárdát, szálvagvárdiát is szerzett nekik, tehát menlevelet. A 17. század végére tehát átalakult teljesen a hegyalja egyházi térképe, és szinte mindenütt volt már plébánia. 1680-ban meghalt Báthori Zsófia, és itt már Várkonyi Ágnes által említett Kis Imre féle halotti beszédben, szerencsére ő nem említette ezt a passzust, amiben nem csak az unokái felé fordult, nem csak mások felé, hanem az uralkodó felé is, és nem csak azt mondta az uralkodónak, hogy királykodjál szerencsésen, hanem rábízta a reformátusok által elvett katolikus plébániákat is, hogy az általa elkezdett elrendelt jó szándékot az ő jószágaiban, tehát itt a hegyalján és természetesen máshol is védje meg, tehát a király azt tartsa meg a katolikusoknál ezeket a plébániákat. A következő most már tényleg komoly kataklizma, szintén említett Thököly féle felkeléssel, fejedelemséggel, uralommal érkezett el, és ez 2,5 évre valójában elúszta innen Patakról a jezsuitákat. Szatmárra mentek, és 2,5 évig kénytelenek voltak visszaadni a reformátusoknak az elvett templomot, iskolát, illetve, ami még a számunkra fontosabb, a hegyalján a plébániákat is, tehát 2-3 évre megfordult a dolog, és ismét a protestánsoké lettek ezek a templomok és plébániák, illetve akkor már parókiák. Ez az egész természetesen 2-3 évig tartott, és amilyen vehemenciával Thököly elvette, olyan vehemenciával vette vissza az uralkodó, illetve a katonasága 1686-87-ben nem csak a rendházat, a templomot, hanem a plébániákat is. Az annuéban például Tolcsvát és Bényét említik, ahonnan 1687-ben a kálvinistákat elűzték, és ismét természetesen a császári bizottság segítségével ismét katolikusokat ültettek a plébániákba. A pataki jezsuiták és hegyaljai plébánosok kapcsolata talán a legerősebben az említetteken kívül a közös tevékenységben mutatkozott be. Volt már szó az ünnepekről, ugye említettem a július 2-át, nos 1695-től már augusztus 15-én is vezettek közös hegyaljai és pataki körmenetet Sátoraljóújhelyre. Sőt, ugye látszik itt egyéb liturgikus eseményeken is szolgáltak hegyaljé plébánosok itt a pataki templomban és rendházban, akár ugye virágvasárnap. Nagyon érdekes, hogy kiírtam az újhelyi plébános csak tavasszal. Az Agónia Társulat Passió vasárnapján mondott énekes misét, utána nem sokkal újra itt misézzik egy ilyen évközi vasárnapon, aztán május 8-án még mindig itt van, és akkor a pataki parancsnoknál teszi tiszteletét a jezsuitákkal együtt, sőt, ezt el kell mondani, a jezsuiták tulajdonképpen a várparancsnok, illetve a néha megjelent Rákóczi fejedelem és családja, és a hegyaljé plébánosok között közvetítettek is, tehát egy ilyen mediátor szerepet is elláttak, sőt, miután mindig vendégek látták őket, szerintem ez nem csak egy liturgikus, hanem egy logisztikai központja is volt a hegyaljának. Például ugye Nagyboldogasszonykor a magyar hitszónok a Bénye és Tolcsvai plébánossal mondja az énekes misét, és a rendfőnök vagy a házfőnök mondja, tartja a szentbeszédet. Folytatódnak egészen 1700-ig ezek a segédletes misék, sőt, a hegyaljé felkelés után szintén a hegyaljé plébánosokkal együtt mondják a tédeumot a győzelem, tehát a felkelés levelése tiszteletére. És nagyon érdekes, hogy a szántói plébánost egyetlen egyszer említi a diárium, most már nem kell megmagyaráznom, hogy melyik forrás melyik, a diárium, mégpedig a várparancsnok fiát érdekes módon itt Patakon nem a jezsuiták, hanem a szántói plébános temeti, de a Rákóczi fejedelem fiát, ugye a Kislipótot, a három jezsuita mellett szintén tokai, tolcsvai, liszkai plébános segédletével temetik el egy hideg októberi éjjelen a sárospataki vártemplomban, de az eperjesi házfőnök is jelen van, ő hozza ugyanis a holttestet. Amint mondtam, szállás, vendéglátás miatt, tehát egy ilyen logisztikai központ volt, de még meredéket is nyújtott rendház a hegyaljai plébánosoknak. 1697. október 1-én a tolcsvai és liszkai plébános a felkelők elől ide menekült, és egy pár napot itt töltött. Talán a legfontosabb, vagy a legérdekesebb az, ami a jezsuita liturgiákban, vagy liturgia történetben ismeretes, hogy a két különleges ünnepükön mindig fogadtak vendéget, tehát mindig koncelebrált liturgia volt. Például 1696-ban nem csak a főünnepen, hanem már a vesperáson is itt vannak a hegyaljai plébánosok, itt is alszanak természetesen, és ezeken természetes, hogy nem csak a plébánosok, hanem a környékbeli egyéb rendhez tartozók, a trinitáriusok, pálosok, sőt, többször a minoriták, a rádi vagy zétényi, mert mind a kettőben működtek, is részt vesznek. És 1700-ban a cékei, a bodrok közé plébános is megjelenik. Tudjuk az alsó bodrok közről, hogy az aztán tényleg igazi református vidék, és hiába voltak itt zsennyeiek, alagiak, ugye a legnagyobb katolikus családok, ezeket a jobbágyokat vagy az ítélőket nagyon nehéz volt a katolicizmus felé a 17. században terelni, de ezek szerint 1700-ra annyira sikerült, hogy már cékén plébániát alapítottak. Az annuéba, ugye amit Rómába küldtek, egyenesen azt írják, hogy 7 plébános vett részt a Loyola ünnepen itt Patakon. A legutoljára szeretnék szólni arról, hogy kik is voltak ezek. Hát nem tudjuk, kik voltak, mert ismert a katolikus írásbeliségben, hogy a név nem fontos. Maximum a keresztnév, de sokszor még azt sem említik, mint ahogy az Agriensis, azt jelenti, hogy egri püspök, még komoly iratokban sem jelenik meg, még a keresztneve sem. Ugyanígy a plébánosoknál is az a lényeg, hogy plébánosok, az, hogy admodum reverendus dominus, az mindig szerepel, de hogy hívják őket, az soha. Kivéve egyszer vagy kétszer, éppen ezért tudta mébeszt pálszepesi karonokot, mint tolcsvai plébánost azonosítani. Az ő személye nem csak azért érdekes, mert egy gömöri származása és a Pázmáneumban végzett, hanem az egyik aláírója a Széchenyi Konföderációnak, tehát ott van az ő neve is. Aztán Zöllei Pál szintén azért érdekes, mert ő nem csak plébános, hanem az újhelyi pálosoknak a konfrátere. Egyébként a páros Mária völgybe el is megy, és meg is gyógyul egy zarándoklaton, és ismert egy nyomtatványa is, amelyben magát ugye mint újhelyi plébános nevezi meg. Sas János erdőbényei plébánost is említik 1697-ben, A egyháztörténet szerint ő 99-ben már tolcsvai plébános, és 1697-ben van egy Kászonyi nevű viszkai plébános, a keresztneve az nem jegyezték fel. A lelki gyakorlatra egyetlen példát találtam, hogy a jezsuita lelki gyakorlaton 1697-ben éppen ez az említett Zőlei vagy Zőlei Pál újhelyi plébános egy ötnapos lelki gyakorlaton részt vett. Utoljára pedig ugye az újabb nagy kataklizma vagy az újabb fordulat, Széchény, az 1705-ös országgyűlés, amelynek az egyik lényeges pontja a reformátusok és a katolikusok közötti hát templomok megosztása, és szeretném felolvasni, hogy mit jegyeztek fel erről a Széchenyi országgyűlésről, hogy végül is miért maradtak a hegyaljai plébániák kivétel nélkül, mind a katolikusoknál. Ott ugyanis a fejedelem, akiről tudjuk, hogy, és ez bármilyen forrás mutatja, valóban egy igazi toleráns egyéniség volt, ami a vallást illeti, de azért ő azt mondja, hogy ő bizony nem adja ezeket a templomokat, nem adja oda reformátusoknak. A nagyanyám Rákóczi első Györgyné Lórántfi Zsuzsánna azon jövedelmeket se adja, átok alatt hagyta azon templomoknak, és én ennek átkát magamra ne veszem. Amikor kérik, hogy a pataki és egy másik hegyaljai templomot mégiscsak adja át a reformátusoknak, azt mondja, hogy nektek hagyjuk mind a templomokat, mármint az összes többit, de ezt a kettőt, ezt hagyjátok nekünk, mert mint ön francia, bajor és más nemzetbeli követek jönnek hozzám a fejedelemhez, nincs őket isteni tiszteletre hova vinnem. Tehát a katolikus uralkodó társaknak meg akarta mutatni, hogy ő, mint kegyúr és fejedelem, igenis ilyen templomokkal rendelkezik. És mit mondanak majd rólam az, hogy én hideg vagyok a katolikusokhoz, nem törődök a saját tehát vallásommal? És inkább megígéri, hogy épít a reformátusoknak másikat, más templomokat, és végül ugye a reformátusok mégiscsak próbálják rávenni, és az egyik ultima ráció az, hogy elveszem, mert hatalmamban áll. Én vagyok a kegyúr. És így is történt, bizony az összes templom megmarad a katolikusoknál. Hát vannak persze veszteségeik, szőlők, pincék, itt felsoroltam, hogy mik azok, de a templomok azok bizony megmaradtak náluk.

0: Dr. Macáki Bolya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos főmunkatársa, a Felső Magyarországi Jezsuita Irodalmat vette górcső alá. Előadásában Pékis Imre jezsuita atyán, Báthori Zsófia fejedelemasszony, udvari papján és gyóntatóján keresztül vizsgálta a kérdéskört. Előadásában rámutat, hogy Báthori Zsófia milyen mértékben támogatta a páter irodalmi tevékenységét, amely több ponton is hasonlóságot mutat anyusa, Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony irodalmi mecenatúrájával. Ez az irodalmi működés nagyban hozzájárult a Rákóczi Báthori család reprezentációjához, amely tovább erősítette az 1661-ben katolizált fejedelmi család pozícióját a térségben.
1: Nem meglepő, ha azt állítjuk, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi jezsuita irodalom bizonyos tekintetben a főúri reprezentációhoz és kiemelten Báthori Zsófia személyéhez kapcsolódott. Természetes az is, hogy a jezsuitákhoz kapcsolódó irodalom a 17. század második felében a már említett iskola drámákon kívül elsősorban prédikációkat, hitvédelmi iratokat és egyéb lelkiségi műveket, például elmélkedéseket, kiadott imádságokat, illetve imakönyveket jelent. Mindezek azonban abban az esetben jelentek meg nyomtatásban, és ezáltal váltak szélesebb körben ismerté, amennyiben a mecenatúra ezt kívánatosnak tartotta, illetve lehetővé tette. Ennek igazolására két ellenpéldát is fogok hozni, mármint olyan szerzők, olyan műveit, amik nem jelentek meg, és bár jelentősnek tudjuk őket, gyakorlatilag nem foglalkozott velük a kutatás. Tehát ennek igazolására említhetjük tehát Landovis Györgyöt, illetve Milei István nevét. Előbbi, mármint Landovis György esetében a maga korában igencsak ismert jezsuita hitszónok vasárnapi és ünnepi beszédei kéziratban, és ilyen módon sajnos feldolgozatlanul maradtak. Történt ez annak ellenére, hogy ezek a nevezetes Landovis beszédek, amelyekről a korabeli források külön is megemlékeztek, például az egyik nagybőjt első péntekén tartott beszédére, amelyet Krisztusnak a keresztfán mondott első szaváról tartott. Ez a beszéd említésre került a Pataki Rendház 1694 adventje előtt megkezdett naplójában is, és ennek révén vált tartalma Gyula Éva kutatásai révén ismerté. Ám ennek pontos szövege a mai napig nem áll rendelkezésünkre. Maga Landovis egyébként még ennél is hosszabbul járt, ugyanis Landovis Istvánnal, akinek megjelent, meg nyomtatott prédikációs kötete, rendszeresen összekeveri a nevét a szakirodalom. Hasonló a helyzet Milei Istvánnal is. Annak ellenére, hogy ő volt Báthori Zsófia és első Rákóczi Ferenc lelkiatya, és a korábban sokak által ismert hitszónok is volt ő, például Veselényi Ádám 1656-os füleki temetésén Rákóczi László naplójának tanúsága szerint igen szépen és keservesen prédikálott, gyakorlatilag nem maradt fenn a nevével nem fémjezett kiadvány. Jól lehet, mint arra a későbbiekben is utalni fogok majd,

és katekézis. Mindezek főúri és elsősorban Bátori Zsófia támogatásával meg is jelentek, és így a mai napig elérhetők a jelenkori olvasók számára is. Itt szeretném megjegyezni, hogy Kis Imrével, bár itt ma többször elhangzott az ő neve, tehát a vele kapcsolatos kutatások, méghozzá az irodalmi tevékenységével kapcsolatos kutatások alapvetően az utóbbi időben lendültek fel, ugyanis ha valaki felüti a Magyar Művelődés Történeti Lexikon kapcsolódó kötetét, akkor azt találja, hogy Kis Imre irodalmi munkássága feltáratlan. Na most az azóta, 2005 óta eltelt időben Heltai János különösen sokat foglalkozott az ő hitvédelmi munkásságával. Maga Szelestei Nagy László, aki ezt a bizonyos szócikket írta és megjegyezte, hogy a Kis Imre anyag ilyen tekintetben feltáratlan, ő pedig bizonyos Kis Imrehez kapcsolható imakönyvekkel kapcsolatban végzett kutatásokat. Ezek nyomán bízom benne, hogy ebben az előadásban még én is tudok egy-két adalékkal hozzájárulni ehhez a díszes palettához. Így módon tehát Kis Imrehez kapcsolódóan eddig nem vagy kevéssé vizsgált forrásokról szeretnék beszélni, és egyben azt is célul tűztem, hogy az ő tevékenységét a korabeli Bátori, illetve Rákóczi családhoz kapcsolódó egyéb jezsuita anyaghoz is kapcsolom. Csak utalni szeretnék rám, 1663-as telepítés után a protestánsok térítése volt a jezsuiták legfőbb célja, és amit viszont különösen hangsúlyozni szeretnék, hogy Bátori Zsófia 1661. augusztus 15-én kisfiával első Rákóczi Ferenccel együtt a Munkácsi várban áttért a katolikus vallásra, és ezen a napon valószínűleg meglehetősen sűrű lehetett a programja, mert az imádságos könyvek jelzése alapján több kongregációba is ekkor lépett be, illetve tett bizonyos jegyzéseket, megjegyzéseket a protestánsok elleni küzdelem célul tűzésére. Tehát gyakorlatilag ettől a naptól kezdte meg, méghozzá jelképes cselekedetekkel, előszavakkal, különböző levelekkel, amiket majd részletesebben ismertetek. Ez egy jelképes cselekedet is volt irodalmi tekintetben a nagyasszonynak. Ez a bizonyos élete végig tartó, meglehetősen szenvedélyes, térítő tevékenysége. A jezsuiták, az ide telepített jezsuiták közülük a már szintén említett horvát származású, de magyarul prédikáló Sámbár Mátyás a társaságnak kipróbált módszereivel dolgozott, ezt jegyzik fel róla a kortársak. Tehát ő indította el itt Sárospatakon a katolikus megújulást, és a katolikus iskola létesítésében is nagy szerepe volt. Hogy mekkora szerepe, arra álljon itt Cserei Mihály Erdély Históriájában tett jegyzése. A következőt írta róla, illetve a már említett Kis Imréről. Egy hitetlen ámító jezsuitától, Páter Sámbártól megcsalatik, tudnélik Bátori Zsófia, és ugyanazon Páter tanácsából a pataki kollégiumot kifordítá és disszipálá, és minden jószágiból a református prédikátorokat kiüzeti, jobbágyi szolgáit erőszakosan pápista vallásra hajtá. S ám ugyanazon szentatyák Páter Sámbár és Páter Kis nyelik és emésztik meg minden gazdagságát, mert csalárd szín alatt kicsalták kezeiből a nagy királyi klenódiumokat, és alattomban kit nagy szombatba, kit Bécsbe felüldöztek. A fiát is, Rákóczi Ferencet, azon lélekvesztő papok pápistává tették. Tehát ez az esemény, amint már utaltam is rá, irodalmi szempontból egy sajátos reprezentációs aktus kezdete is volt. Hiszen ennek ehhez a dátumhoz kötődve több korábban már meglévő kiadvány újranyomását kezdték meg, illetve ehhez a dátumhoz kötik, illetve ezeket a kiadványokat új ajánlással is látták el, és ez pedig maguknak a kiadványoknak sajátos fajta újjáértelmezését is jelentette. Megjegyzendő egyébként, hogy ez a reprezentációs kérdés nem csupán a jezsuiták szempontjából értendő, hanem Bátori Zsófia személyes szempontjából is. Erre egy pár szót érdemes vesztegetni. Ugye a szakirodalom és köztünk jelenlévő Gyula Éva és Kirián István is felhívták a figyelmet arra, hogy a jezsuiták, pataki jezsuiták különösen, illetőleg a katolikus vallás népszerűsítésére hogyan használták fel a rendtagok, illetve az erre kijelölt személyek a különféle iskolai színjátékokat és látványosságokat. A nyomtatott anyagok megjelenésekor azonban nagyobb hangsúlyt kap maga a család, illetőleg a megrendelő, történetesen maga Bátori Zsófia.
Nyilvánvalóan ez összefüggésben áll a mecenatúrával, éppen az újabb kutatások igazolják, hogy erre egy sajátos mintát kapott Báthori Zsófia, mégpedig anyósától, Lórántfi Zsuzsannától vehette az ötleteket. Heltai János kutatása is igazolják, hogy azt, amit egyébként azt gondolom, hogy a jelenlévők számára közismert, hogy Lórántfi Zsuzsanna mecénási tevékenysége

Egy tudatosan kidolgozott program része volt, aminek fontos eleme volt az, hogy a nagyasszonyt egyfajta kegyes és művelt nőnek mutassa be. Ettől függetlenül természetesen lehetett az, de ez egy tudatosan kidolgozott program része volt, amelyhez hozzátartoztak a neki ajánlott kiadványok és a különböző általa mecénált könyvek, különböző lelkiségi munkák népszerűsítése is. Na most ebbe a programba, amikor a református vallásra házassága révén áttért, ebbe a programba gyakorlatilag bekapcsolódott, illetve bekapcsolták magát Báthori Zsófiát is. Amikor ő ezen az általam már többször említett dátumon visszatért, akkor egy sajátos katolikus párfordulást vitt véghez ebben a reprezentációs tekintetben is. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Báthori Zsófia is fontosnak érezhette, hogy ilyen módon, idézőjelben véve, elhatárolódjon az olyan művektől, mint a korábban Medgyessy Pál által neki ajánlott Ezékiás Hiti című két prédikációt tartalmazó protestáns könyvtől. Ez az elhatárolódás, illetve az újfajta, mondhatjuk így, hogy, és ez nem az én kifejezésem, hanem Heltai János használja, katolikus image kialakítására, érdekes módon ez a protestáns példa rendkívüli módon hathatott Báthori Zsófiára. Tény, hogy Báthori Zsófia áttérésének a protestáns oldalról is megvolt a maga sajtója, természetesen az ellenkező előjellel. Ehhez most kevéssé látványos példák felsorolása helyett 1672-es példára fogok hivatkozni, ugyanis Pósaházi Jánosnak fennmaradt kéziratban egy prédikációja, amelyet a Sárospataki előzését követően a gyulafehérvári templomban mondott. Ebben egyébként több helyen utal arra is, hogy Báthori Zsófia nevezett alkalommal katolizál, de még szebb az a rész, amelyben a következőképpen kommentált a Pósaházia vele történteket. Szomorú változás, amely a jó regimennek romlását szokta követni, nem egyéb, hanem a religiónak és azzal együtt a jó egyházi rendnek megromlása. És ennek kapcsán hivatkozott Pósaházi Jeroboámra, aki hasonlóan cselekedett, és idézem, rendele magának papokat a magas hegyeken való bálványokhoz, amelyeket ő csináltatott vala. Nyilvánvalóan itt a jezsuitákra gondolt, mint a bálványibádó egyháziakra, és hogy szemernyi kétség ne maradjon a beszéd aktualitását illetően, a hitszónok a prédikációban szabályosan meglévő, magunkra való rászabás részben a következőket jegyezte meg. Tekintetes nagyságok, azt kérhetnék mostan én tőlem, hogy honnan jössz te, lévita, avagy ti léviták honnan jöttök. Azt mondom én erre, hogy mi Júdának Betleheméből jövünk, Magyarországnak Sárospatak nevű városából. A szakirodalom már 1892-ben Varjú Elemér révén összefüggésbe hoztam a már jelzett áttérési dátummal azt a tényt, hogy a jezsuiták által összeállított 1662. évi nagyszombati kalendáriumot első Rákóczi Ferencnek ajánlották. És így módon a jezsuiták a lehető legkorábban igyekeztek utalni az esemény jelentőségére és a Jézus Társaság ebben elfoglalt szerepére. Arról nem is beszélve, hogy a nagyszombati kalendárium gyakorlatilag majdnem mindenkihez eljuthatottak. Tehát jóval szélesebb körben tehette ismerté ezt az adatot, vagy ezt a fajta reprezentációt. Ugyanez a helyzet az imakönyvekkel is. Ismeretes, hogy az 1661-es Báthori Zsófia féle visszatérés idején a nagyasszony Szelepcsényi György nyitrai püspöktől magyar imakönyvet kért levélben. Szelepcsényi 1661. november 18-án kelt válaszlevelében sajnálkozott, hogy sajnos csak latin nyelvűt tud számára küldeni, és az újonnan áttért nagyasszony figyelmében Pázmány Péter történetesen magyar nyelvű imádságos könyvét ajánlotta. Az ugyancsak az áttéréshez kapcsolódik a Draskovics János által fordított, először 1643-ban Eszterházy Juliannának ajánlott imakönyv rövidített újranyomása is 1662-ben. Tehát ennek az imakönyvnek eredendően semmi köze nem volt Báthori Zsófiához. Ugyanakkor ennek az ajánló levelében a nagyszombati könyvnyomtató, bizonyos Schneckenhaus, szájába adják a következő Báthori Zsófiához szóló szavakat. Nagyságot sem akarván abban hátra maradni, amiben minden keresztény fejedelmek, de főképpen az nagyságod mind Istennél és mind embereknél örök emlékezetben lévő méltóságos báthori elejek, tekintetes fejedelmi és királyi példáját látja. Nagy ájtatossággal az elmúlt 1661. esztendőben Nagy Boldogasszony napján az ungvári kongregációjában beíratván magát örök dicsőséggel jutalmazandó dicséretes példát sokaknak követésére hajott. Mert nem számván fejedelmi adakozáshoz illendő bővköltségét, a Boldogasszony zsolozsmáját,
sok istenfélő keresztényeknek, de kiváltképpen a Szeplőtlen Szűz kongregációjában lévőknek vigasztalásokra én általam nyomtattatni méltóztatott. Tehát a kongregációban való belépés és az adományozást is egyértelműen ehhez a dátumhoz köti ez az előszó, illetőleg ajánlás. Ugyancsak a Báthori Zsófia nevéhez kötődő imakönyvek kérdéséhez kapcsolódik, és talán több tekintetben is közel lesz ahhoz a mai napon már többször idézett temetési beszédhez, az a tény, hogy Báthori Zsófia végrendeletének ügyében viszály alakult ki Kis Imre, a végrendelet végrehajtója és a fejedelem asszony menye Zrínyi Ilona között. A szakirodalomban tulajdonképpen a mai napig megoszlanak a vélemények arról, hogy vajon meghamisította-e Kis Imre Báthori Zsófia végrendeletét, avagy jogosan járt el ebben az esetben. Nem tisztázott azért az sem, hogy jogosan történt ennek kapcsán, hogy amikor Kis munkásból Bécsbe távozott, akkor Zrínyi Ilona feltörette a szobáját, nem Kis szobáját, és elvitte onnan azt a 85 császári aranyat és 300 forintot, amit Báthori Zsófia Kis Imre szerint könyvek kinyomtatására hagyott. Hogy milyen könyvek voltak ezek, későbbiekben kiderült, ugyanis megjelent a 1680-ban Bécsben a Három szép imádságos könyvecske című meglehetősen rejtélyes kiadvány. Ez a Három szép imádságos könyvecske, ez tulajdonképpen négy részből áll, ugyanakkor csak kettőnek van meg a tartalomjegyzéke ebben a kiadványban, tehát egy meglehetősen kiadványtörténeti szempontból egy meglehetősen összecsapott munkának lehet tekinteni. És ebben, illetve ennek előszavában olvashatók a következők, hogy életben akar-e a méltóságos, jókegyelmes asszonyom ezt a három könyvecskét egybe kinyomtattatni. Arra rendeltetett pénzével holta után is örök jó emlékezetére én kedvét töltöttem. Így módon tehát a kötet megjelent, a pénz sorsáról nem tudunk pontosat, tehát nem tudjuk, hogy ezt a pénzt fordított-e arra Kis Imre, vagy máshonnan, illetve más módon jutott ennek a költségéhez. És ami még fontosabb és szomorúbb kiadványtörténeti szempontból, hogy tulajdonképpen a mai napig nem tudjuk, hogy ki ennek az imakönyvnek a szerzője. Azt tudjuk, hogy az egyiknek, ennek a négy résznek az első része az egy német fordítás, ez rá van írva, hogy németből fordította valaki. Gajtkó István, aki ezzel ennek az imakönyvnek az elemzésével foglalkozott, ő az előadásom elején említett Milei Istvánhoz kapcsolja ezt a fordítást, tehát nem is magát a fordítást, hanem az imakönyv szerkesztését. Ez azonban mások szerint meglehetősen önkényes elgondolásnak tűnik. Tehát magyarán adva van egy imádságos könyv, amit nem tudjuk, hogy milyen pénzen, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy milyen szerkesztése, és nem tudjuk pontosan, hogy kinek a közreműködését. Kis Imre mondjuk egy menedzseri tevékenységével történt a kiadás, de hogy a szerzői közreműködő ki volt, azt gyakorlatilag a mai napig nem tudjuk. Ez azért érdekes, és talán azért lehet fájó, Báthori Zsófia kutatások tekintetében, mert ez az az imakönyv, ami Báthori Zsófia imádságos könyve néven maradt meg, és több kiadást is megért. A 18. század elején ennek vannak további kiadásai, kimondottan, ugye itt a címet említettem, hogy eredetileg Három szép imádságos könyvecske néven jelent meg, de a 18. században címlapján már Báthori Zsófia neve szerepelt. Azt is el kell sajnos mondanom, hogy ez bizony a maga korában nem volt túl népszerű imakönyv. Természetesen nem lehet ezt igazolni, de a példányszámuk és a kiadás száma arra utal, hogy nem lehetett túlságosan népszerű a korszakban a többi hasonló kiadványhoz képest. Érintőlegesen említenénk még egy másik sajátos, mondhatjuk így Báthori Zsófia szempontjából reprezentatív és irodalommal összefüggő funkciót is. Megint csak Kis Imrét kell említenem, ő aktívan kivette a részét az irodalmi tudományos hitvédelemből is, magyarán vitairatai jelentek meg. Ebben, mármint a vitairat irodalomban olyan elődei voltak, mint a már említett Sámbár Mátyás, és Kis Imre tekintetében az is érdekes, hogy nem csak a vitatkozó kedvet örökölte a nagy előttől, hanem legfőbb vitapartnerét, Pósaházi Jánost is, akit már az előbb említettem. Az alaptörténetet szeretném ismertetni, ami szintén Sárospatakhoz kötődik. 1665. júliusában vagy júniusában arról a kérdésről, hogy mely szerint ismert volt-e valahol, valakinél, valamikor Kálvinus János előtt a kálvinisták vallása. Sárospatakon vitatkozott össze két udvari ember, az egyik kálvinista, a másik katolikus, Zombori Péter és Vika Menyhárt, és mindenféle fogadalmakat tettek, hogy ha az egyik meggyőzi a másikat, illetve másik meggyőzi az egyiket, akkor át fognak térni a győztes vallásra is. Ez Kis Imre fülébe jutott, aki ezt kihasználva
különböző fenyegetésekkel illette a protestáns illetőt, hogy mindenképpen tartsa meg fogadalmát. Természetesen a protestáns illető is segítséget kért a saját felekezetétől, ennek eredménye pedig összesen 12 darab kiadott nyomtatvány volt, tudunk kéziratos alapokról is, és alapvetően ezek Heltai János publikációs listáját dicsérik, tehát ő az, aki ezzel foglalkozott. Amit mindenképpen meg szerettem volna még említeni, a temetési beszédek, az egyikről már hallottunk, Bátori Zsófia felett mondott temetési beszédekről, viszont van még egy másik, ami talán a vizsgált szempontból még érdekesebb, vagy izgalmasabb is lehet. Tehát az egyiket ugye Kis Imre mondta, és ebben talán a még nem említett adat, hogy többször említi ebben a prédikációban, hogy Bátori Zsófia személyével kihalt a bátori ág, tehát ezért is különösen szomorú az ő halála. A bátori sárkány fogairól a mai napon már esett szó. Ugyanakkor érdekes jegyzése Kis Imrének, hogy tulajdonképpen egyetlen egy mondat utal ebben a beszédben konkrétan a különböző vallási villongásokról, aminek ugye a középpontjában állott Bátori Zsófia személyében. Ez a mondat így szól, hogy lelkében pörzsöltetett, midőn majd gyermekkorában az igaz vallásban háborgatták. Ettől eltekintve azonban tartózkodott a részletes ismertetéstől, amitől viszont Pető István nem tartózkodott, és részletesen kifejtette latin nyelvű beszédében, hogy mi is történt, hogy is történt, különböző példákkal illusztrálva. Talán még annyit, és akkor ez az utolsó mondatom, hogy Kis Imrét az irodalomtörténészek egyébként a nyilván történeti értékelésen nem az én feladatom. Alapvetően ebből a beszédből egy meglehetősen önhitt és öntelt embernek tartja a szakirodalom, hogy ennek kritikai kiadásban is megjelenik az a vélemény Kecskeméti Gábortól, hogy saját magát dicséri tulajdonképpen ebben a temetési beszédben Kis Imre. Ennek olyan nagyon sok nyoma nincs, tehát nem hivatkozik úton útfélem magára, de annyit elmond az elhunytról, és az egyik frekventált retorikai helyén a beszédnek, hogy templomok kápolnák építésétől, istenes fundációktól, hasznos könyveknek kinyomtatásától pénzét nem szánta Bátori Zsófia. Én javallásomból ugyan, de neki magának is nagy kedve volt hozzá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban két előadást hallottak a jezsuita atyák sárospataki letelepüléséről. Elsőként dr. Gyulai Éva történészt, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének oktatóját, majd dr. Macák Ibolyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos főmunkatársát hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg. Most elhangzott műsorunk a 2025. október 16-i adásunk ismétlése volt.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei a www.adniöröm.hu weboldalon tekinthetők meg. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 000 forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Elmondta, a 1356-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy még ma elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, jegyezte meg. Végül az időjárásról, túlnyomóan felhőtlen, vagy derült, napos időben lesz részünk, de az északkeleti-keleti tájakon kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, de az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 27 és 31 fok között alakul. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola 2024. április 7-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatják.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A mai adás anyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először beszélgetést hallhatnak Zsófi nővérrel, aki az új programokról mesél, három animátor pedig arról, milyen középiskolásként az oratóriumokon gyerekekkel dolgozni. Megtudhatják a kedves hallgatók azt is, hogy működik az iskola alapítványa, és hogyan készül egy-egy műsor iskolánkban. Két iskola rádiósunk pedig rendhagyó interjút készít egymással egy nem szokványos sportról, az íjászatról. Ugyanis mindketten íjászkodnak. Sok új programot vezettek és vezetnek be a nővérek iskolánkban. Zsófi nővér ezekről fog mesélni.
10: Én Kassai Réka Regina vagyok. Zsófi nővér egy csomó új programot vezettek be. Minden évben újabbakat és újabbakat. Felsorolná nekünk először, hogy milyen új programokkal készültek a diákoknak?
11: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Hát itt a Maklári iskolának a hétköznapjaiban a programok között jelen van például az hét elejé áhítat, ami már egy ideje így elkíséri az iskolának a hétköznapjait. Ennek a célja az, hogy hétindító gondolatokkal buzdítsa a diákokat olyan pozitív gondolatokkal, amelyek segíthetnek a hétköznapok megélésében, segíthetnek esetleg a nehézségek leküzdésében. Emellett a szalízi légkörben nagyon fontosnak tartjuk a vidámságot, úgyhogy Don Bosco és Mazzarello Mária ünnepe körül januárban és májusban játékos napokkal készülünk, ami azt jelenti, hogy a tanórák közötti szünetekben különböző versenyeken vehetnek részt a tanulók. Havonta gitáros szemmisét szervezünk a Maklári templomban, ahova mindig szeretettel várjuk a családokat. És az idei évben az egyik ilyen újdonság volt az október végi Minden Szentek Fesztivál is, ami újabb lehetőségeket nyújtott így a tanulók számára is.
10: A Minden Szentek Fesztivált megrendezik a jövő tanévben is?
11: Hát tervezzük. Most a múltkori alkalommal nagyon pozitív fogadtatása volt, főleg azt hiszem a szervezőgárdának lehetünk nagyon hálásak mind a fiatalok és a családok körében, és a jó hangulat, ami azt az estét így betöltötte, azt hiszem sok további érdeklődő számára majd lehetőséget ad, hogy részt vegyenek akár a következő években is.
10: Sokan követik októberben is a Boltok Plaza királymutatását, ebben az időszakban már minden tele volt a Halloween kellékeivel. Ezzel a fesztivállal egy másik utat is szerettek volna mutatni.
11: Azt hiszem, hogy így a fesztiválnak a fő célja az is, hogy felmutassuk az életnek a szeretetét, és a Minden Szentek ünnepére, ami november 1-e, méltó módon tudjunk készülni egy keresztény szemléletű alternatívát nyitni. A boltoknak a kirakata ilyenkor sokkal inkább a halál kultúráját hozzák így a vevők felé, de mi a dress code-dal, ami a fehér és az arany színeket tükrözték, szerettük volna tényleg így az élet szeretetét és a mennyországnak a távlatait továbbadni a résztvevők számára.
10: Már tavaly elkezdődtek a gitáros szentmisék. Hogyan képzeljék el ezt a hallgatók?
11: A gitáros misék, ahogy már említettem, havonta kerülnek megszervezésre itt a Maklári templomba, a 11 órás szentmisén. A gitáros dalok lehetővé teszik azt, hogy talán hamarabb érkezzen el egy-egy olyan gondolata az ott velünk imádkozóknak a szívéhez, akár a fiatalabb generációkat is jobban megérintve, megszólítva. Ilyenkor szoktunk így az oratóriumunkban jelenlévő fiatalokból kisebb zenekarra jelen lenni, valamikor többen, valamikor kevesebben, és hát igyekszünk így az iskolában is így tanítani a gyerekeknek azokat az énekeket, amit aztán a gitáros szentmisén meghallgathatnak, meg velünk énekelhetnek, így egyre jobban őket bevonni a részvételbe így a szentmise folyamán, hogy megtapasztalhassák így a zenén keresztül is, hogy Jézushoz tartozni jó, a vele való barátság, az pedig örömet ajándékoz.
10: Mindig van valami cél ilyenkor, amiért imádkoznak?
11: Hát azt hiszem, hogy mindig van kérés, amivel érkezhetünk. Ezeknek a havi szentmiséknek ilyenkor az ima szándéka elsődlegesen a maklári iskolának a tanulói, illetve a tanári közösség, hogy a mennyei atya szeretete tudja őket kísérni a hétköznapokban, és segíteni őket.
10: Lelkinapot is tavaly szerveztünk először. Idén már több lelkinapot is tartottunk. Milyen foglalkozások zajlottak idén?
11: Hát ugye idén már az advent és a nagybőjti lelki gyakorlat is, vagy lelkinap is gazdagította így a maklári iskolának, a diákjainak az életét. Most ami legfrissebb, az ugye a nagybőjti lelki hétvége. Itt már a hitéleti munkaközösséggel együtt dolgozva tudtunk olyan gondolatokat megfogalmazni, amivel talán még inkább elérkezhetünk a gyerekekhez. Idén az irgalmasság volt a téma, az irgalmas szamaritánus történetét dolgoztuk fel, osztály szintre lebontva. Ilyenkor különböző helyekről is szoktunk invitálni szervezőket, velünk volt más hitoktató is, illetve velünk voltak a szalézi animátorok, ha tudnak, akkor a szalézi testvérek is jönnek, meg több nővértársunk. A kisebbeknek gyakorlati, általában kézműves foglalkozással gazdagított pár órát szoktunk tartani. Nagyobbaknak már lehet jobban elmélyíteni a témát, ami esetleg olyan kérdéseket is előhozhat, ami segíti az önreflexiót, hogy a saját életükből tudják meg találni a válaszukat. Szeretünk olyan feladatokat hozni, amiben tényleg ki tudják fejezni önmagukat. A lelki nap pedig mindig egy közös szentmisével zárul, szintén gitáros énekekkel, így jobban megragadva őket.
10: Mi a cél ezzel?
11: Hát elsődleges célunk, azt hiszem, mint szalézi nővérek, hogy Isten szeretetét tudjuk közvetíteni, hogy tudjuk továbbadni, és segítsük a fiatalokat ahhoz, hogy megtapasztalják, hogy Istennel az élet az jó, és a nehézségek könnyebben hordozhatóak, és hogy az Isten szeretete képes irányt és célt adni a hétköznapokban az ember életének.
10: Don Bosco napját is minden évben megünnepeljük. Ilyenkor általában játékok várják a gyerekeket. Miért?
11: Don Bosconak a lelkiségében nagyon-nagyon fontos szerepet kap a vidámság, és ez a szalézi légkörben is, amit így az iskolában is igyekszünk megteremteni a családiasság mellett, ez tényleg hangsúlyos. A játékokon keresztül az ember feloldódik, otthonosabban tud jelen lenni, és lehetőséget ad, hogy sokkal személyesebb kapcsolatok születhessenek, egy bizalmi légkör tudjon kialakulni, amiben a gyerekek is azt érezhetik, hogy otthon vannak, hogy szeretik őket, és hogy érezzék, hogy ott szeretjük őket, ami nekik fontos, ami sokszor a játéknak a tere. Ezekben a pillanatokban a fiatalok is hamarabb megnyílnak, ahogy említettem, otthon érzik magukat, és utána már ez lehetőséget ad nekik, hogy tudjanak ők is bízni, akár így velünk nevelők felé is fordulni, nagyobb nyitottsággal, és így együtt tudjuk bejárni azt az utat, ami az ő életük.
10: Köszönjük a beszélgetést! Az interjút Csúfi nővérrel Kasai Réka Regina készítette.
12: Már a tavalyi évben beszélgettünk az oratóriumokról a Korálgi nővérrel. Most három olyan középiskolást kérdezek a témáról, akik régen a mi iskolánkban jártak, és minden szombaton részt vesznek az oratóriumkon. Csénémet Csaroltával, Kövesdi Emiliával és Juhász Bálinttal beszélgetek a témáról. Ők animátorok, akik segítik a munkát. Garamvegyi Sára vagyok. Mióta segítitek a nővérek munkáját?
13: A harmadik éve lesz már, hogy segítjük a nővérek munkáját. Mi Sacival ide is jártunk ebbe az iskolában, és azután kezdtünk el jobban besegíteni, miután a nővérek átvették az iskolát, és mi is abban laktunk.
12: Kell valami képzést elvégezni ahhoz, hogy animátorok legyetek?
14: Igen, kell képzést elvégezni. Van egy 2 éves képzésünk, mely során kis animátor, majd később nagy animátorok leszünk. Ez idő alatt megtanulunk a gyerekek nyelvén beszélni, rengeteg játékot ismerünk meg, illetve olyan táncokat tanulunk, amikkel le lehet kötni a gyerekeket.
12: Mi az animátorok feladata?
15: Hát az animátorok feladata az egy igencsak komplex feladat, mivel a jelenlétünkön kívül nagyon sokféle dologgal kell foglalkoznunk itt. Nyilván az első számú feladatunk, hogy itt az oratóriumon belül a gyerekeket elfoglaljuk, szórakoztassuk egy picikét, de nyilván ezen kívül lelki feltöltődést is próbálunk nekik nyújtani, a játékokon keresztül szórakozást, illetve szoktunk kézműveskedni, itt akár tényleg a gyerekek a képességeiket is megmutathatják, de valóban egyébként szerintem nagyon sokrétű, és amit én nagyon szeretek még, hogy az animátorok feladata nem csak a gyerekekkel való foglalkozás, hanem az egymással való kapcsolat is, hiszen nagyon-nagyon jó barátságokat alakítottunk már ki itt az évek során, amióta együtt dolgozunk.
12: Mi volt a vonzó ebben nektek?
15: Én igazából személy szerint már elmentem a nővérek táborába az ezelőtti évben, mielőtt átvették volna a nővérek az iskolát, úgyhogy én nekem ott nagyon megtetszett, engem nagyon megragadott ez a vidám, jó hangulat, és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a nővérek a volt iskolámat, a Maklári iskolát is átveszik. Úgyhogy igazából én ezért is kezdtem el a képzést, mert láttam az animátorokon is, hogy nagyon jól szórakoznak, és ők is tényleg szívüket, lelküket beleadják, és ezért nekem nagyon tetszett, úgyhogy én ezért kezdtem el a képzést.
12: Miért szerettek a gyerekekkel lenni? Ez ad valamit nektek?
14: Ez egy igazán jó kérdés, és sokféleképpen lehet rá válaszolni. Én főként azért szeretek ide járni, mert a gyerekek mosolya hétvégén, de szombatonként azért feltölti az embert. Tehát jó látni, hogy valami olyat tudunk tenni, ami másoknak előre viszi az életét, és szebbé varázsoljuk a napjaikat.
12: Részt vesztek a szombati oratóriumokon is? Ott mi a feladat?
13: Természetesen mindig próbálunk részt venni a szombati oratóriumokon. Megpróbáljuk úgy alakítani időnket, hogy ez minden szombaton így történjen. 9:30-tól kezdődik az oratóriumunk, és először egy szabad játékkal szoktunk kezdeni. Ki szoktuk tenni nekik a játékokat, amiket választhatnak, amivel éppen szeretnének játszani. Majd legtöbbször 10 óra ézni szoktunk, természetesen előtte elmondunk egy étkezés előtti imát, utána pedig egy étkezés után imát. Utána készülünk nekik szervezett játékokkal, próbálunk minél vidámabb játékokat összerakni, és imádság is van természetesen ezeken az oratóriumokon.
12: Milyen játékokba szoktátok a gyerekeket bevonni?
14: Mint ahogy azt már Emília is említette, vannak az oratóriumok elején szabad játékok. Ilyenkor társasjátékokat, kártyajátékokat hozunk ki nekik a raktárokból, és ezekkel szoktunk velük játszani. Igazán élvezik ezeket. Majd később az oratórium során szervezett játékokkal készülünk nekik, amelyek legtöbbször labdajátékok, fogócskák, esetleg ülőjátékok, és ezeket igazán szeretik.
12: Most ne csak az oratóriumokra és az animátori feladatokra gondoljatok. Mi a hosszú távú célotok?
13: Az én hosszú távú célom elsősorban az, hogy én szeretnék tanár lenni, ezért nagyon hasznosnak érzem számomra az oratóriumot, mivel minden héten gyerekekkel vagyok, és tudom saját magamat is fejleszteni, és megpróbálok nekik is segíteni, és ez nekem sok erőt és löketet ad a hosszú távú célom elérésében.
15: Igazából most, hogy már középiskolás vagyok, nagyon sok időt töltök azzal, hogy próbálom keresni a saját utamat, és egyébként azt gondolom, hogy az oratórium ebben is segítségünkre van, hogy egy kicsit rutinosabbak legyünk akár a csapatban való dolgozásban, vagy egyébként a szervezésben is, mivel nem is biztos, hogy látszik, de nagyon sok szervezés van, akár a évközi, vagy akár a nyári oratóriumok mögött. Úgyhogy én nagyon sok mindent tanultam, és nagyon szeretek a gyerekekkel is dolgozni, igazából inkább ilyen orvosi, illetve egészségügyi pályában gondolkozok, valamennyire hasonló, mint az oratórium, hiszen az is az emberekkel való kapcsolatokról és segítésről szól, úgyhogy úgy érzem, hogy nagy segítségemre van ebben az oratórium.
14: Jó, magam egy kicsit ilyen fekete bárány volnék. Én a mérnöki pálya irányába kezdtem el vonzódni, ám bár az oratórium itt is kiveszi a részét, hiszen a logisztikában, illetve a szervezésben és tervezésben rengeteget fejleszt az emberen, és ezért hálás is vagyok érte. Aztán meg fogjuk látni, hogy mit fog hozni a jövő.
12: Köszönjük a beszélgetést Sacinak, Eminek és Bálintnak. Az interjút Garamvegyi Sára készítette.
16: Iskolánkban nagyon régóta működik alapítvány. A Maklári Iskolatehetség gondozásért alapítvány vezetőjét, Sebessény Juditot arra kérdezem, hogy milyen feladatai vannak az alapítványnak. Rékási Merse vagyok.
17: Az alapítvány, mint Makláron működő civil szervezet, több mint 30 évvel ezelőtt, pontosan 1992-ben jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa az iskolában tanuló diákoknak a tehetségfejlesztését, kirándulások, versenyek, rendezvények támogatásával, esetlegesen bel- és külföldi tanulmányutakon történő részvételük támogatásával elismeri a törekvésüket, meg az igyekezetüket. Jelenleg a legkiemelkedőbb támogatandó területünk a tanulmányi versenyek nevezési díjához való hozzájárulásunk, az úti költség teljes megtérítése, illetve évvégén ugye jutalmazások, emlékplakettek, sellegek, jutalomkönyvek finanszírozásával járulunk hozzá a tehetséges tanulóknak a támogatásához.
16: Hogyan tud bevételhez jutni az alapítvány?
17: Elsősorban pályázat útján tudja a legtöbb bevételt előteremteni. Maklár község minden évben egy pályázatot ír ki civil szervezetek működési célú támogatására. Ezt a pályázatot minden évben benyújtjuk, és szerencsére minden évben kedvező elbírálásban részesülünk, tehát ezt teszi ki a jelentős bevételünket. Ehhez még hozzájárul az adó 1%-ából befolyt összeg, illetve különböző rendezvényeinken a falubeli emberek, szülők, támogatójegyek megvásárlásával jelentős összeggel hozzájárulnak a működésünkhöz.
16: Milyen programokat szervez így pontosabban?
17: A legnagyobb volumenű rendezvényünk ugye a minden évben megrendezésre kerülő alapítványi műsorosást volt, és melyet ebben az évben egy szintén nagyszabású karácsonyi műsor megszervezésével próbáltunk kiváltani, ahol nagyon sok tehetséges gyermeket mozgattunk meg annak érdekében, hogy minél felejthetetlen élményt tudjunk nyújtani a szülőknek, a község lakóinak. Vannak még ötleteink, meg elképzeléseink, amelyek még csiszolásra válnak, de szeretnénk velük a következő tanévben már elődrukkolni.
16: Mennyire segítőkészek a szülők, az önkormányzat?
17: Hát az önkormányzat és a szülők részéről egyöntetően egy nagyon szoros támogató együttműködést tapasztaltam meg az elmúlt években. Hihetetlen volt megélni azt, hogy egy emberként állnak, megálltak az intézményben tanuló gyermekek mellé. Bátran merek akár az önkormányzatról beszélek, akár a szülőkről segítséget kérni, mert tudom, hogy a gyerekek érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek.
16: Milyen elismeréseket kapnak a diákok az alapítványtól?
17: Az intézményünkben szerintem egy egyedülálló elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő gyerekek. Nyolcadikos gyerekek esetében Szent István díjban részesítjük azokat a tanulókat, akik 8 éven keresztül kitűnő jeles tanulmányi eredményt értek el. Ők emlékplakettet, ajándékutalványt és elismerő oklevelet kapnak, illetve egy gyönyörű serleg tulajdonosa lehet az a diák, vagy azok a diákok, akik a kiemelkedő tanulmányi eredményen túl a sportban is elmaradandót nyújtottak. És ezen kívül még a 4 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi munkát elérő diákok is elismerésben, díjazásban részesülnek. Elismerő oklevelet, illetve ajándékutalványt kapnak a 4 éven át kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményt elérő gyerekek. Ez a kis Szent István díj, illetve ismeri oklevélben, illetve ajándékutalványban részesülnek a jó tanulmányi eredményt elérő, illetve a jó sportolói teljesítményt mutató, felmutató diákok.
16: Köszönjük a beszélgetést! Sebesnyi Judit beszélgetőtársa Rékási Mársa volt.
9: Kedves hallgatóink, most rövid híreink következnek.
18: Boszkó Szent Jánosnak, a Szalézi Rend alapítójának emléknapja január 31-én van. Ezt ünnepeltük iskolánkban is. Bakos Tamás atya megáldotta az iskolánkat, a szünetekben pedig különféle izgalmas játékok várták a diákokat. Don Boszkó vidám lelkülete beragyogja a mi hétköznapjainkat is.
19: A farsangot külön ünnepelte az alsó és a felső tagozat. Az alsósok kezdték a télelőzését, a farsangi buliikat a szülői munkaközösség szervezte. A felsősök partiján a tánc mellett lehetett csocsózni, volt játékbarlang és büfé. A szervező a diák önkormányzat volt.
16: A nagybajti lelki napon minden osztály egy-egy lelki vezető segítségével készült a húsvétra. Az irgalmas szamaritánus szíves szóló története segített minket, hogy felfedezzük Isten valódi arcát, azt a szeretetet, amivel mindünk felé fordul, és vár, hogy megajándékozhasson minket. A lelki nap Bakos Tamás atya gondolataival kezdődött, a szentmisét is őt celebrálta.
18: Márciusban iskolánk tanárai részt vettek Pest Hidegkúton a szakmai napon. A konferencia és lelki nap egyik előadása a szalézi megelőző módszer és a mai fiatalok címét viselte, egy generációkutató pedig az iskolában meglévő generációs különbségekről beszélt, arról, hogy hogyan dolgozzunk együtt az E-generáció tagjaival.
20: S te élni fogsz, hazám, így élni fogsz, hű gyermekeid ápolnak tégedet, kit mint a páig készek javadért. Örömmel adni vért és életet. Így írja Szendrei Júlia Magyar Gyermek Éneke című versében 1860-ban. Március 15-i műsorunk vezérgondolata ez volt. A műsor szerkesztői ezzel szerették volna a márciusi ifjak vérpesdítő lelkesedését közvetíteni. A Pilvax kávéházból indul történelmi eseményeket az 5. és a 2. osztály, valamint énekes szereplőink elevenítették meg hasonló forradalmi lendülettel.
18: Áprilisban a 7. osztályosok Szlovákiába utaznak a Határtalanul program támogatásával. A fő cél Maklár testvér településének szállásának az ottani iskolának meglátogatása. Emellett túráznak majd a szlovák paradicsommal és történelmi városokat, emlékeket látogatnak meg. Felkeresik Rozsnyót, a beltéri kastélyt, a Szepesi várat, Lőcsét és Kassát is.
9: Rövid híreinket hallották, folytassuk tovább interjúkkal.
21: Iskolánk biztosítja Maklár község ünnepségeire is a műsort. A műsorokat szinte mindig Dongo Erika énektanár állítja össze. A zenei részét 100%-ban ő. Én Ötvös Anna vagyok, beszélgető társam pedig Dongo Erika tanárnő. Hány műsor volt idén?
22: Az idei tanévben, ha számolunk, volt egy évnyitónk, egy október 6-ánk, egy október 23-ánk, az adventi gyertyagyújtások, a karácsonyi műsor, és egy alkalommal februárban a Bormusta, ahol tehetséges énekeseink is megszólalhattak, és természetesen március 15. A felsoroltakból 4 községi és iskolai szintű, tehát közös rendezvényünk volt.
21: Mi van meg először, a zenei rész vagy a szöveg?
22: Igazából az ötlet. Nyitott füllel járok, és a zene vezérel, de számomra elválaszthatatlan ez a kettő, szerves egységet alkotnak.
21: Minek kell a középpontba kerülni?
22: Megint csak azt mondom, hogy egy ötletnek, egy történetnek, ami lehet regényolvasás kapcsán is, kialakul egy koncepció. Így született meg például az Ágról szakadtak című karácsonyi műsorunk, talán 2009-ben, a Nyomorultak című regény alapján, és a musical alapján. Ekkor alakult meg a MASZPAT, amire nagyon büszkék vagyunk. A jelentése Maklári Amatőr Színjátszó Palánták Alkalmi Társulata, amely azóta is működik, és a felnövekvő cserélődő társulati tagokkal bővül, illetve cserélődik.
21: Hogyan lehet elkezdeni a felkészülést egy műsorra?
22: Mindenképpen időben, jóval előtte, szívből, sok kutatással és előmunkával, a gép előtt keresgélve nap és éjhosszat. Aztán jöhet a szövegkönyv összeállítása, a rendezőtárssal egyeztetve természetesen, a zenei részletek beillesztése. Utána pedig a szereposztás kitalálása, testre szabása. Én ezt nagyon élvezem.
21: Hogy zajlik a szereplők válogatása?
22: Mi kis iskola vagyunk, akár mint egy kis család. Ismerjük a tanítványainkat. Megtalálnak engem a tehetségek, és én is őket. Ez kölcsönös.
0: Van-e olyan, hogy valaki visszaad egy szerepet?
22: Igen, előfordult már, de nem erőszakolunk senkire semmit. Rugalmasak és megértőek vagyunk. Aztán újra tervezünk, és megyünk tovább, mint ahogy a legutóbbi műsorunkban is a sláger mondja.
0: Általában örülnek a gyerekek, ha kiválasztják őket egy szerepre?
22: Igen, sőt, legtöbbször meg is köszönik. A legutóbbi történetünk ebben a tanévben egy tanítványunktól, aki megkérdezte, hogy hogyan lehet bekerülni a maszkpadba. És aztán megnyugtattuk, hogy természetesen nem felvételiztetünk.
0: Hogyan képzeljük el a próba folyamatot?
22: Nehéz és sok munka. Szervezés, egyeztetés, kollégákkal, szülőkkel, osztályfőnökökkel, intézményekkel. A próbarend és a helyszínek összehangolása, utána az alkotás. Maga a szárnyalás, a folyamat élvezete, ez az igazi. Még ha vannak benne hullámvölgyek is, ezt én így élem meg. Remélem, hogy a szereplők is.
0: Épp most volt a március 15-i megemlékezés. Hogy sikerült a műsor?
22: Szerintem beszéljenek majd a nézők, akik látták, és utólag megnézik a felvételt.
0: Honnan lehet inspirálódni, hogy lehet mindig újat kitalálni egy-egy ünnepségre?
22: A tanítás mellett ez az életem. Ez nem kérdés. Minden érdekel, ami az aktuális művészetben zajlik, a színházi és a koncert élmények egyaránt. Ezekből építkezem. Leírhatatlan az az érzés, amikor a közönség megtapsol minket.
0: Köszönjük a beszélgetést Dong Erika tanárnőnek, az interjút Ötvös Anna készítette.
9: Rendhagyó interjúval zárjuk a műsort. Két iskola rádiósunk is íjászatra jár. A két Réka, Kassai Réka és Rémiás Réka egymással készítenek interjút erről a sportról.
1: Hogy jutott eszedbe, hogy íjászkodni kezdje?
3: Engem nagyon vonzott a sport már régóta, szerettem volna, és anyukám mondta, hogy indul egy edzés, ilyen képzés, és arra menjek el, ha szeretnék, és elmentem rá, és így jött az egész. És neked hogy jött az íjászat?
23: Nekem testvérem már elég régóta íjászkodik, és nekem is mindig mondta, hogy ez milyen jó. Én nagyon kedvet kaptam hozzá, aztán amikor volt a sportnap az iskolában, akkor eljöttek az íjászok is, és bemutatót tartottak, és akkor mondták, hogy van lehetőség jelentkezni ebben az évben, és akkor elmentem. És azóta járok, nagyon tetszik. És mióta jársz edzésre?
3: Tavaly előtt novemberben kezdtem, már másfél éve. Ismertessük a hallgatókkal, hogyan zajlik egy edzés.
23: A héten, kedden és csütörtökön vannak az edzések 6-tól fél 8-ig.
3: Ezt kezdjük úgy, hogy lepakolunk először a cuccunkat, majd kirakjuk a veszőfogókat, meg amíg belövünk, majd összeszereljük az íjunkat.
23: Aztán elkezdünk ilyen bemelegítő gyakorlatokat végezni, és akkor elkezdünk lőni.
3: Lövünk körülbelül egy órát, ugye legtöbbször, és utána az edzés vége előtt 10 perccel legtöbbször el szoktunk pakolni, visszarakjuk a helyére a veszélyfogókat, és legtöbbször itt szokott vége lenni az edzésnek.
23: Igen, vannak a célpontoknál nagyon különleges célpontok, amik ilyen állatok, különleges anyagból készültek, azokon van ilyen
3: zóna van rajtuk,
23: amely... Hogy hány pontot ér a lövés.
3: Legtöbb 3D-s versenyen 5, 8, 10, meg 11 pont van. De persze ez versenyfüggő, hogy melyiken mennyi van.
23: És akkor vannak azok az edzések ünnepek előtt általában, amikor kezdődik a szünet, és az az utolsó edzés. Akkor például karácsony előtt szokott lenni olyan, hogy csokikat lövünk, és akkor azokat megkapjuk a végén.
3: És mi vonzó ebben az egészben?
23: Egyrészt nagyon jó a közösség itt Makláron. Aztán nagyon erősíti a karizmokat, megtanít fókuszálni arra az egy dologra, amit éppen csinálsz, arra tudsz koncentrálni. Te milyen íjjal lősz?
3: Nekem egy jobbkezes 28 fontos halászrefekszíjam van, melyhez 900-as karbonveszőket használok.
23: És milyen a felszerelésed?
3: A felszereléshez én használok egy csuklós íjat, amellyel fogom az íjat, hogy ne essen ki a kezemből az oldáskor. Van, aki tabot használ, aki kesztyűt. Én kesztyűt használok. Van egy alkarvédő, hogy ne csapjuk meg a kezünket. Egy mellvédő, amely segíti a kihúzásban.
23: És milyen versenyekre szeretnél menni a jövőben?
3: Hát a világbajnokságra el szeretnék menni. Igazából most áprilisban minden hétvégén fogunk menni versenyre, meg nagyon sok versenyre járunk.
19: a szüleimmel, már az öcsém is ijászkodik, és ő is szokott járni.
23: És hol lesz ez a világbajnokság?
19: Ausztriában. Köszönöm az interjút, Réka.
23: Én is nagyon köszönöm neked, Réka.
19: A Rémiás Réka voltam.
23: Én pedig Kasai Réka Regina.
9: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, következő tanévben megint beszámolunk arról, mi történt az iskolánkban. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait hallották, viszont hallásra!
8: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola 2024. április 7-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
2: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2014. októberében elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival egy vagyonos ember tragédiájáról beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Jöjj el, Szentlélek, Úristen, világosítsd meg értelmünket, hogy emberi találkozásainkban fölismerjük mindig a velünk találkozni akaró Jézus Krisztust. Amen. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a találkozás témakörén belül egy vagyonos ember drámája lenne. Az evangéliumból jól ismert, három evangélista is leírja a gazdag ifjú történetét. Felolvasom a szentírási szakaszt, figyeljük meg jó alaposan a szöveget, és majd ez alapján szeretném, hogyha átbeszélnénk, hogy mi lett ennek a találkozásnak a vége, és vajon miért így végződött ez a találkozás. Amikor útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Kérdezte Jézus. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodjál hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Mester, válaszolta, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Valami hiányzik még belőled, mondta neki, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz az égben, aztán gyere, és kövess engem. Ennek hallatára az elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Eddig ez a szentírási szakasz Márk evangéliumából, a 10. fejezettől, és azt szeretném kérdezni, hogy ebben a találkozásban ki a kezdeményező? Ki szólít meg először kit?
4: A gazdag ifjú Jézust.
2: Milyen ember ez a gazdag ifjú?
5: Szeretne változni, szerintem.
6: És betartja az összes parancsot?
2: Azt tudjuk, hogy betart minden parancsot. Miből derül ki az, hogy szeretne változni?
5: Hogy megkérdezte Jézust, hogy hogyan tudna, hogy tökéletes lenni, hogy mi hiányzik belőle.
2: És mit szeretne elnyerni?
6: Hát az örök üdvösséget.
2: Így van, pontosan így van. Látjuk azt, hogy Jézus rátekint, és mit csinál? Milyen reakciót?
6: Megkedveli.
2: Megkedveli ezt a gazdag ifjút. Szerintetek mi lehet annak az oka, hogy Jézus megkedveli ezt a gazdag ifjút, amikor megnyilatkozik?
4: Mert hozzászól, vagyis hogy segítséget akar tőle kérni.
2: Nagyon jó, tehát segítséget kér, aztán?
5: Látja benne, hogy nem olyan rossz ember, és hát igen, hogy jó. Jóra törekszik.
2: Nagyon jó, látja benne a jóra való törekvés, sőt, még mit lát benne? Mi derül ki a gazdag ifjúra? Az előbb mondtuk, hogy Dóra, éppen te mondtad.
4: Az örök életet szeretné elnyerni.
2: Valamit megtartja?
6: Mindegyik parancsot.
2: Milyen vallású ez a gazdag ifjú?
5: Keresztény.
2: Hát zsidó.
5: Ja, elnézést.
2: Tehát zsidó fiatalemberről van szó.

0: a dráma. Jézus megkedveli ezt a fiatal embert, és észrevesz benne valamit. Azt, hogy valami hiányzik belőle. Mi hiányzott belőle? Mi derült ki a szövegből?
1: Dönsző. Más saját pénzét nem akarja szétosztani mások között.
2: Hiányzik belőle az odaadás.
0: Nagyon jó. Szerintetek Jézus ugye elmondja a tanítványoknak a hegyi beszédben a 8 boldogság után, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni. Tehát az ifjú számára, az üdvösséghez pusztán elég az, hogy szigorúan, határozottan megtartja az Ószövetségi törvényt?
1: Hát nem.
0: Ki mutat rá erre?
2: Isten.
0: Maga Jézus Krisztus így van, ahogy mondott, tehát ő mutat rá arra, hogy valami még hiányzik belőled. És mit mond neki?
1: Hát, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között.
0: Ossza szét a vagyonát a szegények között. Kész, most álljunk meg itt. Emlékezzünk vissza Zakeusra. Zakeustól kérte Jézus, hogy ossza szét a vagyonát?
1: Nem.
0: Hanem mit kért tőle, hogy?
2: Jöjjön le a fáról.
0: Jöjjön le a fáról, miért, milyen célra, mert?
1: Nála fog megszállni.
0: Nála fog megszállni, és hogy ott fognak vacsorázni. Ez a találkozás Zakeust mire késztette, mit csinált?
1: Lejött a fáról, és oda ment hozzá.
0: És?
1: És megvendégelte.
0: Aztán mit csinált ez a vámszedő a vagyonának egy jelentős részével?
2: Odaadta a szegényeknek.
0: Pontosan így van, és ugye akiket megkárosított. Jézus kérte tőle, hogy ugyan oszd már szét a vagyonodat?
2: Nem. Szerintem valahol tudta, hogy ezt fogja cselekedni, és ezért nem kérte, de nem biztos.
0: Jól van.
1: Mert mindenkitől más kér, hogy bizonyítson.
0: Ez a lényeg.
1: Ami a legfőbb adnak az embernek, azt kéri tőle, hogy csinálja meg.
0: Tehát, hogy Jézus látja, hogy mi lakik az ember szívében, igen, ő ezt tudja, és mindenkire személy szerint tudja azt, hogy amit meg kell tennie, azt annak a lehetőségét kínálja föl számára. Zakeus megtehette volna, hogy nem oszta szét a vagyonának a felét?
2: Persze.
0: Pontosan így van, ugye? Mit tisztel Jézus? Mit tart mindig tiszteletben az embernél?
1: Szabad akaratot.
0: Nos, térjünk vissza a gazdag ifjúhoz. Mit mondott neki Jézus?
2: Hogy menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem.
0: És a gazdag ifjú mit csinált? Milyen reakciót váltott ki belőle?
1: Elszomorodott, és elment, leverten távozott.
0: Így van. Na most ebben a második felvonásban ki a kezdeményező?
2: Jézus.
0: Jézus kezdeményez. Tehát most már nem a fiútól átveszi a kezdeményezést, és látja, hogy mire lenne szüksége, viszont...
1: Egy kis noszogatásra.
0: Igen, és az a gazdag ifjú pedig él a lehetőséggel, amit Jézus felkínál neki?
2: Nem.
1: Visszautasította.
0: Mi az, ami őt ide köti?
1: A pénze.
0: A pénze, a vagyona. A mai életből tudtok nekem olyan példákat mondani, hogy mi az, ami megköti az embert, megkötözve tartja?
1: Szintén sok embert megkötöz a pénz. Szóval, hogyha mondjuk valaki gazdag, már valaki olyan gazdag, hogy nem tud mit csinálni a pénzzel, viszont mások meg kis kenyérre se tudnak jutni, és így.
0: Aztán esetleg az anyagi javakon kívül?
2: Hát, én gondolok a családra is, de az nem annyira, mert a család általában támogatja a másik felet. Szóval.
0: Értem, tehát a családi kötődés az önmagában véve pozitív, ugye? Tehát
2: igen.
0: Erre gondolsz.
2: Igen.
0: Jó, de gondoljunk olyanra, ami eltávolít bennünket a jótól. Most ne is beszéljünk igazából Istenről, csak ami a jótól eltávolít minket. Milyen nehézségek, akadályokat találhatunk az életünkben?
2: Hát, hogy mindig meg kell felelni az elvárásoknak.
0: Ez egy nagyon jó gondolat. Tehát amikor bele hajtom magam, hajszolom magam annyira a munkába is az életembe, ugye? Hogy csak arra az egy dologra koncentrálok, és nem jut időre.
1: És már nem törődök magammal.
0: Pont, hogy magammal sem törődök.
3: És a környezetemben élőkkel sem.
0: És ennek ki látja a kárát?
1: Én.
0: Én magam és a...
1: környezetem is.
0: A környezetem is, pontosan erről van szó. Visszatérnék Dórának a reakciójára, hogy önmagában véve azt kijelenthetjük, hogy a gazdagság az bűn lenne?
1: Nem.
3: Csak nem mindegy, hogy viszonyul, vagy hogy kezeli ezt a gazdagságot.
0: Mert hogyan kell, hogyha nekem nagy vagyonom van, akkor azt hogyan kell kezelnem?
1: Felelősséggel.
0: Tehát önmagamért is felelős vagyok, a rám bízottakért, ugye?
1: Igen.
0: És például ez társadalmi szinten is érződik.

0: működik. Mert ha nekem vagyonom van, akkor én annak egy részével akár jótékonykodhatom is. Önmagában véve Jézus a gazdagságot bűnnek tartja.
1: Nem. Csak hogyha már valaki gazdag, és már elszáll magától, neki mennyi pénze van, az már egy jó tulajdonság.
0: Így van, igen. Pontosan.
2: Nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha van pénze, akkor ő uralhatja a világot, és bármit megtehet, és ez nagyon nem így van.
0: Hanem akkor hogy van?
2: Hát szerintem, hogyha azok az emberek adakoznának, rájönnének az élet szépségeire is, hogy milyen jó dolog adakozni, és talán többet adakoznának.

0: Ti átéltétek már az adakozásnak az örömét?
1: Amikor a suliba gyűjtöttek a rászorulóknak, és akkor például én vittem be ilyen lisztet, cukrot, meg ilyen tésztákat.
0: Ebben a történetben igazából Jézus mit szeretne ajándékozni ennek az ifjúnak?
2: Boldogságot.
0: Így van. Mit kérdezett tőle a fiú? Mit akar elnyerni?
1: Az örök életet.
0: Az örök életet. Most Jézus fölkínálja neki a lehetőségét?
2: Hát igen. Persze, igen. Csak nem él vele.
0: És nem él a lehetőséggel ez a gazdag ifjú.
2: De ez már az ő hibája.
0: Ez már viszont az ő felelőssége. Ezért is mondjuk, hogy ez a történet igazából véve, ez egy dráma. Ez ennek a gazdag ifjúnak a drámája és a kudarca. Ez Jézus részéről kudarc?
1: Nem.
0: Viszont foglalkoztatja keményen ez a kérdés,
2: igen.
0: Jézus?
2: Igen.
0: Igen, mert hogyha tovább olvasnánk az evangéliumot, akkor elkezd az evangéliumban a tanítványoknak a gazdagság veszélyéről beszélni. Ekkor mondja ezt a híressé vált mondatát, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. De ne is beszéljünk ilyen sokat magáról a gazdagságról és annak veszélyeiről, hanem sok minden mást föl lehetne sorolni az életünkben, sok példát lehetne felsorakoztatni, ebből mondhatok is egy-kettőt, ilyen például a munka, ami szintén távol tart bennünket az embertársainktól, holott ugye azt mondják, hogy azért dolgozom, hogy mindened meglegyen, és közben mi nincs meg, ami a legfontosabb.
2: Magánélet.
0: Így van, és a személyes
1: kapcsolat.
0: Így van.
3: Van egy idézet, hogy élünk, hogy dolgozzunk, vagy dolgozunk, hogy éljünk, és ez a nem mindegy, hogy melyiket válasszuk.
2: Nem csak a munkában, hanem az iskola is ilyen, mivel hogy iskolában is bent vagyunk napi 8-9 órát, és aztán hazamegyünk, még tanulunk, meg még eszünk, és aztán már nincs időnk még lemenni, sétálni együtt a barátnőnkkel, és beszélgetni, mi volt aznap, mert annyit kell tanulni másnapra, és ez így megint folytatódik minden nap.
1: Hát igen, ez pontosan így van.
0: Tehát, hogy napról napra...
2: Ugyanaz. És még hétvégén is tudunk, plusz még szünetre is szoktak feladni.
0: Tehát, hogy az ember ugyanabban a helyzetben találja magát, ugye nap mint
2: nap.
0: Szerintetek mi lenne a megoldás? Hogyan tudnánk ebből az érzésből megszabadulni? Tehát, hogy ne teherként éljük meg. Igaz, tehát ezek a terheket, ezeket viselnünk kell, mert nem tudunk más tenni, de valahogy hogyan tudnánk felszabadulni ez alól, a nyomás alól? Milyen megoldást lehetne kitalálni erre?
2: Például, hogyha tanulunk, akkor még lehetne barátnőnkkel tanulni, vagy egy ilyen osztálytársunkkal, és akkor az úgy már mondhatni mulatságosabb is, hogy úgy együtt csináljuk.
0: És akkor megvalósul a...
2: találkozás.
0: Ugye? Akkor egy újabb találkozás valósul meg. És valahogy tudom tompítani a napomnak a negatívumait,
2: igen,
0: ugye?
2: A keménységét.
0: Aztán esetleg...
3: Például... A barátnővel kiterveztük, hogy felhívjuk egymást 10 percre, és akkor úgy letudjuk a több órás SMS-ést, hogy tanulás közben írunk egymásnak.
0: Nagyon jó ötlet. Én is például sokat szoktam ezen gondolkodni, hogyha túl sok a munka, akkor hogy hogyan tudnék egy kicsit feloldódni, vagy megszabadulni, és akkor, hogyha időm teszi, akkor inkább járok egyet, vagy bemegyek egy pár percre a templomba, vagy éppenséggel olvasok valamit, tehát megpróbálom egy kicsit oldani azt a feszültséget, azt a légkört. És pontosan ez lenne ennek a lényege, hogy itt a gazdag ifjútól tanulni, hogy Jézus minden egyes pillanatban, a mi életünkben is felkínálja számunkra a szabadulásnak és az üdvözülésnek a lehetőségét. Az viszont már rajtunk múlik, hogy élünk ezzel a lehetőséggel.
2: Igen.
0: Ugye ebben a helyzetben drámaként végződik ez a találkozás. És számomra megdöbbentő, hogy Jézus hogyan reagálja le ennek a fiatalembernek a távozását.
2: Megdöbbenő is rajta.
1: Rácsodálkozik, hogy
2: igen.
1: Hogy tehette ezt valamit, hogy mehetett el, amikor...
0: Utána megy Jézus?
2: Nem.
0: Mondd neki valamit, hogy figyelj, elég, ha csak a
2: nem, ráhagyja, mivel tized szabad akarata neki is megvan, és úgy dönt, ahogy akar. És az ő
0: pontosan így van. Tehát Jézus az, aki tiszteletben tartja az embernek a szabad akaratát. Egy nagyon szép idézet van a könyvünkben. Nem érhetsz el Istenhez, ha saját magad állsz útjában. Ebben a helyzetben ugye közeledik az ifjú, Jézus fogadókész, Jézus megnyílik irányába, és kiállja el az utat.
2: Az ifjú.
0: Az ifjú állja el saját magának az útját. Pontosan erről van szó. Szerintetek ez az ifjú nem tudott lemondani a vagyonáról. Nem tudjuk az okát ennek, és talán nem is fontos számunkra, de ahhoz, hogy megszabaduljunk mi is a nyomasztó érzésektől, a mindennapi gondjainktól, miről kellene lemondanunk, hogy szabadabbnak érezzük magunkat. Nagyon jó módszereket mondtatok az imént, hogy a napomat hogyan tudnám könnyebbé tenni. De egy kicsit helyezzük ezt az egész találkozást egy magasabb perspektívába. Mitől kellene nekem megszabadulnom, hogy a Jézussal való találkozás az ne egy dráma legyen, hanem az üdvösség legyen számomra. Ti ezt hogyan látjátok ma, fiatalok a világban?
3: Keressünk valakit, akinek elmondhatjuk a gondjainkat, amit például nem mondhatunk, vagyis nem szeretnénk elmondani senkinek, csak magunkba szeretnénk tartani, és akkor így bemegyek a templomba, imádkozok egyet.
0: Aztán, ha visszautalok Jézusnak a 8 boldogságára, ami igazából véve az Újszövetségnek a idézőjelben mondva 10 parancsolata, a lelki szegénység, az mit is jelent? Hogyan értelmezzük mi azt ma? Mit jelent az, hogy lelkileg szegény valaki, vagy lélekben szegény?
2: Azt, tehát amit szeretne.
0: Igen, tehát, hogy a lélekben szegény ember, az kiben gazdagodik?
1: Istenben.
0: Az Istenben gazdagodik.
2: Ez és nem foglalkoztatja mások véleménye.
0: Jó, aztán hát mitől válik függetlenni a lélekben szegény ember?
1: És a problémáktól megszabadul. Mármint, hogy azért csak próbál úgy arra törekedni, hogy minden jó legyen, és Istentől segítséget kér, és vár.
0: Ugye minden bizalmát az Isten Úrba helyezi, de az nem azt jelenti, hogy ő passzív lenne. Ugye? Tehát nem egy passzív szemlélője a saját életének, hanem alakítja a saját maga életét, és közben kéri Istennek a segítségét, hogy mutassa neki az utat. A kudarccal, a levertséggel és a szomorúsággal távozó ifjúnak a példája a sajnos a mai világunkban is eléggé aktuális. Sokszor hallottam már olyanról, hogy hall valaki az Istenről, hall valaki Jézusról, az egyházról, és amikor már valamit tennie kellene, akkor hátat fordít, és elmegy. Holott Jézus valami óriási teljesítményt vár tőlünk, szerintetek?
2: Nem, csak akkor tudja meg azt, hogy amit neki tenni kéne, azt most meg is kell tennie, és hogy fél ettől az egésztől.
0: Nagyon jó. De miért félünk megtenni hát azt az egyszerű kicsi
2: mert van egy szokás, amit már megszoktunk, hogy ez ilyen az élet így, és nem merünk változtatni rajta.
1: Félünk mindig az újtól.
0: Próbáljuk meg befejezni ezt az evangéliumi szakaszt úgy, ahogy ezt ti elképzelitek. Ott van Jézus, és elhagyja az ifjú, akit pedig Jézus nagyon meg.
2: Kinek a szemszögéből nézve?
0: Szabadon el lehet dönteni.
2: Mondjuk, amikor az gazdag ifjú elment, akkor ő néha hátra néz, hogy Jézus követi-e őt, vagy hogy most akkor mit csináljon, mert igazából ő is megbánta azt az egészet, de mégse akarja szétosztani a pénzét, vagyonát. És úgy elmesélje többieknek is, hogy mi volt vele.
1: És utána megbánja. Én azt tudnám megkezdeni, hogy megbánja az egész dolog, és valamilyen szinten majd fog. Mármint, hogy újra megkeresi Jézust, és hogy valami...
2: Bántja, mert megvolt a lehetősége arra, hogy változtasson, vagy elérje azt, amit szeretne.
0: Réka?
3: Szerintem is. Mert ő szeretett volna változni, csak túl nagy volt a kísértés, meg az, amit meg kellett csinálni, és így feladta.
0: Én is még fiatal koromban, amikor ezt a szentírási szakaszt, hogy többször is olvastam és hallottam, úgy mindig megsajnáltam ezt az ifjút. És én is mindig úgy fejeztem be ezt a történetet magamban, hogy hát lehet, hogy hazament ez az ifjú, leült a szép házába, ránézhetett a pénzes ládájára
2: is. És egyedül is volt, és nem volt körülötte senki.
0: Igen, és egyedül volt, én is így képzeltem el, nem volt körülötte senki sem, ránézhetett a pénzes ládájára, és elgondolkodott, hogy
2: jól tette, vagy nem.
0: Igen, és én is úgy fejeztem be magamban ezt a történetet, hogy fölállt, visszament Jézushoz, és azt mondta neki, hogy rendben van, azt teszem, amit te mondasz, és utána szegődök. Viszont amit ugye megint csak meg kell jegyeznünk, és ez az egyik legzseniálisabb dolog, tehát emberileg is, hogy Jézus mindig tiszteletben tartja az embernek a szabad döntését és a szabad akaratát. Viszont azt tudjuk, hogy minden döntésünkért
2: mi vagyunk a felelősek.
0: Így van, és vállalnunk is kell ennek a felelősségét. Igen. Én köszönöm nektek a mai beszélgetést.
4: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Béres Gyula hittantanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei a www.adniöröm.hu weboldalon tekinthetők meg. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 000 forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Elmondta, a 1356-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy még ma elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, jegyezte meg. Végül az időjárásról: túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részünk, de az északkeleti-keleti tájakon kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, de az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 27 és 31 fok között alakul. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: A lélek útjain.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. Georges Bernanos, francia katolikus író, nem ismeretlen a magyar olvasó közönség előtt. A Sátán árnyékában és az Egy falusi plébános naplója című regénye magyarul is sikert aratott. Bernanos nem csak említett könyveiben, hanem összes regényalkotásaiban különös szeretettel és a szépirodalomban szokatlan elmélyüléssel fordul a papi élet felé. Méltatói közé tartozik Bozók Ferenc piarista szerzetes, akivel Tikovics Ernő beszélget.
8: Olyan ez a téma, hogy bármiről kezdek el beszélgetni veled, előbb-utóbb kiukadunk ennél a szerzőnél, George Bernanosnál, aki úgy látszik, hogy mély nyomot hagyott benned, egyrészt irodalmi, másrészt pedig spirituális szempontból.
9: És harmadrészt pedig, mint film, mert legjelentősebb két regényéből készült, sőt háromból mutatjuk, készült jelentősnek mondható, korszakalkotó filmalkotás is. A legismertebb filmadaptáció, amely a legismertebb regényéből készült, annak az a címe, hogy egy falusi plébános naplója, és Robert Bresson rendezte, aki meghatározó volt, mint egy francia neokatolikus szellemiségű filmrendező.
8: Szerintem sokan látták ezt a filmet, jó magam is, de még egy ilyen rossz filmet, mint ez, tehát még életemben nem láttam. Tehát az a katolikus világ, amit ott Franciaországban bemutat, az annyira idegen szerintem a magyar katolikus papi világtól, hogy nem is értettem.
9: Igazából úgy lehet ebbe a regénybe, ennek a regénynek az atmoszférájába belehelyezkedni, hogyha azzal szembesülünk, amivel az író minket szembesíteni szeretett volna, jelesül, hogy egy kis faluba, amely már eléggé, hogy így mondjam, hogy szokták azt mondani, amikor szekularizált, igen, egy igen szekularizált közegbe kell egy fiatal, tapasztalatlan papnak, aki ráadásul a gyomorrákkal is küzd, ami majd a végzete lesz, megküzdeni a közönnyel, az elszigeteltséggel, az izolációval, és így ő tulajdonképpen Don Quixote-ként szélmalmok ellen vívja a magányos harcát, és a túlélésért, tehát mindenáron szeretne valahogyan reflektálni a történésekre, spirituálisan is, imádságban is, és naplóval is, és elhatározza, hogy az új plébániáján, Abricourt-ban elkezd naplót vezetni.
8: Ez a történet egyébként mikor játszódik?
9: Tehát maga a regénynek a cselekménye az a 20. század elejére helyeződik, tehát 1905-6 körül, 20-valamennyiben írta. Egyéb iránt a szerző, aki írta, ő 1888-ban született, és 1948-ban halt meg. Párizsban született, és Franciaországban is halt meg, de jelentős időket, tehát hosszabb időt töltött Brazíliába is, de most elkalandoztam, az a lényeg, hogy visszatérve ehhez a legismertebb regényéhez, itt igazából úgy lehet ebbe a fajta atmoszférába, amit valóban jól érzékeltél, amikor láttad ezt a filmet, egy nagyon nyomasztó, ahogy vesszük, egy ilyen élettelen, folytogató levegőjű atmoszférájú világ. Ez szándékos filmrendezői fogás, de nem áll messze, teszem hozzá magának a regénynek az atmoszférájától, a hangulatától sem. Csak ezt kell érteni, hogy ez a fiatal Abricourt-i plébános, akinek nincs megnevezve a neve, kapaszkodókat keres, tehát szeretne igazából elindítani egy plébániát, ami addig is döglődött igazából, és ezt az ilyen, hogy így mondjam, elszigeteltséget mutatja be. Próbálkozik a grófnak a családja felé támogatást, próbál egy sportpályát létrehozni fiatalok számára, próbálkozik, és van neki egy mentora, a Tursi plébános, aki egy ilyen apafigura, egy ilyen, ha úgy tetszik, egy szigorú, kemény mentorfigura, aki látszólag mindig szídja, de valójában nagy szeretettel nevelgeti, és próbál neki az ő egyébként jól működő plébániájának a tapasztalataiból, meg egy rutinos, több évtizedes plébániai tapasztalattal rendelkező papról van szó, atyai és ténylegesen használható tanácsokat adni, és mindig arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy legyen életre való, hogy bánjon határozottan, ha kell szigorúan a évekkel, mert egy falusi embernek rend kell. És ilyen spiritualizmussal, meg ilyen mimóza lélekkel nem lehet egy plébániát fenntartani, tehát egy teljesen másfajta szemléletet valósít meg. És ennek a fajta elvárásnak, vagy lelkipásztori kívánalomnak az Abricourt-i kis plébános maga törékenységével, lírai alkatával és introvertált személyiségével nem is tud megfelelni igazából. De mire igazából érdemben tudna valamit tenni, addigra úgy elhatalmasodik rajta a betegség, gyomorpanaszai, hogy igazából már semmilyen táplálékot nem tud befogadni, csak szárított kenyeret és bort. És emiatt viszont a faluban az terjed erről, hogy alkoholista. holott igazából a gyomor problémáit próbálja kikurálni.
8: Csak annyi jutott eszembe, hogy nincs nagy rálátásom, de ha összevetném mondjuk az angol katolikus irodalmat a franciával, akkor az angol hitbeli tudása, hittani ismeretei, nem mondom, hogy teológiai, azok megrekednek úgy egy átlagos első áldozó gyerek színvonalánál. Bármikor kezembe került francia katolikus irodalom 20. századi, 19. századi, abból mindig a nyomor, a sírám, a sanyar, de ezt én nem jól látom.
9: Valójában, akiket neokatolikus vagy újkatolikus 20. századi katolikus íróknak nevezünk a francia irodalomban, sokszor veszik elő valóban ezt a tépelődő filozófikus hangütést, mert George Bernanosnak a regényeiben és a novelláiban is valóban is mindig elmélyült filozofálás, önmarcangolás, folyamatos lelkiismeretvizsgálás jelenik meg, és a bűnnel való küzdelem. Tehát a francia neokatolikus irodalomban a bűn és a bűntudat az nagyon hangsúlyos, lásd például ugye François Mauriacnak a Viperafészek című regényét, ami szintén egy olyan emberről szól, akinek a családja tulajdonképpen színleg katolikus, de tulajdonképpen valahogy mégis farizeus vagy hipokrata módon az, és csak az ő örökségére hajtanak, és egy ilyen megkeseredettség, egy bosszúállás szándéka jelenik meg a regényben, amellyel tulajdonképpen az ő balkézről született fiát próbálja az örökséggel megajándékozni, ami a családját illette volna, de mire megpróbálja átjátszani a teljes atyai örökséget ennek a nem a családból származó fiúnak, rájön, hogy ez a fiú nagyon hülye, és igazából nem is tud mit kezdeni vele, sőt idegenkedve vagy gyanakodva figyeli vagy kíséri ezt a szándékot, és a vége az, hogy megtörik, bűnbánatot tart, és megsajnálja ezt az egyébként valóban viperafészek családot, ami körülveszi, és végül is úgy távozik az életből, hogy rájuk hagy mindent, és megbékélve hal meg. Még akkor is, hogyha a családban a szeretetnek még a szellője sem jelenik meg.

0: tény és való, és akkor még annyit hogy fűzek ehhez hozzá, amit kérdeztél. Ha már George Bernanosról van szó, akkor másik három regényét is meg kell, hogy említsem. Egyik a Kármeliták párbeszéd, ami nem is igazából regény, hanem inkább forgatókönyv. Ebből is készült film, de talán az szóra sem érdemes annyira. De ott is ugye a jakobinus diktatúra alatt egy kármelita apáca kolostornak a élete, hogy hogyan készülnek fel a fejvesztésen, tehát ugye a felszámolásra. De ott is úgy beszélnek az apácák, hogy szinte filozófiai mélységet, tehát így kármelita apácák biztosan nem beszélnek, ahogyan beszélteti őket Bernanos. És még egyet, a legismertebb talán, azért legismertebb, most már kicsit önmagamnak mondok ellen, mert az előbb azt mondtam, hogy a falusi bléváros naplója a legismertebb. De azért mondom, hogy a második legismertebb, vagy ezzel párhuzamosan is rangú regénye, aminek azt a címet adták a magyarok, hogy a sátán árnyékában, és a magyarok alatt igazából Just Bélát értem, aki fordította. De valójában, ha francia eredetit, azt úgy lehetne lefordítani helyes magyarítással, nem hogy sátán árnyékában, hanem a sátán napja alatt.
1: Van ennek jelentősége?
0: Van, igen, és erre még Cervantal is fölhívja a figyelmet a világirodalom történetében, hogy ez a fajta sátán, amit Bernanos megjelenít a Sátán árnyékában, vagy a Sátán napja alatt című regényében, inkább arról szól, hogy a sátán perzselő lángja elől nem lehet sehova futni. Mondom ezt egy ilyen 40 fokos nyári nap delelőjén, amikor beszélgetünk éppen.
1: És nézzük a kiszáradóban
0: a olyan kiszáradó Dunát, amiből már világháborús biciklik, meg roncsok, meg egyebek kerülnek elő. Mert ugye, ha azt mondom, hogy a sátán árnyékában, az árnyék az ad egyfajta enyhet. Valójában az a sátán, amelyik a Sátán árnyékában című regényben megjelenik, az egy gyilkos, tehát nem Madács Imrének a Luciferre, vagy nem Goethének a Mephistója, vagy nem Bulgakovnak az ördöge, vagy behemótja, vagy nem tudom, nem egy intellektuális sátán, hanem az az igazi nyers, kegyetlen, démoni sátán, ami állandóan üldözi az embert, és nem hagyja békén. És legnagyobb üldözést éppen a szentek felé teszi meg a legnagyobb ilyen kísértés, meg gyötréseket, hogy így mondjam.
1: Beszéljünk erről is egy kicsit.
0: Ennek a regénynek egy olyan filmadaptációja is van, amit a Gérard Depardieu a főszereplő, a Donison Abbé a főszereplő egyébként. Kicsit olyan plébános képzelje el, mint a Vianney Szent János. Tehát egyszerű, falusi, nem bonyolítja túl a dolgokat, de elképesztő munkabírása van, és aszkétikus életformája. És ezért a Piala rendezte egyébként, filmadaptációért, ha jól tudom, 1987-ben, de az évszámban nem vagyok biztos, Aranypálmát kapott. Tehát egy meghatározó film, ettől függetlenül Magyarországon soha senki nem tudja, hogy melyik ez a film. Tehát,
1: de megjelent ki ott? Vagy
0: igen, nem tudom, hogy moziba futott-e, de ilyen televízióban láttam, nem is egyszer. Illetve YouTube-on, nem YouTube-on, hanem az interneten is van olyan videó stream, vagy minek nevezik videó feltöltő oldal, amelyiken ez végig látható magyar szinkronnal. És hát azért, mivel Gérard Depardieu, tehát azért nem is kis színész, aki a főszereplő, de mégsem ismeri senki, tehát hogy ha hivatkozok rá, vagy megkérdezem, hogy láttátok Depardieu-nek, minden Depardieu filmet láttunk, de ezt nem. Na és akkor itt is van egy ilyen kicsit ilyen mentor típusú plébános, és a sátán itt igazából, ha úgy tetszik, materializálódik is egy lócsiszár formájában, hogy a szomszéd faluba elmegy a Donison Abbé gyóntatni, de közben rásteledik, és eltéved. És itt az éjszakán mindig azt veszi észre, hogy, hát, hogy át kellene kelni egy ilyen erdős, lankás részen, az egyik faluból a másik. Úgy képzeld el, mint egy két mátrajai falu között azokban az időkben, amikor még nem volt kikövezett út.
1: Ja, gyalog megy?
0: Gyalog, igen. És akkor egyre ingerültebb, mert mindig, akárhova megy, mindig ugyanarra oda tér vissza. És akkor utána mellészegődik egy lócsiszár, egy nagyon egyszerű falusi ember, aki először kedélyesen beszélget vele, aztán ahogyan fárad és kimerül a Donison Abbé és ledől, egyre durvább lesz és egyre kegyetlenebb dolgokat mond neki, és végül felfedi, hogy ő maga a sátán. És megajándékozza egy lócsiszár vagy lókereskedő képében, és nem az, hogy megajándékozza, inkább ez nem helyes kifejezés, nem a sátántól kapja, hanem fölfedi előtte, hogy lesz neki egy olyan képessége, amely arról szól, hogy az emberi lelkekbe lát. Tehát látja a gondolatokat, a legmélyebb bűnöket is, anélkül, hogy az ember megszólalna. De ez neki nem lesz nagy ajándék, bár Istentől kapja, de egész életében sokat fog szenvedni emiatt. És mindjárt, hogy a sátán el is tűnik onnan, és akkor utána hajnalban találkozik egy olyan lánnyal, aki éppen öngyilkosságra készül, és egy az egybe egyenesen, durván elmondja neki az összes bűnét. De ez hiba, mert olyan bűntudatot ébreszt a fiatal lányba, hogy öngyilkos lesz.
1: Na, mert megint ez a önmarcangolás.
0: Igen, tehát a...
1: Ez a nem szabadulok a bűneimtől soha.
0: Igen, a francia katolikus irodalomban nem mondom, hogy persze, hogy nyilván nem minden ilyen alkotás ilyen, de tényleg számos a 20. századi francia katolikus irodalomban a önmarcangolás, a filozofikus hajlam, de főleg a bűn és a bűntudatnak a kérdése nagyon hangsúlyos. És amikor mi modern magyar katolikus irodalomról beszélünk, akkor kit szoktunk említeni?
1: Nyilván Pilinszkit.
0: Pilinszkit, és Pilinszkiben is ugyanez az öntudatos, önmarcangoló, bűntudatosság, és a bűn, és a bűnbánat. De minden esetre az üftana ilyen szürke. Ezért mondjuk, hogy nem tudom, mondjuk-e, de én most akkor mondom, hogy Pilinszky János a legfranciább magyar katolikus költő, mert ugye írja is az egyik versében, hogy bevallottam a naplementét, Svájcban nem lett volna szabad, gonosz féreg az önvád. Vagy van egy olyan verse, hogy ha végül elragadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint egy leeresztett, sötét, zászló, becsavart lobogó. Tehát ez a szürkeség, ez a színtelenség, ez a feketesség valóban jellemzi a francia katolikus irodalmat, Pigit is, Claudel talán kevésbé, de Bernanoszt meg Mauriacot egyértelműen.

0: Ugye a teológia mindig olvastunk lelki olvasmányt, és néha a szentek után jó volt olyan lelki olvasmányt kézbe venni, ami tulajdonképpen nem ilyen céllal készült. Akár egy vallásos regényt, Werfeltől, a Bernadettet, vagy a Halljátok az igét című könyvét, és nyilván kezembe került francia neokatolikus íróműve, és harmadik oldalig bírtam ezt a nyüglődést, hogy nincs igazság, ha nincs objektív igazság, nem is érdemes élni.
1: Igen, tulajdonképpen itt talán arról van szó, hogy a francia neokatolikus irodalom nem akar könnyed lenni, könnyű lenni. Valóban, ha valaki épületes katolikus olvasmányt akar, akkor a Sík Sándort, vagy Werfelt olvasson, vagy C.S. Lewis-t, vagy nem tudom kit. Akár még Chestertont is, mert az izgalmas, vagy Graham Greene-t. De minden esetre ez a hangütés, ez inkább arról szól, hogy nem akarnak ők ledobni minket az életről, hogy így mondjam, hanem inkább valahogy azt keresik, ami nem olcsó, vagy nem felszínes. Figyelj, fecseg a felszín, hallgat, ami megint József Attilát idézem a Duna című versből, ami most éppen még van, de lehet, hogy holnap már kiszárad.
0: De már nem még.
1: Igen, fecseg a felszín, hallgat a sekély. De hát az a lényeg, hogy ők szerintem, most nem tudom, én nem tudok a helyükben nyilatkozni, de azt látom bele a francia katolikus regényekbe, hogy mélyek akarnak lenni, vagyis az embert ott akarják megérinteni, ahol a leginkább érződik, ahol fáj. Nem az a fajta ilyen neoprotestáns, halleluja, halleluja kereszténység, hanem ami úgy nyúl a saját szívéhez, hogy azt meg is érzi. Tehát az egzisztenciának a legmélyét keresi. Mint ahogy Dostoyevskyről is írja Cervantal. Azt is mondhatnám, hogy a francia neokatolikus írók Dostoyevskynek a unokái.
0: És a köpenyéből bújtak elő.
1: De az Gogol. Igen. De hogy így van, igen, tehát így is mondhatjuk, hogy nem Gogolnak, hanem Dostoyevskynek a köpenyegéből bújtak, mert ezt is Cervantal fogalmazza meg nagyon elmésen, hogy Dostoyevsky nem mindenkinek való. Nem csak, hogy hangulat kell hozzá, hanem lelkialkat, egyfajta lelkialkat. Ugyanezt gondolom talán ezekről a nagy triászról, hogyha mondjuk azt mondom, hogy Mauriac, Benanos, meg Claudel, hogyha ezt a nagy triászt mondom a franciák közül, akkor ezt kell mondjam, hogy nem csak, hogy nem mindenkinek való, de akinek való, annak is egyfajta hangulatához passzol. Hát én sem vagyok hülye, hogy mondjuk, amikor jól akarom érezni magamat, akkor a Sátán árnyékában, vagy a Falusi plébános, vagy a Kármeliták Párbeszédeit, vagy a Mosé története, ezt nem is mondtuk. Mosé története is egy fiatal lányról szól, aki megesik és öngyilkos lesz, és akkor az ő bűntudatáról szól, oldalakon keresztül szól.
0: Tehát mégis miért szereted bennem?
1: Pontosan ezért, mert az ember legmélyét keresi. Egyszer Jankula urától kérdezte meg egy interjúban, hogy miért nem ír vidám verseket. Azt mondja, hogy mert az súlytalan, az elrepül. Azt keresi, ami nagyon mélyen van, ami bent van igazán a lélek mélyében, aminek tőke súlya van, és szerintem ezek súlyosabb. Egy Dostoyevsky, vagy egy Bernanos regény, vagy egy Mauriac Viperafészke sokkal súlyosabb tartalmakat hordoznak, mint egy könnyű frivol vígjáték.
0: Egyébként adogatják még ki Bernanos könyveit újra?
1: Tudom, hogy a Falusi plébános naplójának újabb kiadás jelent meg, azt meg kéne nézni, hogy a fordító új-e, ahhoz képest, hogy a Jusz Béla fordítgatta őket. De az biztos, hogy a borítója új az újnak, és nekem nagyon nem tetszik, megmutatom mindjárt Google-ban. Valami ilyen reverendás figura van rajta, és akkor végig gombol van a reverendája. Igen, ez az új borító. Hát nem igényes, de hát ez se igényes. Arról nem beszélve, hogy ez az eredeti, ahogy a régi kiadás, az Szent István Társulat 85-ben adta ki, az nem is egy papot, hanem egy szerzetest mutat inkább. Itt pedig, hát nem tudom, neked tetszik ez a borító?
0: Nem, nem annyira.
1: Nem jó borító.
0: Túlélte benne az önmagát, azt a kort, amiben élt? Nem azt, amiről írt, hanem ma még olvasható-e bennem az?
1: Én azt látom, hogy ahol én járok misézni a Felső Krisztinába, hogy Budán van még egy olyan katolikus keresztény értelmiség, akik olvassák, ismerik, számon tartják, de egyáltalán nem mondható az, hogy még akár katolikus körökben is, hogy közismert lenne. De van egyfajta szűkölő nyilván olvasótábora Bernanosnak.
2: Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piarista szerzetest hallották, ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időben, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként ugye mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
2: Milyen területen dolgoztál?
3: Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között. Egy ötfős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt ötfős, és amíg én ott voltam 2016-ig, 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új útkeresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrű nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem. Voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem. És hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszőrű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásba, például egy önéletrajzírásban, vagy egy állásinterjúra felkészítésbe, és akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrier pont, ami már sajnos ezúta nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a Szolnokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
2: Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozó nővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozó nő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban, és megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
3: Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt mondja, tudni kell, hogy van három diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák, Törökszent Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt, igen. Három gyerek, három diploma, és két nyelven beszélek, köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem, és ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci Nóri Máté, és egy nyilván adott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez... Tudtam én az eszemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni. Hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja a kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát, és pályáztunk is, informális közösségként nyertünk, és tudtunk előadásokat elindítani, épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a harmadik diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
2: Segítek. Abszolút.
3: Segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye a vállalkozásuk elinduljon.

0: Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben?
1: Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódás annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ezt nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnantól kezdve.
2: Az önmegvalósítás átértékelődik.
1: Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel a gyerek születéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádió hallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkben. És akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10, kinél minimum. Hogy minimum, valakinél még több, főleg, hogyha jól végig gondoljuk, és valójában saját magunk az sehol nincs, csak a sor végén. Na most, ha ezt így végig gondolni, vajon miért vagyok én saját magam életében az utolsó szerepben, és hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy én is előtérbe kerüljek, ez mind-mind kihatással van arra, hogy vállalkozó nőként hogyan érvényesülünk, hogyan merünk akár egy szolgáltatásért megfelelő összeget kérni, hogyan merünk időpontot kérni, hogyan merünk kommunikálni. És tényleg azt gondolom, hogy itt a női szerepeknél nem csak az, hogy nő vagyok és férfi vagyok, hanem az önértékelésünk, az önbecsülésünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek is, meg egy férfinak, ami saját maga elhittetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
2: Hát ez nagyon szép elgondolás, nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek.

0: felnőttnek, nőknek, és mik a jövőbeni céljaid, terveid?
1: Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk, de most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
0: És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
1: Egyszerre három csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye hármat mondtam, de kettő online szeretnék. Tavaly kettő online-om volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt kettő Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
0: És ezek a kurzusok milyen intenzitások, tehát milyen hosszúságúak?
1: 3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik, hogy
0: az
1: ők, így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
0: Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
1: Igen, valójában, ami még ilyen nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogy egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtett mindent, én pedig nem.
0: Hát ez egy húzó erő.
1: Ez nagyon, nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukban. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiáltásokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
0: És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről?
1: A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok, és van, akinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időbe, mindenki oda teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
0: És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
1: Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, ami mondjuk kérje a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését pedig én vállaltam magamra.
0: Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
1: Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazok.
0: De ha működik.
1: Így van.
0: És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozás fejlesztésbe?
1: Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
0: Ezek személyes. Milyen gyakoriságúak vagy változók?
1: Havi változásban vagyunk, minden hónapban más a téma, havonta egy előadást szervezünk, vagy egymás után több etapot. Ez attól függ, hogy mire van igény, ezt fel szoktam mérni. Amit most így tavasszal és nyár elejéig meg szeretnék valósítani, az mindenféleképpen lesz a mesterséges intelligenciáról, tudásátadás, beszélgetés, lesz egy 6 alkalmas videókészítő workshopunk, ami személyesen lesz elérhető Szolnokon, mert hogy ezeket a technikákat egyszerűbb úgy átadni.
0: Igen, hogyha az oktató látja, és igen, jobban tud segíteni, igen, mint online.
1: Igen. Valamint lesz még kommunikációs tréningünk. Azt is nagyon szeretjük személyesen, mert hogy más energiákkal vagyunk jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
0: És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillant itt a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
1: Kettő egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, a Nikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésben, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
0: Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozásvezetővel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. december 8-ai adásunk ismétlését hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Elkezdődött a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúrális fejlesztése. Befutcsolt ingatlan biznisz, 235 milliós behajtás. Elkezdődött a felkészülés a Hedó B. Braun gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az Egri Tankerületi Központ egy sikeres Top Plus pályázatának köszönhetően mintegy 3,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A keretösszegből 8 iskola felújítását fogják megvalósítani. A felújítás keretében a Felsőtárkányi Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát bővítik, illetve korszerűsítik. Az Egri Tankerületi Központ igazgatója elmondta, akadálymentes környezetben fog zajlani az oktatás, továbbá egy új lift kialakítását is tervezik. A részletekről Ballagó Zoltánt hallják.
2: Nagy öröm számunkra, hogy a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolákban az utóbbi években növekszik a tanulói létszám. Ez egy vonzó, népszerű iskola, ami mindenképpen az itteni szakmai munkának a minőségét jelenti. Nagyon meg vagyunk elégedve azzal a munkával, ami itt folyik, melynek eredményeként már kinőtte az iskola a jelenlegi kereteit, és szükséges az iskola bővítése. Erre egy pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtottunk be. Ez a TOP plus 333 kódjelű pályázat, melynek során közel 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett. Hosszú eljárás után egy nyílt uniós közbeszerzési eljárással lett kiválasztva a kivitelező, akivel szerződést kötöttünk a nyár közepén, július elején, és elkezdődtek a munkálatok. Ez egy 18 hónapos szerződés, 18 hónap alatt kell elvégezni a munkálatokat. Ami jelenti azt, hogy az iskola épülete teljes mértékben megújul, kap egy új emeleti részt és egy tetőszerkezetet, megújulnak a belső termek, a fűtési rendszer, a vizes blokkok, illetve az iskolához tartozó étkező, illetve konyha is. Ez nem kismértékben fogja érinteni az előttünk álló 2026-27-es tanévet. Az elmúlt hónapokban sok egyeztetést végeztünk annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos elhelyezését meg tudjuk oldani. Jellemzően a Felsőtárkányi Önkormányzattal egyeztettünk, mint tulajdonossal. Az önkormányzat a régióvoda épületét biztosította számunkra, hogy néhány osztály, alsó tagozatos osztályot elhelyezést kapjon. További osztályt fogunk elhelyezni, osztályokat fogunk elhelyezni a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának fennhatósága alatt lévő Felsőtárkányi tó melletti látogatóközpontban, illetve az iskola mellett van még egy református egyház által működtetett templom, ahol szintén egy osztály elhelyezésére fog sor kerülni. Úgyhogy Nagyon izgalmas lesz mindenki számára ez a 26-27-es tanév, de én bízom benne, hogy kellő összefogással, türelemmel, odafigyeléssel, egymás segítésével, és szem előtt tartva azt, hogy a gyermekek biztonságát, meg a itt dolgozó kollégáknak a biztonságát meg kell oldani, ez szépen levezényelhető. A felső tagozatos tanulók maradnak az építkezés alatt az épületben, és utána pedig egy megújult korszerű 21. század iskola áll majd a felső tárkányi lakosok rendelkezésére.
1: Bajzátné Szántósi Mária, a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kiemelte. 270 tanuló jár az intézménybe.
3: A szülők rendszeres tájékoztatást kaptak a pályázat benyújtásától kezdve, minden szülő értekezleten, és ahogy elnyertük a pályázatot, és elindult a közbeszerzési eljárás, majd annak meg lett a nyertese, ott pedig szülői fórumon tájékoztattuk őket, ahol mind a település vezetése, a tankerületi központ vezetése és mi iskola vezetés is részt vettünk, és a szülőket akkor tájékoztattuk arról, hogy mi is fog történni. Természetesen minden osztályunknak létezik egy szülői csoportja, ahol a kollégák rendszeresen tájékoztatják a szülőket arról, hogy milyen munkálatok folynak az épületben. De miután a legtöbb diákunk felsőtárkány, ez ilyen 95%-os arányt jelent, így látják is a településen, amikor elmennek az épület előtt, hogy hogyan haladunk a munkálatokkal. Elsősorban az infrastruktúra bővítés az, ami most látványosan meg fog történni. Pusztan termeket fogunk nyerni, hogy elférjen mindenki, az összes osztályunk, illetve meg fog újulni a melegítőkonyha és az étkező is. Az összes régi tanterem is kap egyfajta ráncfelvarrást, azaz ott is kicserélődik a belső nyilászáró, a padló, a tisztasági festés, fűtési rendszer korszerűsítése megtörténik, elektromos hálózat felülvizsgálata, felújítása is meg fog történni ebben a szakaszban.
1: Ingatlanok szabálytalan értékesítésével gyarapította vagyonát egyszer már fennakadt a NAV hálóján. Az ingatlan bizniszét adószám, bevallás és adófizetés nélkül bonyolította. A vége ezúttal 235 millió forintos fizetési kötelezettség, 11 lefoglalt ingatlan, 2 gépjármű és egy zárolt bankszámla lett. Összegzett dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei adó és vámigazgatóság a kommunikációs referense.
4: Merész lépést tett és felpörgette az üzletét az az ügyfél, akiről a Nemzeti Adó és Vámhivatal néhány éve már bizonyította, hogy egyszerű adásvételnek álcázott ingatlan értékesítése valójában adóköteles ügylet lett volna. Hibájából nem tanult, és 2024-ben már összesen 6 ingatlant, köztük családi házat, lakást értékesített, plusz egy építési telket is, miközben ez utóbbi már önmagában áfaköteles lett volna. Adószámmal nem rendelkezett, illetve elmulasztotta bevallási kötelezettségét is. Az adóellenőrzés igazolta, hogy az értékesített ingatlanokat nem lakhatási céllal vásárolta, és a lakásokon, házakon gyorsan, jelentős nyerességgel túladott. Az adózó nem volt együttműködő, nem bocsátotta kérésem sem rendelkezésre az iratokat a NAV részére, később pedig számos értéknövelő beruházásról szóló számlával akarta a költségeit növelni és jövedelmét csökkenteni. Kiderült azonban az ellenőrzés során, hogy ezeket a számlákat egy a NAV által már jól ismert, fiktíven számlázó egyéni vállalkozó állította ki, akinél ezek után a revizorok ismét vizsgálatot tartottak. Az ellenőrzés megállapította, hogy az egyéni vállalkozó nem teljesítette a számlákon feltüntetett felújítási munkákat, a magánszemély pedig ezek alapján természetesen nem írhatott volna le költséget. Az ingatlan biznisz végül is befutcsolt, és a NAV végül az ügyfelet 235 millió forint megfizetésére kötelezte. A vagyonkimentés megakadályozására ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el a hatóság, és lefoglaltak 11 ingatlant, 2 gépjárművet, ezen kívül zárolták az adózó bankszámláját is.
1: Elkezdődött a felkészülés a Hedó B. Braun gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. A farkasok megkezdték a közös munkát, a cél pedig, hogy a csapat megfelelő formában várja a bajnoki rajtot. A felkészülés kezdetéről és az előttük álló feladatokról Bíró Balázs vezetőedzőt hallják.
5: A nyár első felében, és legalábbis a pihenés első felében teljesen kézlabdamentesen, a második fele meg már természetesen annak fényében, hogy a felkészülés hogy fog zajlani, de nem panaszkodom, volt elég dolog, ami elterelt a figyelmet, úgyhogy jól vagyok, kipihenten, kézilabda, mentesen készültem erre a szezon. Rengeteget jár az agya az embernek, vagy legalábbis az enyém. Tehát az ember, nem tudom, kocsiba ül valami miatt egy fél óráig, vagy egyetlen egy hírt hall valahol, utánpótlás világversenyek a tévébe, elkerülhetetlen, hogy ez legyen, de tudatosan kellett egy kicsit visszafognia magát az embernek, mert besokal. Tehát tény, hogy be lehet ettől persze sokalni, de ettől függetlenül nálam vagy a kis, mert tudja nagyon jó, hogy kikapcsoljon sose. Tehát nyilván jár az agyam, próbál az ember megújulni. Egyrészt ugye az előző szezon alatt ugye tanultam is, és a tanulmányokat is folytattam. Nyáron még a szakdolgozat kapcsán kellett, tehát elkerülhetetlen, az ember a kézadalban benne legyen, de erre figyelni kell nyáron, sőt tudatosan, mert ugyanúgy, hogy a srácok kikapcsolnak, nekem is ki kell. Ugye már a májusi időszakban magának a felkészülésnek a sarokpontjait letesszük. Tehát gyakorlatilag akár a csapatépítőt, mert nyilván egy szállásfoglalással, egy helyszín kiválasztással, egy program összeállítással azt nem az előtte lévő napokban csináljuk. Illetve nyilván az edzőmérkőzések az inkább a kollégákkal, tehát az NB1-es edzőkkel már van egy kör, aki nagyon korán elkezdi. Tehát akár már január-februárban telefonálgott, hogy tervezi a nyarat. Én nálam azért akkor ez még nem történik meg. De azért nyilván a május időszakban is van, aki még jobban elhúzza. Tehát egyrészt az edzőmérkőzések, emiatt ugye gyakorlatilag az egész felkészülésnek ennek a 6-7 hétnek a sarokpontjait le kell tenni, mikor szeretnénk edzőmeccset játszani, milyen felépítésbe csináljuk, milyen edzés elméleti szempontok figyelembevételével, milyen periodizációval csináljuk a felkészülést. Az, hogy majd utána, amikor látjuk, hogy kivel játszunk, melyik napokon, akkor ahhoz képest így a nagy egészből visszabontva a részek felé, hogy akkor mikor szeretnénk edzeni, hogy terhelhetőek legyenek a fiúk, milyen elvek mentén megyünk, mikor edzünk reggel, előtt le kell adnom a csarnokbeosztást, és akkor onnantól kezdve nyilván, hogy építjük fel, mindenkinek a saját íze szerint nyilván én mindig elmondom, hogy védekezés, aztán lerohanás, aztán támadójáték, aztán meg a speciális játékszituációk, tehát az előny, hátrány, 7-6, nyitott védekezés, stb. Tehát gyakorlatilag ezeknek a felépítése nagyjából megcsinál az ember egy ilyen kalkulusz, egy ilyen időbeosztást, hogy mire mennyi idő kellene, és akkor a harmadik napon rájön, hogy az egész dugába dől, mert nem ott tartasz, jó, nem három nap után nyilván túlzok, de mondjuk egy két hét után azért már érzed, hogy az új emberek beépítése neki mondjuk még egy kicsit több kell a védekezésbe, hogy ez menjen, csak azért nem csinálja az ember már a következő edzését, mert fel van írva, tehát ha nem tartunk ott, akkor nem megyek tovább, és akkor onnantól kezdve azért kicsit már jön a főleg az első edzőmérkőzés függvényében, akkor már jönnek a dolgok, hogy mi az, ami még nem megy, mi az, ami jobban megy, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve meg megyünk tovább. Meglátja augusztus elején az ember a sorsolást, ez még befolyásolhat a nyári programon. Ha még van két hetünk, ha három rangadóval edzünk, vagy kezdünk, tehát innentől meg már a szokásos napi kérdések, mint egy átlag munkahelyen.
1: Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 13-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából: sikeres volt a Miskolci Egyetem tehetséggondozó programja. Sárospatak adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség művenyári táborának. Londonban kapott lehetőséget a Gyöngyösi Balett tehetség. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem műszaki, föld- és környezettudományi karának tehetséggondozó programja. A STEM Earth Akadémia keretében 20 kiemelkedő középiskolás kapcsolódhatott be közvetlenül az egyetemi kutatómunkába. A fiatalok mentorok irányításával olyan aktuális kihívásokkal foglalkoztak, mint a mikroműanyagok jelenléte, vagy az elektronikai hulladékok kezelése. A sikeres kezdeményezés hatékony hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között, megalapozva a jövő természettudományos és műszaki életpályáit. A részletekről dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora adott tájékoztatást.
2: Ez a program, a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon, és az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására. Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatásokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül. Célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat. Úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba. Nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körül lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körül volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a Lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt. de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
1: Sárospatak adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táborának. A program a közösségépítést, a hit megélését és a missziós lelkület elmélyítését helyezte a középpontba. A közösség küldetéséről, a Szent Gyermekség műve szerepéről és a missziós szemlélet jelentőségéről Tete Remi Verbita atya, a pápai missziós művek magyarországi igazgatója beszélt. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
3: Ez a Szent Gyermekség közösség, vagy ez a missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és ezeket, hogy mondjam, hogy informáljunk, hogy a világnak a másik táján, például mondjuk Afrikában, Ázsiában, különböző részén, hogy a gyerekek hogyan élnek, vagy hogyan mennek iskolában, mondjuk naponta hány étkezésük van, ugye több helyen csak egy étkezés van gyerekeknek. Róluk is szoktunk mesélni a mi gyerekeinknek, hogy az ő korosztályukról beszélünk, tehát gyerekek ilyen nem. Ezek készen állnak, hát a magyar gyerekek is, hogy segítenek ebben ezeknek a gyerekeknek. Jó, végül is azt megmondták, hogy jó segíteni. És miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülőktől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az árát odadobja, az egy persébe.
1: A 12 éves Gyöngyösi Vince Bertalan több neves produkcióban is részt vett az elmúlt tanévben, az első osztályt pedig a Royal Opera Házban tartott előadással fejezte be Londonban. A balett tehetség az első magyar növendék, aki már a 7. évfolyamtól a patinás intézményben tanulhat. Egész éves teljesítményéért aranyfokozatú elismerést kapott. Vince Bertalan Fekete Gábornak mesélt élményeiről.
4: Nekem nagyon tetszett. Voltak olyan pillanatok, amikor honvágyaim voltak, de utána így elillantak, és utána minden jó volt. Nekem nagyon tetszett a tanév, mondjuk az órák is. Ahhoz képest, hogy mondjuk az ilyen sötét résznél az évnél mondjuk, hogy haza akartam menni, meg ilyesmi, ilyen borongós volt az idő, de utána minden jó volt, és tetszett újra. Talában beszélni szoktam a szüleimmel, amikor honvágyam van, és akkor igen. Hát egész évben ilyen nagyon jónak kell lenni. Vannak meritek és demeritek. A demeritek azok a rossz dolgok, és a meritek az pedig a jó dolgok. És akkor abból kellett gyűjteni sokat, és akkor így kaptam meg. Meg így a viselkedést is nézték egész évben. Hát úgy volt, hogy mindenkinek szeptemberben kellett egy ilyen ötletet kitervelni, hogy milyen koreográfiát szeretne, és aki csak akart, ezt csinálhatott egyet, és utána, ameddig jutottál egy olyan 2 hónap múlva, be kellett mutatnunk így az embereknek, akik így értenek ehhez, és akkor kiválasztottak egy osztályból 2-3 embert, és ők mutathatták be nagyobb embereknek, meg szülőknek, ilyesmi. És nekem nagyon tetszett, ahogy így ez az egész megtörtént, és hogy én nem is gondoltam, hogy ki fogják választani az enyémet, de végül sikerült, és annak nagyon örültem. És az én koreográfiámnak inkább ilyen belső, nem is az, hogy üzenete, inkább csak ilyen belső volt az egész, mert hogy így nem is tudom elmagyarázni, hogy mondjuk elválunk egymástól, és akkor megpróbálni újra együtt lenni, meg ilyesmi. Segítettek a végén kitisztázni a koreográfiát, hogy legyen meg. Címet segítettek kitalálni, hogyha szerettél volna, de te is kitalálhattad, hogy mit akarsz.
1: Egyházi híreink következnek.
5: Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyűlve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Német László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szentszék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Német László bíboros, belgrádi érsek, egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. Kinevezéséről a testület a közösségi oldalán számolt be és gratulált Német László bíboros új megbízatásához. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Urangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúság tételévé válhat. Az életvédelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges, és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a 60-i hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő Szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi Szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperest celebrálja. A Szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától, szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondunk végéhez értünk. Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián riporter, Sinkovics Andrea szerkesztő, valamint Karkus István technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Újpestről érkezik a Deac jégkorong csapatának új igazolása. Másfél évnyi erőkészítő munka után ismét megnyílt a lakosság előtt a Volán sporttelep Nyíregyházán. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Berek sakk történetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újpestről érkezik a Deac jégkorong csapatának új igazolása. Kovács Alex az elmúlt 5 szezonban a Lilafehérek játékosa volt. A 25 éves játékos Székesfehérváron született, itt ismerkedett meg a jégkoronggal. 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári Titánok csapatában. 15 Erzterliga a mérkőzésen 1 gólt és 2 gólpasszt adott. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett az együttesben. Másfél évnyi erőkészítő munka után ismét megnyílt a lakosság előtt a Volán sporttelep Nyíregyházán. A pálya újranyitását Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte, miután a környéken élő családok és a fiatalok részéről is igény mutatkozott egy szabadon használható sportolási lehetőségre.
2: Másfél évvel ezelőtt kezdtem én ezt hozzá, és igazából hiszen egy hatalmas nagy lakótelefon, több ezer ember lakik, nagyon sok fiatal, illetve nagyon sok kismama gyerekekkel, illetve fiatal hölgy, aki szeretne kocogni, meg ilyesmi. Itt pedig adott volt hozzá egy csodálatos lehetőség ennek a régi volánpályának. Itt a Cucor Gergely utcai sportkomplexum, ez nem is tudom pontosan milyen a neve ennek gyakorlatilag, de ezt idén május végén sikerült a polgármester úrral, illetve a sport referenssel egyeztetni, és csak sikerült megnyitni idén már ezt a pályát, hogy használhassák az itt élők.
1: A létesítményt már egy hónapja használhatják a helyiek, és a tervek szerint további fejlesztések, később pedig közösségi programok is várhatóak. A környéken élők visszajelzéseit is figyelembe véve azt szerette volna elérni Schuster Csaba, hogy a terület ismét könnyen elérhető sportolási lehetőséget nyújtson a lakosságnak. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak

0: telepen, hogy újra biztonságosan tudják használni az itt élők ezt a területet. A pálya rövid idő alatt népszerűvé vált a fiatalok körében, sokan rendszeresen lejárnak ide focizni és mozogni. A képviselő szerint a megújult pályaborítás a gyerekeknek is nagy örömet jelent, hiszen biztonságosabb és kényelmesebb a korábbi egyenetlen aszfaltnál. A fejlesztések azonban még nem értek véget, padokat helyeznek ki és streetball palánkat is szeretnének telepíteni. A focipálya és a tégbal asztal mellett a belső pályát már kocogásra és egészségmegőrző mozgásra is használhatják a környéken élők. Schuster Csaba azt is elárulta, mikor szervezhetnek először nagyobb programot a sporttelepen.
1: Mindenképpen szeretnénk, még most a jövő az egy érdekes dolog, ez egy próba nyári vakáció volt nekünk, hogy hogy alakul ez most, hogy fog beválni, mekkora az igény rá, mert a Mozdony Nyíregyháza is programok vannak egyébként, hála az égnek, az is kerültek ide. A sportreferens nagyon sokat segít ebben, egyébként ezt el kell, hogy mondjam, a Városházán, és szerintem ködösen fogunk, ha nem is még idén, de jövőre mindenféleképpen fel fogunk készülni egy komoly programmal, hiszen annak idő kell, szervezés kell, meg hát nem árt a némi nemű anyag is sem hozzá, hogy egy rendezvényt tegyünk, de azt már is mondom, hogy itt nek a több ezer embernek, amit a környezetünkben itt lakik, egyetlen egy ilyen szintér, amit közösen lehet használni, ez. És miért ne használnánk?
0: A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár beregsak történetét feldolgozó kötetet. A Jónás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembác László Sakk Alapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Bencsik János szerzőt hallják.
2: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sakk történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abban maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
0: A sakk ősi perzsa arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
3: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténet, így Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíte ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzat adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
0: Mint Benicsák János szerző elmondta, a 125 év alatt születtek nemzetközi szinten is eredményes versenyzők a megyében. Napjainkban is többen büszkélkedhetnek mesteri címmel.
2: Nekünk nagyon sok és nagyon ismert sakkozónk nincs. Akik ismertek, a Orsó Miklós, nemzetközi mester, nemzetközi versenybíró, sok olimpián tevékenykedett, mint bíró. Ötösgyökeres nyíregyháziként hozta létre ezt az eredményt, elvitték aztán nyilván Budapestre. a másik ilyen jó sakkozó hölgy, a dr. Zsögöny Ilona, aki később bíróként és ügyvédként dolgozott, de természetesen meglehetősen sok utód van azért, több mester is van Nyíregyházán.
0: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élménnyel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. A következő percekben Offela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
4: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia cél pontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

enyém, kölcsön adta rám az én. Rongyányi cipőm,

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzéri imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Rózsafüzér társulattal imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében is, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi a Jézus?

0: hatalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhülésére. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy 4 éves kisfiú gyógyulásáért és teljes felépüléséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalasszony testi-lelki gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Még

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk áldást hozó esőért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink! Rózsa füzéri imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Rózsa füzér társulattal imádkoztunk együtt. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A magyar-máltai szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek csütörtökön benyújtott határozati javaslatában. A parlament honlapján olvasható javaslat indoklása szerint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló 2026. júniusában elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. A KDNP-s képviselők által bejújtott indítványban ezért felkérik a kormányt, hogy szeptember 30-áig terjesszen az országgyűlés elé javaslatcsomagot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, valamint létrehoz egy kompenzációs, felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő, csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik. Majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyobb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak!

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én, 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalchi egy komói gazdag kereskedő családban született. Jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét. Jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Kelemen pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reform programját. A 11. Ince nevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak, hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestánsoknak, a hugenottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte

ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban. Így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett, és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a boldogok sorába. Mit is kérünk ezen a mai napon Istentől, emlékezve 11. incepápára? Istenünk, te boldog 11. incepápát csodálatos lelkerővel ruháztad fel, hogy egyházat szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat, Krisztus a mi urunk által.

0: Medven óta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől eltép. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó a vidám kedvében bércei közt új táncra áll, két lába vadonban, mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
1: Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos, értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Iris koszorújából. Első regényét a Gólya kalifát 1913-ban írta. Ekkor kezdte el fordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az Olasz Állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták. Elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak, és kizárásáig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa volt, 1919-ben pedig egyetemi tanár, de csak a köztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott. Így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a kor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta az a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, magyarázta. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem biztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136-137 cm lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Duna-Szent Benedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 cm alá csökken a vízszint, ismertette. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése. A Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, a Strana Rosszatom vállalati hírportálnak. Az építkezés jó ütemben halad, és betartják a magyar megrendelővel egyeztetett tervet, mondta Lihacsov a csütörtökön közölt nyilatkozatban. A magyar kormányváltás nem befolyásolta a Paks 2 atomerőmű építését című anyagban, a Rosszatom vezetője elmondta, felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével. Készek vagyunk a párbeszédre, mint ahogy arra is, hogy a számok és tények nyelvén válaszoljunk a magyar vezetés bármely kérdésére. Egyelőre nem érkezett hozzánk ilyen megkeresés, fogalmazott Lihacsov. Az Alkotmánybíróság teljes ülése Cine Ágnes alkotmánybírót szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé választotta, közölte honlapján az Alkotmánybíróság. Cine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Ezt követően 1984. júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Buda környéki bíróságon dolgozott bíróként. 1994-ben a Buda környéki bíróság elnöke lett. 1999-től a Pest megyei bíróság, utána 2003. áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő. Csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyobb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink! Buck Fraser Múlnak az évek című írása talán nem annyira hangzik ma már minden mondatában politikailag korrektnek, de 100 év múltán természetes, hogy másképp látunk dolgokat és viszonyulunk történésekhez. Ha nem így lenne, akkor kellene megjegyni. Ami a szerzőt, pontosabban a szerzőket illeti, mert a Buck Fraser név bizony egy összetétel és két embert akar, Frank Buck amerikai vadászét és Ferrin Fraser riporter szerkesztőjét, aki a vadásznak segített olvasmányos kerek történetekké alakítani a vadászkalandokat. Öt könyvön dolgoztak együtt. A Múlnak az évek című írást Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
9: Buck Fraser, Múlnak az évek. A távol-kelet levegőjét mindig valami izgalmasság fűti. Az ember sohasem tudhatja, mire ébred, és ha vársz valamit, könnyen lehet, hogy egészen mást kapsz helyette. Álmomban sem reméltem, hogy pár ducot fáról fogok lelőni, vagy hogy két értékes pár duc kölyköt a legvalószínűtlebb helyen lévő odúban lelek. De a legkevésbé azt a látványt vártam, amely akkor tárult szemem elé, mikor Bill Manleyvel a Sulu tengeren hajóztunk át. Ezt a csodaváró izgalmat a távol-keleten mindenütt érzi az ember. Ott lüktet a nagyvárosok zajában, Kalkuttában, Bombayben, Szingapurban és Hongkongban. Még fokozottabban érezhető Nepál, Burma és a Malái félsziget dzsungeleiben. Az igazi felfokozott várakozást, azt az érzést, hogy állandóan éppen történni készül valami, véleményem szerint azokon a drágakőszerű szigeteken ismeri meg az ember, amelyek a Sulu-tengert, ezt a gyönyörűséges, tükörsima óceánt ékesítik Borneótól északra és Mindanaótól nyugatra a Fülöp-szigetek körül. Nem is történik ezeken a meseszerű vizeken olyan sok különös dolog, mint amennyinek az ember érzése szerint történnie kellene. Titokzatos a kék tenger mélysége, és titokzatos a szigetek partvidékének dzsungel árnya. Arrafelé hajózván óhatatlanul eszünkbe jut, hogy a világnak ez a része volt a maláj-tengeri kalózok erődje, azoké a vad harcosoké, akik élesre fent törrel foguk között ugrattak a kereskedelmi hajók és vitorlások fedélzetére, hogy elfoglalják a hajót. Az ember szinte várja, hogy a legközelebbi földnyelv mögül egy maláj prau kifeszített négyszögletes vitorlája bukkan fel. A hajó orránál barnabőrű óriás és a vakító tengeri napfényben kardok villannak meg. Persze nem bukkan fel semmi. Ezek a dolgok elmúltak, amikor Sulu szultánja parancsoló kereskedelmi érdekekből és különböző európai tengerészeti erők nyomása alatt elhatározta, hogy az ő szigetei nem megfelelő rejtekhelyek malái és borneói kalózok számára. De ha elnézzük azokat a dús és vad vidékeket, önkéntelenül eltűnődünk, vajon mi történik ma is a dzsungel ismeretlen peremén, amely a tenger tükréig húzódik? Néhány év előtt Jólóban voltam a Sulu-szigetek fővárosában. Egy rakomány ritka madárral utaztam Zamboangából Szingapurba. Alit Borneo északi partján hagytam egy másik rakománnyal. Sandakanban szándékoztam őt felszedni és az egész társasággal tovább utazni szingapúri főtáboromba. Előre örültem az útnak. A világ egyik legszebb tengeri útja ez, és miután a legtöbb kis hajó kapitányát ismertem, aki a Sulu-tengeren át a borneói part mentén szingapúri közlekedik, tudtam, hogy kellemes utam lesz. Csak ugyan alig léptem a hajóra, amely nem volt nagyobb egy jókora magánjaknál, a kapitány bömbölt felém a hajóidról. Gyere fel, igyunk egy ginslinget! Felkapaszkodtam a létrán, és megráztam az öreg fickó kezét. Bill Manley-nek hívták, és már sok utat tettünk együtt. Fehér haja és viharedzett arca ellenére fiatalosan csillogott a szeme, mely bölcsességet és akkora szívet árult el, mint amekkora hajójának a gépe volt. Merre igyekszel, Frank? Elmondtam, hogy Sandakanba utazom, felszedem Alit és állataimat, és hogy aztán az ő hajójával egyenesen Szingapúrba megyek. Akkor alaposan kipihenheted magad, mondta. 10 kikötőben vesztegelünk Jolo és Szingapúr között. Lesz jó néhány kártyacsata, na meg néhány ginsling is. Lett is. Jól megérdemelt pihenésre is jutott némi idő. Azokon a kis hajókon kénytelen pihenni az ember, mert vagy pihen, vagy kártyázik és iszik a kapitánnyal, már pedig a kapitányok is belefáradnak időnként a kártyába. Kényelmes fekvőszéken aludtam a szabad fedélzeten, felettem a déli égbolt csillagai és a hajó oldalát halk csobbanásokkal mosta a Sulu-tenger. Napközben ugyancsak a fekvőszékben hever az ember a vászontető alatt. Nézi a szigetek némán tovasikló mélyzöld partjait, és eltűnődik a rejtelmeken, amelyek a dzsungel határán túl bújnak meg. A világ legszebb útja ez, és turisták soha vagy csak nagy ritkán látják. Ennek a tengernek tiszta a vize, akár a kristály. Ha a fedélzetről lenéz az ember, meseszerű kirakatba néz. A kék öblök legmélyebb mélyére látni, piros, kék, zöld korallok és mindenféle különös alakulatok, amilyeneket csak a természet formál. Ezernyi színes hal úszik el lustán a hajó oldala mellett, görbe árnyékot vetve a bűbályos tengerfenékre. A hajó korlátjára dőlve oly szép szigeteket lát az ember, hogy a lélegzete is eláll. fehér homokpartok, melyeket a tenger tajtékja most, majd sűrű és dús dzsungelnövényzet, bambuszok, pálmák, kókuszdiófák, meg a platánok, milliónyi bíbor virággal teli, hogy szinte lángba borítják a partot. Csinos látvány, ugye, Buck? Állt meg egy napon, fekvő székem mellett a kapitány. Oly csinos, mondtam, hogy magam sem értem, miért nem hagyjuk mi ketten abba egyrészt a vízi fuvarozást, másrészt a vadállatfogást, és miért nem telepszünk le hátralévő napjainkra egy ilyen szigeten? Manley elvigyorodott. Azért nem, mert nincs elég merszünk hozzá, mondta. Alapos bátorság kell ahhoz, hogy az ember itt letelepedjék, és búcsút mondjon a világnak. Tudom, sosem sikerül. Legalábbis ritkán. Elég esetet láttam, kissé más ez, mint a városokban. Itt valami száraz rothatási folyamat kezdődik, ami kiperzseli az emberek jellemét. Egy idő múlva olyan magánosnak érzik magukat, hogy vagy megőrülnek, vagy benszülöttekké válnak. Benszülötté válni nem is olyan rossz, felelte Manley. Tudok annál egy sereg rosszabb dolgot is. Például a Broadway-t, szombat este. Nevettünk. De tréfán kívül mondtam, igazán azt hiszem, hogy sosem sikerül. Kiplingnek is van egy sora arról a kettőről, mely sose találkozhatik. Nagy szó az soha, mondta Manley. A hajó lassan siklott tova, megállt kis ismeretlen kikötőkben. Rozog a hajóállomások, egy maréknyi nippazsindejes ház, meg egy nagyobb maréknyi részbőrűben szülött, csacsogva és nevetgélve a parton, nagy, barna szemekkel figyelve a hajót. Végül Cagayan Sulu-hoz értünk, kis szigethez a borneói part közelében, a sok száz sziget legdélibb szigetéhez a Fülöp-sziget csoportban. Olyannak látszott, mint a többi sziget. Sűrű pálmaerdő, száradó kopra illata és vakító napfény szikrázása a kis zsindelyes házakon, meg a részbőrűben szülöttek hátán. A hajó korlátjára könyökölve álltam egy ideig, és lenéztem a rothadó deszkájú hajóállomáson lustán nyüzsgő emberekre. Egyszer két embert pillantok meg, amint a hajóra vezető palló felé közelednek. Magas férfi az egyikinek, sovány arcát sok évi trópusi napfény barnította. Kezében gyékény útitáska, és első pillantásra látszott rajta, hogy amerikai. Azzal a táskával jellegzetes New Englandi Yankee lehetett volna, aki a Massachusetts Manchester vasútállomásán vár, nem pedig egy kis parti gőzös kikötőjénél a távoli, napperzselte Cagayan Sulu-ban. De érdeklődésemet főként a vele lévő nő keltette fel. A férfi erős kézzel és mégis gyöngéden a könyökénél fogta, és láttam, hogy lépésről lépésre vezeti. Benszülött nő volt, a bőre barna, akár a sáros mocsárító. 40 éves lehetett, vagy 60. Benszülött asszonyok korát nehéz kitalálni, de kétségtelenül elhízott, csúnya és közönséges volt, undorítóbb banyát ritkán láttam. Azonban erősnek is látszott, és nem tudtam elképzelni, hogy az a férfi miért irányítja olyan gondosan minden lépését. Hirtelen megláttam a szemét. Tágra nyílt, merev, üres pillantása volt. Az az asszony vak volt. Kihajoltam a korláton, hogy lássam őket a hátsó fedélzeten. A férfi egy székhez vezette az asszonyt, és fogta a széket, amíg a nő leült. Aztán elővett egy nagy pálmalevelet, mely az utitáska oldalához volt szíjazva, és gyengéden legyezni kezdte az asszonyt. Tapsolt, és mikor a boly megjelent, egy pohár vizet kért a hölgy számára. Mellé némán mellém könyökölt a korlátra. Min gondolkozol, Buck? Elképett arccal néztem rá. Oda néz, kapitány, az az ember amerikai, méghozzá rendes embernek látszik, és azzal az öreg vak banyával van. Mellé halkan elnevette magát. Sokszor tűnődtem már, Buck, hogy mennyit is tudsz te tulajdonképpen a keletről. Annyit, mint a legtöbb ember. Emlékszel, hogy a múltkor azt mondtam, hogy soha az nagy szó. Na, elmondok neked egy kis történetet, Frank. George Baker nevű emberről szól, aki Connecticutban az Egyesült Államokban született. Baker fiatal korában az Egyesült Államok hadseregében szolgált, ott volt Mindanaónál, végigharcolt a spanyol-amerikai háborút és a Fülöp-szigetek körüli csetepatékat. Azok a morók nyilván nem lelkesedtek a gondolatért, hogy az amerikaiak vegyék át őket, mint ahogy a spanyol uralomért sem lelkesedtek. Harcoltak akár a barna ördögök, pár duc módra portyáztak a dzsungelben, és alaposan kényelmetlenné tették a helyzetet az amerikai kongresszus és Pershing tábornok egész szigeti parancsnoksága számára. Kemény összetűzések voltak, és sok száz katonánk esett el azokban a lázverte mindanaói dzsungelekben. De volt egy csomó ember, George Baker is közéjük tartozott, akiknek kedvükre való volt a trópusi világ. Vannak fehér emberek, igaz, hogy kevesen, akik erre az éghajlatra születtek, akik kivirulnak ebben a tunya verő fényben és hőségben. És mikor egy szép reggelen felszaladt a zászló a katonai állomás bambusz púznájára, és a fehér meg piros sávok ott vakítottak a napfényben, Baker közlegény utoljára tisztelgett katonai minőségében a zászlónak. Magánember lett, polgár, elfogadta a kínálkozó alkalmat, amely minden katonánk számára nyílt, elhatározta, hogy letelepszik a Fülöp-szigeteken. Tudod, a kormánynak szüksége volt fehérekre a szigeteken, meglehetősen vad terület volt, a spanyolok nem sokat tettek érte. A Fülöp-szigetek első kolóniáink voltak, és otthonról nagy árukereslet indult meg, cukrot, koprát, fát akartak. Jó üzletnek látszott, és sok katonánk elfogadta a felkínált fakonceszciót és kókuszfa ültetvényt. Ezeket a kiszolgált katonákat ma is ott találhatod Manilától egészen le Zamboangáig. Öreg emberek már, de akad belőlük még minden kikötővárosban és belföldi településen csupa szerencselovag. Némelyikük gazdag és tekintélyes lett, roppant ültetvények tulajdonosa, amiket maga teremtett a semmiből. Mások kereskedők a városokban vagy a szigetek belsejében is ellátják a morókat mindennel, automobiltól rágógumig, de vannak haszontalan naplopó kikötői lézengők is, akik abból élnek, amit a fehérektől és a benszülöttektől tudnak kicsalni, és mindent megisznak, amit csak meg tudnak szerezni. A többi, az együtt indult kis csapat nagyobbik része, ott fekszik valahol dzsungel sírokban a lángoló platánok alatt. Na, amint mondtam, George Baker elhatározta, hogy ott marad. Magas, erős, fiatal legény volt, nem fűzte semmi kötelék szülőföldjéhez, Connecticuthoz, de még ha fűzte volna is, kétlem, hogy az vetélkedhetik a trópusok vonzó erejével. Bakernek volt szép érzéke, és imádta ezeket a zöld vizeket, kis marak szigeteket és felhőtlen kék eget. De Yankee is volt. Értett az üzlethez, és olyan lehetőséget látott maga előtt, amely otthon sohasem nyílt volna számára. Katonakorában egyik szabadságán lerándult Cagayan Suluba. Ott jobb az éghajlat, mint feljebb északon, a tenger fuvallata hűvösebb, a talaj dúsabb. Amikor tehát elbocsátották a hadseregből, Baker tudta, hogy mit kérjen, és azt meg is kapta. Kókuszdió koncessziót ezen a szigeten. Ha olyan lett volna, mint sok más katona, az első fél év után összecsuklott volna. Őstalajt megmunkálni sehol sem könnyű, és ez itt talán a világ legkeményebb földje. 8 hónapig velőt szívó napon kell dolgozni, 4 hónapig gőzölgő esőben, és sűrű dzsungelt írtani, olyan dzsungelt, amely szinte írtás közben sarjad újra. Emellett állandó harc a vaddisznók ellen. Az ember elűzi őket, és még egyszer annyit ér vissza. Felfalnak mindent, amit látnak, és megszimatolnak. Kígyóról, rovarokról, élelmiszerhiányról, no és a pénzhiányról nem is szólva. De George Baker Yankee volt. Dolgozók és úttörők vére folyt ereiben. Az a vér, amely New Englandből szekértáborokat menesztett a Middle Westre is, Indianából meg Illinoisból, a síkságon és a hegyeken keresztül le egészen Kaliforniába. Jó vér, jó izomzat, jó fej. Megmarkolta a rakoncátlan távol-keleti dzsungelt, mint ősei markolták a távol-nyugati prériket, és nem sok időbe telt, még béker kókuszdiót termelt, és időnként egy szerény rakomány koprát tétetett hajóra. Egy kis nipazsindelyes bungalóban lakott, maga építette is a bambusz bútorzatot, a gyékény függönyöket, meg a szalma szőnyegeket is maga készítette. Kókuszpálmái magasan a ház fölé nyúltak, zöldeltek akár a jásp is, és a kopraszárító mezők eléggé távol estek, hogy a szellő csak a virágok édes illatát hozza a függönyös tornácra. A bungaló előtt vörhenyes homok terület húzódott le egy kis azurkék öbölig. Korallzátony vonul végig az öböl torkolatánál úgy, hogy a víz mindig tükörsima volt és hűvös, akár az üveg. Minden nap kora reggel, mielőtt még a nap a pálmák fölé emelkedett, Baker lesietett bársonyos fövényén és belevetette magát kék öblébe. Úszott egy keveset, játszott a vízben, kicsit megmozgatta Yankee merevségű tagjait, mielőtt nekifogott egyre növekvő ültetvényén a napi munkának. Egy szép reggel aztán történt valami. Akkor nem tűnt fontos dolognak, Baker pedig nevetett rajta. Még valaki úszott az ő öblében. Csak akkor vette észre, amikor már a vízben volt, akkor hallotta a fröcskölést. Karcsú, részbőrű kar nyúlt ki a kék vízből, majd felbukkant egy fiatal arc, víztől csillogó barna szem, és ránézett. Benszülött leány volt, a faluból való. Nem várta be, mikor meglátta. Partra úszott, felkapta a narancssárga szarongot, amit ott hagyott, és eliramodott a dzsungelbe. Teste karcsú és síma volt, akár a részszínű párducé. Baker nevetve nézett utána. De este nem nevetett. Egyedül ült a tornácán, és kibámult a csillagfényes öbölre. Sohasem jutott még eszébe, hogy mennyire magányos. Az új ültetvényen való munka lefoglalta minden idejét, erejét és gondolatát. Nem vágyott társas élet után, még ha lett is volna társas élet Cagayan Sulu-ban, ahol ő volt az egyetlen fehér ember. Először érezte magát határozottan árvának, és először látott tornácáról egyebet, mint a holdfényes öblöt és a dzsungel sötét peremét. Barna, karcsú leánytest vízióját látta, mint eliramodik a fák árnyékába. Másnap korán kelt. Nem egészen hitte, de remélte, hogy újra meglátja a leányt. Meg is látta. És ezúttal el is fogta, mielőtt elmenekülhetett volna. Csuklón ragadta. Mindketten térdig álltak a vízben, és nézték egymást. A lány barna szemében nem volt félelem, nyíltan nézett rá, és nevetett. Baker visszanevetett rá. Akkor tudott már egy kevéssé a benszülöttek nyelvén, és megkérdezte a leánytól, hogy mi a neve. Takahala, felelte a leány. Fog a fehéren, mint a tenger tajtékja villant fel piros ajka mögött, mikor beszélt. És a pálmák felett felbukkanó napfényében résztestének hajlatai csillogtak-villogtak. Így kezdődött természetesen. A leány szép volt, olyan szép, amilyen csak egy karcsú, 16 éves benszülött lány lehet, és Baker magányos volt, amilyen magányos csak fehér ember lehet trópikus szigeten. Minden reggel találkoztak a kék öbölben, úsztak együtt, nevettek és beszélgettek a síma korall fövenyen ülve. Baker kívánta a lányt, szerette, igazán, határozottan, teljesen, de Baker Yankee volt. Nem tudta egyszerűen magáévá tenni a leányt, mint sok fehér ember teszi keleten, nem is akarta. Igazán szerette is, erre a New Englandi nevelése csak egy választ tudott: feleségül venni. Gondolhatod, mennyire lázadozott Baker Yankee vére. Látott már fehér embert benszülötté válni, és nem volt elragadtatva a látványtól. Gyűlölte és irtózott tőle, de hát ott volt az a szép lány, gyönyörű, akár egy áprilisi reggel, karcsú, puha, elragadó, és a nevetése, mint a muzsika az öböl felett. Baker sok estén át ült tépődve és nyomorult hangulatban egyedül bungalója tornácán. Azt hiszem, tudom, hogyan vitatkozott önmagával. Itt fogom tölteni életemet ezen a szigeten. Senki nem vár rám otthon, se családom, se barátom. Ha feleségül veszem ezt a lányt, soha nem mehetek vissza Amerikába. Talán amúgy sem mennék vissza. A kelet az én helyem, ez az életem, miért is ne? Miért ne tenném meg? Más lenne, ha csak kívánnám Takahalat, de én szeretem. Tehát megtette. Volt éppen egy hajó a kikötőben, s rajta egy pap. Egyik azoknak a spanyol padréknak, akik időnként meglátogatják az archipelágus minden szigetét. Baker egyenesen odament hozzá. Magas, sovány alakált meg a pap előtt, és jenki orrhangon azt mondta, Padre, munkám volna a maga számára. Átvitte a papot a kis nipazsindejes bungalójába, ahol Takahala várt. Ismét megállt a pap előtt, a szemébe nézett, és azt mondta, Padre, áldását kérjük. A padre egy pillanatig tétovázott, és a két fehér ember farkas szemet nézett. Komolyan gondolom, mondta Baker. És ha visszamegy Zamboangába, az anyakönyvbe is írja be ezt a házasságot. Így hát, mögöttük a kókuszpálmák, előttük a szikrázó kék öböl. A padre Baker és Takahala kezébe adta a keresztjét, és a fehér ember meg a barna lány Isten színe előtt hűséget esküdtek egymásnak. Manley kapitány egy percre elhallgatott, a víz halk csobbanással ütődött a kis Cagayan szulúi rakodó parthoz. 26 év előtt történt, mondta végül. Aztán szó nélkül az alsó fedélzetre mutatott. De íme, itt vannak. Oda néztem az alsó fedélzetre. A fehérhajú jenki még mindig legyezte pálmalevelével a barna bőrű vak öreg banyát. Úgy gyöngéden legyezte, mintha még mindig az a 16 éves lány lenne, ki csillogó testtel úszott a kék öbölben. Benszülött asszonyok gyorsan öregszenek itt, mondta Manley. Múlnak az évek, és soha az nagyon nagy szó.
8: Buck Fraser Múlnak az évek című írását Tóth Levente színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk.
10: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
2: Erős Pali. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak három szép leánya. De hiába voltak szépek is, jók is, még táncba sem vitték a falubeli legények. Hanem egyszer mit gondolt, mit nem három szegény legény, beállítottak a szegény asszony házához, köszöntek illendőséggel, s kérték, hogy engedje el a három leányát egy kicsit táncolni, aztán hiba nélkül hazahozzák őket. Azt mondta a szegény asszony: én jó szívvel elereszteném, hadd táncoljanak egyszer ők is, de ti szegények vagytok, s ha eltalálnának veszni, nem tudnátok megfizetni az én nagy káromat. A szegény legényeknek ez a beszéd éppen elég volt, úgy elmentek, hogy többet a ház felé sem néztek. Ha nem jött utánuk három gazdag legény, ezekkel már elengedte a leányait a szegény asszony. Egy nagy csűrben táncolt a falu fiatalsága, szólt a muzsika, hogy zengett belé a helyiség. A legények is szót adtak a táncnak, de egyszerre csak, mintha ketté nyisszentették volna a húrokat, hirtelen nagy csendesség lett. Rettentő nagy fergeteg kerekedett, hullott a zápor eső, mintha dézsával öntötték volna, csapott le az istennyila mindenfelé, a legények és leányok mind hazaszaladtak. Csak a három szegény leány maradt a csűrben, nem volt, aki hazakísérje őket. Amikor a fergetegnek vége szakadt, a legények és leányok visszamentek a csűrbe, de már a három szegény leány nem volt ott. Nem voltak azok otthon sem, de a faluban sem. Tűvé tettek falut, mezőt, erdőt, sehol nem találták őket. Bezzeg, hogy nem találták, mert a szörnyű nagy fergetegben felkapta a lidérc, s elvitte őket hetet-hét országon is túl. Hiszen a három gazdag legény fizetett a szegény asszonynak 300 pengő forintot, de azzal az ő megkeseredett anyai szívét meg nem vigasztalták. Sírás volt éjjel-nappala a szegény asszonynak, s lefektében, felkeltében azon fohászkodott, bárcsak egy fia lenne a három leány helyett. Hát egyszer éppen Péter Pál napján, amint ment hazafelé, az út közepén egy kéthetes forma szép, erős kis fiúcskát talált. Felvette a fiúcskát a porból, hazavitte, aztán kérdezősködött mindenfelé, hogy vajon kié lehet az elveszett gyermek, de nem akadt sem apja, sem anyja. Hely, hogy örült ennek a szegény asszony, s mert hogy Péter Pál napján találta a fiút, megkeresztelte Pálnak, s olyan erős szeretettel dajkálta, mintha szívéről szakadt édes gyermeke lett volna. Ma telt múlt az idő. Pali nőtt szépen, s olyan erős legényecske cseperedett belőle, hogy a falubeli gyermekeket csak úgy félkézzel verte földhöz. Már a gyermekek nem ismertek vele birkózni, de még a nagy legények sem. S Pali, hogy nem akadt más, akin az erejét megpróbálja, neki ment az állatoknak is. A nagy ökröket csak felkapta a földről, s dobta jobbra-balra. Egyszer éppen egy szegény asszonynak a tehenét kapta fel, s lódította félrébb, s ez a szegény asszony azt mondta neki: te is jobban tennéd, ha nem az állatokat kínoznád, hanem a leány testvéreid után mennél, s hazakerítenéd. Hazamegy Pali tüstént, ahogy ezt hallja, s kérdi az anyjától: édesanyám, mondja csak, voltak-e nekem testvéreim? Dehogy voltak, fiam, dehogy voltak, mondta az anyja. Nem merte megmondani az igazat, mert attól félt, hogy Pali utánuk megy, s belőle is kifogy. Hát ez annyiban maradt, de most már egyre utána kiabáltak Palinak, hogy jobb volna, ha a leány testvérei után menne. Addig faggatta az anyját, hogy mégiscsak megmondta az igazat. Úgy biza, édes fiam, volt három leány testvéred, de azokra hiába ne is gondolj, mert bizonyosan lidércek vitték el, amikor az a nagy fergeteg volt. Beszélhetett a szegény asszony Palinak, hogy ne veszítse el szép fiatal életét, maradjon veszteg. Palinak nem volt többé maradása. Azt mondta az anyjának: hiába, ne is beszéljen le, édesanyám, mert addig nem nyugszom, míg a testvéreimet vissza nem hozom. Süssön az útra egy pogácsát, s cseppentsen belé a tejéből egy cseppet, hogyha majd a leányok megkóstolják, érezzék meg, hogy az édesanyjuk tejével van sütve. Aztán Isten áldja kigyelmedet. Mit volt, mit nem tenni, sütött a szegény asszony pogácsát, cseppentett belé a maga tejéből, s Pali még aznap elindult világgá. Ment, mendegélt Pali hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által. Amint ment, mendegélt egy rengeteg nagy erdőben, erősen eltikkadt a szomjúságtól, s addig bolyongott, míg egy patakra nem talált. De hiába talált, mert ennek a pataknak olyan zavaros volt a vize, mintha csak szakadt volna a záporeső, pedig szép, tiszta idő volt. Nem tudta elgondolni, hogy mi lehet ennek az oka. Ment fölebb, fölebb a patak partján, s hát ott ül a patak fejénél egy nagy, erős, magas ember, s csak úgy jó kedvéből morzsolgatja a rengeteg nagy sziklákat a patakba. Nagyot rikkant Pali. Hé, atyafi, hé! Mi dolog ez? Minek zavarod fel a vizet? Annak s egyébnek, felelt az ember nagy kurtán. No hiszen, mindjárt megtanítlak én emberségre. Csak lassal a testel, öcsém. Tudd meg, hogy én a kőmorzsoló vagyok. No bizony, ha te a kőmorzsoló vagy, én meg az erős Pali vagyok, s mindjárt meg is mutatom az erőmet. Mindjárt összefogóztak, hányták, vetették egymást arra, erre, elébb, hátrébb, s egyszer csak úgy csapta földhöz Pali a kőmorzsoló embert, hogy istenesen megnyekkent belé. No, most a kezemben az életed, mondta Pali. Hagyd meg az életemet, erős Pali, s szolgád leszek, amíg élek, könyörgött a kőmorzsoló. Jól van, meghagyta Pali az életét. Aztán elindultak ketten, s meg nem álltak, míg a föld kellős közepéig nem értek. Itt volt az a lyuk, amelyiken le lehetett menni az alsó világba. Hanem ezen a lyukon akkora nagy szikla volt, hogy még Pali sem tudta félre billenteni. No, ez nem volt nagy baj. Kőmorzsoló lemorzsolgatott belőle annyit, hogy ketten félre taszíthatták. Akkor aztán kerítettek egy véghetetlen hosszú kötelet, s azon Pali leereszkedett. Előbb azonban megparancsolt a kőmorzsolónak, hogy 7 esztendeig várjon a lyuknál, s ha addig alulról meg nem rándítja a kötelet, ne várjon többet. Bizonyosan elpusztult valahol.
1: Kedves gyerekek! Ma este Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei prébános most folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
5: Keresztes Szent János szerint az egyetlen út a gőg legyőzésére a teljes belső kirvesedés és alázat. A léleknek el kell jutni odáig, hogy ne akarjon semmit birtokolni, tudni vagy érezni Istenről. Mert a birtoklási vágy önmagában a gőg megnyilvánulása. A lélek akkor győzi le a gőgöt, amikor lemond saját elgondolásairól, és az engedelmesség és a passzív ráhagyatkozás útját választja Isten vezetése alatt. Keresztes Szent János a Lélek Sötét Iszakája című művében a hagyományos 7 főbűnt átértelmezi és spirituális szintre emeli. Nála a hierarchia nem erkölcsi súlyosság, hanem a lélek finom kifinomultsága és a megtisztulás nehézsége szerint épül föl. Szerinte minél spirituálisabb és rejtettebb egy bűn, annál nehezebb tőle megszabadulni, és annál magasabb

lelki gőg lényege, a lélek saját szent gyakorlataitól, elért eredményeitől és imádságos sikereitől eltelik. Megnyilvánulása titokban mások felé helyezi magát, elítéli a kevésbé buzgókat, és nehezen viseli el, ha megfeddik vagy tanítani próbálják. Második, lelki fösvénység. Lényege nem anyagi javakat, hanem spirituális kincseket akar felhalmozni. Megnyilvánulása mohón gyűjti a kegytárgyakat, szent könyveket, imádságos formulákat, miközben a szívében nem növekszik a valódi lelki szegénység. Harmadik, lelki jóra való restség. Lényege undor és unalom a lelki dolgok iránt, amikor azok már nem nyújtanak azonnali örömöt. Megnyilvánulása, amikor Isten elvonja a kezdeti édességet az imából, a lélek elhagyja a belső utat, mert túl nehéznek és kietlennek találja azt. Negyedik, a lelki irigység. Lényege, szomorúság mások spirituális növekedése és erényei láttán. Megnyilvánulása, rosszul esik neki, ha valaki más mélyebb imatapasztalatokról számol be, és megpróbálja eljelentékteleníteni a felebarát lelki sikereit. Ötödik, lelki harag. Lényege, a türelem hiánya a lelki szárazság idején. Megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt. Ez nem az alázat, hanem a büszkeség. Tehát megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt, vagy haragszik Istenre, mert az nem válaszol azonnal kéréseire. Hatodik, a lelki torkosság. Lényege, az imádságban nem Istent, hanem az imádság nyújtotta kellemes, édes érzéseket keresi. Megnyilvánulása, addig imádkozik, amíg az jól esik, de a keresztet, a szenvedést és az áldozathozatalt elutasítja. És legvégül hetedik, a lelki bujaság. Lényege az érzéki természet és a lelki áhítat tudattalan keveredése. Megnyilvánulása, magas szintű lelki élmények vagy imádságos elragadtatások közben a lélek alsóbb érzéki és testi részei is működésbe lépnek, amit a kezdő gyakran tévesen tiszta, szent elragadtatásnak hisz. Keresztes Szent János arra is választott, hogy hogyan rombolja le ezt a hierarchiát a lélek sötét éjszakája. Az ő zsenialitása abban is rejlik, hogy megmutatja, a lélek képtelen saját erejéből megmászni és megtisztítani ezt a piramist. Isten azért bocsátja rá a passzív sötét éjszakát, amely fordított sorrendben semmisíti meg ezeket a bűnöket. Az érzékek éjszakája megvan minden lelki édességet, ezzel egy csapásra kiéhezteti a lelki torkosságot, a bujaságot és a haragot. A szellem éjszakája teljesen vakká és tehetetlenné teszi az elmét, ami végül radikálisan összetöri a legkeményebb diót, a lelki gőgöt. Most hallgassuk meg Ferenc pápának az úgynevezett főbűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatában a főbűnök közül a legutolsóról, a gőgről, büszkeségről, elbizakodottságról, fennhéjazásról szólót. Idézet kezdete. Az ókori görögök a gőgöt túlzó ragyogásnak nevezték, mert az tényleg önmagasztalás, önteltség, hiába valóság. Jézus is megemlíti azon bűnök között, amelyek az ember szívéből fakadnak. A büszke ember sokkal többnek hiszi magát, mint amilyen valójában, azért remek, hogy mind nagyobbnak ismerjék el őt és érdemeit, miközben ő maga lenéz és megvet másokat. A büszkeség vétke nagyon közeli a hiúságéhoz, de amíg a hiúság az emberi én gyermekkori betegsége, addig a gőg nagy pusztításra képes. A korai szerzetesek a bűnök rendjében a legnagyobbnak egyenesen a vétkek nagy királynőjének nevezték. Dante isteni színjátéka a purgatórium legszélső peremére helyezi, mert annyira távol áll Istentől, és éppen ezért megváltoztatás olyan küzdelem, amely a keresztény embertől minden másnál több időt és erőfeszítést igényel. Valójában, mondja Ferenc pápa,
Ennek a rossznak a gyökerében olyan bűn rejtezik,

0: amely abszurd módon követeli, hogy olyanok legyünk, mint Isten. Őszüleink vétke, amelyről Teremtés könyve beszél, a gők bűne, annak minden következményével együtt. Ezt mondja a kísértő nekik. Ha ebből lesztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Teremtés könyvének 3. fejezete, 5. vers. A lelki élet írói nagyobb körültekintéssel írják le a gőv következményeit a mindennapi életben, hogy bemutassák, miként teszi az tönkre az emberi kapcsolatokat, kiemelve, hogy az a rossz miként mérgezi meg a testvériség érzületét, amelynek inkább egyesítenie kellene az embereket, szólt a pápa katekézise. Ennek a véteknek megvan a maga konkrét fizikai megjelenése. Gőgös ember büszke, keményfejű, nyakát mereven tartja, és az nem hajlik. Az ilyen ember hajlamos mások megvetésére, semmiségekért képes visszavonhatatlan ítéleteket hozni másokkal szemben, akik az ő szemében javíthatatlanul ügyetlenek. Arroganciájában megfeledkezik arról, hogy noha Jézus nagyon kevés erkölcsi előírást adott nekünk az evangéliumokban, de egy dologban hajlíthatatlannak bizonyult, mégpedig abban, hogy soha ne ítélkezzünk. Akkor vesszük észre, hogy büszke emberekkel van dolgunk, amikor az a legkisebb építő jellegű kritikára, vagy egy teljesen ártalmatlan megjegyzésre is azonnal eltúlzott módon reagál, mintha valami megbántotta volna a méltóságát, mert dübegurul, kiabál, és megneheztelve megszakítja kapcsolatait másokkal. Keveset tehetünk a gőg betegségét viselő emberrel, állapítja meg tárgyalagosan Ferenc pápa. Nem lehet vele beszélni, még kevésbé kijavítani, mert valójában már nincs jelen önmaga számára. Csak türelmesnek kell lennünk vele, mert egy nap úgyis összedől a háza. Egy olasz közmondás úgy tartja, a büszkeség lóháton indul és gyalog érkezik vissza. Az evangéliumok szerint Jézusnak sok gőgös emberrel akadt dolga, és gyakran még olyan emberekben is meglátta azt a bűnt, akik nagyon is jól elrejtették azt. Eddig Ferenc pápa idézete. A gőg egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy lefele néz, még pedig abban az értelemben, hogy föntről néz lefelé. A gőg a másikhoz képest fölülre pozícionál, nem látja azt, ami fölötte van. Ezért nem ismerheti meg a gőgös ember Istent sem, amíg nem szakít gőgével. Egyszerűen nem tud felnézni rá. Van olyan bűn, amelytől egyetlen ember sem mentes a világon, amelyet mindenki megvet, ha másban látja, s amelyről a keresztények kivételével alig, ha gondolja bárki is, hogy érintett lenne benne, írja C.S. Lewis, Keresztény vagyok, című könyvében. Hallottam már embereket beismerni, hogy rosszkedvűek, hogy elveszítik a fejüket a nők, vagy az ital miatt, vagy az, hogy gyávák. De azt hiszem, soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. És ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt. Nincs még egy ballépés, ami népszerűtlenebbé tenni az embert, sem olyan, amelynek önmagunk kevésbé lennénk tudatában. És minél jellemzőbb ránk, annál kevésbé kedveljük másokban. A bűn, amiről beszélek, a gőg és az önhittség. A gőg, Lewis szerint, az a bűn, amely nem az állati természetünkből származik, mint mondjuk a harag, a torkosság vagy a paráznaság, hanem egyenesen a pokolból. Sőt, valójában számos egyéb bűnünk is a gőgből származik. A gőg, a gyökérbűn, az ördög is a gőg miatt lett ördög. Hát kerülgettük jobbról-balról ezt a csúnya bűnt, a gőgöt, és talán egy kicsit közelebb került hozzánk az igazság. Minden esetre őszintén magunkba kell nézni, és megvizsgálni, hogy mit kell még nekem tennem ahhoz, hogy a gőgből gyógyuljak, és az alázat útján előrébb haladjak. Másokban könnyebben meglátjuk ezt a bűnt is, önmagunkban sokkal nehezebben. Ha már fölismertük, akkor kérhetünk segítséget, és elindulhat a gyógyulás. legvégül hagy ajánljam mindenkinek ebben a témában a keresztény alázatosság litániáját. Nekem ez egy nagyon kedves litániám, és bizony minden mondatában magamra ismerhetek, és akiknek úgy ajánlottam, és elkezdték imádkozni, szintén az egyik kedvenc imádságuk lett, és valóban gyógyító hatású. Éppen most beszéltem valakivel, aki rendszeresen mondja, szinte naponta, és azt mondja, amikor egy-egy hétköznapi szituációba kerülök, amikor esetleg háttérbe szorítanak, nem vesznek észre, lebecsülik az értékeimet, akkor eszembe jutnak ezek a mondatok, ami a litániában olvasható és imádkozható, és megnyugszom, és nem tud felágaskodni bennem a gőg, hanem megmaradok az alázatosság világában. Most akkor nézzük a litániát, és az egyes könyörgéseket egyrészt imádkozzuk, másrészt pedig elgondolkodunk rajta, és elmélkedünk róla. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg most minket. A kívánságtól, hogy engem nagyra becsüljenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy gazdag legyek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem dicsérjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem tiszteljenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem elismerjenek, ments meg engem, Jézus. A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megaláznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem lenéznek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem háttérbe szorítanak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megrágalmaznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem elfelejtenek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem kigúnyolnak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem megvetnek, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem ócsárolnak és gyaláznak, ments meg engem, Jézus. A félelemtől, hogy engem szegénység ér, ments meg engem, Jézus. Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokra felfigyelnek és engem félreállítanak, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások a világ szem előtt növekednek, én pedig kisebbedek, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha az erényeket másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat nálam jobban előtérbe helyeznek, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül attól, hogy képes vagyok rá vagy sem, segíts ebben, Jézus. Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal, segítsen benne, Jézus. Hogy készséggel elfogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha ez a te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja, segíts ebben, Jézus. Hogy elöljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldötteit lássam, segíts ebben, Jézus. Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak, segíts ebben, Jézus. Hogy mindenkit, a szegényeket, a bűnösöket és ellenségeimet is egyforma szeretettel becsüljek meg, segíts ebben, Jézus. Hogy mindig készen legyek, érted, mindent áldozatul hozni, segíts ebben, Jézus. Hogy a szegénységet, a megvetést, a szenvedést mindig szeressem, segíts ebben, Jézus. Ó Mária, az alázatos szívű emberek édesanyja, könyörög érettünk. Szent József, védelmezd az alázatos lelkeket, könyörög érettünk. Szent Mihály Arkangyal, te, aki először győzted le a gőgöt, könyörög érettünk. Minden szent angyal, az alázatosság példaképei, könyörögjetek érettünk. Úristen, tégy engem egészen, kicsinyé, szegényé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé, egyszerűvé és engedelmessé. Tégy mindenben a te akaratod szerint valóvá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Én Uram, én Istenem, védj el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy hozzád jussak. Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít. Én Uram, én Istenem, egykor védj magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a tied legyek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, magyarázta. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem biztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136-137 cm lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Duna-Szentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 cm alá csökken a vízszint, ismertette. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése. A Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, a Strana Rosszatom vállalati hírportálnak. Az építkezés jó ütemben halad, és betartják a magyar megrendelővel egyeztetett tervet, mondta Lihacsov a csütörtökön közölt nyilatkozatban. A magyar kormányváltás nem befolyásolta a Paks 2 atomerőmű építését című anyagban, a Rosszatom vezetője elmondta, felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével. Készek vagyunk a párbeszédre, mint ahogy arra is, hogy a számok és tények nyelvén válaszoljunk a magyar vezetés bármely kérdésére. Egyelőre nem érkezett hozzánk ilyen megkeresés, fogalmazott Lihacsov. Az Alkotmánybíróság teljes ülése Cine Ágnes alkotmánybírót szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé választotta, közölte honlapján az Alkotmánybíróság. Cine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Ezt követően 1984. júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon dolgozott bíróként. 1994-ben a Budakörnyéki Bíróság elnöke lett. 1999-től a Pest Megyei Bíróság, utána 2003. áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő. Csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik. Majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea. A zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus Birincsik Márton. A bemondót Bércesi Andrást hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. 20 óra után jelentkezik Kultúrkör című összeállításunk. Ennek elején a nyári időszakban a diósgyőri lovagi tornák terén megvalósuló pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően arról számolunk be, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsod-Abaúj Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül pedig egy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott egri szakembert ismerhetnek meg. Rövid ajánlónkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere szólal meg.
1: Lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
0: A 21 órai hírek után a megmaradni mai adásában folytatjuk a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok című pódiumbeszélgetést mutatjuk be. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján a Téka című összeállításban Korospap Judit kutyatenyésztő mesél hivatásának szépségeiről és nehézségeiről. Ugyanebben az idősávban Törökszent Miklósi kisújszállási vételkörzetünkben Bakóc Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgetünk. A 22 órai hírek után a napversét hallhatják, majd Andante című műsorunk következik, melyben Christoph Willibald Gluck pályáját mutatjuk be. 23 óra után híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsora következik, ezt követően a hitvallót hallgathatják meg, melyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival egy vagyonos ember tragédiájáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszínre látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától, édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mindjárt, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent Istvánedi Ullám, ez, hogy érte a lovag erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, vagy valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténete és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak, hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére. Csak ugye a keresztes hadjárat az később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szabó Nélenke, Fildikó Tamás, Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja, valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta elolvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent. Természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt, amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk. Tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megállóhelyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás hoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt találtak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kistelepülésén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az odaérkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda, korábban még egy kicsit rosszantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb, és biztonságosabban oda jutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltatóhelyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megállóhely, és vannak szolgáltatóhelyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltatóhelyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet a könyvtár, a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket is eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját, bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az Encsi és a Szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján, ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz. Ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSZR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségével tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymást Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akármikor korábban is megismerkedtél, hiszen ugye a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a Kultúrszalont, az EGRI Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikáció szak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az EGRI magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés érádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúreseményeken, bemutató előtt, egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az EGRI magazin szerkesztetted, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát rádiózás, és azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött?
1: Érdekes ez, Azóta, tehát ez volt 2000, nem is tudom, 18 táján, amikor én eljöttem a TVG-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam ugye gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdez?

0: Van a kultúrszalomban meg a beszélgetés, meg tehát tényleg úgy mindenben, igen, úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességed, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, a megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színésszel, vagy egy íróval, egy József Attila Díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésről felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet, a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának, de nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth Díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe, de ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam, hát fantasztikus élmény volt a podcast idején, egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy ez is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon.

0: És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
1: Igen, hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
0: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, ezt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Míg amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
1: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen. Tehát, hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
0: Pontosan.
1: Tudja az ember aprózni, szétaprózni ennyire magát?
0: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni, nyilván azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, de igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám, például a kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
1: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter?
0: Nyilván kell jönniük, tehát...
1: Nincs appelláta, jönni kell?
0: Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
1: De ők segítkeztek is, emlékszem, igen, a kultúrszalonnál is.
0: És 23 a kisebb. A kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba, szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük, maga a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha Taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
1: A kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
0: Igen, augusztus 21-23.
1: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
0: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafi Játorsolya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
1: Két írónővel?
0: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát még szervezés alatt vagyunk.
1: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés, persze addig még nagyon sok idő van és millió dolog változhat.
0: Köszönjük.
1: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
0: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, hát nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
1: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vasilit, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, magyarázta. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem biztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136-137 cm lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Duna-Szent Benedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 cm alá csökken a vízszint, ismertette. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése. A Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, a Strana Rosszatom vállalati hírportálnak. Az építkezés jó ütemben halad, és betartják a magyar megrendelővel egyeztetett tervet, mondta Lihacsov a csütörtökön közölt nyilatkozatban. A magyar kormányváltás nem befolyásolta a Paks 2 atomerőmű építését című anyagban, a Rosszatom vezetője elmondta, felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével. Készek vagyunk a párbeszédre, mint ahogy arra is, hogy a számok és tények nyelvén válaszoljunk a magyar vezetés bármely kérdésére. Egyelőre nem érkezett hozzánk ilyen megkeresés, fogalmazott Lihacsov. Az Alkotmánybíróság teljes ülése Cine Ágnes alkotmánybírót szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé választotta, közölte honlapján az Alkotmánybíróság. Cine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Ezt követően 1984. júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Buda környéki bíróságon dolgozott bíróként. 1994-ben a Buda környéki bíróság elnöke lett. 1999-től a Pest megyei bíróság, utána 2003. áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő. Csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Augusztus 13-án zárul egyházunkban Urunk színe változásának ünnepköre. A Táborhegyen Péter, Jakab és János apostolok voltak az Isten jelenés tanúi. Első ajánlatunk hallgatóinknak, hogy tartsanak velünk egy magaslatra, ahol Pap Miklós atya lesz a lelkivezetőnk, hogy a boldogságok hegyén érezhessük magunkat. Majd Balczó András hitvallását hallgatjuk meg, aki arról beszél, hogy sikert sikerre halmozva végül milyen úton találta meg a boldogságot. Műsorunk végén pedig csatlakozunk az ifjúsági gyalogozzarándoklat közel 300 résztvevőihez, és meghallgatjuk, milyen útra valót kaptak püspökeinktől. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Nagyboldog asszony ünnepnapjára hangolódva dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológiai tanszékének vezetője kéri figyelmünket. Azt ajánlja nekünk, szegezzük tekintetünket a nyolc boldogságra. A hegyi beszédről írt gondolatai között olvastam a következő mondatokat. A boldogságmondások a legdrágábbat őrzik nekünk, Krisztus arcát, s így akarnak hatni a tanítványok arculatára is. Nem konkrét normákat kapunk, hanem egy arculatot, egy arcot, ami aztán átváltoztat bennünket is, a mi cselekvésünket is, a mi életünket, a mi látásmódunkat. Hallgassák szeretettel!
1: Fergeteges történelmi időket élünk, és ezekben a fergeteges napokban sokan várják az egyháztól a szellemi útmutatást, hiszen a fergeteges hírek, a híradók képesek magukkal sodorni a keresztény embert. Joggal várja el a keresztény ember az egyháztól, hogy adjon támpontokat, mutassa meg, merre is szegezzük a tekintetünket. Én most csak egyet szeretnék mondani, a keresztény embernek érdemes a tekintetét mindig a nyolc boldogságra szegezni. A polgári jólét idején csak úgy, mint a fergeteges történelmi időkben is. A boldogság mondásokban Krisztus olyan boldogságot hoz közel hozzánk, ami tovább vezet a polgári jólét, vagy éppen a fergeteges történelmi idők megállóin. Benedek pápa úgy mondja, a boldogság mondásokban Krisztus egy szűk ösvényt nyit meg nekünk, és ezen az úton van mindig előbbre. A boldogságmondások egyszerre megterhelnek, nehéz ösvényre visznek, és egyszerre fel is szabadítanak, bármilyen fergetegesek is a történelmi körülmények. Mostanában sokat gondolkodom azon, ahogy Krisztus Urunk az első tanítványt, Pétert végig vezeti a nyolc boldogságon, és ezzel ösvényt mutat a többi tanítványnak, így nekünk is. A napi nehézségekben, a családi, az egyéni, a történelmi nehézségekben Krisztus Urunk minket is kézen fog, és át akar vezetni Péterrel a nyolc boldogságon. Boldogok a lelki szegények, ez a startvonal. Péter akkor indul, amikor a csodálatos halfogás idején megsejti a maga kicsiségét, és megsejti a Krisztusban fellépő nagyságot. Kicsinek tartja magát, és éppen a kicsi fog tudni tanulni, befogadni, növekedni. A lelkileg önteltek, akik gazdagoknak hiszik magukat, mindig éles kritikát váltottak ki Krisztus Urunkból. A lelki szegénységében olykor az ember szeretne saját maga lámpást gyújtani, keresi a maga okosságát, és nem könnyű belátni szellemi koldus mi voltunkat. Olykor tudományokkal, információkkal, hírekkel, álkultúrával csillapítanánk a szellemi éhségünket, de Jézus valami nagyobb igazságra akar elvezetni. A szemünket manapság szinte kiverik a híradások, a tények, a képek, ám csak aki készségesen elismeri a lelki szegénységét, az nyílhat meg a tényeken túli nagyobb igazságokra, az isteni összefüggések megértésére. Boldogok, akik sírnak. Péternek is át kell mennie a könnyek éjszakáján. Könnyebb lenne olykor emberi módon kimagyarázni a tagadását, mint belemenni a szégyen sötétjébe. Péterünk nem gonosz, a gyöngeségét tapasztalja meg. És nekünk is jó, ha őszintén beismerjük, vannak Achilles pontjaink, melyek nagyon érzékenyek, melyek, ha sebet kapnak, talán össze is omlunk. Nagy alázat kell gyöngeségeink elismeréséhez. Csak a tisztító könnyek visznek előbbre. Nem kell az emberi kimagyarázás, hanem Istennek a szégyenünk sötétjében is átölelő irgalmassága kell. Siratjuk a világot, siratjuk a szenvedőket, siratjuk benne a saját magunk hozzájárulását. Istennek csak ezeket a könnyeinket tudjuk adni, és hiszünk benne, hogy ezek a könnyek nem hagyják érintetlenül sem a saját lelkünket, sem magát Istent. Boldogok, akik éhezik az igazságot. Péterünk a startvonal óta gondolkodhatott azon, hogy kicsoda ez a Jézus. Hallja a nagyszerű tanításait, látja a csodáit, szomjazik az igazságra, hogy megértse, ki ez a személy. Péterünk biztosan sokat gondolkodott, másokkal beszélgetett, és imádkozott az igazságért. Majd megvallja, te vagy a messiás, az élő Isten fia. És mi görög katolikusok Péter ezen vallomásával megyünk a szentáldozáshoz. Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia. Péter szavaival megyünk áldozni. Jézus boldognak nevezi Pétert, mert nem hús és vér világította ezt meg neki, hanem a lélek. A fergeteges időkben is érdemes Péterrel töprengenünk, és kérni a lélek megvilágítását, hogy ne csak a politikai elemzők igazságait értsük meg, hanem a lélek nagyobb igazságait is. Boldogok az irgalmasok! Péter jó emberként tudta, hogy kell a megbocsátás. Semmilyen emberi együttélés nem tud sikerülni, ha az irgalmatlanság légköre uralkodik. Sem a család, sem a munkahely, sem a lakóközösség, sem az egyházi, sem a nemzetek közössége nem tud működni, ha az irgalmatlanság uralkodik. Az együttéléshez kell az irgalom, a kompromisszum, az engedés. Ám Péter hithű zsidóként azt is tudja, hogy a józan emberi mértéken túl is kell akár 7-szer is megbocsátani. A zsidó törvények rendszeresen előírják az elengedés, az irgalmasság gesztusát. Ám Krisztus még ennél is túlcsordulóbb irgalomra vezeti, amikor azt mondja, akár 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. A péteri oldóhatalom így tartja működésben ma is a házasságokat, a családokat, a közösségeket, az egész világot, nehogy az irgalmatlanság légköre tönkretegye emberi együttélésünket. Amikor különösen túlcsordul a gonoszság, a bűn, ott kell különösen előhívni az előbbre vezető irgalmasságot. Boldogok a tiszta szívűek! Jézus nem vitte fel minden tanítványát a színeváltozás hegyére. Voltak a tanítványok között, akik tanakodtak, akik a jobb és baloldali ülésrenden vitatkoztak. Úgy tűnik, a három legtisztább szívű tanítvány Péter, Jakab és János. A színeváltozáskor egy egyszerű szemét látnak, és mégis megsejtik benne az Istenit. Olyan Istenit, amelyet emberi műszerek soha nem tudnak kimutatni. És ez azóta is így van. A tiszta szívűek az egyszerűben, a virágban, a véletlenben, a természetben, a műalkotásban, a kenyérben és a borban, az egyszerű papban is meg tudják látni az Istenit. Isten soha nem hagy el minket, a fergeteges időkben sem. Még ma is tudjuk észlelni szerető jelenlétét, persze csak tiszta szívvel. Boldogok a békességesek. Pétert egy látomásban arra vezeti Isten, hogy ne tartsa tisztátalannak a csúszómászókat, s akkor érti meg, hogy a pogányok is lehetnek keresztények, anélkül, hogy előbb zsidókká kellene válniuk. Péter lesz az a tekintély, aki békességet szerez, aki összefog minden csoportot az induló kereszténységben. Lesznek, akik pusztába vonulnak, mások a városokban maradnak, lesznek, akik a pogányok közül térnek, meg mások zsidó keresztények. Péter lesz az a katolikosz, aki békességben egybe akarja fogni a csoportokat. És a péteri lelkület ma is ezt teszi az egész földkerekségen. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Boldogok vagytok, ha miattam üldöznek. Egy ilyen hosszú ösvény után Péterünk arra is kész, hogy együtt szenvedjen Krisztussal. Csak fejjel lefelé megfeszítve tartja magát méltónak, mégis boldog, hogy együtt szenvedhet Krisztussal. Titokzatos sötétség és emberen túli vigasztalás, amikor a szenvedésben mégis megtapasztaljuk, hogy Krisztussal együtt szenvedhetünk. Lám, a boldogság mondások egy olyan ösvényt mutatnak, amelyek nehezek, ugyanakkor csak ezek visznek előbbre. Ahogy Péterünket kézenfogva végig vezeti Krisztus ezen az ösvényen, úgy nekünk is engednünk kellene, hogy a fergeteges történelmi időkben sem a túl nagy hullámok, az érzelmek, a híradók, a félelmek vezessenek, hanem a 8 boldogság lelkülete. Talán csak engednünk kellene, hogy a szűk ösvényen minket is átvezessen Krisztus Urunk. Olyan boldogságra, olyan magas szintű összefüggések belátására, a hittitkok olyan fokú átélésére, s a fergeteges időkben is olyan megtartó, hűséges isteni szeretetre találhatunk, amit nem emberek adnak, s emberek el sem vehetnek.

0: Balczó András, a háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, minden idők legnagyobb magyar öttusázója, augusztus 16-án tölti be 88. életévét. A következő percekben arról tesz tanúságot, kinek tulajdonítja sportsikereit, és hogyan talált a boldogsághoz vezető útra.
1: Bennem nagy vágy volt arra, hogy jó versenyző legyek. Biztos voltam abban, hogyha egyszer nyernék egy világbajnokságot, gondoltam ezt 16-17 éves koromban már, nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék. Mivel az ember a boldogsága kedvéért mindent hajlandó megtenni, különösen fiatalkorban, ezért aztán nem volt kétségem. Efelől, hogy nekem Pestre kell menni, edzeni kell, mindent megtenni, 24 órából áll a nap, mindent annak érdekében beállítani, hogy a verseny eredményem javuljanak. 63-ban nyertem először világbajnokságot, és 69-ben az egymás után következő 5. világbajnokságot is megnyertem. És a maradéktalan boldogság az 5. után sem volt sehol. Akkor kezdtem ilyetten keresni, hogy hol van a maradéktalan boldogság, ha egy ilyen mérvű siker után sincs az embernek boldogsága. Honnan lehet például akaraterőt szerezni? Mivel elmúlt belőlem, látván, hogy az elért ilyen nagy sporteredmény sem tesz boldoggá. Nem volt kedve medzeni már. Többek között a Bibliába is kutakodtam, ott találtam egy mondatot, Jézus mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem. Valami a lelkem mélyének világossá vált. El kell engedni a nyerésvágy görcsét, mert különben nem lehet nyerni. Valami átfordult bennem. Meggyőződésem, hogy amikor a lelkünk mélyén feladtunk valamit, akkor válunk alkalmasakká, akkor kerülünk a siker körülményébe. Mert utána az ember bármit csinál, úgy érzi, mintha nem ő lenne, aki dönt, aki erőt feszít, aki cselekszik, hanem valaki, mintha vinné. Az egész egy kegyelmi állapot, magától megy minden. Néha visszanézve látja az ember csak, hogy nem ő az érdemszerző, hanem valaki tolta, mint a tolószékbe a bénát, vagy vezetik, mint a vakot. Adi úgy mondja az egyik versében, ha néha-néha győzök, tudom, ő járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. De ezt nagyon sokszor csak visszanézve tapasztalja az ember. De ha megtörténik ez a felismerés, és elkezdnek például dicsérni valakit, mint engem sokszor dicsérnek, Bandi, neked milyen akaraterőd volt, stb. Ha hagyom magamon ezt a rám rakott érdemet, engem lehúz. Nekem kötelességem immáron, aki felismertem, hogy ki az érdemnek a gazdája, nekem kötelességem már rám mutatni. Nem én. Nekem nem volt akaraterőm. Kedvet kaptam, rengeteget kaptam. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy ne edzésre menjek, hanem sörözni menjek, vagy moziba menjek, ahhoz kellett volna akaraterőm. Nem tudtam arról, hogy akaraterőm lenne. Kedvem volt, hajlandóságom. Mindegynek van egy külön küldetés a világban. Nagyon nagy hiba, ha elkezdjük irigyelni a másiknak az útját, a helyzetét, a sorsát. Mert ő nem szenvedett. Holott, visszanézve, mindenki tudja, a szenvedés, amin keresztül ment, az óriási hasznokkal járt számára. Ez a szenvedés az olyan, hogy az ember nem szeretne szenvedni, de ha túl van rajta, rengeteg haszon van belőle. Nyilván, hogy egy elszánt edzés egy sportolónak, amikor szenvedése, kínlódása, kimerülésekkel jár, valahol az embernek hasznára válik. De ezt ehhez, hogy ez hasznára válik, szükséges az a tudat, hogy az életünknek a kormányosa, a megkonstruálója az az Isten. Ha ezt nem fogjuk fel, akkor állandóan bosszankodunk, vagy büszkék vagyunk, vagy gőgösek vagyunk, vagy depressziósak vagyunk, mert nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ha valaki ezt felismeri, megkönnyebbedik az élete. Nem kell olyan természetű elvárásnak megfelelnie, amit az emberek akasztanak a nyakába, és leterhelik vele. Le lehet dobni. Túl kell mutatni az Isten. Ő volt, nem én. Én megkaptam a lehetőséget, és túljutottam rajta. Ezt szándékozta velem tenni az Isten. Nyilván, hogy van, akik felismerik, van, akik nem ismerik. Én ezt felismertem. Ez a siker állapota, a neki való átengedődöttség. És a sikeresség, sikertelenség mind hasznára válik az embernek.

0: Az ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevői 24 éve különböző helyszínekről indulnak, és napi 20-25 kilométert gyalogolnak, hogy az Istenszülő elszenderedésének és mennybevitelének ünnepére, Mária Pócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére érkezzenek. Így történt idén is, amikor augusztus 11-én közel 300 fiatal Tiszaújvárosból kelt útra, hogy Mária Pócsra zarándokoljon. A zarándokokat Fülöp metropolita, Atanáz és Ábel püspökök fogadták a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban, ahol vecsernyét végeztek. Elsőként Kocsis Fülöp metropolita szólt a fiatalokhoz, akik zarándoklatukhoz ezt a jelmondatot választották. A béke és a remény magjai.
1: Ha már magokról van szó, akkor eszünkbe juthat Jézusnak az a nagyon fontos példázata, amit a magról mondott. Kettő példázatot mondott a magról. Az egyik úgy szól, hogy a hitetek akkora legyen, mint a mustármag. A mustármag a legkisebb a magok közül, de aztán hatalmas fává terebélyesedik. Úgyhogy ha ti a hit és a remény magjai vagytok, a hitetek ilyen kis picike még, ez azért van, mert növekedésre vár. Egész biztos vagyok abban, hogy ez szépen ki fog bontakozni. Hosszú évtizedek tapasztalat az, hogy az ifjúsági zarándoklaton az hitében az ember megerősödik. Erősödjön meg, minden lépéssel növekedjen a hitetek, mint a kis mustármag. A másik példábeszéde Jézusnak pedig arról szólt, hogy a mag, ha nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Jézus ugyanezt tette, föláldozta magát, értünk adta magát, és ő belőle kifejlődött az egész egyház, az üdvösségünk, a megváltásunk. Ezt hozzá kell tenni, nem csak magam építgetem a magam hitét, vagy erősítgetem, hogy ne fogyatkozzon az el, hanem oda kell adnom magamat. Ezt az odaadást nagyon jól lehet gyakorolni a zarándoklat során, ez az önzetlenséget. Minél inkább megízlelitek ezt, hogy nem magamnak akarom megszerezni mondjuk a hideg dinnyét vagy a forró kávét, hanem próbálok segíteni folyamatosan, az zarándoklatnak ez fontos eleme, akkor megtapasztaljátok, hogy valóban így van. Minél inkább odaadó az ember, minél inkább meg tud feledkezni saját magáról, annál inkább lesz gyümölcsöző, gyümölcsöt hozó az élete. Hát ez a zarándoklat erősítse mindjárt a hitét, tegye gyümölcsözővé odaadásotokat, és így teljesítse be azt, amit kinek-kinek az Úristen az életében ezzel az zarándoklattal adni akar.
0: Orosz Atanász megyéspüspök házigazdaként köszöntötte a fiatal zarándokokat, majd a szertartás közben mondott beszédében három üzenetet helyezett a fiatalok lelki tarisznyájába.
2: A Zsoltárban elhangzott, hogy zarándok vagyok én is, egy 2500 éves verssor, zarándok vagyok én is, akárcsak atyáim mindnyájan. Nagyon szép a zsolozsmánknak az a része, amely ilyen ősi zsoltár verseket elevenít föl. Eszembe jutott a felolvasott 38. zsoltár kezdőverse kapcsán, hogy 1620 éve egy írástudatlan szerzetes az egyiptomi sivatagból elment Alexandria pátriárkájához, Teofilosz pátriárkához, és kérte, hogy olvasson neki valami fontos igét a Szentírásból, mert ő nem tud olvasni. És akkor a pátriárka éppen ezt a zsoltárt lapozta föl, mondám, megfontolom utaimat, hogy ne védsek nyelvemmel, lakatot teszek a számra, és itt szólt akkor a szerzet, na itt álljunk meg! Most elmegyek, akkor ezt megpróbálom begyakorolni. És 29 év után, 29 év múlva jött, hogy akkor folytathatjuk, mert úgy, ahogy már sikerül lakatot tennie a szájára, és senkit nem bántani a szavaival. Nem is kis kihívás ez egy hetes zarándoklat elején. Aztán hallottuk Euplosz diakónusnak a dicséretét. Ez az Euplosz szicíliai diakónus volt, aki maga jelentkezett, amikor Diokleciánus császár betiltotta a szentírások használatát, és begyűjtette az összes szent könyvet. maga vallotta be, hogy keresztény vagyok, és nem adom oda a könyvet, és ott vitatkozik, mára is megmaradt, ránk maradt a protokoll, a jegyzőkönyv az ő kihallgatásáról, ahol a prokonzul váltig meg akarja győzni, hogy adja már oda a könyvet, és akkor szabadon engedi. És Euklosz megmondta, nem adhatom a szent könyveket, mert ez a mi életünk, ebben van a mi örök életünk. És ott a jegyzőkönyvben többször is szerepel az a hitvallás, amit azóta is mi oly szívesen ismétlünk, hogy mert ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez. Nem mostanában, nem is az előző századokban, hanem már 1720 éve is így fogalmaztak, így beszéltek a keresztény hit igazi megvallói. Ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez, még akkor is, ha ez nem tetszik az üldöző hatóságoknak. És mivel korunk színeváltozásának az ünnepe is van, a zsoltárok mellett zsolozsmánkban szerepelt az ünnep titkának a megéneklése. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt ebben a templomban még képileg is ez az ünnep jön közel hozzánk. Odafönt egy óriási nagy freskón láthatjuk ezt a történetet, ahol Péter, Jakab és János elámul a csoda láttán, hogy Jézus Krisztust, az Isten embert a maga isteni ragyogásában láthatja. Mi pedig megénekeltük, hogy a fülünk is befogadja azt az isteni szózatot, amely ott elhangzott az atya szájából. Ez az én kedvelt fiam, kiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Ez is fontos üzenet felénk. Mert amit ő mond, az szintiszta igazság. Életünket építhetjük rá, és földi zarándoklatunk végén, nem ebbe a kupolába, hanem a mennyországba. A kupola által jelképezett mennyboltnak, a mennyek országának a polgárai lehetünk. Ezt kívánom én minden kedves zarándok testvérünknek.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a székelyföldi Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutatjuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájáért felelős, volt miniszteri külön megbízott, mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István, a maszol.ro főszerkesztő helyettese volt. Kellemes időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János.
2: Ahogy említettem, a másik fontos kérdés ez a demográfiai kérdés. Itt csak egy dolgot szeretnék kiemelni, és azért mondtam, hogy összefügg a bevándorlással is. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy 2007-es tanulmányt, ami azzal foglalkozott, hogy milyen nagy szüksége van Európának a munkaerőre, és föl is sorolta, hogy mennyi munkaerőre lenne szüksége Németországnak, azt hiszem ilyen 4 milliót említett, akkor még ugye az angolok is uniós tagország voltak, nekik 5 millióra, Olaszországnak 3 millióra, és sorolhatnám tovább. És ez a tanulmány azonban a végén föltette egy nagyon érdekes kérdést, mégpedig azt, hogy és mi lesz az identitással? Mi lesz azzal az identitással, amit ők képviselnek, és itt csak szeretném elmondani azt is, hogy Szlovákiában és Csehországban az ott élő vietnámi közösséget már elismerték nemzeti kisebbségi közösségnek. Gyakorlatilag egy sorban vannak az őshonos nemzeti, tehát a történelmi közösségekkel. Tehát elindult már Közép-Kelet-Európában is egy folyamat, hiszen, hogy egy-egy országban kit tekintenek nemzeti kisebbségi közösségnek, az minden ország maga dönti el. És itt szeretnék egy kitételt tenni arra, ami a háborús kérdést jelenti, és itt, ha megengedi a moderátor úr, akkor én mindjárt egy kérdést is majd föltennék Kalmár úrnak, hogy milyen lehetőségünk van egyébként esetlegesen a háború lezárását követő béke megteremtésénél arra, hogy a nemzeti kisebbségi jogokkal éljünk. És itt szeretném elmondani azt is, hogy számunkra nagyon fontos kérdés, hogy meglegyenek azok a javaslataink is, amelyek véleményem szerint szükségesek ahhoz, hogy az egyébként 30 évvel ezelőtti egy egészen más történelmi időszakban, tehát a délszláv háború idején megszületett kisebbségvédelmi keretegyezmény finomítása vagy módosítása megtörténjen. Ehhez nyilván javaslatok is kellenek, úgyhogy érdemes azzal is foglalkoznunk, hogy mit legyen ebben a kérdésben, és nyilvánvaló, azért említettem negyedikként a digitális kérdéskört, mert ez lehet átok és lehet áldás is számunkra. Átok annyiban, ami nyilván a sematizmust és az egyébként kicsit angolszász kultúrának a térnyerését jelenti a mindennapokban, ugyanakkor szerintem ez jó eszközként is megjeleníthető egy tudatos nemzetpolitikával a jövőben az identitás megőrzése érdekében.
3: Köszönöm szépen először is a meghívást és a lehetőséget, és engedjetek meg, tessenek megengedni egy rövid bemutatkozást, mert egy kicsit olyan nehezen mutatnak engem be, úgy látom itt, de bármilyen közegben, bármelyik panelben vagyok, úgy nehezen mutatnak be. Ugyanis, ami lényeges, hogy brassói születésű vagyok, életem első 30 évét itt éltem le Erdélybe, házasságomat követően Szegedre kerültem, 91-ben elkezdtem politizálni a kereszténydemokratáknál, 2010-ben parlamenti képviselő lettem, és így kerültem ki, mint a magyar delegáció tagja az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe, ahol sikerült egy olyan jelentést írni és elfogadtatni az Európa Tanács parlamenti közgyűlésével, amelybe senki se bízott. Senki se bízott. Azt mondták legfelsőbb köreinkből, hogy amit én oda beírtam, az nem létezik, hogy európai közeg ezt ma elfogadná. Elfogadták. Tőkés László is utólag be vallott, hogy nem hitt benne, de elfogadták, és sikerült, és azóta referencia. Az a lényeg, hogy a kollektív jogokat sikerült elismertetni 2014-ben az Európa Tanács parlamenti közgyűlésével. A kollektív jogok azok mindig egy sarkalatos kő a kisebbség védelembe. De ezt követően pedig itt a külügyminisztériumba kerültem, és ahogy mondtátok, hogy szomszédságpolitikával foglalkoztam, lényegében a munkám és a pozícióm elnöke voltam most június 14-éig a kormányközi kisebbségi vegyes bizottságoknak. Magyarországnak van 6 ilyen bizottsága, az összes szomszédos országgal megvan, létrehozták ezt a bizottságot még a 90-es években, kivétel Ausztria, Ausztriában nincs. Na de, térjek a tárgyra. És amit itt beszélünk, hogy bevándorlás és őshonos, először is nagyon nagy különbséget kell tegyünk, és ezt leszögezni és vörös vonalat húzni a kettő közé, hogy egy témakör kell legyen az őshonos nemzeti kisebbségek kérdése. Ez egy témakör, a másik pedig a bevándorlás kérdése, a migránsok, a bevándorló kisebbség, mert ők is kezdenek jogokat kérni, és így, ahogy elnök asszony mondta, itt én azt mondom, és ez az én saját véleményem, hogy sajnos Csehország és Szlovákia már bevette a többi kisebbségek közé a vietnámiakat, hiszen annyian vannak ott, dolgoznak, és így tovább. De, szóval ez az egyik tétel, ami nagyon fontos. Két külön dologról beszéljünk. A másik, mi indokolja ezt az óriási figyelmet itt a bevándorlók irányába? Először is, ugye 2014-ben még ott voltam az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, mikor 2014. januárjában egy ciprusi török képviselőasszony készített egy jelentést arról, hogy hány bevándorlót kell befogadni Európába 2050-ig, ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a 2014-es színvonalat, életszínvonalat Európába. És kiderült, hogy körülbelül 40 millió ember úgy megy nyugdíjba Európába 2050-ig, hogy nem lesz utánpótlása. Mert nincs gyerek Európába. Ez a helyzet. Ezért 40 milliót be kell engedni. Ha azt akarjuk, hogy ugyanezen az életszínvonalon éljünk, mint eddig. Na most innen jönnek a problémák. A másik, amit itt feljegyeztem magamnak, hogy ugye itt szó volt az LMBTQ-ról, meg ilyesmiről, szintén Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe tagja voltam az Esély, Egyenlőség és Diszkrimináció ellenes bizottságnak. A kisebbségi ügyek 2012-ig a jogi bizottsághoz tartoztak, és 2012-ben az Európa Tanács át akarta tenni ide az Esélyegyenlőségi Bizottságba a kisebbségi ügyeket. De mi azt mondtuk, persze mi itt magyarok, meg akik voltunk Kelet-Európából, és hát kisebbségi dolgokkal foglalkoztunk, hogy ez nagyon jó, legyen csak ott nálunk, de ők be akarták tolni az LMBTQ-t is ide, meg vallási kisebbségek, meg mindent. Na most ez ellen nagyon erőteljesen tiltakoztam, és néhányan tiltakoztunk, hál' Istennek sikerrel. Úgyhogy az őshonos nemzeti kisebbségek ügye bejött, és lett is egy ilyen albizottság, de hát ez az albizottság gyakorlatilag nem működött. És ez a bizottság tárgyalta ezeket az ügyeket. Na most feltetted a kérdést, elnök asszony, és akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy az előző panelben is egy hasonló kérdést tettek fel, nem pont így, de hasonló módon, hogy mit tudunk tenni a jövőbe, hiszen nekünk az őshonos nemzeti kisebbségeknek a kérdésköre a legfontosabb. Nincs olyan probléma jelenleg a mi országainkban, itt Közép-Kelet-Európában, hogy bevándorló közösségekkel kellene foglalkozni. Ez Nyugat-Európának a problematikája. Egyelőre, igen, egyelőre elég nagy problematika, mert azok a közösségek viszont nem akarnak integrálódni. Ezt gondolták főleg a franciák, hogy hát ezeket integráljuk, és majd milyen jó lesz, mert jön a vérfrissítés és minden. Hát nem így van. Sőt, és itt vannak Svédországban élő, meg élt emberek, a sáriát, meg a saját képükre akarják formálni az őshonos lakosokat. Inkább azt várják el, és nem azt, hogy ők integrálódjanak.

0: Én a felszólalásomban, amikor ezt az ominózus 40 milliós bevándorló tömeget tárgyaltuk, akkor én azt vetettem fel, hogy nagyon kíváncsi volnék, bár én már nem fogom megérni, hogy 2050-ben ezek után melyek lesznek a beszélt nyelvek és hivatalos nyelvek Európába. Mert én nem hiszem, hogy egy olyan közösség, arab közösség, például muszlim közösség, amelyik be akarja vezetni a sáriát Németországba vagy Svédországba, majd nem akarja bevezetni a saját nyelvét, mint hivatalos nyelvet. Legyen az második hivatalos nyelv, de bárhogy, de ez elég problémás. Na most, az őshonos kisebbségek kérdése. Ugye minket ez érdekel elsősorban, mert itt az előző panelben is mondtam, lényegében két problémával nézünk szembe egy-egy kisebbség, egy-egy őshonos nemzeti kisebbség. Szembenézünk azzal, hogy a többség asszimilálni akarja kisebbséget, de szembenézünk azzal is, hogy a migráns tömeg az majd be akarja olvasztani, és a saját képére akarja majd formálni ezt a kisebbséget. Szóval ez egy nagy probléma. És mit tudunk tenni? Pillanatnyilag azt nem mondom már, hogy honnan származik, mert hosszú, de pillanatnyilag az az álláspont, a miénk is, meg másoké is, akár globális viszonylatban is, akik foglalkoznak a nemzeti kisebbség védelemmel, hogy jelenleg visszalépés tapasztalható a nemzeti kisebbség védelem terén, és nem előrelépés. A másik érdekes dolog, amit szintén az ENSZ-nek a kisebbségi raportőrétől hallottam, hogy azt a rendszert, amit a 90-es években sikerült felépíteni, ugye, amit elnök asszony említett, két Európa tanácsi dokumentumot, ami az alapját képezi, olyanni ez az alap, eléggé gyengus, de azért van valami, ezt próbálják most lebontani, még azt is. Most mit tehetünk mi? Azt, hogy ezt a témakört, ezt feltétlenül tartsuk mindig a főpolitikai asztalon. Azért, mert egyszer az ukrán háború után fog jönni egy béketárgyalás, ahol a világot megint fel fogják osztani. Ugyanis ez a háború megmutatta, hogy a második világháború utáni státuszkvót, az egyik garantáló státuszkvót, garantáló nagyhatalom, Oroszország, ugye akkor Szovjetunió volt, felrúgta. Felrúgta, ez történt ezzel a háborúval. Valahogy meg kell egyezzenek a nagyhatalmak egy új státuszkóba. Na most, mikor ezek a tárgyalások elindulnak, az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésköre ott kell legyen az asztalon. Ha nem, akkor még 50 évre, ha nem többre, elfelejthetjük az ügyet sajnos, és sajnos akkor már nem lesz kiért küzdeni.
1: Akkor két kiegészítést ehhez hadd tegyek. Ugye említette az Európa Tanácsot és az Európai Uniót. Jellemzően ma az Európa Tanács az, amelyik alapvetően a kisebbségi ügyekkel, nem azt mondtam, hogy elégséges, de többet foglalkozik. Ehhez képest, mert végül is az Európa Tanács szülte meg a kisebbségvédelmi keretegyezményt, a nyelvi kartát, stb. Viszont érdekes mód, hogy két évvel ezelőtt került egyáltalán arra sor, hogy Vince Lorand, európai parlamenti képviselő úr, sikeresen vitt át egy olyan javaslatot az Európai Parlamenten, hogy az Európa Parlamentnek legyen kötelessége átvenni az Európa Tanács nemzeti kisebbségekkel foglalkozó döntéseit, határozatait. Az, hogy ez megtörténik-e, az már egy más kérdés, hogy ez az implementációban megtörténik-e, de született egy ilyen szabály. A másik, amit szeretnék elmondani, ha már itt szó volt arról, hogy az uniós csatlakozásnál kötelező a kisebbségvédelem, azt hiszem a 23. fejezet foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és akkor tekintsünk egy pillanatra itt Kárpátaljára és Ukrajnára. Ukrajna 2017. szeptember 1-én lett az Európai Unió társult országa. 2017. szeptember 1-én. 2017.

0: szeptember 5-én, tehát 5 nappal a társult országi státuszokat követően megalkották azt a oktatási törvény módosítást, amely alapján a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását eltörölték. És ezt csak azért említem, mert utána még mindig társult ország volt, és Európa hallgatott, nem hívta fel a figyelmét, hiszen a társult országokra vonatkozó szabályok ezen a területen hasonlóak, mint egyébként a tagjelöltek vagy a tagországoké. És hozzáteszem azt is, hogy 2017-től kezdődően nem csak az oktatás, hanem a nyelvtörvényben, az őshonos nemzeti közösségek státuszkvónak az elismerésébe, hiszen nem is ismerték el a kárpátaljai magyarságot őshonosnak, holott ők ott születtek, és szülőföldjükön éltek. Tehát azért egy sajátos magatartást tanúsít az Unió, mert ezt követően ráadásul nem hogy társult ország, hanem tagjelölt ország lett, és ugyanúgy tovább elnézik, hogy a kárpátaljai magyar közösség egy jogfosztás, de ott az összes többi kisebbségi közösség jogfosztás, jogszűkítés áldozata lett. Tehát ebből is látszik, hogy most egy olyan országot akar gyorsított eljárással az Unió tagországává tenni, amelyik gyakorlatilag amióta minél közelebb ment az Unióhoz, minél közelebb került az Unióhoz, annál távolabb került a saját nemzeti közösségeitől, és annál kevésbé vette figyelembe az ő jogaikat.
1: Sokat beszéltünk itt az őshonos kisebbségi jogokról, és számunkra ez egy természetes téma, nekünk magyaroknak. Rengeteget beszélünk róla, a magyar politika is rengeteget beszél róla. Ugyanakkor egy kívülállóként, mondjuk egy Nyugat-Európáról nézve, ez szinte már egy ilyen magyar mániának tűnhet. Nem igazán van más, aki ugyanilyen hangosan képviselni ezt. Lehet-e ebben az ügyben szövetséges? Van-e? Azt nem is merem megkérdezni. De lehet-e szövetséges? És megy-e egyáltalán ez az ügy, vagy ennek az ügynek a sikerre vitele szövetségesek nélkül, erős szövetségesek nélkül?
2: Valóban, ahogy mondott szerkesztő úr, ez egy magyar mániának tűnik. És az előző panelben elmondtam, hogy ugye ott szóba került a Minority Safe Pack. Na most a Minority Safe Pack-kel kapcsolatosan Csáky Pál, aki Szlovákiának miniszterelnök helyettese volt, és Európa parlamenti képviselő is volt, azt mondta egyszer nekem, hogy találkozott, volt kollégáival az Európai Parlamentben, és akik nem magyarok voltak, akik azt mondták neki, hogy hát nem gondoljátok, hogy nem vettük észre, hogy ez egy magyar ügy, a Minority Safe Pack. Ehhez mások még annyit tettek hozzá, hogy kérem szépen, magyar ügy, amit az oroszok is támogatnak. És ettől kezdve el volt kaszálva az egész. Szóval én csak azt úgy éltem meg ezt az egészet, hogy küszködtünk itt évekig, mert gyakorlatilag igen, és két mondattal elkaszálták. Két mondattal. Na most, ami a szövetségeseket illeti, roppant nehéz szövetségeseket találni. Hát eleve nézzük meg a szomszédainkat. Kik azok, akik a szomszédaink közül ezekbe a kérdésekbe érdekeltek lennének? Szlovákia nem. Ukrajna nem. Románia nem. Ezek egyáltalán nem ismerik el a kollektív jogokat, ez a három ország. Szerbia nem biztos. A másik kettő pedig Horvátország, Szlovénia, nagyon kicsi a magyar közösség. Az ő pozíciójuk, hát hol ilyen, hol olyan. De összeszámoltam mindjárt 3-4 olyan országot, amelyekkel, ha valaki mellénk áll, mindjárt ezzel a 3-4 országgal is szembe kerül. Szóval nagyon nehéz találni szövetségest. A 4 éves Európa tanácsi működésem során egyetlen egy olyan felszólalást hallottam egy angol lord részéről, tényleg lord volt, lordok házának tagja volt, de valójában egy ilyen nagyúri arisztokrata volt, aki a felszólalásában azt mondta, hogy tudjuk, milyen igazságtalanság érte Magyarországot Trianonnál. Szóval ez, de máskülönben a magyar kérdéssel nem foglalkoznak.

Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk a székelyföldi Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, melyben ezúttal Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős, volt miniszteri különmegbízott mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István a maszol.ro főszerkesztő helyettese volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, magyarázta. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem biztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136-137 cm lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszent Benedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 cm alá csökken a vízszint, ismertette. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése. A Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, a Strana Rosszatom vállalati hírportálnak. Az építkezés jó ütemben halad, és betartják a magyar megrendelővel egyeztetett tervet, mondta Lihacsov a csütörtökön közölt nyilatkozatban. A magyar kormányváltás nem befolyásolta a Paks 2 atomerőmű építését című anyagban, a Rosszatom vezetője elmondta, felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével. Készek vagyunk a párbeszédre, mint ahogy arra is, hogy a számok és tények nyelvén válaszoljunk a magyar vezetés bármely kérdésére. Egyelőre nem érkezett hozzánk ilyen megkeresés, fogalmazott Lihacsov. Az Alkotmánybíróság teljes ülése Cine Ágnes alkotmánybírót szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé választotta, közölte honlapján az Alkotmánybíróság. Cine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Ezt követően 1984. júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon dolgozott bíróként. 1994-ben a Budakörnyéki Bíróság elnöke lett. 1999-től a Pest Megyei Bíróság, utána 2003. áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő. Csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyobb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: A napverse.

0: Medven óta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől elté. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó, a vidám kedvében bércei közt új táncra áll, két lába vadonban, mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
1: Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos, értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Iris koszorújából. Első regényét a Gólya kalifát 1913-ban írta. Ekkor kezdte el fordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az Olasz Állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták. Elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak, és kizárásáig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa volt, 1919-ben pedig egyetemi tanár, de csak a köztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott. Így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a kor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta az a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Christoph Willibald Gluck pályáját mutatjuk be.

1714. július 2-án született Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, az opera műfaj reformjának és a klasszika korai időszakának fontos alakja. Gluck egy cseh származású erdész 9 gyermeke közül a legidősebbként jött a világra. A Prágai Egyetemen tanult filozófiát, később Milánóban képezte magát, tandíját tánctermi hegedűsként teremtette elő. Első operái olasz stílusban mitológiai vagy történelmi témákat dolgoztak fel. Egy angliai megbízatás révén ismerkedett meg Handellel. 1746. márciusában még közös koncertet is adtak. 1750-ben megnősült, felesége hozományának köszönhetően anyagi gondjai megszűntek. 1764-ig a bécsi udvari opera karmestereként szolgált, a társulatnak több vígoperát és balettzenét is szerzett. Gluck ekkor már azt vallotta, hogy az operának zenedrámává kell átalakulnia, amelyben a zene a drámát szolgálja. A nézőt az egymáshoz lazán kapcsolódó áriák helyett a következetesen kibontakozó cselekmény nyűgözze le, s mellőzni kell az olasz operák külső csillogását. Operai reformjában a legfontosabbnak az egyszerűséget tartotta. Célja volt az énekesek önkényének és a zeneszerzők önzésének megszüntetése, a visszatérés a zene eredeti rendeltetéséhez, a költői szöveg hű kifejezéséhez és az érzelmek ábrázolásához. Első, legismertebb és a tradíciókkal szakító műve az Orpheus és Euridiké, amelyet 1762-ben mutattak be Bécsben. A hagyományokkal annyiban is szakított, hogy a mitológiai történet végére happy endet bígyeztett. Euridiké rendben kiszabadul az alvilágból, és a szerelmesek még ma is boldogan élnek. Hallgassuk most meg a műből Orpheus áriáját Komlósi Erzsébet előadásában. Közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara.

Elhangzott Gluck Orfeusz és Eurüdiké című operájából Orfeusz áriája, Komlósi Erzsébet és a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában. Ennek az operának a 12 évvel későbbi párizsi premierjén az ottani ízléshez alkalmazkodva az altszerepet tenorra változtatta a zeneszerző, mert a francia publikum nem viselte volna el a kasztrátót, azaz a férfi hang nélküli dalművet. Párizsban, ahol a tragikus sorsú Marie Antoinette-nek adott énekórákat, s ezzel hatalmas pártfogót szerzett, kezdetben nem talált lelkes fogadtatásra elképzeléseivel. A gluckisták és az olasz opera hagyományai tisztelő piccinisták viszálya végül Gluck diadalával végződött, elsősorban az Ifigénia Taurisban és Ifigénia Aulisban című operái révén. Ez utóbbi bemutatója 1774. április 19-én valósult meg. Gluck maga tanította be a művét, a siker eleinte úgy látszott nem lesz túl nagy. De amint haladt előre az előadás, egyre fokozódott, és az opera végül 8 év alatt 200 előadást élt meg. A cselekmény befejezését többször is módosították. Eredetileg a szövegkönyvíró úgy képzelte el, hogy a főpap közli a jelenlévőkkel Artemis döntésének megváltoztatását. Ez azonban feltűnően naív megoldás volt, ezért a zeneszerző már az ősbemutatót követő évben változtatott rajta. Gluck megoldása a következő volt. Artemis maga jelenik meg a színen, és nyilvánítja ki, hogy eltekint a véres áldozattól. Aztán, miután sok éves feledés után Richard Wagner felfedezte a darabot, lényegesen átdolgozta azt az esedékes 1847-es dresdai felújítás számára. Wagner arra törekedett, hogy minél jobban összhangba hozza Gluck operáját az euripidészi eredetivel. Az ő változatában az istennő Ifigéniát az áldozati oltáról ragadja el, hogy az papnő legyen és szolgáljon a templomában. Wagner érdeme volt, hogy jelentős módosításokkal 1847-ben sikerrel tudták színpadra állítani a darabot Dresdában. Az Ifigénia Aulisban ekkor került vissza a repertoárba. Azonban a mai előadásokon az eredeti változatot játsszák ismét. Most az opera talán leghíresebb részletei csendülnek fel. Közreműködik Lion Dawson, Anne-Sophie von Otter, a Monteverdi kórus, a Lioni Opera zenekara, John Eliot Gardiner vezényletével.

0: Részleteket hallottak Christoph Willibald Gluck Iphigenia Aulisban című operájából, közreműködött a Lioni Opera zenekara John Eliot Gardiner vezényletével, a Monteverdi kórus, Lion Dawson és Anne Sophie von Otter. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, magyarázta. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem biztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136-137 cm lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Duna-Szent Benedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 cm alá csökken a vízszint, ismertette. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése. A Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervhez. Jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, a Strana Rosszatom vállalati hírportálnak. Az építkezés jó ütemben halad, és betartják a magyar megrendelővel egyeztetett tervet, mondta Lihacsov a csütörtökön közölt nyilatkozatban. A magyar kormányváltás nem befolyásolta a Paks 2 atomerőmű építését című anyagban, a Rosszatom vezetője elmondta, felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével. Készek vagyunk a párbeszédre, mint ahogy arra is, hogy a számok és tények nyelvén válaszoljunk a magyar vezetés bármely kérdésére. Egyelőre nem érkezett hozzánk ilyen megkeresés, fogalmazott Lihacsov. Az Alkotmánybíróság teljes ülése Cine Ágnes alkotmánybírót szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé választotta, közölte honlapján az Alkotmánybíróság. Cine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Ezt követően 1984. júliusától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon dolgozott bíróként. 1994-ben a Budakörnyéki Bíróság elnöke lett. 1999-től a Pest Megyei Bíróság, utána 2003. áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő. Csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik. Majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítés mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimillenáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése, második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tual érsek, Jordánia latin pátriárkánus vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a Keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia a legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feboldó tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet? Imádkozom valakért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelídíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment, Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2014. októberében elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival egy vagyonos ember tragédiájáról beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Jöjj el, Szentlélek, Úristen, világosítsd meg értelmünket, hogy emberi találkozásainkban fölismerjük mindig a velünk találkozni akaró Jézus Krisztust. Amen. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a találkozás témakörén belül egy vagyonos ember drámája lenne. Az evangéliumból jól ismert három evangélista is leírja a gazdag ifjú történetét. Felolvasom a szentírási szakaszt, figyeljük meg jó alaposan a szöveget, és majd ez alapján szeretném, hogyha átbeszélnénk, hogy mi lett ennek a találkozásnak a vége, és vajon miért így végződött ez a találkozás. Amikor útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Kérdezte Jézus. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodjál hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Mester, válaszolta, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Valami hiányzik még belőled, mondta neki, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz az égben, aztán gyere, és kövess engem. Ennek hallatára az elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Eddig ez a szentírási szakasz Márk evangéliumából, a 10. fejezettől, és azt szeretném kérdezni, hogy ebben a találkozásban ki a kezdeményező? Ki szólít meg először kit?
4: A gazdag ifjú Jézust.
2: Milyen ember ez a gazdag ifjú?
5: Szeretne változni, szerintem.
6: És betartja az összes parancsot?
2: Azt tudjuk, hogy betart minden parancsot. Miből derül ki az, hogy szeretne változni?
5: Hogy megkérdezte Jézust, hogy hogyan tudna, hogy tökéletes lenni, hogy mi hiányzik belőle.
2: És mit szeretne elnyerni?
6: Hát az örök üdvösséget.
2: Így van, pontosan így van. Látjuk azt, hogy Jézus rátekint, és mit csinál? Milyen reakciót?
6: Megkedveli.
2: Megkedveli ezt a gazdag ifjút. Szerintetek mi lehet annak az oka, hogy Jézus megkedveli ezt a gazdag ifjút, amikor megnyilatkozik?
4: Mert hozzászól, vagyis hogy ő segítséget akar tőle kérni.
2: Nagyon jó, tehát segítséget kér, aztán?
5: Látja benne, hogy nem olyan rossz ember, és hát igen, hogy jó. Jóra törekszik.
2: Nagyon jó, látja benne a jóra való törekvés, sőt, még mit lát benne? Mi derül ki a gazdag ifjúra? Az előbb mondtuk, hogy Dóra, éppen te mondtad.
4: Az öreg életet szeretné elnyerni.
2: Valamit megtartja.
6: Mindegyik parancsot.
2: Milyen vallású ez a gazdag ifjú?
5: Keresztény.
2: Hát zsidó.
5: Ja, elnézést.
2: Tehát zsidó fiatalemberről van szó, ugye? És betart minden parancsot. Viszont érzi, hogy valami még hiányzik belőle. Erre pontosan kitapint rá maga Jézus Krisztus. Igen. Na most az ószövetségi törvény betartása igazából véve a fiú részéről jelenti a tökéletességet.
6: Ugye? Viszont valami hiányzik belőle.
2: Viszont valami hiányzik. Tehát Jézus azt mondja neki, hogy eddig minden rendben van, ugye? Ez olyan, mint ahogy a könyvünk is írja, hogy mint hogyha az első felvonásnak vége szakadna, legördül a függöny, és ezzel véget ér az első fejezet az Ószövetség. Igen ám, de most kezdődik el, ahogy fölgördül a függöny a második felvonásnál, a dráma. Jézus megkedveli ezt a fiatalembert, és észrevesz benne valamit. Azt, hogy valami hiányzik belőle. Mi hiányzott belőle? Mi derült ki a szövegből?
6: Dönsző. Más saját pénzét nem akarja szétosztani mások között.
5: Hiányzik belőle az odaadás.
2: Nagyon igen, jó. Az. Szerintetek Jézus ugye elmondja a tanítványoknak a hegyi beszédben a 8 boldogság után, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni. Tehát az ifjú számára, az üdvösséghez pusztán elég az, hogy szigorúan, határozottan megtartja az Ószövetségi törvényt?
6: Hát nem.
2: Ki mutat rá erre?
5: Isten.
2: Maga Jézus Krisztus így van, ahogy mondott, tehát ő mutat rá arra, hogy valami még hiányzik belőled. És mit mond neki?
6: Hát, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között.
2: Ossza szét a vagyonát a szegények között. Kész, most álljunk meg itt. Emlékezzünk vissza Zakeusra. Zakeustól kérte Jézus, hogy ossza szét a vagyonát?
6: Nem.
2: Hanem mit kért tőle, hogy?
4: Jöjjön le a fáról.
2: Jöjjön le a fáról, miért, milyen célra, mert?
6: Nála fog megszállni.
2: Nála fog megszállni, és hogy ott fognak vacsorázni. Ez a találkozás Zakeust mire késztette, mit csinált?
6: Lejött a fáról, és oda ment hozzá.
2: És?
6: És megvendégelte.
2: Aztán mit csinált ez a vámszedő a vagyonának egy jelentős részével?
5: Adatta a szegényeknek.
2: Pontosan így van, és ugye akiket megkárosított. Jézus kérte tőle, hogy ugyan oszd már szét a vagyonodat?
5: Nem. Szerintem hogy... valahol tudta, hogy ez fogja cselekedni, és ezért nem kérte, de nem biztos.
2: Jól van.
6: Mert mindenkitől más kér, hogy bizonyítson.
2: Ez a lényeg.
6: Ami a legfőbb adnak az embernek, azt kéri tőle, hogy csinálja meg.
2: Tehát, hogy Jézus látja, hogy mi lakik az ember szívében, igen, ő ezt tudja, és mindenkire személy szerint tudja azt, hogy amit meg kell tennie, azt annak a lehetőségét kínálja föl számára. Zakeus megtehette volna, hogy nem oszta szét a vagyonának a felét?
4: Persze.
2: Pontosan így van, ugye? Mit tisztel Jézus? Mit tart mindig tiszteletben az embernél?
6: Szabad akaratot.
2: Nos, térjünk vissza a gazdag ifjúhoz. Mit mondott neki Jézus?
5: Hogy menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem.
2: És a gazdag ifjú mit csinált? Milyen reakciót váltott ki belőle?
6: Elszomorodott, és elment, leverten távozott.
2: Így van. Na most ebben a második felvonásban ki a kezdeményező?
4: Jézus.
2: Jézus kezdeményez. Tehát most már nem a fiútól átveszi a kezdeményezést, és látja, hogy mire lenne szüksége, viszont...
6: Egy kis noszogatásra.
2: Igen, és ez a gazdag ifjú pedig él a lehetőséggel, amit Jézus felkínál neki?
4: Nem,
6: inkább visszautasította.
2: Mi az, ami őt ide köti?
6: A pénze.
2: A pénze, a vagyona. A mai életből tudtok nekem olyan példákat mondani, hogy mi az, ami megköti az embert, megkötözve tartja?
6: Szintén sok embert megkötöz a pénz. Szóval, hogyha mondjuk valaki gazdag, már valaki olyan gazdag, hogy nem tud mit csinálni a pénzzel, viszont mások meg kis kenyérhez se tudnak jutni. És így.
2: Aztán esetleg az anyagi javakon kívül?
5: Hát, én gondolok a családra is, de az nem annyira, mert a család általában támogatja a másik felet. Szóval.
2: Értem, tehát a családi kötődés az önmagában véve pozitív, ugye? Tehát igen, erre gondolsz. Igen. Jó, de gondoljunk olyanra, ami eltávolít bennünket a jótól. Most ne is beszéljünk igazából Istenről, csak ami a jótól eltávolít minket. Milyen nehézségek, akadályokat találhatunk az életünkben?
5: Hát, hogy mindig meg kell felelni az elvárásoknak.
2: Ez egy nagyon jó gondolat. Tehát amikor hajszolom magam annyira a munkába is az életembe, ugye? Hogy csak arra az egy dologra koncentrálok, és nem jut idő.
6: És már nem törődök magammal.
2: Pont, hogy magammal sem törődök.
4: És a környezetemben élőkkel sem.
2: És ennek ki látja a kárát?
6: Én.
2: Én magam és a...
6: környezetem is.
2: A környezetem is, pontosan erről van szó. Visszatérnék Dórának a reakciójára, hogy önmagában véve azt kijelenthetjük, hogy a gazdagság az bűn lenne?
4: Nem. Csak nem mindegy, hogy viszonyul, vagy hogy kezeli ezt a gazdagságot.
2: Mert hogyan kell, hogyha nekem nagy vagyonom van, akkor azt hogyan kell kezelnem?
6: Felelősséggel.
2: Tehát önmagamért is felelős vagyok, a rám bízottakért, ugye?
6: Igen.
2: És például ez társadalmi szinten is érződik. Mert ha nekem vagyonom van, akkor én annak egy részével akár jótékonykodhatom is. Önmagában véve Jézus a gazdagságot bűnnek tartja.
6: Nem. Csak hogyha már valaki gazdag, és már elszáll magától, neki mennyi pénze van, az már egy jó tulajdonság.
2: Így van, igen. Pontosan.
5: És nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha van pénze, akkor ő uralhatja a világot, és bármit megtehet, és ez nagyon nem így van.
2: Ha nem, akkor hogy van?
5: Hát szerintem, hogyha azok az emberek adakoznának, rájönnének az élet szépségeire is, hogy milyen jó dolog adakozni, és talán többet adakoznának.

0: Ti átéltétek már az adakozásnak az örömét?
1: Amikor a suliba gyűjtöttek a rászorulóknak, és akkor például én vittem be ilyen lisztet, cukrot, meg ilyen tésztákat.
0: Ebben a történetben igazából Jézus mit szeretne ajándékozni ennek az ifjúnak?
1: Boldogságot.
0: Így van. Mit kérdezett tőle a fiú? Mit akar elnyerni?
1: Az örök életet.
0: Az örök életet. Most Jézus fölkínálja neki a lehetőségét?
2: Hát igen. Persze, igen. Csak nem él vele.
0: És nem él a lehetőséggel ez a gazdag ifjú.
2: De ez már az ő hibája.
0: Ez már viszont az ő felelőssége. Ezért is mondjuk, hogy ez a történet igazából véve, ez egy dráma. Ez ennek a gazdag ifjúnak a drámája és a kudarca. Ez Jézus részéről kudarc?
1: Nem.
0: Viszont foglalkoztatja keményen ez a kérdés,
2: igen,
0: Jézus?
2: Igen.
0: Igen, mert hogyha tovább olvasnánk az evangéliumot, akkor elkezd az evangéliumban a tanítványoknak a gazdagság veszélyéről beszélni. Ekkor mondja ezt a híressé vált a mondatát, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. De ne is beszéljünk ilyen sokat magáról a gazdagságról és annak veszélyeiről, hanem sok minden mást föl lehetne sorolni az életünkben, sok példát lehetne felsorakoztatni, ebből mondhatok is egy-kettőt, ilyen például a munka, ami szintén távol tart bennünket az embertársainktól, holott ugye azt mondják, hogy azért dolgozom, hogy mindened meglegyen, és közben mi nincs meg, ami a legfontosabb.
2: Magánélet.
0: Így van, és a személyes
1: kapcsolat.
0: Így van.
3: Van egy idézet, hogy élünk, hogy dolgozzunk, vagy dolgozunk, hogy éljünk, és ez a nem mindegy, hogy melyiket válasszuk.
2: Nem csak a munkában, hanem az iskola is ilyen, mivel hogy iskolában is bent vagyunk napi 8-9 órát, és aztán hazamegyünk, még tanulunk, meg még eszünk, és aztán már nincs időnk még lemenni, sétálni együtt a barátnőnkkel, és beszélgetni, mi volt aznap, mert annyit kell tanulni másnapra, és ez így megint folytatódik minden nap.
1: Hát igen, ez pontosan így van.
0: Tehát, hogy napról napra...
2: Ugyanaz. És az... még hétvégén is tudunk, plusz még szünetre is szoktak felni.
0: Tehát, hogy az ember ugyanabban a helyzetben találja magát, ugye nap mint
2: igen.
0: Nap. Szerintetek mi lenne a megoldás? Hogyan tudnánk ebből az érzésből megszabadulni? Tehát, hogy ne teherként éljük meg. Igaz, tehát ezek a terheket, ezeket viselnünk kell, mert nem tudunk más tenni, de valahogy hogyan tudnánk felszabadulni ez alól a nyomás alól? Milyen megoldást lehetne kitalálni erre?
2: Például, hogyha tanulunk, akkor mondjuk lehetne barátnőnkkel tanulni, vagy egy ilyen osztálytársunkkal, és akkor az úgy már mondhatni mulatságosabb is, hogy úgy együtt csináljuk.
0: És akkor megvalósul a...
2: találkozás.
0: Ugye, akkor egy újabb találkozás valósul meg. És valahogy tudom tompítani a napomnak a negatívumait,
2: igen,
0: ugye?
2: A keménységét.
0: Aztán esetleg...
3: Például... Már barátnővel kiterveztük, hogy felhívjuk egymást 10 percre, és akkor úgy letudjuk a több órás SMS-ist, hogy tanulás közben írunk egymásnak.
0: Nagyon jó ötlet. Én is például sokat szoktam ezen gondolkodni, hogyha túl sok a munka, akkor hogy hogyan tudnék egy kicsit feloldódni, vagy megszabadulni, és akkor, hogyha időm teszi, akkor inkább járok egyet, vagy bemegyek egy pár percre a templomba, vagy éppenséggel olvasok valamit, tehát megpróbálom egy kicsit oldani azt a feszültséget, azt a légkört. És pontosan ez lenne ennek a lényege, hogy itt a gazdag ifjútól tanulni, hogy Jézus minden egyes pillanatban, a mi életünkben is felkínálja számunkra a szabadulásnak és az üdvözülésnek a lehetőségét. Az viszont már rajtunk múlik, hogy élünk ezzel a lehetőséggel.
2: Igen.
0: Ugye ebben a helyzetben drámaként végződik ez a találkozás. És számomra megdöbbentő, hogy Jézus hogyan reagálja le ennek a fiatal embernek a távozását.
2: Megdöbbenő is rajta.
1: Rácsodálkozik, hogy
2: igen.
1: Hogy tehette ezt valamit, hogy mehetett el, amikor...
0: Utána megy Jézus?
2: Nem.
0: Mondd neki valamit, hogy figyelj, elég, ha csak a
2: nem, ráhagyja, mi a szabad akarata neki is megvan, és úgy dönt, ahogy akar. És az ő
0: pontosan így van. Tehát Jézus az, aki tiszteletben tartja az embernek a szabad akaratát. Egy nagyon szép idézet van a könyvünkben. Nem érhetsz el Istenhez, ha saját magad állsz útjában. Ebben a helyzetben ugye közeledik az ifjú, Jézus fogadókész, Jézus megnyílik irányába, és kiállja el az utat.
2: Az ifjú.
0: Az ifjú állja el saját magának az útját. Pontosan erről van szó. Szerintetek ez az ifjú nem tudott lemondani a vagyonáról. Nem tudjuk az okát ennek, és talán nem is fontos számunkra, de ahhoz, hogy megszabaduljunk mi is a nyomasztó érzésektől, a mindennapi gondjainktól, miről kellene lemondanunk, hogy szabadabbnak érezzük magunkat. Nagyon jó módszereket mondtatok az imént, hogy a napomat hogyan tudnám könnyebbé tenni. De egy kicsit helyezzük ezt az egész találkozást egy magasabb perspektívába. Mitől kellene nekem megszabadulnom, hogy a Jézussal való találkozás az ne egy dráma legyen, hanem az üdvösség legyen számomra. Ti ezt hogyan látjátok ma, fiatalok, a világban?
3: Keressünk valakit, akinek elmondhatjuk a gondjainkat, amit például nem mondhatunk, vagyis nem szeretnénk elmondani senkinek, csak magunkba szeretnénk tartani.

0: fordul. Mármint, hogy azért csak próbál úgy arra törekedni, hogy minden jó legyen, és Istentől segítséget kér, és vár.
1: Hogy a véden bizalmát az Úrba helyezi, de az nem azt jelenti, hogy ő passzív lenne. Ugye? Tehát nem egy passzív szemlélője a saját életének, hanem alakítja a saját maga életét, és közben kéri Istennek a segítségét, hogy mutassa neki az utat. A kudarccal, a levertséggel és a szomorúsággal távozó ifjúnak a példája a sajnos a mai világunkban is eléggé aktuális. Sokszor hallottam már olyanról, hogy hall valaki az Istenről, hall valaki Jézusról, az egyházról, és amikor már valamit tennie kellene, akkor hátat fordít, és elmegy. Holott Jézus valami óriási teljesítményt vár tőlünk, szerintetek?
2: Nem, csak akkor tudja meg azt, hogy amit neki tenni kéne, azt most meg is kell tennie, és hogy fél ettől az egésztől.
1: Nagyon jó. De miért félünk megtenni hát azt az egyszerű kicsi
2: mert van egy szokás, amit már megszoktunk, hogy ilyen az élet így, és nem merünk változtatni rajta.
0: Félünk mindig az újtól.
1: Próbáljuk meg befejezni ezt az evangéliumi szakaszt úgy, ahogy ezt ti elképzelitek. Ott van Jézus, és elhagyja az ifjú, akit pedig Jézus nagyon meg.
2: Kinek a szemszögéből nézve?
1: Szabadon el lehet dönteni.
2: Mondjuk, amikor az gazdag ifjú elment, akkor ő néha hátra néz, hogy Jézus követi-e őt, vagy hogy most akkor mit csináljon, mert igazából ő is megbánta azt az egészet, de mégse akarja szétosztani a pénzét, vagyonát. És úgy elmesélje többieknek is, hogy mi volt vele.
0: És utána megbánja. Én azt tudnám megkezdeni, hogy megbánja, bántja az az egész dolog, és valamilyen szinten majd fog. Mármint, hogy újra megkeresi Jézust, és hogy valami...
2: Bántja, mert megvolt a lehetősége arra, hogy változtasson, és elérje azt, amit szeretne.
1: Réka?
3: Szerintem is. Mert ő szeretett volna változni, csak túl nagy volt a kísértés, meg az, amit meg kellett csinálni, és így feladta.
1: Én is még fiatal koromban, amikor ezt a szentírási szakaszt, hogy többször is olvastam és hallottam, úgy mindig megsajnáltam ezt az ifjút. És én is mindig úgy fejeztem be ezt a történetet magamban, hogy hát lehet, hogy hazament ez az ifjú, leült a szép házába, ránézhetett a pénzes ládájára
2: is. És egyedül volt, és nem volt körülötte senki.
1: Igen, és egyedül volt, én is így képzeltem el, nem volt körülötte senki sem, ránézhetett a pénzes ládájára, és elgondolkodott, hogy
2: jól tette, vagy nem?
1: Igen. És én is úgy fejeztem be magammal ezt a történetet, hogy fölállt, visszament Jézushoz, és azt mondta neki, hogy rendben van, azt teszem, amit te mondasz, és utána szegődök. Viszont amit ugye megint csak meg kell jegyeznünk, és ez az egyik legzseniálisabb dolog, tehát emberileg is, hogy Jézus mindig tiszteletben tartja az embernek a szabad döntését és a szabad akaratát. Viszont azt tudjuk, hogy minden döntésünkért
2: mi vagyunk a felelősek.
1: Így van, és vállalnunk is kell ennek a felelősségét. Igen. Én köszönöm nektek a mai beszélgetést. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Béres Gyula hittantanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan jön a kultúrkör, melynek elején a nyári időszakban a diósgyőri lovagi tornák terén megvalósuló pajta játéktár lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően arról számolunk be, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül pedig egy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott egri szakembert ismerhetnek meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a sporthíreket hallhatják, 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk ismétlése, melyben Nótár Róbert, a Miskolci Tetre Kész Oktatást Segítő Egyesület elnöke a vendég. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Krész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

tanúskodik mellettem lelkiismeretem a Szentlélekben. Nagy a szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánom, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Az ember szolgálata a legkönnyebb és ugyanakkor a legnehezebb dolog. Az ember egészen ember, legyen bár szent vagy bűnöző, amerikai vagy kínai, arab vagy zsidó, fehér vagy fekete, klerikális vagy antiklerikális. Ha képesek volnánk arra, hogy Isten segítsége nélkül, Krisztus nélkül szeressük embertársunkat egészen önmagunk feláldozásáig, felesleges lett volna a megtestesülés. Egyedül Isten segíthet minket, hogy szeressük az embert, csak Krisztustól tanulhatjuk meg ezt a nehéz leckét. Nem vagyok a te testvéred. Csodálni való, hogy egy ember beszél egy másikkal, és nem resteli ezt mondani, de hát nem vagyok a testvéred. Ha te nem vagy az ő testvére, kinek vagy egyáltalán? Ő ember. Na és téged minek neveznek? Angyalnak talán? Vagy ördögnek? Mondd meg, kérlek. Te azt mondod a másik embernek, nem vagyok testvéred. Én ugyanis előkelő vagyok, ő meg alacsony sorsú. Én gazdag vagyok, ő pedig szegény. Engem tisztelnek, őt senki sem. Én jó vagyok, ő pedig... Nézz Krisztusra, ember! Ki előkelőbb, gazdagabb, híresebb, jobb vagy bölcsebb nála? És ő mégsem szégyenli az embereket testvéreinek szólítani. És tekints a holtak sírjára. Róluk leolvashatod, hogy mindegyiknek a testvére vagy. Hogy te is épp olyan ember vagy, mint a többi, azt a születés és a halál mutatja a legjobban. Uram, legszentebb szívedben ma is úgy tükröződnek az események, mint amikor végigélted őket. Jó nekünk, ha evangéliumodban, szívedben, szellemedben nem múltat, hanem jelent, nem elsápadt emlékezést, hanem színesen, frissen ömlő életet birtokolunk. Belőle merítünk, benne megújulunk. Ma is a te világodat éljük, ma is a te elévülhetetlen igazságaidon épülünk, ma is lelkünkbe ömlik az evangélium szelleme. Igen, Uram, te magad vagy eleven ideálunk. Példát adtál, hogy amint te tettél, úgy tegyünk mi is, hogy a szívedet és szellemedet éljük, érvényesítsük mi is, hogy bennünk lakozzék a lelked, és az egyetlen emberi cél legyen hozzád hasonlítani.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során, tehát augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azoknak, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi felkészítő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Kiemelte, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte a távirat irodához és eljuttatott közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vármiljőjét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mindjárt, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, vagy valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak a, amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak, hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat az később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, így hogy kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. De most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határívejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgy is tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szabó Nélenkef Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta el olvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent. Természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt, amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk. Tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megállóhelyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás hoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt. találtak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az odaérkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz. Gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb, és biztonságosabban odajutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltató helyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a Vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megálló hely, és vannak szolgáltató helyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltató helyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet, a könyvet, a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket is eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz, és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak, vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját. Bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az encsi és a szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, gyerek, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján, ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz, ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségével tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymást Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a Kultúrszalont, az EGRI Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikáció szak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az EGRI magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés érádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúreseményeken, bemutató előtt, egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az EGRI magazin szerkesztetted, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát rádiózás, és azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött.
1: Érdekes ez, Azóta, tehát ez volt 2000, nem is tudom, 18 táján, amikor én eljöttem a TVG-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam így a gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
1: Ha te kérdezel, akkor jól.
0: Aranyos
1: vagy. Nem, ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben egy idegen személlyel kellene beszélgetnem, de azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt. Nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
0: Jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen, igen. Úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességet, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színésszel, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésről felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a... Tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth Díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, ez a, hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe. De ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
0: Igen. Hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
1: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, azt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Még amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
0: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. De tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfa és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
1: Pontosan.
0: Tudja az ember aprózni, szétaprózni ennyire magát?
1: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni nyilván, azt csinál,

0: amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még 4-kor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, de igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. Stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a Kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
1: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter?
0: Nyilván kell jönniük, tehát...
1: Nincs appelláta, jönni kell?
0: Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
1: De ők segítkeztek is, emlékszem, igen, a Kultúrszalonnál is.
0: És 23 a kisebb. A Kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba. Szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek. És hát természetesen, ha Taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
1: A Kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
0: Igen, augusztus 21-23.
1: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
0: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafi Játorsolya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
1: Két írónővel?
0: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát még szervezés alatt vagyunk.
1: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés, persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
0: Köszönjük.
1: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
0: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, hát nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát, hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
1: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vasilit, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Elkezdődött a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúrális fejlesztése. Befutcsolt ingatlan biznisz, 235 milliós behajtás. Elkezdődött a felkészülés a Hedó B. Braun gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az EGRI tankerületi központ egy sikeres Top Plus pályázatának köszönhetően mintegy 3,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A keretösszegből 8 iskola felújítását fogják megvalósítani. A felújítás keretében a Felsőtárkányi Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát bővítik, illetve korszerűsítik. Az EGRI tankerületi központ igazgatója elmondta, akadálymentes környezetben fog zajlani az oktatás, továbbá egy új lift kialakítását is tervezik. A részletekről Ballagó Zoltánt hallják.
2: Nagy öröm számunkra, hogy a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolákban az utóbbi években növekszik a tanulói létszám. Ez egy vonzó, népszerű iskola, ami mindenképpen az itteni szakmai munkának a minőségét jelenti. Nagyon meg vagyunk elégedve azzal a munkával, ami itt folyik, melynek eredményeként már kinőtte az iskola a jelenlegi kereteit, és szükséges az iskola bővítése. Erre egy pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtottunk be. Ez a TOP plusz 333 kódjelű pályázat, melynek során közel 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGRI tankerületi központ, mint kedvezményezett. Hosszú eljárás után egy nyílt uniós közbeszerzési eljárással lett kiválasztva a kivitelező, akivel szerződést kötöttünk a nyár közepén, július elején, és elkezdődtek a munkálatok. Ez egy 18 hónapos szerződés, 18 hónap alatt kell elvégezni a munkálatokat. Ami jelenti azt, hogy az iskola épülete teljes mértékben megújul, kap egy új emeleti részt és egy tetőszerkezetet, megújulnak a belső termek, a fűtési rendszer, a vizes blokkok, illetve az iskolához tartozó étkező, illetve konyha is. Ez nem kis mértékben fogja érinteni az előttünk álló 2026-27-es tanévet. Az elmúlt hónapokban sok egyeztetést végeztünk annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos elhelyezését meg tudjuk oldani. Jellemzően a Felsőtárkányi önkormányzattal egyeztettünk, mint tulajdonossal. Az önkormányzat a régi óvoda épületét biztosította számunkra, hogy néhány osztály, alsó tagozatos osztályot elhelyezést kapjon. További osztályt fogunk elhelyezni, osztályokat fogunk elhelyezni a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának fennhatósága alatt lévő Felsőtárkányi tó melletti látogatóközpontban, illetve az iskola mellett van még egy református egyház által működtetett templom, ahol szintén egy osztály elhelyezésére fog sor kerülni. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz mindenki számára ez a 26-27-es tanév, de én bízom benne, hogy kellő összefogással, türelemmel, odafigyeléssel, egymás segítésével, és szem előtt tartva azt, hogy a gyermekek biztonságát, meg a itt dolgozó kollégáknak a biztonságát meg kell oldani, ez szépen levezényelhető. A felső tagozatos tanulók maradnak az építkezés alatt az épületben, és utána pedig egy megújult korszerű 21. század iskola áll majd a Felsőtárkányi lakosok rendelkezésére.
1: Bajzátné Szántósi Mária, a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kiemelte. 270 tanuló jár az intézménybe.
3: A szülők rendszeres tájékoztatást kaptak a pályázat benyújtásától kezdve, minden szülő értekezleten, és ahogy elnyertük a pályázatot, és elindult a közbeszerzési eljárás, majd annak meg lett a nyertese, ott pedig szülői fórumon tájékoztattuk őket, ahol mind a település vezetése, a tankerületi központ vezetése és mi iskola vezetés is részt vettünk, és a szülőket akkor tájékoztattuk arról, hogy mi is fog történni. Természetesen minden osztályunknak létezik egy szülői csoportja, ahol a kollégák rendszeresen tájékoztatják a szülőket arról, hogy milyen munkálatok folynak az épületben. De utána a legtöbb diákunk felső tárkány, ez ilyen 95%-os arányt jelent, így látják is a településen, amikor elvennek az épület előtt, hogy hogyan haladunk a munkálatokkal. Elsősorban az infrastruktúra bővítés az, ami most látványosan meg fog történni. Pusztantermeket fogunk nyerni, hogy elférjen mindenki, az összes osztályunk, illetve meg fog újulni a melegítőkonyha és az étkező is. Az összes régi tanterem is kap egyfajta ráncfelvarrást, azaz ott is kicserélődik a belső nyilászáró, a padló, tisztasági festés, fűtési rendszer korszerűsítése megtörténik, elektromos hálózat felülvizsgálata, felújítása is meg fog történni ebben a szakaszban.
1: Ingatlanok szabálytalan értékesítésével gyarapította vagyonát, egyszer már fennakadt a NAV hálóján. Az ingatlan bizniszét adószám, bevallás és adófizetés nélkül bonyolította. A vége ezúttal 235 millió forintos fizetési kötelezettség, 11 lefoglalt ingatlan, 2 gépjármű és egy zárolt bankszámla lett. Összegzett dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó és vámigazgatóság a kommunikációs referense.
4: Merész lépést tett és felpörgette az üzletét az az ügyfél, akiről a Nemzeti Adó és Vámhivatal néhány éve már bizonyította, hogy egyszerű adásvételnek álcázott ingatlan értékesítése valójában adóköteles ügylet lett volna. Hibájából nem tanult, és 2024-ben már összesen 6 ingatlant, köztük családi házat, lakást értékesített, plusz egy építési telket is, miközben ez utóbbi már önmagában áfaköteles lett volna. Adószámmal nem rendelkezett, illetve elmulasztotta bevallási kötelezettségét is. Az adóellenőrzés igazolta, hogy az értékesített ingatlanokat nem lakhatási céllal vásárolta, és a lakásokon, házakon gyorsan, jelentős nyerességgel túladott. Az adózó nem volt együttműködő, nem bocsátotta kérésre sem rendelkezésre az iratokat a NAV részére, később pedig számos értéknövelő beruházásról szóló számlával akarta a költségeit növelni és jövedelmét csökkenteni. Kiderült azonban az ellenőrzés során, hogy ezeket a számlákat egy a NAV által már jól ismert, fiktíven számlázó egyéni vállalkozó állította ki, akinél ezek után a revizorok ismét vizsgálatot tartottak. Az ellenőrzés megállapította, hogy az egyéni vállalkozó nem teljesítette a számlákon feltüntetett felújítási munkákat, a magánszemély pedig ezek alapján természetesen nem írhatott volna le költséget. Az ingatlan biznisz végül is befutcsolt, és a NAV végül az ügyfelet 235 millió forint megfizetésére kötelezte. A vagyonkimentés megakadályozására ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el a hatóság, és lefoglaltak 11 ingatlant, 2 gépjárművet, ezen kívül zárolták az adózó bankszámláját is.
1: Elkezdődött a felkészülés a Hedó B. Braun gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. A farkasok megkezdték a közös munkát, a cél pedig, hogy a csapat megfelelő formában várja a bajnoki rajtot. A felkészülés kezdetéről és az előttük álló feladatokról Bíró Balázs vezetőedzőt hallják.
5: A nyár első felében, és legalábbis a pihenés első felében teljesen kézabdamentesen, a második fele meg már természetesen annak fényében, hogy a felkészülés hogy fog zajlani, de nem panaszkodom, volt elég dolog, ami elterelt a figyelmet, úgyhogy jól vagyok, kipihenten, kézilabda, mentesen készültem el a szezon. Rengeteget jár az agya az embernek, vagy legalábbis az enyém. Tehát az ember, nem tudom, kocsiba ül valami miatt egy fél óráig, vagy egyetlen egy hírt hall valahol, utánpótlás világversenyek a tévébe, elkerülhetetlen, hogy ez legyen, de tudatosan kellett egy kicsit visszafognia magát az embernek, mert besokkal. Tehát tény, hogy be lehetett persze sokalni, ettől függetlenül nálam vagy a kismer azt tudja nagyon jó, hogy kikapcsolni sose. Tehát nyilván jár az agyam, próbál az ember megújulni. Egyrészt ugye az előző szezon alatt ugye tanultam is, és a tanulmányokat is folytattam. Nyáron még a szakdolgozat kapcsán kellett, tehát elkerülhetetlen, hogy az ember a kézadal benne legyen, de erre figyelni kell nyáron, és tudatosan, mert ugyanúgy, hogy a srácok kikapcsolnak, nekem is ki kell. Ugye már a májusi időszakban magának a felkészülésnek a sarokpontjait letesszük. Tehát gyakorlatilag akár a csapatépítőt, mert nyilván egy szállásfoglalással, egy helyszín kiválasztással, egy program összeállítással azt nem az előtte lévő napokban csináljuk. Illetve nyilván az edzőmérkőzések, ez inkább a kollégákkal, tehát az NB1-es edzőkkel már van egy kör, aki nagyon karán elkezdi. Tehát akár már január-februárban telefonálgott, hogy tervezi a nyarat. Én nálam azért akkor ez még nem történik meg. De azért nyilván a május időszakban is van, aki még jobban elhúzza. Tehát egyrészt az edzőmérkőzések, emiatt ugye gyakorlatilag az egész felkészülésnek ennek a 6-7 hétnek a sarokpontjait le kell tenni, mikor szeretnénk edzőmeccset játszani, milyen felépítésbe csináljuk, milyen edzés elméleti szempontok figyelembevételével, milyen periodizációval csináljuk a felkészülést. Az, hogy majd utána, amikor látjuk, hogy kivel játszunk, melyik napokon, akkor ahhoz képest így a nagy egészből visszabontva a részek felé, hogy akkor mikor szeretnénk edzeni, hogy terhelhetőek legyenek a fiúk, milyen elvek mentén megyünk, mikor edzünk reggel. Előtt le kell adnom a csarnokbeosztást, és akkor onnantól kezdve nyilván, hogy építjük fel mindenkinek a saját íze szerint, nyilván én mindig elmondom, hogy védekezés, aztán lerohanás, aztán támadójáték, aztán meg a speciális játékszituációk, tehát az előny, hátrány, 7-6, nyitott védekezés, stb. Tehát gyakorlatilag ezeknek a felépítése nagyjából megcsinál az ember egy ilyen kalkuluszt, egy ilyen időbeosztást, hogy mire mennyi idő kellene, és akkor a harmadik napon rájön, hogy az egész dugába dől, mert nem ott tartasz, jó, nem három nap után nyilván túlzok, de mondjuk egy két hét után azért már érzed, hogy az új emberek beépítése neki mondjuk még egy kicsit több kell a védekezésbe, hogy ez menjen, csak azért nem csinálja az ember már a következő edzését, mert fel van írva, tehát ha nem tartunk ott, akkor nem megyek tovább, és akkor onnantól kezdve azért kicsit már jön a főleg az első edzőmérkőzés függvényében, akkor már jönnek a dolgok, hogy mi az, ami még nem megy, mi az, ami jobban megy, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve meg megyünk tovább. Meglátja augusztus elején az ember a sorsolást, ez még befolyásolhat a nyári programon. Ha még van két hetünk, ha három rangadóval edzünk, vagy kezdünk, tehát innentől meg már a szokásos napi kérdések, mint egy átlag munkahelye.
1: Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 13-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából: sikeres volt a Miskolci Egyetem tehetséggondozó programja. Sárospatak adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táborának. Londonban kapott lehetőséget a Gyöngyösi Balett tehetség. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem műszaki, föld- és környezettudományi karának tehetséggondozó programja. A STEM Earth Akadémia keretében 20 kiemelkedő középiskolás kapcsolódhatott be közvetlenül az egyetemi kutatómunkába. A fiatalok mentorok irányításával olyan aktuális kihívásokkal foglalkoztak, mint a mikroműanyagok jelenléte, vagy az elektronikai hulladékok kezelése. A sikeres kezdeményezés hatékony hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között, megalapozva a jövő természettudományos és műszaki életpályáit. A részletekről dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora adott tájékoztatást.
2: Ez a program, a Nemzeti Tehetség Program pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon, és az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására. Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatásokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül. Célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat. Úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba. Nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt. de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
1: Sárospatak adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táborának. A program a közösségépítést, a hit megélését és a missziós lelkület elmélyítését helyezte a középpontba. A közösség küldetéséről, a Szent Gyermekség műve szerepéről és a missziós szemlélet jelentőségéről Tete Remi Verbita atya, a pápai missziós művek magyarországi igazgatója beszélt. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
3: Ez a Szent Gyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, illő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világ táján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és ezeket, hogy mondjam, hogy informáljunk, hogy a világnak a másik táján, például mondjuk Afrikában, Ázsiában, különböző részén, hogy a gyerekek hogyan élnek, vagy hogyan mennek iskolában, naponta hány étkezésük van, ugye több helyen csak egy étkezés van gyerekeknek. Róluk is szoktunk mesélni a mi gyerekeinknek, hogy az ő korosztályukról beszélünk, tehát gyereket ilyen nem. Ezek készen állnak, hát a magyar gyerekek is, hogy segítenek ebben ezeknek a gyerekeknek. Jó, végül is azt megmondták, hogy jó segíteni. És miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülektől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát odadobja az a egy persébe.
1: A 12 éves Gyöngyösi Vince Bertalan több neves produkcióban is részt vett az elmúlt tanévben, az első osztályt pedig a Royal Opera házban tartott előadással fejezte be Londonban. A balett tehetség az első magyar növendék, aki már a 7. évfolyamtól a patinás intézményben tanulhat. Egész éves teljesítményéért aranyfokozatú elismerést kapott. Vince Bertalan Fekete Gábornak mesélt élményeiről.
4: Nekem nagyon tetszett. Voltak olyan pillanatok, amikor honvágyaim voltak, de utána így elillantak, és utána minden jó volt. Nekem nagyon tetszett a tanév, mondjuk az órák is, ahhoz képest, hogy mondjuk az ilyen sötét résznél az évnél mondjuk, hogy haza akartam menni, meg ilyesmi, ilyen borongós volt az idő, de utána minden jó volt, és tetszett újra. Talában beszélni szoktam a szüleimmel, amikor honvágyam van, és akkor igen. Hát egész évben ilyen nagyon jónak kell lenni. Vannak meritek és demeritek. A demeritek azok a rossz dolgok, és a meritek az pedig a jó dolgok. És akkor abból kellett gyűjteni sokat, és akkor így kaptam meg. Meg így a viselkedést is nézték egész évben. Hát úgy volt, hogy mindenkinek szeptemberben kellett egy ilyen ötletet kitervelni, hogy milyen koreográfiát szeretne, és aki csak akart, ő csinálhatott egyet, és utána, ameddig jutottál egy olyan 2 hónap múlva, be kellett mutatnunk így az embereknek, akik így értenek ez, és akkor kiválasztottak egy osztályból 2-3 embert, és ők mutathatták be nagyobb embereknek, meg szülőknek, ilyesmi. És nekem nagyon tetszett, ahogy így ez az egész megtörtént, és hogy én nem is gondoltam, hogy ki fogják választani az enyémet, de végül sikerült, és annak nagyon örültem. És az én koreográfiámnak inkább ilyen belső, nem is az, hogy üzenete, inkább csak ilyen belső volt az egész, mert hogy így nem is tudom elmagyarázni, hogy mondjuk elválunk egymástól, és akkor megpróbálni újra együtt lenni, meg ilyesmi. Segítettek a végén kitisztázni a koreográfiát, hogy legyen, meg címet segítettek kitalálni, hogyha szerettél volna, de te is kitalálhattad, hogy mit akarsz.
1: Egyházi híreink következnek.
5: Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A liturgikus év az üdvösség tervét teszi jelenvalóvá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 12-én az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a liturgikus év volt. Katekézisében a pápa rámutatott, hogy a liturgikus év alapja és magja a vasárnap, amikor a hívők az eukarisztia ünneplésére egybegyülve láthatóvá teszik az Úrral való közösségüket. Felidézte a húsvéti és a karácsonyi ünnepkör kialakulását, valamint Szűz Mária és a szentek liturgikus tiszteletének szerepét. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus év az üdvtörténet útján vezeti a hívőket a messiás várástól az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Németh László bíborost, belgrádi érseket a gazdasági tanács tagjává nevezte ki 14. Leó pápa. A Szentatya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szentszék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Németh László bíboros, belgrádi érsek, egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. Kinevezéséről a testület a közösségi oldalán számolt be és gratulált Németh László bíboros új megbízatásához. A háború újabb háborút szül, adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Urangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges, és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az életkultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a 60-i hóstja Szent János negyedének fertájmesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő Szent Mise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi Szent Misét dr. Csizmadia István atya főszékesegyházi főesperest celebrálja. A Szent Mise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 féléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondunk végéhez értünk. Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián riporter, Sinkovics Andrea szerkesztő, valamint Karkus István technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: sportja.
1: Újpestről érkezik a Deac Jégkorong csapatának új igazolása. Másfél évnyi erőkészítő munka után ismét megnyílt a lakosság előtt a Volán sporttelep Nyíregyházán. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Berek sakk történetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újpestről érkezik a Deac Jégkorong csapatának új igazolása. Kovács Alex az elmúlt 5 szezonban a Lilafehérek játékosa volt. A 25 éves játékos Székesfehérváron született, itt ismerkedett meg a Jégkoronggal. 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári Titánok csapatában. 15 Erste Liga mérkőzésen 1 gólt és 2 gólpasszt adott. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett az együttesben. Másfél évnyi erőkészítő munka után ismét megnyílt a lakosság előtt a Volán sporttelep Nyíregyházán. A pálya újranyitását Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte, miután a környéken élő családok és a fiatalok részéről is igény mutatkozott egy szabadon használható sportolási lehetőségre.
2: Másfél évvel ezelőtt kezdtem én ezt hozzá, és igazából viszont egy hatalmas nagy lakótelep van, több ezer ember lakik itt, nagyon sok fiatal, illetve nagyon sok kismama gyerekekkel, illetve fiatal hölgy, aki szeretne kocogni, meg ilyesmi. Itt pedig adott volt hozzá egy csodálatos lehetőség ennek a régi volánpályának. Itt a Czuczor Gergely utcai sportkomplexum, ez nem is tudom pontosan milyen a neve ennek gyakorlatilag, de ezt idén május végén sikerült a polgármester úrral, illetve a sportreferenssel egyeztetni, és csak sikerült megnyitni idén már ezt a pályát, úgy használhassák az itt élők.
1: A létesítményt már egy hónapja használhatják a helyiek, és a tervek szerint további fejlesztések, később pedig közösségi programok is várhatóak. A környéken élők visszajelzéseit is figyelembe véve azt szerette volna elérni Schuster Csaba, hogy a terület ismét könnyen elérhető sportolási lehetőséget nyújtson a lakosságnak. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak a telepen, hogy újra biztonságosan tudják használni az itt élők ezt a területet. A pálya rövid idő alatt népszerűvé vált a fiatalok körében, sokan rendszeresen lejárnak ide focizni és mozogni. A képviselő szerint a megújult pályaborítás a gyerekeknek is nagy örömet jelent, hiszen biztonságosabb és kényelmesebb a korábbi egyenetlen aszfaltnál. A fejlesztések azonban még nem értek véget, padokat helyeznek ki és streetball palánkot is szeretnek.

0: hozzá, hogy egy rendezvényt tegyünk, de azt már is mondom, hogy itt nek a több ezer embernek, amit a környezetünkben itt lakik, egyetlen egy ilyen szintér, amit közösen lehet használni, ez. És miért ne használnánk?
1: A Megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Bereg sakktörténetét feldolgozó kötetet. A Jónás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembác László sakkalapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Bencsik János szerzőt hallják.
2: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sakktörténetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abban maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a Megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
3: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténet, így Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíte ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag a rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzat adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Mint Benicsák János szerző elmondta, a 125 év alatt születtek nemzetközi szinten is eredményes versenyzők a megyében. Napjainkban is többen büszkélkedhetnek mesteri címmel.
2: Nekünk nagyon sok és nagyon ismert sakkozónk nincs. Akik ismertek, a Orsó Miklós nemzetközi mester, nemzetközi versenybíró, sok olimpián tevékenykedett, mint bíró. Ötösgyekeres nyíregyháziként hozta létre ezt az eredményt, elvitték aztán nyilván Budapestre. A másik ilyen jó sakkozó hölgy, a dr. Zsögönyi Ilona, aki később bíróként és ügyvédként dolgozott, de természetesen meglehetősen sok utód van azért, több mester is van Nyíregyházán.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élménnyel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. A következő percekben Offel Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
4: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most 1 héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományos

0: megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. Háromféle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a három csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia cél pontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során, tehát augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azoknak, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi felkészítő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Kiemelte, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott Duna-Kukac-Vih